Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Eredi Csáron vagyok, a Söndörgő és a Vujicic együttes zenésze, hallgassatok Rádió Cafét továbbra is.
1: Kinek egyébként a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem, kérlek szépen húzz egy kicsit arrébb.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: rekord kibontok.
1: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: csacsa.
1: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból,

0: kéne még.
1: Sziasztok, Húzalán Bendegúz vagyok a Hakumba zenekarból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

a szem az ajtón. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeres úr,

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

éjszakát nem veszem észre direkt, hogy baszolhatsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihenek.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Élénkült a boltok forgalma júliusban, rekord résztvevő fut a Wieser félmaratonon, többször megnövekszik a felhőzet. Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csaknem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a Kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a Kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Wieser Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
6: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Wieser Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
5: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható, elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél, 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén.
7: Szia!
3: Színház.
7: A Zsámbéki Színház nyár és évadzáró előadására különleges helyszínen, a Zsámbéki Romtemplomban kerül sor. A szeptember 13-ai koncert színházi produkcióról, amelyben Takács Dorina, Balla Gergely és Vecsei H. Miklós szerepel, a színház szóvivője Palkovics Mária mesél.
8: Szeptember 13-án érkezik egy ilyen különleges koncert színházi élmény a Zsámbéki Romtemplomba. Ez azért is fontos, ugye, mert az egész nyári színház Zsámbékon nem a Romtemplomban, hanem az Icsi kastélyban zajlott, és ez egy fontos tudnivaló, hogy az utolsó nyárzáró vagy évadzáró előadás ez a Romtemplomban lesz. Ez pedig a Hortus Conclusus, a legbelső kert, amely Balla Gergő, Takács Dorina és Vecsei H. Miklós közös alkotása, és amely egy ősi szakrális szövegeken, zenén és személyes történeteken keresztül hívja újra találkozásra a múlt emlékeit és a jelent, és az előadás tulajdonképpen valahol arra keresi a választ, hogy hogyan válhatnak a feledésre ítélt szakrális terek ismét közösségi és spirituális találkozóhelyeké, és hogy hogyan találhatjuk meg mindannyian végül a saját legbelső kertünket. És ugye ezáltal, hogy ezek az elfeledett szakrális helyek kerülnek a középpontba, ezáltal maga a Zsámbéki Romtemplom is a saját különleges atmoszférájával az előadásnak a részévé válik. Pont ez a szándék, hogy a kiinduló pontja az előadásnak az a meggyőződés, hogy ezek a terek nem pusztán romok, hanem várakoznak arra, hogy várakoznak az újraéledés, a találkozás és a közös lélegzés lehetőségére. És ez a koncertszínházi élmény, ami itt a három művész által megvalósul, remélhetőleg ezt az érzést fogja kiváltani a közönségben is, hogy ez valami nagyon, nagyon, nagyon közös, nagyon szakrális, és valaminek a kezdete annak ellenére, hogy egy romos templomnál valósul meg. Ez egy nagyon fontos része az előadásnak, hogy az összes romtemplom helyszínen, és Zsámbékén is külön ilyen úgynevezett mapping technikával készül rá egy vetítés, ami Biljászki Maxim álmodott meg, és Gál Bence kezeli a fényeket, és ez a vetítés abszolút része az előadásnak.
3: Tánc.
9: Legendás alkotókkal, jubileumot ünneplő társulatokkal, ritkán látható művészekkel, új produkciókkal várják a közönséget szeptember 10-e és 14-e között a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc találkozón, ahol többek között Kulka János is színpadra áll. A találkozó a Bozsik Ivett Társulat a Belső Gyermek című előadásával, valamint a Feledi János Feledi projekt Cseresznyi és Kert című produkcióval kezdődik, majd a Győri Balett mutatja be a Halál és a Lányka című előadását, valamint a Budapest Táncszínház a Quattro Stagioni című produkcióját. A Magyar Állami Népi Együttes szeptember 12-én érkezik a Nagyszínházba Gyökerek és Szárnyak című előadásával, és ugyanezen az estén a Kamaraszínházban a Kovács Gerzson Péter Trans Dance Hermes, valamint a PB2 Company egy áttáncolt élet című produkciója látható. Kulcsár Noémi Tellabor Magam Adom című előadása és a PB2 Company Szeretők című produkciója szeptember 13-án a Kamarateremben lesz megtekinthető. Míg az Inverse Dance Fodor Zoltán Társulat egy Bolyongó Lélek Hamvai című előadását a zárónapon szeptember 14-én játsszák. Ekkor a PB2 Company Elveszett Egész című produkcióját is láthatja a közönség.
3: Esemény.
9: Sophie Alice Baxter brit dance pop énekes dalszövegíró lesz a 2027. évi jubileumi paloznaki jazz picnic zárónapjának egyik sztár fellépője. Sophie Alice Baxter neve több mint 25 éve egyet jelent az ellenállhatatlan brit dance poppal, amelyben egybeforrad diszkó, az elektronika és a pop. A brit énekes dalszövegíró Spillerrel közös Groove Jet című dalával hódítottanak a listákat 2000-ben, majd giga slágerekkel vált a popkultúra meghatározó alakjává. Hangsúlyozták, hogy jövőre július 29-e és 31-e között ünnepli a Jazz Picnic a jubileumi 15. születésnapját, palóznak pedig Sophie Alice Baxternek köszönhetően egy estére csillogó diszkó teremmé alakul át.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
10: Ahova becsöngetnek. A magyar iskolaépítészet. A hagyomány szerint az első magyar iskolát még az ezredforduló, illetve az államalapítás előtt 996-ban alapították a Szent Márton-hegyen, vagyis a mai Pannonhalmán. Hazánk egyik legrégebbi fennmaradt oktatási épülete érdekes módon nem egy iskola, hanem egy szolgálati lakás. A jelentős középkori részletekkel bíró templom mellett álló épület a középkortól 1968-ig a mindenkori pásztori kántor tanító szolgálati lakása volt. A középkorban a kolostori iskolák mellett elsősorban a városokban működtek oktatási intézmények, különösen ahol élénk volt a kereskedelem, hiszen ezeken a helyeken volt szükség piacképes tudásra. Ismert, hogy hazánk első egyetemét 1367-ben alapította Nagy Lajos király Pécsett. A reformáció lendülete. Az oktatásügynek igazán nagy fellendülést a reformáció, illetve az ellenreformáció adott, mikor tulajdonképpen központi kérdéssé vált az iskolaügy. Ekkor jöttek létre a református egyházkerületi kollégiumok, az ellenreformáció idején a jezsuiták, majd a piaristák építették ki iskolahálózatokat a nagyobb városokban. Ahogy a templomépítészetben, úgy az iskolaépítészetben és a türelmi rendelet után nyílt lehetőség a protestáns felekezetek iskolaépítészeti ambícióinak megvalósítására. A nagy hatású ratio educationis. A közoktatásban természetesen komolyabb lemaradások mutatkoztak. Ennek az volt a legfőbb oka, hogy a paraszti közösségekben a gyerekeket elsősorban munkaerőnek tekintették. Ebben is, mint annyi minden más területen, Mária Terézia időszakában történt jelentős előrelépés. Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis nem csak máig korszerűnek számító nevelési alapelveket fektetett le, de az iskolaépületek kialakítását, sőt, berendezését is szabályozta. A 18. században falusi iskolaépületek százai épültek. Ezek az egytantermes, egyszerű iskolák a mából visszatekintve meglehetősen egyszerűnek tűnnek, viszont ezek segítségével jelentősen nőtt az írni-olvasni tudók aránya. Irány az érettségi. A magyar oktatásügynek a szabadságharcot követő Bach korszak adott ismét nagy löketet. Ekkor 1851-ben vezették be osztrák mintára az érettségit, és kezdték meg a reáliskolai rendszer kiépítését. A nagyobb városokban megnyílt fő reáliskoláknak oroszlán részük volt a magyar építészet, ráadásul ezek az épületek állami presztízs beruházásnak számítottak. Nem véletlen, hogy Szegeden és Pécsett is az egyetem főépületei az egykori főreáliskolában működnek, de főreálként épült a mai Tóli Ferenc gimnázium, az Ötvös József gimnázium vagy a Győri Révai gimnázium is.
11: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ennek az évadnak a témája láthatóság, észrevehetőség. Ma olyan tendenciáknak a láthatóságáról, vagy éppen nem láthatóságáról fogunk beszélni, amit egy sima újságolvasó, vagy egy utcai járókelő nem biztos, hogy észlel, ezért hívtam vendégül Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, közgazdást, akit nagy szeretettel köszöntök.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és örömmel jöttem.
1: Arról kellene gondolkoznunk, hogy az ilyen nem látható dolgok, mint amilyen egy nagyobb gazdasági trend, vagy trendforduló, az mennyire megfogható, mennyire előrejelezhető. Nyilván ez egy nagyon általános kérdés így, de ha arról gondolkozunk, hogy miket vizsgáltok, vagy miket kezdtek el nézni, amikor megpróbáljátok előrejelezni valamilyen idősíkon, hogy mi várható, hogyan kezditek a gondolkozást? Induljunk innen.
2: Hát, hogyha trendekről, meg előrejelzésekről van szó, akkor nekem személy szerint közgazdászként mindig eszembe jut az, amit John Kenneth Galbraith mondott, mégpedig az, hogy a közgazdászok nem ismerik a jövőt, csak mindig megkérik őket arra, hogy előre jelezzenek. Tehát azért ezt jó tudni, mindig vannak alapfeltevések, feltételezések, és megpróbálják kideríteni, hogy mi történhet egy hónap múlva, egy év múlva, és például a gazdasági sajtót olvasó, kedves hallgatók, vagy bennünket nézők, hallgatók is tudhatják, hogy beszélünk arról, hogy milyen lesz a következő negyed év, a következő fél év, vagy a következő egy év a gazdaságban, de ugye nagyon sok változó van, és azt szoktuk mondani, hogy minden mindennel összefügg, főleg a globalizáció korában, úgyhogy nincsen egyszerű dolgunk, és általában az előrejelzések nem is mindig precízek és pontosak, azokat felül szoktuk bírálni, vannak nem várt események. Ugye most 2026-ban sok ilyet lehet mondani, gondoljunk csak a hormuzi szorosra, a közel-keleti eseményekre, még mindig van egy európai háború, ezeket azért valahol figyelembe lehet venni, de a tényleges kimenetelt, a sok hatást nem annyira könnyen. Úgyhogy nyilván a közgazdászoknak elemezniük kell, előre kell jelezniük bizonyos folyamatokat. Fejlett már egyébként az erre vonatkozó modellezési technika, de még most sem hibamentes. Ilyenkor mindig egy korrekció történik, és levonjuk a tanulságokat.
1: Tehát nyilván, ahogy időben közelebb érkezünk, ugye eljön valamilyen módon az igazság pillanata. Ebből származik aztán a korrekció, amire az előbb utaltál, hogy na, azt viszont nem láttuk előre, vagy ennek nagyobb volt a hatása, mint terveztük, tehát hogy időben odaérkezünk a valósághoz, akkor visszafele jobban felfejtitek, hogy mi történt?
2: Mindenképpen, illetve azt is érdemes még figyelembe venni, amit Szent Ágoston mondott, hogy hát tulajdonképpen a múltról, meg a jövőről mindig a jelen tudásunk alapján gondolkodunk, ugye élünk a jelenben, és hát ugye

0: nagyon beszédes például, ezt nem mi mondtuk, hanem a Magyar Nemzeti Bank, hogy mit vártak 2026-ra infláció tekintetében, mondjuk az év elején, vagy 2025 év végén, és hogy mit mondanak most. Egy jóval alacsonyabb számérték kering a gazdasági sajtóban, és lehet tudni, hogy 2026-ban kimondottan szerény lesz Magyarországon az infláció üteme. Tehát közelebb kerültünk valamilyen végponthoz, mondjuk az, hogy a 2026-os év megítéléséhez, és most már máshogyan nyilatkozunk a folyamatokról.
1: Az, hogy milyen tényleges hatása van az előrejelzéseiteknek, az nyomasztja az embert? Próbálok picit így az emberi oldalát nézni. Tehát azt gondolom, hogy egy csomó mindenki, szervezetek, intézmények következtetéseket vonnak le abból, hogy mit jósoltok előre. Bocsánat, ez a jóslás, ez benne hagyjuk azért a kifejezésben, mindenképpen így kell gondolkodni róla. Tehát az, hogy erre döntéseket alapoznak, ez hogyan hat a kutatóra?
0: Abszolút így van, tehát van hatása tulajdonképpen a környezetre, a gazdasági szereplőkre. Az előbb mondtam egy inflációs példát, szeretnék most egy másikat mondani. Például azt mondom, vagy azt kommunikálja egy jegybank, vagy bármelyik országnak a jegybankja, hogy ebben az évben 10%-os lesz az infláció. Így azok a szereplők, akik pénzzel foglalkoznak, kölcsön adnak, kölcsön vesznek, hát ezt veszik alapul. És aki például kölcsön ad, azt fogja mondani, hogy hát akkor én minimum kérek 10%-ot, plusz még 5%-ot. Ez kialakíthat egy ilyen önbeteljesítő jóslatot. A közgazdászok így szokták mondani. Tehát, hogyha valamiről nagyon sokat beszélnek, mindenki aláhúzza, megerősíti azt a trendet, azt a tendenciát, hát akkor az megvalósulhat úgy, ahogyan azt korábban vizionálták, vagy jósolták, nem egyébként, nem félrevezető ezt a szót használni. Tehát tényleg megtörténik, ezért nagy szerepük van azoknak, akik modelleznek, jósolnak, mert alakíthatják egyébként a jövőt, meg a trendeket és a tendenciákat természetesen. Ugye mindenki ezt olvassa, ezt veszi figyelembe, és ehhez igazítja a döntéseit. Mikor vásárol, mikor nem vásárol, milyen összegű a szerződés, amit esetleg aláír, mikor fektet be, mibe fektet be. Nyilván ezért ez egy nagyon komoly műfaj is egyben.
1: És feltételezem, hogy akkor a különböző gazdaságkutató elemzők, maguk a szervezetek is egyfajta versenyben vannak egymással, ha mondjuk brandépítésben gondolkozunk, hiszen akinek többször jön be az előrejelzése, vagy többször van közel ahhoz, ami aztán megvalósul, akkor többen fognak őre hallgatni, míg van olyan, aki azt mondjuk legyintenek, azt mondják, hogy ő hát mindig felülbecsli, mindig alulbecsli, tehát ez egy hitelességi kérdés, és ezt próbálom kihozni.
0: Igen, ez a jó szó, tehát egy hitelességet lehet építeni akkor, hogyha valamelyik intézmény megjósolja például a következő év GDP növekedését. Akkor is hitelességet lehet építeni, hogyha a modelljében nagyon sok tényezővel számol, és egyébként nagyon sok faktort figyelembe vesz, és hogyha többször eltalálja a mutatót, akkor természetesen azt látja a piac, és egy idő után oda is fog figyelni a piac arra, hogy mit jelez előre az az intézmény, az a think tank például, vagy az a szereplő, mert egyébként beszélhetünk egyéni szereplőkről is, befektetési tanácsadókról akár, vagy influencerekről, tehát valóban úgy van, hogy komoly munka eredményeképpen, nagyon sok tényező figyelembe vételével lehet jó elemzést és előrejelzést készíteni, és ha ezek tényleg nagy jobb nyilvánosságot kapnak, akkor egyre többen és többen fognak rá odafigyelni, és egyébként más döntéshozók is természetesen hallgatnak majd azokra a jóslásokra, jövendőlésekre, trendekre.
1: Van egy ilyen kifejezés, hogy analízis paralízis, amit szoktak néha használni, amikor valahogy túl sok változó elem kerül bele, vagy hát van a tudás átka is, hogy egy annyira sok dologtól gondoljuk azt, hogy attól is függ, mert attól is függ, hogy egy picit elbizonytalanítja az embert, hogy merjen valamit mondani. Ilyesmi, mert mondtad, hogy nagyon-nagyon sokféle inputtal dolgoztok, nagyon sok mindent vesztek figyelembe. Ilyen hatás nincsen, hogy na most már, ha tényleg azzal is számolunk, hogy a bangladesi ruhaiparban milyen mozgások vannak, akkor már nem látunk előre, nem látjuk a fától az erdőt. Tehát van ilyen túl sok adat? Na.
0: Valóban néhány évvel ezelőtt az IMF-nek a vezetője említette az sok helyen, hogy a világban előforduló összadatmennyiség döntő része az utóbbi néhány évben jött létre. És ma már egy közgazdásznak rendkívül sok adattal kell kalkulálni,

0: és nagyon sok háttér folyamatot kell figyelembe vennie. Én például az egyetemen globalizációhoz kapcsolódó tantárgyakat oktatok, és például felhívom a hallgatók figyelmét arra, hogy Argentina partjainál halat fognak ki, a feldolgozás mondjuk Tájföldön történik, mert ott nagyon olcsó a munkaerő, a készterméket, a konzervet meg például Európában fogyasztják el, Nyugat-Európában. Tehát egy alacsony feldolgozottságú termék beutazza az egész földet. És hogyha én azt látom, hogy a termék ára megemelkedik, akkor utána kell járnom, hogy ez mi miatt történt. Hogy megemelkedtek egyébként a feldolgozáshoz kapcsolódó költségek Tájföldön, például a munkabér, vagy esetleg volt egy kedvezőtlen időjárási jelenség Argentinában, ami miatt nem lehetett annyit kimenni a tengerre halászni. Tehát utána kell járni, és azért óvatosnak kell lenni a következtetések levonásával, mert vannak olyan tényezők, amelyek egymásra hatnak, vagy éppenséggel egymás hatását kioltják, és nagyon sok adat és információ áll ma már rendelkezésre, úgyhogy nagy erőforrásokat kell megmozgatni, nagy modelleket kell építeni, és hát figyelembe kell venni fontosabb és kevésbé fontosabb tényezőket, és a közgazdászok használnak mindig egy olyan félmondatot, ami talán úgy hangzik, hogy minden más változatlansága mellett. Tehát én azt feltételezem, hogy egy tényező megváltozik, és én azzal érvelek, hogy a többi tényező az nem változik meg. Ez önmagában véve leegyszerűsítő, de erre egy közgazdász azt mondja, hogy hát jó, rendben van, de akkor hogy vizsgáljuk máshogy bizonyos tényezőknek a változását? Hát csak így. És értelemszerűen, amikor ezekről a modellekről, függvényekről gondolkodunk, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy tényleg egyfajta változást elemzünk, és szemet hunyunk a többi változás felett, de azt is érdemes lenne figyelembe venni.
1: Hát meg, hogy milyen súllyal veszed figyelembe, mert ugye van, ami nagyon hat rá, van, ami meg kevéssé hat rá, tehát ez, hogy mennyire fontos az az adott változás, amit figyelembe veszel, vagy éppen figyelem kívül, az ugyanak lehet egy tovább gyűrűző hatása, de nem is.
0: Igen, ez pontosan így van, és erre is hagy hozzak egy példát. Az utóbbi évek, most már mondhatjuk így, Trump vámjairól szólnak, és ugye lehet tudni, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az importált termékek árai megemelkednek. Most erre lehet azt mondani, hogy igen, akkor kevesebb fogy majd az Európában gyártott luxus táskákból, de egyébként lehet azt is mondani, hogy pont amiatt, mert drágább, hát lehet, hogy többen fogják megvásárolni, hiszen az elithez tartozást, a fogyasztási elithez tartozást lehet azzal szimbolizálni, hogy megemelkedett az ára, ennek ellenére én mégiscsak megveszem. Tehát azért figyelembe kell venni ezeket a hatásokat, amelyek nem feltétlenül racionális hatások.
1: És ez egy picit mellékvágány, de amúgy is akartam valakitől egyszer megkérdezni, mert sose értem a Trump vámjait, hogy ezek valahogy ilyen nagyon hirtelen gondolatokból születnek meg, itt nagyon rángatják tulajdonképpen az ipart, hogy ezek hogy kalkulálhatók olyan módon, hogy mondjuk bejelenti, hogy most 50%-kal megvágom, akkor visszacsinálom, akkor csak 25%-kal vágom meg, tehát ezek mikor érvényesülnek ezek az árak?
0: Nagyon nehéz sztori ez a vámsztori, ugyanis annyira szövevényes a történet, hogy szerintem egy komoly közgazdasági felkészültséggel rendelkező közgazdász ez nem is biztos, hogy hozzányúlna, hiszen lehet tudni, hogy az amerikai telefonokat Kaliforniában tervezik, finomítják, javítják, Kínában gyártják, és hát végső soron a nyugati világban vásárolják meg ezeket leginkább. Nagy hozzáadott érték van ugye a tervezésnél, a kutatásfejlesztésnél, viszonylag szerény az összeszerelésnél, meg egyébként még az úgynevezett post-sales kategóriában, amikor garanciát lehet rá vásárolni, meg tárhelyet, stb. És a többi, és különböző szolgáltatások,
1: járulékos
0: applikációk, járulékos bevételekről van szó. És hogyha valaki azt mondja, hogy én most vámot léptetek életbe, hát az olyan, mintha valaki leadna egy lövést a sötétbe, tehát nem lehet tudni, hogy annak mi lesz a következménye. Ugye van az Amerikai Egyesült Államokban egy olyan elgondolás, hogy majd hazajönnek az amerikai vállalatok, és otthon fognak gyártani. Lehet ezt vélelmezni. Lehet erre azt is mondani, hogy hát ha vám lesz, akkor az ázsiai fog az Amerikai Egyesült Államokban gyártani, tehát ott hoz létre munkahelyet amerikaiaknak, meg nem amerikaiaknak, ezt is lehet vélelmezni. Aztán még lehet azt is mondani, hogy nem, hogy visszaesik a termék fogyasztása, hanem növekszik, lásd az előző példát. Szóval nagyon sok hatás érvényesülhet, és Trump meg azért húzta meg ezt a lépést, döntést, mert úgy volt vele meg az adminisztráció, hogy már túlzottan magas a kereskedelmi mérleg hiánya. Tehát így valamit muszáj tenni, hiszen egyre több pénz áramlik ki az Amerikai Egyesült Államokból, mert hogyha egy amerikai importált terméket fogyaszt, az azt jelenti, hogy otthon dolgozik, és a megkeresett jövedelmét nem otthon költi el. És ugye erre azt mondta a trumpi adminisztráció, hogy ezt állítsuk meg, ezt fékezzük le, és hát én azt tudom mondani, hogy most szemléljük azt, hogy mi történik ennek eredményeképpen, de az biztos és bizonyos, hogy vegyes a kép. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bejött, de azt se lehet mondani, hogy teljes egészében ez elhibázott volt. Egy hosszabb idő szükséges ahhoz, ami kirajzolódik egy tényleges kép ebből az intézkedésből. De még egyszer mondom, hogy annyira szövevényes és sok szereplős a történet. Egy közgazdasági PhD-val rendelkező nem hiszem, hogy hozzányúlt volna, ahogyan te is mondtad, ilyen hirtelen ehhez az egész sztorihoz.
1: Mert hiszen annyira rapszodikusnak tűnik, tehát én nekem az abszolút nem értek a témához, és nem is terveztünk ilyen mélyen beszélgetni róla, de ha már előjött. Tehát az, hogy amikor ő hivatalba lépett, és akkor volt az a híres fotó, amin ott a sok országot felsorolta, ugyanúgy, mint egy ilyen exchange, tehát ilyen valutaváltóként, az még azt lehet mondani, hogy oké, ez most az ő gazdasági politikája. De azóta, ami retorikai szinten zajlik ezzel, hogy minden egyes külpolitikai vitában előjön, mint érv, az már nem illik bele ebbe a képbe, hogy akkor a költségvetés hiány csökkentése, hanem sokkal inkább egy retorikai küzdelemre korlátozódik.
0: Retorikai küzdelem vagy tárgyalási alap. Tehát, hogy amikor valakivel találkozik a kormányzat, vagy egy másik kormányzattal, akkor valahol ott lóg a levegőben, hogyha hát, ha itt nem lesz megállapodás, akkor ők előhúznak egy táblát, amin lesz egy szép nagy százalék. Most ugye lehet hallani az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kanada között ezen ütésváltásról, de van itt egy másik lényeges dolog, ez pedig az, hogy ugye volt egy első Trump kormányzat, azt követte egy Bideni kormányzat, és úgymond visszajött Trump. Na most az első Trump kormányzat alatt szép számmal vezettek be vámokat, de amiről viszonylag keveset beszélünk az, hogy a Biden éra alatt ezek jellemzően nem tűntek el, és nem is csökkentek, tehát ezek megmaradtak. És hát ezt fejelte még meg most Trump, tehát hogy lehet egyfajta folytonosságról beszélni, és ugye mind a demokraták, mind pedig a republikánusok úgy gondolták, hogy a vám az egy jó eszköz lehet az egyensúlytalanságok kezeléséhez. Az más kérdés, hogy túl hirtelen, sokak szerint kevésbé kidolgozottan történtek a bejelentések, de azt lehet gyanítani, hogy ez valóban egy ilyen elijesztő eszköz, egy ilyen azt lehet mondani tárgyalási alap. Ha bejelenti Trump, hogy 50%, a másik fél ettől megijed, és hogyha például 15% lesz belőle, akkor az még úgy tűnik, hogy mindenkinek jó.
1: Tehát előveszi a slukkert, és kiteszi az asztal közepére, de hát ő egy üzletember, és így tárgyal. Ami viszont ezzel kapcsolatban foglalkoztat, és megint az előrejelzés trend témakörénél vagyunk, hogy erre tud érdemben készülni mondjuk egy ázsiai vagy európai vállalkozás, most direkt nem kormányzatot mondok, hanem egy iparág, egy szektor tud arra készülni, hogy mit ígér mondjuk Trump a választási kampányában, és aztán mit fog lépni?
0: Tud és kell is, hogy készüljön erre a rapszódikus helyzetre. Képzeljünk el egy ázsiai gyártóüzemet, mondjuk textilipari termékeket kínál, és a célpiac a Nyugat-Európa vagy Észak-Amerika. Többféle lehetősége van. Az egyiket már talán el is mondtam, de most akkor kiemelem azt is, hogy a közgazdaság szakirodalomban ezt hogy hívjuk. Ez az úgynevezett round tripping FDI, ez az amikor, vagy tariff tripping FDI, ez az amikor megkerülik a vámokat úgy, hogy beruház az adott országban. Mert hogyha az adott országon belülről elégíti ki a keresletet, akkor nincs a vám határon áthaladó áru, nincs mire vámot kivetni. Egyébként mi magyarok is megtapasztaljuk ezt, mert hogyha a BYD innen értékesít Európába, akkor a BYD-nak nem kell értelemszerűen vámot fizetnie, akkor, amikor az elektromos autót eladja az Európai Unióban. Tehát ez az egyik módozat. A másik pedig az, hogy lehet látni a vám határon egy azonnali áremelkedést, dönthet úgy az importőr, vagy egyébként a gyártó, hogy ezt benyeli. Tehát nem változik meg a terméknek az ára, ezt hagyják úgy a régiben, és kisebb profittal megelégszik. És a versenytárs meg, ha például emeli az árat, akkor a piacon az valósul meg, hogy hát olcsóbb volt, olcsóbb is maradt. Aztán van még egyébként arra is lehetőség, hogy épp hogy emelik az árat, mert olyan presztízs luxus termékről van szó, amely még kelendőbb akkor, hogyha magasan árazott. Ez az, amikor az úgynevezett piachoz való árazás történik, ez a pricing to the market. Ez például akkor látható, amikor néhány országban sokkal magasabb az amerikai Apple iPhone ára, mint máshol. Mert ugye úgy van vele az importőr, hogy itt luxus terméknek számít, presztízs fogyasztás, státuszszimbólum. Hát, hogyha így gondolkodik róla a lakosság, akkor én szépen megemelem az árát, mert talán még kelendőbb lesz. És az is alternatíva, hogy megváltoztatják az árunak az összetételét, tehát az alapanyagokon próbálnak esetleg spórolni. A lényeg az, hogy egy üzleti szereplőnek azért sokfajta megoldási lehetősége van, de nagy kihívás elé állítja az üzleti döntéshozókat, mindaz, ami most történik, én azt mondom, a világgazdaságban, mert mindenre rövid időhorizonttal kell reagálni, és azért megfelelően, tehát piaci szempontokból megfelelően.
1: Ez a krízisek és pofonok Pásztor Szabolcsal, az Ökonomusz Gazdasági Alapítvány kutatási igazgatójával beszélek, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
4: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatás igazgatója, közgazdász, egyetemi oktató a vendégem, és lehet, hogy téged is meglepek, de egy váratlan fordulat, amin visszamennék az argentin halászat kérdésköréhez, ami egy nagyon jó példa volt, és ugye te azt mondtad, hogy konzerv formájában európai piacra kerül, de hát ugye még izgalmasabb, Argentinában halásszák a hekket, ugye, amit mi a Balatonon, meg a Velencei tavon, meg akár a budapesti strandokon eszünk, úgyhogy ez a nagyon népszerű magyar halfajta, ez az argentin tengerről érkezik. Azért hozom ide ezt a dolgot, mert ahogy nézegettem a honlapotokat, hogy milyen kutatások jönnek sorba, és feltűnt, hogy a dinnye szezonról például nem olyan régen értekeztetek. Az jutott eszembe, hogy hogyan választotok, majd átvezet egy másik helyre, de hogyan választotok témát, tehát például a hack ára, az erőt, a dinnyerőt ott most eszembe, tehát az, hogy most miről fogunk elemezni, mi az, amivel kijövünk, mennyire függ a szezonalitástól, aktualitástól, hogyan választotok kutatási területet?
5: Hát vannak fix pontok, nyilván húsvét, karácsony, tehát vallás, ünnepek, állami ünnepek egyébként. Aztán vannak ilyen szezonok, tulajdonképpen balatoni szezon, iskolakezdés időszaka, őszi időszak, amikor szünet van, és hova mennek a családok, egyébként az őszi szünetben hol mennyit költenek. Tehát vannak meghatározott elemek a rendszerben. Ugyanilyen meghatározott elem az, amikor a KSH közli az inflációs mutatóját minden hónapban. Vagy amikor összeül a monetáris tanács is. Ugye a Magyar Nemzeti Bankban döntenek az irányadó alapkamatról. Amikor a KSH egyéb mutatókat közöl, foglalkoztatás, ipar, gazdasági növekedés. Hát nyilván van egy naptárunk, és ezeket figyeljük.
4: Ezek amúgy benne vannak, ugye? Tehát hogy azt, hogy mikor jön ki mondjuk egy KSH valami adattal, az nagyjából tervezhető.
5: Ezt lehet előre tudni. A KSH honlapján viszonylag könnyen elérhető. Az a naptár, amiben közlik jó előre, hogy mikor melyik jelentésük, gyors tájékoztatójuk készül el, és akkor ezt meg lehet nyitni, lehet mazsolázni, és akkor már is lehet értékeléseket készíteni. Na most ezen kívül nyilván figyeljük a hazai gazdasági és társadalmi eseményeket, amelyek ugye aktuálisak. Hát most nyilván július végén, augusztus elején nem lehetett elmenni a paksi ügy mellett. Személy szerint én arra kaptam fel a fejemet, hogy ha paks leáll, akkor importból pótoljuk majd a kieső villamos energiát. Nekem az jutott eszembe, hogy megnézem, hogy mekkora lehet az import számla, és ez hogyan terhelheti meg a folyófizetési mérleget. És erre vonatkozóan készült egy elemzés. De például most, amikor jövő héten indul az iskola, csináltunk egy áttekintést arra vonatkozóan, hogy hogyan emelkedett meg a lábbeli ára, a füzet ára, az írószerek ára, az iskolatáska ára, hogyan alakul a menzai ebéd, és van egy európai összehasonlításunk is erről. És vannak ezen túl a globális tendenciák. Hát nyilván a közel-keleti eseményekről, a kőolaj piacára gyakorolt hatásokról készítettünk elemzést, nyilatkoztunk is, a vámokról, amiről beszéltünk például, a globalizáció átalakulásáról, egyébként a geopolitikai kockázatokról, vagy az idősödés folyamatáról Japánban, az Európai Unióban. Most gyakran kutatjuk a Silver Economy-t is, tehát az idősek gazdaságát, hogy mit fogyaszt az, aki például jellemzően már az idősebb korosztályhoz tartozik, 60 év feletti, mennyit utazik, hova utazik, és egyébként, hogy ebben milyen üzleti potenciál van. Tehát próbálunk jelenségekre reflektálni, felhívni a figyelmet, és hát orientálni a döntéshozókat is, azáltal, hogy hát trendeket, tendenciákat is felvázolunk.
4: Ránk PR-esekre szokták mondani, mi is mondjuk magunkról, meg az újságírókra, hogy azért érdekesek ezek a szakmák, mert mindenbe bele tudunk egy picit látni. Tehát nem készülünk arra, hogy mondjuk egy sportcsapat kommunikációját fogjuk támogatni, aztán úgy hozza az élet, hogy így lesz, és aztán meg valami teljesen mással foglalkozunk. De azért jutott ez eszembe, mert most, amiket példának hoztál, alig ha gondolod mondjuk előre, hogy a Paksi atomerőmű termelése és egy lábbeli árazás alakul, az mondjuk így egyszerre, vagy egy-két hét különbséggel a szemed elé jön, vagy akár a japán idősödő társadalmának a vizsgálata. Tehát, hogy nagyon sokféle területhez kell nagyon rövid idő alatt valamiféle betekintést szerezni.
5: Én azért örülök ennek a felvetésednek, mert ugye szakértő irányba halad a világ. Tehát, hogy minden adott területnek megvan a szakértője, és szakértőkről pedig gyakran azt szokták mondani, hogy ők egyre többet és többet tudnak, egyre kevesebbről és kevesebbről. És ugye az egyetemi oktatás is egy ilyen irányba ment el. Specializáció van, speciális tantárgyakkal, és hát kimondottan nem is cél, hogy valakinek kvázi akadémiai tudása legyen. Ha például én fejlődésgazdaságtant tanítok, és mondjuk ellátogatunk a szemináriumon egy távoli országba, a szubszaharai térségben, Burundiba, akkor hát nyilván egy közgazdász megnézi a GDP alakulását, az inflációs mutatót, azt, hogy hányan vannak, mekkora a piaci potenciál, de egyébként kevésbé...
4: Bocsánat, csak bele, hol van Burundi?
5: Hol van Burundi, igen.
4: Mondjuk lehet, hogy innen indultok.
5: Innen kellene egyébként indulni, de az kevésbé érdekes, hogy esetleg milyen irodalma van az országnak. Egyébként gazdaságföldrajzi szempontból mit kell az adott országról tudni? A társadalomról, kulturális antropológiai jegyek, ezek már nem feltétlenül kerülnek napirendre, hanem az adott szakmának a szakkifejezései, számai, ez az, ami a szakértőnél megjelenik, és az ilyen szélesebb értelemben vett tudás, az nem olyan nagy érték, sőt, az ilyen sokak számára szétfolyónak is tűnhet, és például az olyan szakma, mint a kommunikáció, hogy ilyen gyakran váltják egymást a témák, az arra ad lehetőséget, hogy valakinek horizontális tudása legyen, hogy egy picit akkor elmélyüljön az autóiparban, de például tudja azt, hogy ha nincs dinnye szezon Magyarországon, akkor leginkább import dinnyét fogyasztunk szezon előtt és szezon után is, de például tudja azt, hogy most már, amikor kisebbek a családok és egyfős háztartások vannak, nagyon népszerűek azok a mini görög dinnyék, amelyek ugye nagyon jól néznek ki, könnyen pakolhatóak, könnyű szállítani. Tehát, hogy ezekbe belelát az ember, és így kialakul tényleg egy ilyen holisztikus átfogó tudás.
4: Lehet megfogni karakterisztikákat a különböző szektorok, iparágakat összehasonlít, vagy mi az, amit könnyebb egy picit kutatni, vagy mi az, amit nehezebb, vagy milyen specifikus elemek vannak mondjuk egy agrár területen, vagy egy energetika területen. Sok-sok mindenfélét kutattok, tehát lehet, hogy van valamilyen rálátás, hogy milyen karakterisztikák vannak.
5: Van két dolog jut eszembe, az egyik az, hogy Magyarországon is globális tendenciák érvényesülnek. Tehát azt lehet mondani, hogy ami itt nálunk probléma, az nagy valószínűséggel más is megjelenik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy tanárhiány, akkor ezt ugyanúgy elmondhatom Németország vagy Franciaország esetében is, vagy orvoshiány. Itt egyébként hagyj szúrjam ide, hogy néhány évvel ezelőtt megjelent a Le Monde-nál egy cikk, ami arról szólt, hogy a vidéki Franciaországban akkor az orvoshiány, hogy felajánlja a polgármester annak a fiatal orvosnak a lakáson, egyébként a fizetésen, meg gondolom a kafetéria csomagon túl, hogy azt az utcát, ahová beköltözik, elnevezik róla. Meg lehet ezt egyébként keresni, a bennünket hallgatók könnyen ezt megkereshetik. Tehát, hogy globális tendenciák vannak, nagyon sok minden érvényesül nálunk, és a nálunk látható folyamatok megfigyelhetők külföldön is. És emellett pedig vannak úgymond közös nevezők. Munkaerő hiány, a munkaerő idősödése például, az automatizáció, a digitalizáció kérdése, az nagyon sok esetben, nagyon sok helyen felüti a fejét. Munkaerő hiányra hagy mondjak példát. A Covid, illetve az európai háború erőt nagyjából 400 ezer teherautó sofőr hiányzott az európai utakról. Hát amikor kiestek az oroszok, az ukránok, illetve a beloruszok, hát ez minimum megduplázódott. Ugyanez a munkaerő hiány van jelen a mezőgazdaságban is. Nincs, aki betakarítsa, nincs, aki leszedje. A málna ára azért ugrott meg az utóbbi években, mert nincs, aki málnát szedjen például. Tehát vannak közös jellemzők. Ugyanígy közös jellemző az is az európai gazdaságoknál, hogy jóval nagyobb az államadóság nagysága, mint korábban, gondoljunk Franciaországra. A költségvetési hiány sok helyen elszaladta Covid évei alatt. Demográfiai problémák vannak. Amíg például a szubszaharai térségben egyetemi oktatás során mindig azt mondják nekem az ottani kollégáim, hogy a gyermekek értékek, mindig azt mondják, hogy összet, meg egyfajta beruházás, addig a fejlett világban inkább költségtényezőként jelenik meg. Úgyhogy, tehát, hogy vannak közös pontok és fix pontok.
4: Az jutott eszembe, amikor még az európai problémákat mondtad, nyilván globálisan is így van, hogy egyúttal ezek szabályozási, jogtechnikai kérdések is, tehát az egyik ország megpróbálja szabályozni mondjuk a vendégmunkások kérdését, tehát a napi aktualitás nálunk, egy másik ország máshogy szabályozná, máshogy jelenik meg, tehát tulajdonképpen itt is van egy ilyen másodlagos verseny, ha úgy tetszik, hogy melyik ország hogy kezeli ugyanazokat a makroökonomiai tendenciákat, amiket felvázoltál.
5: Igen, ez pontosan így van, és itt felmerülhet a kérdés, hogy miért? Tehát, hogy miért létezik A válasz, B válasz? Hát a közgazdászok között egyre elfeledettebb terület sajnos a gazdaságtörténet, pedig ugye ennek nagy jelentősége lenne, és hát azért érkeznek más válaszok, mert hát gyakran egy régióba tartozó országok is különböző és különböző gazdaságtörténeti pályákat követnek. Más tanultak a történelemből, más láttak a történelemből. Mi például Magyarországon azt tapasztaltuk meg, hogy ha idegen külföldi jön, akkor abból nem biztos, hogy jó fog kisülni. Nem mindenki tudja ezt egyéni szinten magáénak, de egyébként van egy ilyen nagyobb makrotapasztalat. Gondoljunk a tatájárása például, vagy a több részre osztott Magyarországra, vagy az osztrák-magyar monarchiára. Tehát nem lehet számunkra.
4: Nem mi szoktunk jól járni ezekben.
5: Igen, tehát hogy ez előfordul. Na most máshol, ahol nem volt ilyen tapasztalat, nyilván más a testalkat, nyilván más a testtartás. Spanyolországra tudok gondolni. Spanyolország az utóbbi években nagyon jól teljesít. És az egyik építő kockája ennek az, hogy kulturálisan azonos, homogén, spanyolul jól beszélő vendégmunkások érkeznek Argentinából, Mexikóból, Uruguayból, és hogy nagyon, nagyon hamar integrálódni tudnak a helyi munkaerőpiacba. Ápolónők, taxisok, egyébként olyan munkakörben dolgozók, ahol például feldolgozóipari teljesítmény van, és hogy ezek nagy lökést adnak a gazdaságnak, és a fogyasztás révén is pörgetni tudják a GDP-t, és az utóbbi néhány év sztárja, európai sztárja Spanyolország, mert a korábban a eurozóna válság idején lesajnált dél, most kimondottan jól teljesít. Jól működik a szolgáltató szektor, a turizmus is szépen felpörgött, sokan home office-ban dolgoznak Spanyolországban, ott bérelnek lakást maguknak,
4: Ibizáról
5: és onnan
4: dolgoznak.
5: Pontosan így van. Szóval ezért van az, hogy tagállami szinten eltérő megoldási javaslatok születhetnek, és itt még hagy szúrjak ide egy dolgot. Én például személy szerint nehezen értem meg azt, amikor mondjuk A ország javasol B országnak egy megoldási lehetőséget, hát nyilván úgy, hogy hát más volt a pályája, másfajta függőségei vannak, más a társadalom szerkezete. Tehát, hogy nyilván példákat érdemes megismerni, megmutatni, de ami működik egyfajta társadalomban, az nem biztos, hogy egy másikban is működni tud.
4: Na, még egy dolgot tudok behozni, annyi időnk van, de erről szerettem volna beszélni. Szóba hoztad azt, hogy döntés előkészítés, döntéshozók használják leginkább, vagy sok esetben ezeket a kutatásokat. Ezt kézenfekvőnek gondolom, nyilván megpróbál mindenki adat alapon vagy tény alapon döntéseket hozni. Milyen egyéb módon, vagy milyen üzleti modellre épül még az, hogy az ember vagy egy cég, egy szervezet kutatásokat végezzen, tehát piaci megbízók szerint mondjuk hogyan alakul, vagy hogy néz ez ki, hogyan lehet megőrizni a függetlenséget mondjuk abban, hogyha nem teljesen érdek semleges, az nagyon PC módon fogalmazok, de érted, hogy mire gondolok. Tehát a kutatásnak a függetlensége versus megbízóknak az érdekei hogyan szétválasztható?
5: Több dolog jut eszembe, az egyik a döntésekhez kapcsolódik. Ugye azt lehet mondani, meg ez jól ismert jelenség, hogy alapvetően mindig érzelmi döntéseket hozunk, és tényekkel próbáljuk megmagyarázni. Tehát amikor valaki vesz egy cipőt vagy egy autót, hát ugye a mélyben az húzódik meg, hogy tetszik neki a formavilág.
4: Mondanám, hogy óriási kognitív diszonancia.
5: Ez pontosan így van, és akkor a feleségének vagy a férjének rögtön mutatja a tényeket. Keveset fogyaszt. Én ebbe gyorsan tudok majd futni. Több kilót le tudok adni, stb. Tehát ez gyakran előfordul, és azért ne legyenek illúzióink, a politikai döntéshozatalban, meg azért a nagyvállalati döntéshozatalban is megfigyelhető ez, hogy én nem nyitok irodát A országban, mert nekem rossz tapasztalatom van, bezeg B ország, az mennyivel jobb lesz, mert hogy elvileg ott jobb a fizetőképes kereslet, de lehet, hogy azt szúnyad a mélyben, hogy valamilyen érzelmi kötődés van ahhoz az országhoz. Na most, nyilván, hogyha piaci szereplőkről beszélünk, voltak ilyen kutatásaink, például a munkaerőpiacot illetően, vagy a ESG.
4: DEI.
5: A DEI, illetve a fenntarthatósági kérdéseket illetően, akkor van egyfajta megrendelés. Ők szeretnék látni például a munkaerőpiac tekintetében ez volt a kérdés, hogy hogy fog kinézni a munkaerőpiac 2030-ra. Hányan fognak dolgozni, kell-e vendégmunkás, milyen szektorokba kell vendégmunkás, hogy fog kinézni 2030-ra egy munkavállaló, mennyit akar ingázni, mi lesz neki a fontos, a fizetség, vagy hogy jó munkakörnyezet legyen. Hát ilyen esetben feltárjuk a szakirodalmat, illetve hát végeztünk egy kérdőíves kutatást, egy kérdőíves megkeresést. Tehát vannak meghatározott igények, és mi kiszolgáljuk ezeket az igényeket. Hát gyakran előfordul az, meg előfordult az, hogy a kis kutatási csomagot döntéshozóknak elviszi a megrendelő, és azt mondja, hogy ez a think tank, vagy ez a kutatócég, hát arra mutatott rá, hogy. És mi pedig erre próbálunk reflektálni azzal, hogy vendégmunkásokat hozunk, vagy éppenséggel rámutatunk arra, hogy nem kell vendégmunkás, mert van kellő munkaerő tartalék. Tehát ez ugye nyilván így néz ki. Na most felvetettél egy másik kérdést is, hogy megrendelés, milyen idő, milyen üzeneteket lehet átadni. Én egyébként a kutatásaimat tekintve fejlődéssel, fejlődés gazdaságtannal foglalkozok, és gyakran járok a szubszaharai térségbe tanítani, meg ott terepmunkát végezni, és hát ott gyakran finanszíroz projekteket, programokat a Világbank és különböző nemzetközi szervezetek. Na most senkinek ne legyen illúziója, hogyha az egyik nemzetközi szervezet ad 100 egységet, és mondjuk annak a hatékonysága nagyon szerény lesz, hát nem fogják leírni, hogy nem volt értelme a projektnek. Illetve aki ezt leírja, az biztos, hogy az előmenetelnél hátrébb sorolódik. Tehát, hogy így kell ezt elképzelni, én nem gondolom, hogy a nagy nemzetközi szervezeteknél dolgozhat olyan hosszabb távon, aki nem simul be annak a nemzetközi szervezetnek a narratívájába, aki nem viszi tovább tulajdonképpen a küldetést, a missziót, tehát, hogy mindenütt van egyfajta elvárás vagy orientáció, és aki ebbe bele tud simulni, az tud érvényesülni ezen a területen, aki pedig nem, az értelemszerűen kilöködik ebből a rendszerből.
4: Hektől lábbeliken át a szubszaharai térségig jó nagyot kalandoztunk. Pásztor Szabolcs közgazdász, egyetemi oktató, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
4: Ennyi fért most a krízisek és pofonokba. A láthatóság észrevehetőség témakörével még egy picit foglalkozunk pár epizódon keresztül, de most búcsúzik ez a műsor és Böhm Kornél.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Máma,
6: van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
6: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
6: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Folytatódhat a Mohácsi Duna híd építése, egyre népszerűbb itthon a csemege szőlő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Folytatódhat a Mohácsi Duna híd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon 4-4 sávos helyett 2 sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Jól vizsgáztak a görög dinnyék. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgált gyümölcsök minősége összességében megfelelő volt, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. 5 tonna dinnyét kellett megsemmisíteni ezért, a szabálytalanságok miatt több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát. Mondta Rádióknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
8: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemege szőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemege szőlő fajta került állami minősítésre való bejelentése és tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemege szőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
7: Kiegyensúlyozott volt a balatoni főszezon forgalma. A Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személy hajóin 5%-kal kevesebben utaztak. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt. A legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint. A Bahart közölte, ősszel is közlekednek a menetrend szerinti járatok és a sétahajók is. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok is előfordulhatnak. Számottevő csapadék kialakulására azonban ma sem kell számítanunk. Az északias szél sokfelé lesz élénk, erős. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos idő ígérkezik. Élénk szélben 24-30 fokot mérhetünk, reggel 9-16 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat itt a Rádió Cafén, ez a Kulturrali, Mezei Dániellel és Pár Julcsival, és mivel holnap ünnepeljük a Magyar Költészet napját, ezért mi is csendesen, de biztos alapokon rákanyarodunk a magyar irodalomra.
2: Igen, az volt ötletünk, hogy nem nagyon szoktuk ezeket a híres neves napokat megünnepelni, de ez mégis egy nagyon szép ünnep, egy fontos ünnep, az irodalmon belül fontos ünnep, és egyébként már most előre elárulom, hogy a jövő héten Elsimon Lászlóval beszélgetünk az irodalomnak a fontosságáról, és az, hogy mennyire lehet megtartani, és a két műsor én úgy gondolom, hogy össze fog kapcsolódni, de hogy miért, azt nem mondd el.
1: Úgy bizony, mert ma is egy kitűnő irodalmi vendégünk van, méghozzá Juhász Anna irodalmár. Szia Anna, köszöntünk itt a stúdióban.
3: Sziasztok, köszi a meghívást.
1: És azon túl, hogy te irodalmár vagy, és hát éveken, évtizedeken át jártad a Kárpát-medencét, és vitted a magyar irodalom, a költészet hírét tényleg északtól déli, kelettől nyugatig. Most egy picit lehorgonyoztál Debrecenben, méghozzá a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője lettél. Milyen az élet most Debrecenben?
3: Hát fantasztikus az élet Debrecenben, egyébként holnap reggel 10-kor már Debrecenben kezdünk, mert ott is ünnepeljük a költészet napját, és hogy én is úgy voltam egyébként kicsit kapcsolódva így hozzátok a felvezetőhöz, hogy az ember szerintem egy kicsit olyan furán van ezeken napokkal, hogy most akkor a szerelem napja, meg a költészet napja. Szóval mit kezdünk azzal, hogyha valamit kiemelünk? Ez olyan, mint egy kötelező olvasmány. És közben pedig, hogyha elengedjük ezeket a rárakódott nehézségeket, akkor rájövünk, hogy minden ünnep valahogy a lélekből születik, ahogy Márai Sándor mondja, aki szintén április 11-én született, úgyhogy ő a másik, mert rögtön behoztam, ő a másik szülinapos, és jó egy picit megállni, jó egy picit a szavak erejével, vagy a szavak mélységével foglalkozni ilyen tekintetben, úgyhogy mi reggel már Debrecenben kezdünk egy ilyen kitelepüléssel a színház mellett, és oda várunk mindenkit szeretettel, hogy jöjjön oda, és semmi kötelező nincsen, mondja el a kedvenc versét, olvasson a színház színművészeivel, egyszerűen csináljunk kvízt, és létezzünk a költészetben. Október óta dolgozom a színházban. Ha irodalmat nézünk, akkor ez egy nagyon indokolt helyszín számomra. Régóta visszatérek Debrecenbe, Szabó Magda, Téren János, Borbély Szilárd által, de hogyha valahogy így átgondoljuk az irodalmi tanulmányainkat, akkor természetesen Fazekas Mihály, Csokonai, ugye Petőfi Sándor, vagy éppen Tóth Árpád, zárójel április 14-ei, tehát hogy három nap van, és igazából nem, de képzeld el, hogy
2: születtem.
3: Na hát az majd, amikor bekerülsz az irodalomkönyvekbe. De azért szeretem egyébként a születésnapokat, mert nyilván a családban is valahogy ezzel mindig ilyen kis kvízt játszottunk, tehát nálunk édesapám, aki költő volt, az országváros, ez nem egy ilyen szimpla országváros volt, mint amit mindannyian ismerünk,
1: hanem ilyen special edition,
3: és ebbe kellett. Szóval én fel vagyok ebből készülve, meg hát irodalomórákat tartok, és a diákoknak általában az első 5 percben le tudom így a kötelező dátumokat, és utána jönnek a történetek, amik összefűzik a szerzőket. Na de Debrecen, szóval, hogy nagyon sok irodalmi örökség van, a város is nagyon odafigyel az irodalmi értékeire, és a színház pedig úgy gondolta, hogy milyen fontos lenne az, hogyha a színpadon hallott történeteket, bemutatott darabokat, megmutatott írókat, költőket feldolgoznánk irodalomórákkal, ráhangoló beszélgetésekkel, úgynevezett társalgóval, tehát megadnánk a találkozási lehetőséget nem csak a színpadi munkások, színészek, háttérmunkások és a közönség, hanem a közönségnek egymással, a közönség és a gondolatok és a szavak között. Úgyhogy így fél év telt el, igazából vonhatunk egy mérleget, szerintem szeretik ezt a sorozatot, én nagyon szeretek Debrecenben lenni, azért a heten fele ott zajlik, és most különleges megérkezések vannak itt tavasszal, tehát vége van a télnek, és tényleg ahogy így a fák is virágoznak és rügyeznek, valahogy úgy érzem azt, hogy az emberekben megindul valahogy egyfajta megújulás, megtisztulás, szabadság, és ez mind nekem az irodalomhoz, és egyébként a mai születésnaposhoz, József, vagy a holnapi szűnaposhoz, József Attilához kapcsolódik.
2: Márai Sándort említetted, és eszembe jutott, hogy neki van egy költészet címre hallgató szemelvénye, és én emlékszem, hogy olvastam valamikor régen, nem tudom fejből idézni, de most gyorsan rákerestem, és hagy olvassam el az első bekezdést. Azt mondja, hogy a költészet a köztudat szerint kötött formában rögzített érzések és gondolatok, lehetőleg rímes kifejezése. Az érzékesek és gondolatok néha fennköltek, néha útszéliek. A tapasztalás arra tanít, hogy a rossz versek általában fennkölt érzésekről és gondolatokról adnak hírt, ellentétben a költői remek művekkel, melyek néha útszéli érzéseknek és gondolatoknak adnak hangot. Ez a tapasztalás arra késztet, hogy nagy óvatossággal vizsgáljuk a költészet lényegét.
3: Hát igen, de hát azért tudjuk, hogy neki is, igen, én szeretem Márait, ebben minden benne volt, tehát amennyire éles kritikával él, nem csak a kortársak, vagy az elődök, hanem az élet minden területe iránt, hát egy végtelen okos ember volt, a Naplót mindenkinek ajánlom, és nem csak az övét, hanem a Lolájét, tehát a Macner Ilonájét, ugye a feleségének a Naplóját, ami szintén olvasható, nem olyan régóta, hát egy páratlanul érdekes olvasmány, és így összerakva a képet, a könyvek mögötti embert is megismerjük, ami nekem mindig nagyon fontos, és pont Lolához íródott az egyik legszebb verse Márainak, a megismerkedésük után nem sokkal, az a cím, hogy Vetkőző, vagy talán van egy másik cím, ezt Mészáros Tibor kollégám jobban tudna, talán a Barátnő verse. Két példát mondjak az Emigrációból, ugye amikor a nehézségeket érje meg, és mondjuk a fiúk halálát. Tehát, hogy nagyon felemelő, és nagyon nehéz pillanatokban is az az ember, akit leginkább a prózájáról ismerünk, mert mindannyiunknak van kedvence az Igazitól, az Eszter hagyaték a Gyertyák csonkig égnektől sorolhatnánk, Judit is az utóhang, és akkor ugyanez az ember versben fejezi ki magát, és hogy van tétje annak, hogy sűrít és mit sűrít. Úgyhogy én nagyon szeretem Márai verseit is, és itt akiket eddig említettünk, egyébként mindenki között tudunk kapcsolatot is teremteni, én imádom az ilyen hálózatokat, és talán így akár felnőttként is jobban tudunk így a szavakhoz kötődni, nem? Vagy nem tudom, nektek van időtök olvasni?
1: Nagyon-nagyon jó a kérdésed, és megint így visszakanyarodtál oda, hogy volt egy ilyen nagyon fontos mondatod még a beszélgetés elején, hogy mennyire fontosak a szavak, és az, hogy azon keresztül milyen értelmet, milyen érzést, mennyire komplex csomagot tudunk átadni önmagunkból a másiknak. És hogy mennyire fontos ez a mai világban, amikor nagyon sok szóval, szlogennel, jelmondattal dobálózunk, és hogy a mögöttes tartalmakat, az, hogy az honnan jön, és még inkább, hogy hová érkezik meg egy tartalom, azzal kevésbé törődnek.
2: Mondjuk én ebben pont vitatkoznék vele, de pont a politikai kommunikáció ezt nagyon magas szinten űzi, a választási hajrában vagyunk, tehát nem fogunk politizálni, de egyébként pont a jelentés tartalmakra megy rá. Tehát, hogy azért ez a közhasznúsága ennek a megközelítésnek azért jelen van.
1: Szerintem nem megyünk egymás ellen ezekkel a gondolatokkal, szerintem óriási felelősség az, hogy milyen szavakat használunk.
2: Pontosan.
1: Beszélgetésben, külső-belső kommunikációban, önmagunkkal kapcsolatban.
3: Abszolút, és még ehhez hozzátenni, most ki akartam én is keresni egy idézetet, Kosztolányi mit ír a nyelvről. Uh-huh. Fantasztikus, mert ugye minden, ami irodalom, az nyelv is természetesen, és ti is erről beszéltek. Én még hozzátenném azt, ami kb. Az elmúlt 15 évben, de nem akarok ilyen boomer lenni, de kb. 15 éve bejött, ezek a jelek, emojik, ami teljesen átveszi egy-egy messenger üzenetben már a helyét az érzéseinknek, a gondolatainknak. És nekem még az van meg, hogy én a általános iskolában a barátnőm nagymamájával leveleztem, az osztályfőnökömnek minden másnap írtam egy levelet. Most már ugye vissza fogom nézni, hogy mi a túrót írtam én minden másnap, de az osztályfőnökömnek, a délutános tanárnőnek, a barátnőimnek, sőt, a Garfield magazinban egy levelezőklubot indítottam. És most, amikor szoktam mondani az embereknek, hogy ennyire fontos volt számomra az írásbeliség, sőt, Polip magazin néven a családon belül írtam egy magazint. Jönnek elő a pszichológiai abszolút. Mert imádtam rajzolni a polipot, és egyébként azért is talán, mert hogy így a csápok is mindenfelé elmennek. Na, tehát, hogy nekünk szerintem meg vannak a levelek, ha gondolunk Jókaira, Petőfire, Adira, Lédához írt leveleit, minden olvasható, ez egy elképesztő anyag, gondolunk Mészői Polce levelezésére, szintén kötetben megvan, de vég nélküli. És ma pedig szinte ez nincs. hanem vagy jeleket küldünk egymáshoz, és akkor nézzük a során, hogy ez most mit jelent, tehát a másik akar velem találkozni, vagy nem, mert egy kicsit olyan bigyeztett az a izé, vagy ha csak egy lájkot küld, tehát...
1: Ezt milyen felhanggal küld,
3: milyen felhanggal.
2: Erről most készült ez a zseniális film, nem fogom tudni hirtelen a címét arról a gyilkosságról, ahol a jelek értelmezését a felnőttek nem értették, hogy a fiatal miről küldi az üzenetet, és nem tudták megfejteni, és kiderül a filmből, hogy egyébként minden egyes jelnek
3: van egy
2: nagyon komoly sértő tartalma van. Igen.
3: És hogy arra, abba gondoljunk bele, hogy közben pedig én azt gondolom, hogy a világ legnagyobb tétedei nem változnak. Tehát az, amikor leül két ember egymásra szemben, egy barátságra, egy randevúra, egy vizsgára felkészülni, tehát ott azért csak ki kell tudnom fejezni magamat. Mm. Ott kevés lesz az emoji.
2: Ez és biztos? Biztos, hogy nem
3: igen.
2: Változik? Mert én azt gondolom, hogy nagyon megváltozott a közlési forma, és itt ez egyébként az irodalmat, a költészetet is érinti, hogy nincs olyan súlya már, nem veszik annyira komolyan az emberek, nem olvassák annyira az emberek.
3: Szerintem nagyon sokan olvasnak. Nagyon-nagyon sokan. Nekem a rendezvényeimen, tegnap volt egy irodalmi rendezvényem egy nagy teremben Újpesten, 650 vendéggel. Ma Dunaszerda helyen vagyok később este, szintén egy teltházzal, holnap egy budai helyszínen leszek, édesapám verséből, a Szarvasra Változott Fiúból lesz egy Cube előadás, szintén a nagy terem, ez egy 500 fős nagy terem. És majdnem minden nap van rendezni, és nem csak nekem, tehát nagyon sok kollégám dolgozik.
2: Akik és ez kortárs, ezen... vagy korábbi?
3: Mind a kettő. Mondok még egy számot, szintén a MOM-ba lesz májusban egy rendezvényünk, május 14-én évfordulós is. Szerintem most, ahogy kimondom a nevét, sokan így felsőltem, hogy Szerbantal utas és holdvilág, ugye? Három színész vendégem és két zenészem lett, kettő nap alatt fogyott el 651. Kettő nap. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan olvasnak, nagyon sokak életében ott van a kortárs irodalom, H. Jánostól Szabó T. Annáig, tehát mindenki kiválasztja, amit szeret, és nem most én csak a magyart mondom, mert ugye azzal foglalkozom. De biztos, hogy változás van, de én azt gondolom, hogy amivel egy picit kezdtük, tehát az, hogy ki tudjuk fejezni magunkat, az, hogy választékosan beszéljünk, az, hogy tudjunk hallgatni, ami egy kulcsa egy beszélgetésnek, ahhoz olvasónak kell lennünk, mert az olvasó ember hallgat. És én elhiszem, hogy ami a kezemben van könyv, most mindegy, hogy ez egy tabletem van, vagy egy papírképen, én annak az embernek időt adok, aki valamit oda leírt. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
1: Abszolút, én ebben nagyon-nagyon hiszek, és már az apró gyerekkortól fogva elképesztő távlatokat tud megnyitni egy ember, saját magával kapcsolatos viszonyának a kialakításában, és szerintem az egymással, tehát egy társadalmi szövetet tud létrehozni az irodalom. Az irodalomból merített élményeink, azok a belső képek, amiket igen. Nem csak a versekre, a regényekre, bármilyen prózai alkotásra saját magunkban teremtünk. Tehát, hogy ez egy ilyen behozhatatlan előnye szerintem a könyvnek és az irodalmi alkotásnak.
3: Kérdezed, tessék hogy... vitatkozni velünk.
2: Én vitatkozom veletek, mert a most rendben van, ez egy nagyon jó szám, hogy 600 embert beültesz folyamatosan egy-egy kulturális rendezvényre, ez siker egyértelműen, de én igazából azt gondolom, vagy feltételezem, hogy mondjuk az én fiatal koromban, ami már nem ma volt, abban az időszakban az irodalmi szereplők súlya jóval nagyobb volt. Tehát akkor még élt Vörös például.
1: De
2: és fölöttem lakott
1: nagyobb.
2: Egy utcával, és emlékszem hogy a szüleim vagy az iskolába, hogy mondták, hogy a Vörö mesterhez fönn volt valaki, és hogy és ma nem tudom, hogy van-e egy ilyen nimbusz azok körül, akik alkotók és kortárs komoly művészek, mondjuk egy Spiró körül, egy lehet
1: sorolni. Krasznahorkai körül, egy Dragomán körül. Én például Dragománnak a lazaclevesét készítettem el karácsonykor, és az egész család tapsikolva az ünnepi asztalnál, és hogyha összefutsz Szabó T. Annával az utcán, akkor egy élményt ad az ő lénye vagy H. Jánossal.
2: Nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy a tömegesítés sokkal kisebb, az irodalomnak a bevonzó ereje sokkal kisebb, mint volt.

0: volt anyukám ugye orvos, és ő nagyon sokszor mesélte, hogy amikor megjelent egy Nagy László vers, akkor összefutottak az egyetemen, és egy óra múlva az orvosi egyetemen, vagy a Szent Ágotai János nekik, orvosi szemináriumon, vagy a nővéremnek, kortárs irodalmat, Juhászékat, Csórét, Nagy Lászlót tanított. Tehát én ezt értem, amit te mondasz, de közben azt gondolom, hogy én sem biztos, hogy a szűk buborékban élek, és hogy egy nagyon erős látogatottsága van. De mondom, nem az én szerepem itt a lényeg, hanem hogy irodalmi rendezvényeken, főleg ahol zenével együtt van bemutatva az író, és már ebből nagyon sok duó, trió származik, ahol már az író kezében is gitárt látsz, vagy egy olyan állandó zenésztárssal, pont Szabó T. Anna, ugye a Molnár Emesével, ez most csak egy példa, tehát, hogy vannak olyan alkotók, akik már, és ők el tudnak menni a zeneházába, el tudnak menni különböző kulturális helyekre, és produkcióként mutatják be. Én azt gondolom, hogy átalakulóban van rengeteg minden, mert a nyelvünk is, és a világ is átalakulóban van. Igen. Ehhez igazodik szerintem a közeg.
1: Igen, és ez mennyire igaz, mármint ez a rész, hogy mennyire átalakult a nyelvezet. Pont a napokban láttam, korábban is láttam, most megnéztem így újra Paolo Sorrentinónak az Isten keze című filmet, nem tudom, láttátok-e. És hogy ő visszahozott egy 30-40 évvel ezelőtti képi beszédet. És arra gondoltam, hogy ez ma már nincs, de közben mennyivel többet közöl az a lassú folyású, lassú vágás technikájú, nagyon szép kameramozgásra, nagyon komoly képeket megmutató történet, mint a mai sűrűn vágott. Nem tudom, az irodalomban van-e ilyen változás, hogy megváltozott a nyelvhasználata, amiről beszéltetek, hogy megváltozott? Más ma, mint volt 30, mondjuk Vörös Sándor idejében?
0: Én azt gondolom, hogy vannak, idézőben mondom, iskolák. Tehát az, amit mondjuk Vörös Sándor, vagy Lator László, Molnár Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, tehát hogy vannak utak, pont például Annánál és Tóth Krisztinánál akár verssel, akár prózai szöveggel találkozhatunk, és szerintem ezek egyenrangúak, tehát mind a kettő műfajban nagyon jelentőset alkotnak. Az, hogy témában milyen súlyuk van, én úgy gondolom, hogy megint, egy másik utat mondok, Nemes Nagy Ágnes, Takács Zsuzsa, elképesztő út, ami hozzánk vezet, érzelemről, veszteségről, megérkezésről. Szerintem nincs ma olyan ember, aki olvasó, és ne azt mondaná, hogy az egyik legnagyobb élő költő, aki köztünk él, ez Takács Zsuzsa, és ebben nincsen kérdés. Tehát elképesztő. Egyszer az ember beüti a netre, mindenkinek javaslom, hogy olvassatok el egy verset Takács Zsuzsától. Én nagyon nagy rajongója vagyok. De ugyanígy tudnék még rengeteg olyan verset mondani, ha a szülinapost nézzük, akkor persze, hogy mindenki visszanyúlik József Attilához, ahogy ő is visszanyúlt Petőfihez. Tehát, hogy ezek utak, ahogy a 60-it nézzük, ugye mit mondott, hogy Petőfi, József Attila, Adi. És akkor innen induljunk. Tehát ez a három. És ehhez lehet hozzátenni az új idők új dalait. És bocsánat, ez záró gondolat, mert említettem Nemes Nagy Ágnest, és ezért ő is egy nagyon bátor alkotó volt, ő ugye 22-es, nem jövök most már tényleg ezek. Csak úgy így kb. Helyezzük
2: melyik
0: el.
2: Volna? Persze.
0: Helyezzük el. Január 4-e vagy 3-a, ezt majd aki most hallgat minket leellenőzi. Január első napjaiba született Nemes Nagy Ágnes, és hogy az ő idejében, amikor fiatalok, van Baumgartendi, nincs Baumgartendi, első kötetek, mint Pilinszkinek, és ugye 40-es évek végén kijutnak Rómába, kapnak egy ösztöndíjat, ott a háború. Tehát ezeknek az embereknek rengeteg döntése van, de Nemes Nagy Ágnes nagyon bátor, és ő mondta azt, hogy minden generációnak meg kell vívni a maga szabadságharcát, a maga forradalmát, és ezt nem csak cselekedetekben, mint Petőfiék, hanem ezt a nyelvvel kapcsolatban is. Tehát minden generáció meg kell, hogy harcoljon, hisz ugyanazzal a betűkészettel dolgozunk. Nem gondolom, hogy egy ember életében annál az 5 darab nagyobb témánál, mint hogy szerelem, születés, halál, veszteség, boldogság, katarzis, krízis. Tehát ezek történnek, hogy ez most egy háborúról vonatkozik, egy gyermekkel kapcsolatban, tehát hogy ezeket járjuk körbe, de egyébként mi civilek is.
3: Abszolút.
0: És ehhez meg kell találnunk a saját hangunkat, attól függetlenül, hogy egyfajta úton megyünk, de meg kell találnunk azt, amin mi meg tudunk hitelesen szólni, az lesz a miénk, és ha tényleg a miénk, csillog a szemünk, ott vagyunk, ott van a lenyomatunk a köteten, akkor szerintem ennek lesz közönsége.
1: Hamarosan folytatjuk. Juhász Anna irodalmára vendégünk itt a Kulturalit, hallgatják a Rádió Cafén, Pár Julcsival és Mezei Dániellel. Jövünk vissza.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Grillus Dániel vagyok. Most a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Még ne menjetek el. A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
5: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
6: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Kulturrally a Rádió Cafén, Mezei Dániellel és Pár Julcsival, vendégünk pedig Juhász Anna irodalmár, a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője. Anna, miért kell verset olvasni szerinted? Mi az a dolog, amit igazán csak a versből tudunk megkapni?
2: Szerintem ez a legfontosabb kérdés, mert nem egymást kell meggyőznünk, akik olvasunk, hanem azt, akinek teljes az élete vers nélkül. Mm. Tehát aki úgy érzi, hogy tökéletesen rendben van, miért kéne neki? És én győzködni biztos, hogy senkit nem szoktam. Nagyon szeretem ezt a kihívást, amikor olyan emberekkel találkozom, akik nem annyira olvasók, kiválasztani nekik a megfelelő verset vagy regényt. Én azt gondolom, hogy abban hiszek, hogy a vers az megment és megtart, és meg tudja változtatni az életemet. Ez egészen biztos. Érzelmileg is meg tudja változtatni, és az érzelmi megváltoztatás az tud adni egyfajta stabilitást, amit tudok tükrözni a munkahelyemen, az emberi kapcsolataimban, a világhoz való hozzáállásomban, rengeteg erőt, bátorságot tud adni, de ez egy kutató munka, tehát ez nem úgy működik, hogy bemegyek bármelyik könyvesboltba, mert ugye rengeteg műfaj van, most versekről beszélünk, és talán gondolhatnánk azt, hogy a vers az egy sűrítés, most nem pont az édesapám versei, mert azok inkább hosszúak, a későiek már nem, de tehát a vers önmagában ugye egy sűrűbb szövet, mint egy 200 oldalas nagy regényben, mint az Anna Karenina, de mégsem biztos, hogy a legkönnyebb út az irodalomhoz, mert a nehézségeken nem mindig tudunk nagyon sűrűn szembenézni. Egy regényben van levegő, van történet, építkezik, főleg egy olyan regény, ami valahogy egy történelmi regény, egy romantikus történetet mutat be, amire kb. Szükségünk van az életünkben, ahol egyébként egész nap, hát legalábbis én magamról beszélek, de téged is látlak, Júlcsi, szóval durva te naptárad is, tehát rohanunk, és ugye kapkodunk. A gyerekem rám szokott szólni, mama, nem bírom, ne kapkodj már. És az a baj, hogy én látom az órámat, hogy előttetek is mamával 15 dolgom volt, hogy pont ide érjek, ahhoz mit kellett csinálnom. Most ebbe egy olyan embernek, akinek egyébként nem is lenne kötelező olvasnia, csak valamilyen segítsége, vagy tudatosan lehet szerintem a verset beemelni, és ha megvan a kattanás, tehát ha valaki segít, van egy olyan oldal, amit egyszerűen csak így automatikusan elkezdünk követni, egy versnépszerűsítő, egy irodalmár oldal, egy könyvesbolt oldala. Tehát rátalálunk egy gondolatra, Instán vannak, akik tényleg idézeteket posztolnak, és ez nagyon fontos. Tehát valamit megkapunk. Ehhez egy nagyon érzékeny állapot kell, szerintem, ha nem vagyok olvasó, valamilyen törés vagy emelkedés. És ha ott állok a titkok kapujába, hogy a szarvas verset idézzem, akkor van esély belépni. És ha benn vagyok, ott viszont már nagyon sok kapaszkodom tud lenni. Mert ott szerintem én például mindenevő vagyok irodalom tekintetében. Tehát én nem is hiszek annyira az úgynevezett bulvárba, vagy ilyen ponyvaregénybe. Szabó Magdára is régen azt mondták, aztán a legnagyobb író a 20. században, a legnagyobb prózaírók egyike. De hogy ugyanannyira szeretek egy Szabó Magdát elolvasni, ugyanannyira szeretek egy történelmi regényt, imádom Fábián Jankának vagy Karádi Annának a könyveit, azért az ágyam mellett mindig ott van egy Pilinszky, hogy este elcsendesedjek. De ha már a hitről van szó, azért József Attila írja le, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte világot, azért aki ilyet tud írni, abban nagyon-nagyon sok minden benne van. Szóval én arra biztatnék mindenkit, hogyha csak egy esélyt ad, és benne van a kíváncsiság, bármi, ha csak abban a napi, mert ugye nagy a képernyőidőnk, ugye csak cikkeket olvasunk, amivel semmi baj nincs, csak maradjon idő legalább 10-15 perc versre, vagy irodalomra, és ha csak kulcs szavazunk, beütünk valamit a keresőbe, megkérdezzük az AI-t, hogy mit javasol nekünk, ilyen állapotban vagyunk, ki az a költő, adunk ennek egy esélyt, akkor szerintem meggyőzhető az emberek legnagyobb része, és meg fogja köszönni azt, hogy erre az útra rá terelődött.
3: Julcsi, te mit írt? Javasolsz, hogy miért javasolsz verseket valakinek? Most hagyd kérdezzelek meg tényleg, hogy nagyon szépen
1: meghallgattuk. Csodásan megfogalmaztad egyébként, Anna. Valóban ez a, tehát nekem egy elképesztően esztétikus struktúrát ad a vers. Tehát pont ez a József Attila idézet is, amit felhoztál, elképesztően egyszerű és nemesen szép gondolat.
2: És amikor az ember ilyeneket fogalmaz meg, akkor vagy bennem felmerül a kérdés, hogy így nem vagyok-e túl banális, vagy olyan közhelyes, és mégis amikor ezt egy költő önt formába, egy ilyen gondolatot, akkor magamra találok benne, mert ő találta meg hozzá a legjobb szavakat azokhoz az érzésekhez, amit én pont éppen ugyanígy érzek. Tehát én ezért szeretek nagyon-nagyon verseket olvasni, mert valahogy annyira mívessé és kompaktá tesz egy belső érzésvilágot a vers. És közben pedig nagy regényolvasó vagyok, tehát én is szeretem a regénynek a terét, az időt, azt a végtelen univerzumot, amit meg tud nyitni egy-egy kötet, de egyébként egy-egy novella is akár, de azt a fajta nagyon spirituális, nagyon-nagyon összetett kis kompakt csomagot nekem a vers tudja megadni.
3: Igen, ezt te mondtad, Anna, hogy sürítés egyébként, hogy ez a legjobb. Az emberben vannak gondolatok, kavarognak gondolatok, nem is vagyok rákényszerítve, hogy kitegyem, és egyszer csak valaki azt, ami bennem megvan, többi évből, évtizedből leírja 5 mondatban. Pinészkit említette, lehet, hogy 3-ban.
2: Nem?
3: Tehát, hogy ez nagyon nagyon nagy művészet. Illetve még egy dolgot mondanék, a ritmikát.
2: Hát a zene,
3: hogy
2: persze.
3: Igen, a zeneisége, ezt neked nem kell mondani. A versek zeneisége az szerintem egy olyan dolog, ami az emberben valami egész ősit hoz elő. Tehát, hogy, és itt, ha már édesapádat említed, akkor most én is hadd említsem, hogy én pont azt szeretem benne, hogy volt egy ilyen lassú folyása, de közben mégis ott van ez a ritmika benne nagyon erősen, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Tehát
2: egy kicsit olyan sok Juhász Ferenc vers, de ez a korszakra is jellemző volt, ezt Nagy Lászlónál is láthatjuk, mint az ilyen kántálások. Tehát ugye azzal, hogy ismétli, abszolút, azzal megerősíti, hiszen mint egy biblikus szöveg, és ugye szinte ráolvassa, és kántálva erősödik, és ilyen transzba kerül.
3: Most Nagy László ritmikája az abszolút népi talán.
2: Az abszolút hát népi. Hát igazából mindketten ugye ott egy iszkázi születésű fiatal, mert édesapám ugye biai születésű volt, és ezek földmunkás, egyszerű, földműves vagy kőműves szülők gyerekei, akik egyszerűen elhitték azt a 30-as, 40-es években, még kisgyerekként, hogy mint Petőfi egykor, hogy a zsebükben lévő vers, vagy a szívükben lévő vers, azzal meg tudják váltani a világot. És hogy ezek az emberek még, ami engem mindig meghat, ezt minden irodalom órában elmondom a diákoknak, hogy számomra nagyon megindító, hogy mindent egy lapra föl tudtak tenni. És tudom, hogy szuper a világ, és én is fejlődöm, és mint mondtam, rohanok és osztódom. De azért mindent egy lapra föltenni, ahhoz egy nagyon nagy bátorság kell. És hinni kell, amivel kezdtük a szavakban és a szavak erejében. És ez nekem nagyon tiszteletre méltó. És új nyelvet teremtettek. Tehát ez a népi hang, ezek a nép egyszerű gyerekei, akik a tisztaságra hívták föl a figyelmet, az emberi jóságra, hogy ők nem hisznek az emberi gonoszban, az emberi rosszban, de egy-egy versük azért meg tudta változtatni. Ugye édesapámnak egy 54-es verse, Tékozó ország, nagyon sok irodalomtörténész szerint szinte előjel az 56-os forradalomnak. Tehát a nagy Dózsa eposz úgy fogalmazza meg, aminek az a vége, hogy ugye egy küzdelemről szól, és úgy, mert ugye a szabadság a legtöbb, amit tud magának adni az emberiség, és az egész építkezésben benne van egy olyan erő, ami valahogy az embernek a küldetését tudta megmutatni. Tehát, hogy nagyon egyszerű emberek, nagyon nagy mondani való, és hittek ebben.
3: Juhász Anna irodalmára vendégünk, és a költészet napja kapcsán beszélgetünk a költészetről értelemszerűen. Az jutott eszembe, hogy így hallgatlak, és visszatérnek egy kicsit a műsor elejére, itt a nyelvezetről és az eszközökről beszéltünk, hogy mennyire változik, mennyire érti meg a mai ember, mennyire kell más a mai embernek, hogy talán az ember habitusa is megváltozott szerintem. Tehát nem vagyunk ennyire őszinték. Tehát én azt gondolom, hogy egy mai fiatal, mondjuk egy tehetséges költő nem írja ki úgy a szívét, ahogy mondjuk Nagy László kiírta. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy miközben minden nyitott,
2: szerintem
3: és a világban, igen, a világban elvileg mindent látunk, mindent tudunk, az őszinteség az, mintha eltűnt volna.
2: Vitatkozom, bocs.
4: Amúgy én is, tehát hogy szerintem a törékenységünket nehezen vállaljuk, mert látjuk az Insta valóságot, meg mindenből, ami szép és tökéletes irányába törekszik, minden fotó, minden kiírás, minden poszt, bármi, amivel találkozunk a külső megnyilvánulások terén, de szerintem ugyanazok az univerzális érzések, kételyek, dolgoznak bennünk, mint 100 évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt az emberben. Szerintem vannak ugyanolyan elbizonytalanodásaink.
2: Hát igen, meg hogy fájdalmaink, meg szépségeink, most megint mondok nevet, mindenki fogja a ceruzáját, papírját jegyzeteljen. Tehát most fiatalokat fogok mondani, akik nagyon-nagyon tehetségesek, és hát nagyon őszintén leírják nehézségeiket. Sirokai Mátyás, Terék Anna, Áfra János, Horváth Florencia, szülők veszteség kérdés, Ugi Szabina, novellák, és akár vers, Horváth Benji, egy határon túli fiatalember, akinek nagyon-nagyon szeretem a verseit, tehát hogy páratlanul őszinte. Most direkt olyat mondtam, akit nem biztos, hogy mindannyian ismerünk, nagyon-nagyon tehetségesek, és ugyanígy most itt a stúdiótól azért nem annyira messze lakik H. János, őt nagyon-nagyon szeretem, nagyon nagyra tartom. A Csoki Mikulásos lány előző év végén hát meg a kötete, egy pici nosztalgia a gyerekkorhoz, de hát szóval olyan, hogy az ember kezéhez ragad a könyv, és olyan érzéseket szakít föl, hogy aki el tud menni mellette, az jelentkezzen. Tehát H. János egy zseni, és olyan őszintességgel ír a nehézségeiről, az akadásairól, az iskoláról, a szerelemről, a megszivatásról, a vágyakozásról, hogy valami elképesztő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt estig még tovább hajnalig ülhetünk, csak szóljatok, mikor hagyjam abba.
3: De jó, nagyon jó. Csak én vagyok az ügyeletes gonosz most akkor.
4: Nagyon jók az új inspirációk, hiszen szerintem tényleg ezeknek a fiataloknak a döntő többségével nem találkozunk. Akár még az internet különféle bugyraiban sem.
3: Hát ez egy probléma, erre is átérhetünk, de előtte hadd kérdezem meg, hogy mennyire van ebben a véleményedben konszenzus?
2: Mármint hogy?
3: Irodalmárok között, versetkedvelők között, ezt így elmondod, letettél az asztalra 15 nevet.
2: Én azt gondolom, hogy akiket most felsoroltam, Áfra Jánostól Terék Annáit, ezek olyan, vagy Horváth Florenciának nagyon régóta vártuk ezt a könyvét, de ezek olyan teljesítmények, amire szinte mindenki azt mondja, hogy igen. És azért őket a közösségi oldalon is meg tudjuk találni. Én azt mondom, hogy nagyon nagy ereje van a költészetüknek. Nekem is sok felfedezni valóm van. Pont Debrecenben az egyik első estem az előző év vége felé Áfra János és Terék Annával volt, és én nem voltam felkészülve, hogy mennyire szíven fog csapni a szülőveszteség és a magunkkal való szembenézés, egyfajta felnövés történet, amit a versekbe találtam. És nem is voltak akkor olyan sokat, az egészet akkor indítottuk, és próbálkoztunk terekben, szervezésben, de ez egy másik kérdés. Ott ültünk egy maroknyi ember, én beszélgettem a két szerzővel, és teljesen ilyen szavakon túli élmény lett. Tehát, hogy vannak olyan gátak, amitől mind félünk, hogyha elveszítjük mondjuk az anyánkat, vagy az apánkat. Ha ápolni kell őket, megváltozik a kapcsolatunk, amikor mosdatod az apádat, az anyádat, akinek az életedet köszönheted. Értem én, hogy sok nehézség is tud lenni, de gondoljunk ebbe bele, ez egy fordított piéta történet. Mi tud történni a lelkünkben? Gondoljunk, ha már piéta, ugye Pilinszky versére. És olyan megrendítő erővel hatottak ezek a versek rám, hogy egy kicsit a kutatást is végeztem, hogy itt melyik irodalmi labban milyen cikkek vagy elemzések születtek, és én azt láttam, hogy a megfelelő helyen elindult az értékelése ezeknek a szerzőknek is, természetesen meg hát népszerűek, de az való igaz, hogy még egy óriási reflektort kéne tenni, hogy abban az időben, amit egyébként táskák, cipők, tárgyak, politikai tartalmak, közéleti, vég nélküli beszélgetések, és trash scrollingolással töltünk, szóval ebbe találjuk meg a helyét annak, hogy picit adjunk levegőt annak, hogy mi az, hogy mélység, mi az, hogy mélyebb gondolat.
3: Akkor ebben felelősségünk van? Tehát így a költészet napjának előestén mondjuk
2: hát
3: ki,
2: neked hogy... mindenképpen. Mindannyiunknak. bocsánat. Van, tehát, hogy van.
3: Olvasok, most miért mondod?
2: De nem mondok én semmit. Nem, van felelősségünk, és én egyébként arra használom a közösségi oldalaimat, hogy nyilván a rendezvényeimet népszerűsítem, és bármilyen képet teszek ki, akár magamról, akár a családomról, mindig teszek mellédézetet, mindig. Tehát, hogy minden egyes megszólalás ahhoz kapcsolódjon, ami az életem középpontjában van, és én nagyon sok olyan kollégát látok, aki szintén ezzel tölti az idejét, a munkáját. Szerintem lesz ennek egy virágkora. Én azt gondolom, hogy ahogy mi már úgy hívjuk, hogy offline közösségek, mint régen Adiék beültek pont Adi nem, de mondjuk a többiek beültek egy kávéházba. Tehát ez nem van ennek súlya, arra felé megyünk megint, hogy így üljünk, hogy mi itt a stúdióban, egymás szemébe nézve, mindenféle kérdéselküldés nélkül spontán egymásra reagálva beszélgessünk, és itt nincs izgalom, mert ugye tudjuk, hogy a másikban biztos, hogy van egy gondolat.
3: Egy picit izgulni kezdtem, de...
4: Jaj, nem baj, ez jót tesz neked.
2: Na, szóval, hogy nem lesz ez, ez még följebb, de én azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
4: Ez nagyon jó
3: én hallani. Nagyon jó hallani, ugyanezt tudom mondani. Én egy picit kevésbé vagyok lelkes, de ne nekem legyen igazam.
2: Jó, akkor a jövőre újból találkozunk, és akkor megbeszéljük, hogy költészetnapja és költészetnapja között mi történt.
4: Amúgy ezek mindig jók, ezek a ránézések, hogy eltelik egy év, növekedette vajon a versolvasók tábora, az olvasók, a szavakkal gondolkodók és tudatosan kommunikálók tábora. Te hogy látod, Anna, neked hogy fog kinézni a következő éved?
2: Nekem vannak ilyen irodalmi útjaim, amikkel most első lépésben Európában utazom kulcshelyekre, ugye most két hét múlva indulok Párizsba, már több egyére, egy olyan 25 fős csoporttal, és akkor olyan emlékhelyekre megyünk el, meg olyan helyekre, amik szerintem izgalmasak, és akkor ugye Radnóti, Nemesnagy, Adi, Pilinszky, Pierre Emmanuel, és csomó képzőművész, és még rengeteg mindenki nyomába eredünk, ugyanilyen van Rómába, ugyanilyen van Capri, Nápoly, Sorrento, Positano, ugye az egy márai út, úgyhogy ezek most jönnek, és hát nagyon gyorsan betelnek, tehát ismételni kell őket, de hát ez egy nagyon jó dolog. Debrecenben építkezünk, és fejlődik ez az irodalmi sorozat, ennek lesz majd egy digitális lába, ami hamarosan elindul. Ugye egyre több irodalomórát is tartunk a kollégáimmal, és nagyon bízunk abban, hogy ez egy kis forradalom tud lenni ott a színházon belül, de minden a színpadról szól, tehát minden a színházi munkáról szól, de mi kis testvérként irodalommal ott vagyunk, és támogatjuk a nézettséget és a befogadást. És emellett azért én megtartottam a budapesti sorozataimból is többet, úgyhogy a Momkultba, Várkertbe, Újpesten, és még számos helyen találkozhatnak velem a nézők, meg a vendégeimmel, a témákkal. Úgyhogy én abba bízom, hogy ugyanilyen sűrű életem lesz az elkövetkező egy évben is, sok-sok irodalmi rendezvényel, de hát amikor meg én keresek egy kis megnyugvást, akkor persze nem olvasok, mert egész nap olvasok. Úgyhogy akkor meg utazások kislányommal és ilyenek családdal.
3: És esetleg, tudom, hogy kicsit banális, de készültél valami verssel így a műsor végére, amit úgy szívesen ajánlanál azoknak, akik hallgatnak, és a Magyar Költészet napján azt mondta, hogy ezt érdemes elolvasni?
2: Nézegettem kedvenc József Attilákat, mert ugye hát itt a születésnapos kapcsán nekem egyértelműen József Attila volt, aki beugrott. Ezerszer elmondtam már különböző műsorokban az Olyan bolond vagy című verset, ugye ez nekem egy nagyon fontos 20-as évek közepén keletkezett szerelmes vers, erre keresse rá mindenki. Én most így a gyermekét tettél ebből, most akkor lehet, hogy az utolsó, ez egy 36-os vers, tehát már itt a vége felé, szerintem egy gyönyörű vers, szülőként is más olvasni, szerelmesként is más olvasni. Ugye úgy jön a vége, hogy sok ember él, ki érzéketlen, mint én, kinek szeméből mégis könny ered. Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. És úgy kezdődik, hogy gyermekké tettél, hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín. Nem tudok járni, és nem ülhetek veszteg. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. És a közepét olvassuk el. Szerintem fantasztikus, fantasztikus.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és megosztottál velünk ennyi érdekes gondolatot, meg ennyi nevet, akiket érdemes elolvasni a következő évben, és akkor egy év múlva találkozunk, és beszélünk róla újra, hogy kiket érdemes ismét elolvasni.
4: És ha esetleg most az élőadás alatt nem jegyzeteltek volna, kedves hallgatóink, akkor a Spotify-on vissza lehet hallgatni ezt a műsort, szerintem érdemes lesz. Köszönjük, Anna, hogy itt voltál velünk.
2: Köszi szépen.
4: És jó utat neked.
2: Köszönöm szépen.
4: A világban, mert ez most már tényleg nem csak a Kárpát-medencéről szól, hogy viszed a magyar irodalom hírét, szerte szét. Juhász Anna irodalmára, a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője volt a mai vendégünk.
3: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Hallgassanak minket legközelebb is. A Kulturálit hallották itt a Rádió Cafén.
4: Pár Julcsival és Mezei Dániellel. Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.
1: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Elnézést.
3: Nem írsz be menni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul egy szint.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul légy.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
10: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene.
11: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Már elérhetők a kutatók éjszakája programjai, futók lepik el a fővárost, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csaknem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 000 neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
6: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 000 volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 000-re nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
12: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható, elszórtan előfordulhat eső, záporeső, egyre nagyobb területen lesz majd élénk erős az északias szél, 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb, holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
13: Kórház!

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Aloha, Mihálovics András vagyok, ez pedig a Millás reggeli Best of, ami az elmúlt hét legjobb pillanatait tartalmazza. Remélem, jól szórakoztok majd rajta, most is, akár csak hétköznaponként.
3: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
4: Gyógymód nincs a szőlő aranyszínű sárgaságára, de a terjedése az megfékezhető, tehát csillapítást lehet végezni. Gyakorlatorientált kutatásfejlesztési javaslatok vannak a járvány kezelésére. Erről beszélgetünk dr. Mezőfi László növényorvossal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt,
6: jó reggelt. Mielőtt a kutatásokra térnénk, itt említette Endre, hogy megfékezhető, hogy állunk ebben, mert már egy, szerintem egy olyan jó két éve beszélgetünk az aranyszínű sárgasságról, hogy ahhoz képest az elmúlt időszakban mi történt, csökkent a fertőzöttség valamennyire a sikeres...
4: Nagyobb a tudatosság.
6: Nagyobb a tudatosság, igen, tehát hogy mi a helyzet per pillanat?
5: Tehát a tudatosság az mindenféleképpen nőtt, szerencsére. Úgyhogy a 2025-ös évben intenzív felderítés kezdődött, és hát tényleg a hegyközségek nemzeti tanácsa a szemlecsoportokat megszervezte, és az intenzív felderítés következtében nagyon sok, hát a becslések szerint közel hozzávetőleg 300 000 fertőzött vagy fertőzöttnek vélt szőlőtőkét semmisítettek meg olyan 2026-os év elejéig, és hát ennek következtében reméljük, hogy azért szép lassan pár éven belül sikerül majd ezt a járványt megfékezni. Ami nagyon fontos, hogy itt az egyik sarokköve a védekezésnek az, hogy egyszerűen ki kell menni az ültetvényekbe, szemlézni kell rendszeresen, különösen nyár második felétől, és a gyanúsnak ítélt szőlőtőkéket mintázni kell, tesztelni kell, és el kell távolítani mielőbb a fertőzött szőlőtőkéket az ültetvényből. És hát remélhetőleg pár év alatt ezzel a tudatosabb módszerrel hát le tudjuk törni a szarvát ennek a problémának.
4: Hát ugye most szigorításról kell beszámolni, mert az ellenőrzést szigorítják, és ugye a hegybírók új jogosítványokat kapnak. Mik ezek, és mit jelent a szigorítás pontosan?
5: Tehát például idén már kötelező a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Eddig nem volt ez beépítve, hogy mondjam, tehát nem volt kötelező a védekezés ellen, csak például karantén területeken. Na most, így most már országosan is kötelező a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen, és ezt ellenőrizhetik is. És az öko termesztésben például a támogatások lehívásának a feltétele szintén a kötelező védekezés ökóban engedélyezett szerekkel. És hát erről röviden pár szóban annyit érdemes tudni, hogy bár az amerikai szőlőkabóca 2006 óta itt van Magyarországon, az általa terjesztett fitoplazmát azt 2013-ban mutatták ki először szőlőn, de mégis a védekezési gyakorlatba igazán nem épült be az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés rutinja a gazdáknál. Mert bár a kabóca az elsődleges terjesztője ültetvényen belül szőlőtőkéről szőlőtőkére a fitoplazmának, igazából a kabóca nem jelent ott problémát, ahol épp nincs jelen a fitoplazma. Uh-huh. De az évek alatt szép lassan, hát most már kiderült, hogy az ország összes borvidéke fertőzött lett, és ennek okán, hogy sok éven keresztül igazából direktbe nem történt védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen, így országos szinten, hát azt lehet mondani, hogy elég nagy egyetszámban fordul elő szinte mindenhol ez az amerikai szőlőkabóca, tehát ahol megjelenik a fitoplazma, ott adott a helyszínen nagy valószínűséggel az a vektor, ami képes is tovább terjeszteni ültetvényen belül.
4: Igen. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy az amerikai szőlőkabóca terjeszti ugye a fitoplazmát, és a korábbi nagy szőlővész, a filoxéra, az is szintén egy ilyen Amerikából ránk származott valami volt. Az elég nagy pusztítást végzett annó.
5: Igen. Ezt nehéz megbecsülni, mert ugye nagyon sok területet gyakorlatilag felszámoltak, hogy igen, megakadályozzák a filoxéra tovább terjedését. Kérdés, hogy az ilyen intenzív beavatkozások nélkül mekkora kárt okozott volna, de valóban abban a korban, tehát ez egy óriási probléma volt, és sajnos franciaországi és olaszországi példákból tudjuk, hogy az aranyszínű sárgaság is nagyon komoly problémát tud okozni, tehát akár az össztermő felület 40%-ának az elvesztésével is fenyeget olyan közép-hosszú távon. Ugyanis nem gyógyítható ez az aranyszínű sárgaság, tehát hogyha egyszer a tőke megfertőződik, akkor csak nagyon ritka esetben fordul elő, hogy magától kigyógyul ebből a fertőzésből, egyébként pedig egy-két éven belül a tőke Sajnos elpusztul,
4: igen. Azért is tértem erre rá, vagy vezettem rá, mert többen azt kérdezték, és hogy nyilván az fordul meg az ember fejében, hogy az amerikai szőlőkabócának nincs a természetes ellensége, hát ő a vektor, ugye, ami terjeszti a fitoplazmát, hogy Amerikában hogy védekeznek ellenem. Ugye a filoxéra idején az volt a megoldás, hogy a rezisztens szőlő fajtáknak a gyökerét, a tőkéjét használták fel, és arra oltották rá ugye az európai fajtákat, az úgy jól működött, mert az rezisztens volt ugye a gyökér tetű ellen, vagy mi is ennek a rendes neve, tehát az működött, de ugyanilyen jellegű védekezési módszerek nincsenek a fitoplazmára és a szőlőkabócára?
5: Na most az az érdekes ebben a történetben, hogy az amerikai szőlőkabóca, bár Amerikából jött, ott nem számít kártevőnek, ugyanis ott nincs jelen a fitoplazma, mert a fitoplazma az már egy európai történet, tehát az itt valamilyen valószínűleg égerfákról kerülhetett, tehát eredetileg például a szőlőnövényre, és az itt Európában alakult ki, tehát Európában volt megtalálható, és amíg nem jött Amerikából az amerikai szőlőkabóca, addig itt Európán belül nem volt gyakorlatilag olyan hatékony vektora ennek a betegségnek, ami ilyen járványosan tudta volna a szőlőn terjeszteni azt. És ezért Amerikában nem is védekeznek az amerikai szőlőkabóca ellen, nem számított igazából kártevőnek, mert önmagában az amerikai szőlőkabóca nem tud olyan mértékben felszaporodni a szőlőn, hogy direkt kárt tudjon okozni. Tehát nincs annyi szőlőkabóca, hogy mondjuk kiszivogatja a szőlőlevelét, elszárad, elsárgul a szőlőlevele, vagy ilyesmi történjen. Vannak más kabócák, amik képesek erre, de az amerikai szőlőkabóca az nem csinál direkt kártételt, az csak azért nagyon rossz, mert a fitoplazmát nagyon hatékonyan tudja egyik tőkéről a másikra terjeszteni.
4: Oké.
5: És
4: tehát itt ugye ez volt a probléma, hogy ő ezt ilyen járványszerűen és nagyon gyorsan el tudta terjeszteni.
5: Igen, mert tehát a szőlőhöz nagyon kötődik az amerikai szőlőkabóca, és vannak más kabócafajok is itt Európában, amik arra képesek, hogy a vadgazda növényről a szőlőre alkalomszerűen ráviszik a fitoplazmát. De ez néha történik csak meg, önmagában ez nem okozna járványszerű terjedést. Viszont a szőlőkabóca az a szőlőhöz kötődik, ott relatíve nagy egyedszámba föl tud szaporodni, és aztán szőlőtőkéről szőlőtőkére a más kabócák által vadgazda növényről valamelyik szőlőtőkére bevitt fitoplazmát, azt nagyon hatékonyan tudják terjeszteni. Természetes ellensége, hát specifikus természetes ellensége sajnos nincs, tehát nincs olyan például, mint az ázsiai márványos poloska esetén van a szamuráj darázs, ami nagyon hatékonyan képes a tojásait parazitizálni, de az amerikai szőlőkabóca esetén nem tudunk ilyenről, még az ős hazájában, Amerikában sem. ilyen, hát úgynevezett generalista ragadozók, tehát olyan ragadozók néha fogyasztják, amik nagyon sokféle zsákmányt elejtenek, ilyenek például, hát a pókok biztosan fogyasztják, de van még egy pár olyan ízelt lábú, ami valószínűleg képes elfogyasztani a kabócát, vagy a kabóca lárváját így ültetvényen belül, de nincs egy-két olyan faj, vagy egy-egy olyan ízelt lábú csoport, ami direktben képes lenne nagy mennyiségben a szőlőkabócát hát ragadozni.
4: Hát igen, sajnos akkor igazából, és akkor a hegybíróknak az új jogosítványa ezzel kapcsolatban a felmérés és a büntetés, vagy mi lehet a jogosítványa?
5: Tehát az biztos, hogy ellenőrizhetik, illetve a kijelölt a hatóság munkáját segítik azzal, ugyanis a hatóságnak relatíve hát jóval kisebb kapacitással rendelkeznek, nem tudnak annyi helyen jelen lenni, és ilyenkor a szemlézett szőlőtőkéket és a vélhetően fertőzött szőlőtőkéket ugye alapvetően a hatóság embereinek kéne hát jóvá hagyni, vagy hát láttamozni az eltávolításukat, és erre azért van szükség, hogy a kártérítés kapcsán ezzel tudja igazolni a gazda, hogy tényleg a hatóság emberei is szemlézték, vagy hát jóvá hagyták az adott tőkék eltávolítása kapcsán a kártérítési igényt. Na most, mivel nincsen annyi hatósági személy, aki a növényvédelmi hatóságtól végig tudná nézni a szőlőtőkéket, hanem ezt javarészt ugye a hegyközségek nemzeti tanácsa által szervezett szemlecsoportok végzik, mert hát több mint 50 ezer hektárnyi szőlő van az országban, úgyhogy sok ember kell ahhoz, hogy ezt lejárja, és ezért így meggyorsítható a folyamat, hogyha ezekben a szemlecsoportokban is résztvevő, adott esetben nem hatósági személy is jogosult lesz arra, hogy mondjuk a jóvá hagyja, vagy hát dokumentálja a tőkék, mondjuk a felszámolandó tőkeszámot.
4: Ja, vagy tehát ilyen kivágást is elrendelhet akkor ezek szerint? Tehát, hogy szükség esetén, hogyha azt látja, hogy itt olyan nagy baj van?
5: Tehát, hogy mondjam, tehát eddig is jelölgették a tőkéket, amit kivágásra ítéltek. A hatósági személynek ebben az volt a feladata, hogy ezt mondjuk jegyzőkönyvvel dokumentálja, hogy adott ültetvényből hány tőke kerül, vagy került kivágásra, hogy ez tényleg mutatta a fertőzés tüneteit, vagy ne adj Isten, tesztelt volt-e, és akkor a kártérítésért ezzel a hatósági személy által kiállított dokumentummal lehetett mondjuk jelentkezni vagy igényelni. De mivel nincs elég hatósági személy, nem tudják végigjárni gyakorlatilag az országot, és minden egyes a szemlecsoportok által kijelölt tőkéket láttamozni, vagy hát legalábbis dokumentálni, hogy igen, itt ennyi meg annyi tőke került kijelölésre, ezért így a folyamat meggyorsítható azáltal, hogy például a hegybírók is ilyen formán hát nagyobb jogkört kapnak, vagy hogy hát az általuk kiállított dokumentumok vagy szakvélemény által is mondjuk indítható a kártérítési eljárás.
4: Oké, hát reméljük, hogy ezzel a fajta nagyobb odafigyeléssel sikerül. Egyébként szerencsére vannak ilyen alulról szerveződő csoportok erre, például a Mokos Péter, a borász indított egy fitoplazma monitoring Facebook csoportot, és ott már azért a tagok is eléggé sűrűn jelen vannak, és nagyon érdekes, hogy applikáció is készült ugye erre, szintén ilyen alulról jövő kezdeményezésként, ahol szakértő akár pár órán belül is rá tud nézni mondjuk fotók alapján a levelekre, meg a tőkékre, és meg tudja mondani, hogy ez most komolyabb probléma. Úgyhogy látszik, hogy magát a borásztársadalmat is nagyon komolyan és érinti, és ők is foglalkoznak ezzel, úgyhogy reméljük, hogy ezzel a közös irányjal így megfékezhető, és nem lesz nagy kár.
5: Hát reméljük, az mindenféleképpen az ilyen jellegű dolgok,

0: diagnosztikát is szeretnénk fejleszteni, aha, ami arról szól, hogy hát most jelenleg bár egy-két gyors teszt már létezik, hogy a helyszínen is kimutatható legyen gyakorlatilag molekuláris módszerekkel az aranyszínű sárgaság fertőzés. Ezek a tesztek még nem annyira hatékonyak, hanem jellemzően laboratóriumi diagnosztikát igényel ezeknek a kimutatása. Na most ezeket a gyors teszteket tovább lehet fejleszteni, ami sokkal specifikusabban már a helyszínen képes kimutatni azt, hogy tényleg aranyszínű sárgaság fertőzésről van ez szó. És ez azért lenne fontos, mert azért ilyenkor mindig kerülnek kivágásra olyan tőkék is, amik egyébként gyanús tüneteket mutatnak, de lehet, hogy nem is fitoplazma fertőzöttek, hanem csak valami egyéb más bajuk van. Igen. Illetve vannak olyan tőkék is, ami meg hát nem mutat a fitoplazma fertőzésre jellemző tünetet, de közben meg mégis fertőzött, és ezért az ilyen gyors tesztekkel, például a helyszínen hát a nagyobb hatékonysággal tudjuk azonosítani a fertőzött tőkéket, akkor ezzel tudunk segíteni abban, hogy hát hamarabb ki legyenek ezek a fertőzött tőkék szelektálva az ültetvényből.
1: Hát reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen az informatív összefoglalót és azt, hogy hol tartunk most. További jó munkát akkor mindenhez.
0: Köszönjük szépen mi is.
2: Viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
2: Dr. Mezőfi László növényorvosra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával beszélgettünk a szőlő aranyszínű sárgaságáról, fitoplazmáról, kabócákról, mindenféle problémáról, ami e köré gyűjthető.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of. Hallgassátok válogatásunkat a heti elhangzott műsorainkból.
3: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Hát egy rémbosszantó helyzetről fogunk beszélgetni, erről már morogtam én is egy méreteset, a több utas palackoknak az eltűnése, amennyiben belefutsz, akkor

0: megszabadulni tőle, az sem túl könnyű. Akkor aznap írták a hallgatók, hogy azért van egy-két olyan bolt, ahol vagy a pénztáros veszi át, vagy az ügyfélszolgál, de hát ez nyilván nem egészen jó megoldás, tehát ennek valamiféle rendszert kéne adni, illetve hát vagy pedig van az, ami fennáll veszélyként, hogy egész egyszerűen kikopnak, és minden ilyen eldobhatós, újra feldolgozós lesz. Na, de hogy mi konkrétan a helyzet, az Szabó Györgyel, a Humus Szövetség alelnökével beszéljük meg. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Ez az én érzékelésem, hogy így megnehezedett megválni a több utas csomagolástól, üvegektől, palackoktól, vagy ez a helyzet?
2: Nem, sajnos egyértelműen ez a helyzet, és hiába próbáljuk már felhívni erre a figyelmet most már évek óta a Humusznál, sajnos ez egyre romlott, tehát ez egy kifejezetten nem egy sikertörténet a érdekérvényesítésünk tekintetében. Nyilván most egy új kormány került hatalomra, tehát van némi reményünk arra, hogy esetleg változni fog. Ráadásul a hulladék ügyért felelős államtitkár is egy kifejezetten kompetens személy lett, de egyenlőre hát nem azt látjuk, hogy ez lenne a fókuszban. Ugye most aszály, energiaválság, minden együtt úgymond terheli a kormányt, illetve a illetékes minisztériumot is, és egyenlőre nem fordultak még rá arra, hogy a betétdíjas rendszerrel foglalkozzanak. Itt az alapvető probléma az azzal kezdődött, hogy bejött az új visszaváltási díjas rendszer, amit egyébként mi üdvözöltünk, hiszen az örömteli volt, hogy az eldobható egyutasnak is nevezett csomagolásokra is most már vonatkozik egyfajta visszaváltási díj. Viszont ezzel a rendelettel úgymond beszántották a régi fajta rendszert, ami a betétdíjas csomagolásnak hívtak, így gyakorlatilag egy néven fut már a kettő, és nem volt kötelező megtartani a korábban létező betétdíjas több utas, azaz többször használatos csomagolásokat az áruházaknak, és így sokan ki is léptek belőle. Gyakorlatilag néhány nagy lánc maradt, akik még foglalkoztak ezzel, és ezek közül is vannak, akik azóta kiléptek, nem tudom, nevesíthetem.
0: Persze, számosságuk egyre csökken, úgyhogy...
2: Igen. Tehát, hogy a diszkontláncok, mint a Lidl, az Aldi és a Penny, ezek utána közelmúltban a Spár üzletlánc is kivezette a termékkínálatából az összes több utas visszaváltható csomagolásban forgalmazott terméket, ami azért is volt nagy probléma, mert náluk még ilyen régi automaták is voltak az üzletekben, amelyekbe adott esetben úgy is vissza tudtuk vinni a palackot, hogy mondjuk nem ott vásároltuk. Ugyanesetleg konkrétabb ilyen kézzelfogható probléma most az új rendszerben az, hogy a üzleteknek csak akkor kell visszavenniük egy adott palackot, hogyha azt forgalmazták, de ez nem azt jelenti, hogy azaz konkrét formájú és tömegű palackot veszik vissza, hanem azt, hogy mondjuk van egy piroska termék, akkor a piroska termékből is csak azt a mondjuk málna szörpöt, amit ők forgalmaztak.
0: Tehát a piroska kifit már nem veszi át.
2: Pontosan. Így aztán a óriási gondban vannak a vásárlók, akik mondjuk megvették a adott szörpöt, vagy bort, vagy sört, hogy azt hova tudják visszavinni, hiszen egyre kevesebb helyre tudják, és már most évelején, így az első vagy második negyed évben szállt ki ebből a bizniszből, úgymond. Érthető módon nekik nem volt annyira megérős az, hogy a többi áruházlánc eleve nem is vállalta ezt a bajlódást, úgymond, hiszen nem voltak jogszabályilag rákötelezve, és nagyon sok csomagolás hozzájuk érkezett, nekik ezt tárolniuk kellett, logisztikát intézniük, és egyszerűen arra a gazdasági döntésre jutottak, hogy ők most inkább nem a környezetvédelmet veszik elsődlegesen, hanem azt, hogy gazdaságilag mi a racionális, és kiszálltak. És így gyakorlatilag nem tudom, az Auchan maradt még, ahol például elérhetőek ilyen termékek, egy-két CBA-ban,
0: a termék elérhető,
2: bolban.
0: Az üvegvisszaváltás kevésbé, ott egy csatos üveges sörrel fürödtem be, aminek ráadásul jó drága az üvege, és nem tudom elpasszolni egész egyszerűen. Tehát megvenni meg tudtam náluk, igen.
1: De azt nem tudod visszarakni az automatába,
0: nem,
1: ugye?
0: Nem.
1: Igen, és az a probléma egyébként itt az automata rendszerrel kapcsolatban ugye kettő gond van. Az egyik az, hogy még mindig találkoztam én saját tapasztalatból olyanokkal, akik egyébként rendszeres automatába járó visszaváltók, és nem tud a különbséget a két jel között, ami van, ugye az egyik a... Tehát el kellett magyarázni. A másik pedig az, hogy már az 50 forint is egy ilyen lélektani határnak számít, bár azt elég jól visszaviszik az emberek, hogyha összegyűlik. De ezeken az újrapalackokon, ezeken ilyen töredékösszegek szerepelnek, ilyen 25 forint, meg ilyenek. Hát azért már ott hagyja, a francba nem érdekli.
2: Igen, pontosan, és ez a másik kirívó dolog, hogy a szörpes üvegek azok mondjuk drágábbak, akik ilyen 175 körül vannak, a borosak mondjuk 100, 120, 130 körül, a sörös üvegek viszont valóban 25 forintért mennek jelenleg, ami gyakorlatilag a nevetséges kategória, tehát az aztán tényleg az, amiért már le se hajol az ember, szóval ez megint csak egy rendkívül káros tendenciának így a betetőzése, hogy azt már vissza se fogják jönni, de az a vicc, hogy a drága üveget se tudják sokszor visszajönni, az emberek hiába szeretnék, és ezek is a hulladékba kerülnek, ami azért nagyon nagy probléma, mert értelemszerűen azért egy nagy tömegű, egyébként törékeny, de cserébe viszont teljesen inert, tehát nem szennyező, tehát hogyha azt használjuk, akkor az tényleg egy egészséges megoldás. Ezt a terméket, hogyha legyártják, az kifejezetten energiaigényes, erőforrásigényes, egy drágább csomagolás, viszont hogyha többször tudják használni, akkor az a gyártónak is megéri, ezért is van még továbbra is pár gyártó Magyarországon, aki kitart ezek mellett a csomagolások mellett, illetve a környezetvédelmi szempontból is kifejezetten előnyös, ilyen 6-8 használat után már környezetvédelmileg előnyösebb, mint az eldobható együttes csomagolások, amiknek ugye más előnyei vannak, ugye azok könnyebbek, nem törékenyek általában. Most itt a műanyagra gondolok elsősorban, illetve az alumínium csomagolásokra, de hogyha ezek a több utas csomagolások valóban körforgásban tudnának maradni, akkor ezek sokkal-sokkal környezetbarátabb megoldást jelentenének, és ugye ezért is született meg ez a PPVR-nek csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló Európai Uniós rendelet, aminek most kezdenek így sorra életbe lépni az egyes célértékei, illetve kivezetései, tiltásai, például a PFA vegyületekre vonatkozó része az már augusztus közepén életbe lépett, és a több utas csomagolásokra is vonatkoznak majd célértékek. Ezeket így sorra a következő években kell majd teljesítenie tagállamoknak, illetve adott esetben a kiskereskedelmi szereplőknek is. Na most ez a rendszer, ami nekünk korábban működött, ez egyre inkább meghal, és most a nulláról kell majd akkor újraépíteni, ha ténylegesen el fognak tűnni ezek a csomagolások a polcokról.
0: És akkor jó, az kiderült a mondókádból, hogy akkor egyértelműen környezetkímélőbb a több utas. A kérdés az, hogy ugye említetted ezt a 8 kört, hogy legalább onnantól ér meg, hogy ezt bírják is egyébként? Mert
2: igen.
0: Az üveg is karcos lesz, akkor esztétikailag már nem úgy néz ki a kereskedő, vagy a gyártó már nyilván nem engedné piacra. Én emlékszem, hogy régen a kőbányai világosnál ez nem volt probléma, még a szocializmusban ott egy ilyen masszív mat csík volt az üveg.
1: Igen, azt nem szállt, az volt a rég, mi van benne?
0: Így van, ott a palackozó már jó pár kört ment a palackozóba az adott üveg. Ez itt most azt hiszem a gyártónál már ez nem biztos, hogy elgurulna. De szóval a lényeg az, hogy ez egy működőképes modell lenne, hogyha fenntartható lenne és működőképes.
2: Nagyon is, igen. És van olyan gyártó, aki beruházott az elmúlt években egy üvegmosóra, azért, hogy fönn tudja tartani ezt a rendszerét, minél gazdaságosabban és értékállóban működjön ez a több utas rendszer nála. Na most ő az, aki sorra a kiskereskedelmi láncoktól kapja a visszajelzést, hogy többet ne küldjön hozzájuk több utas csomagolást, mert most már csak a műanyagpalackokat fogják elfogadni.
1: Hát figyelj, mi is felhívtuk a figyelmet erre, fogunk ezzel még foglalkozni, mert megpróbáljuk megkeresni a szereplőit ennek az ügynek, és megkérdezzük tőlük akkor a mi érteket, de köszönjük szépen, hogy elmondtad azt, hogy milyen problémákat láttok ti.
0: Ez egy fontos probléma, és hát jó, hát nem jó, de az hallani, hogy nem csak az én környékemben volt ez probléma, vagy nekem okozott problémát, hanem ez egy valós helyzet, és hát, ha lehet ezen valamit javítani. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről.
1: Köszönjük szépen. Jó munkát nektek.
0: Szabó Györggyel, a Humusz Szövetség elnökével váltottunk pár szót.
1: Alelnökével,
0: bocsánat, igen, a több utas csomagolások hát újrahasznosíthatósága, vagy annak eltűnése volt a témánk.
3: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Egyes, kettes.
3: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
3: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
3: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
5: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, four. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
7: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ-i gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
8: Kórház?

0: hatalmas. Sopatban? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi bestofadásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
3: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
4: Eljött-e már az ágensek kora? Ugye pont beszélgettünk már egy ilyen témában a mai nap folyamán, ugye a pénzügyi piacokon is megjelentek az AI ágensek, akik már akár üzleteket is kötnek, nem csak elemeznek, nem csak adatokat dolgoznak.
5: Letapogatják a közösségi médiában a szentimentet, ugye igen, a hírek alapján igen, döntéseket igen. hoznak, és a többi. És pont ezt kérdezzük most, és ez a témánk, hogy ezeknek az autonóm rendszereknek melyek a fő ígérete és lehetőségei, illetve hogy mik korlátozzák a bevezetésüket. Dr. Szabados Levente, a Frankfurt School of Finance and Management docense, a Neuron Solutions társalapítója, adattudós teológus a vonalban. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt! Hát igen, egyébként ez egy jó kérdés, hogy eljött-e már, vagyis hát mindig vannak ezek a különféle területek, amik nagyon eltérően reagálnak, mert például a programozásban nemrég jelent meg a JetBrains-nek egy kutatása. Ők egy szoftverfejlesztő cég, akik szoftverfejlesztést támogató eszközöket fejlesztenek, és azt mondta ez a kutatás, miszerint 90%-a a professzionális fejlesztőknek már ágens rendszereket használ, tehát bizonyos területeken ez domináns. Más, mondjuk egy McKinsey tanulmány az azt mondja, hogy kisebb szervezeteknél 20%, nagyobb szervezeteknél nem programozási területen, meg 40%, aki már nagyobb mennyiségben is használ ágenseket. Hát most ebből aztán mondjátok meg, hogy ez már az eljött-e, vagy az eljött.
5: Meg az, hogy mi a definíció, mert ugye már, hogyha visszamegyünk a KIH-hoz, ahogy a Mihálovics András szokta mondani, szóval a lényeg az, hogy önmagában az, hogy AI, ez egy ilyen átfogó ernyő fogalommá vált, és ugye hát nagyon-nagyon nagy különbséget kell tenni a között, amit így nevezünk. Mit nevezünk így, melyik? Tehát az, hogy mit jelent az ágens, mennyire autonóm, mennyire szuverén ez a rendszer, szerintem azért nagyon nagy különbségek vannak.
6: Abszolút, és ebben hadd vegyem kölcsön Szertis Gergő barátomnak a gondolkodási keretét, miszerint, hogy ugyanazt a nyelvmodellt három módon is tudhatod használni. Egyrészt ilyen augmentált vagy kiegészített módon, továbbra is te ülsz a chat felület előtt, és te végzed a munkát, csak van egy ilyen segéded, aki beszélget vele. Vagy automatizált módon, amikor nem is látsz feltétlenül semmilyen chat felületet, hanem előre meghatározott, és itt fontos, előre meghatározott lépések szerint valami a háttérben valamit végrehajt. Na, egyik sem agentikus, úgynevezett agentikus rendszer, vagy ágens rendszer. Az ágens rendszer az, amikor én ugyan látok valamiféle interakciópontot, de én delegálok egy feladatot annak a felelősségével, a végrehajtás módjával is. Nem biztos, hogy tudom, hogy milyen lépések kellenének nekem egy adatelemzéshez. Nem biztos, hogy előre megmondom, hogy ezt innen vedd, azt onnan vedd, és így mutasd meg, meg úgy számolt ki. Lehet, hogy én ezt nem is tudom előre, hanem azt mondom, hogy rád bízom, mint egy önállóan ágens agenciát, tehát képviseletet adok neked, tessék szépen képviselni engem, haladjál el a vállalati adatbázishoz, és utána hozzál nekem egy olyan elemzést, ami megmondja, hogy mondjuk a szélszünk mely területeken miért és hogyan mozog.
5: Igen, igen, értem. Ugye pont be akartam hozni, hogy azok számára is talán közelfoghatóbb legyen, hogy miről van szó, hogy vannak elterjedőben ugye ezek a zero employee companies, ami kimondottan egy ilyen sztori, ott az a lényeg, hogy az ügyvezető maga az autonóm ágens, és onnantól kezdve, hogy ő ezt hogy hajtja végre ezt a feladatot, a promptod az lényegében az, hogy te hozzá létre egy terméket, hogy ő ahhoz saját, ő hogy delegálja a feladatokat, mit használ, milyen eszközöket.
4: Egy ilyen kampány nekem is kéne.
5: Az csak attól függ, hogy a tokeneidet milyen gyorsan akarod elégetni, kb.
6: Ez részben így van, illetve hát azért, ha megnézitek, mindig ez a kérdés. Jó példa erre egy junior munkavállaló. Aha. Egy junior munkavállalót is általában nagy bizalommal elküldünk, hogy haladjon el és csinálja meg nekünk az elemzést. Aztán az első dolgunk micsoda, az esetek jó részében megpróbáljuk kegyetlenül ellenőrizni, hogy mit sikerül csinálni. Tehát, hogy egy
5: Azért, mert control freak vagy, azért van ez így, különben adni kell kibontakozni a fiatal tehetségeket.
6: Ez teljesen így van, és ez egyébként egy jó alapelv agentikus rendszereknél is, csak a kibontakozásuknak az szab tulajdonképp gátat, hogy mi az, amit automatizáltan, nagy skálában tudunk leellenőrizni. Ha az ellenőrzés továbbra is az én feladatom, akkor meg az ellenőrzés lesz az új szűk keresztmetszet, mert nyilván megcsináltathatok 67 dolgot, de ha mind a 67 dolog arra vár, hogy én utána bólogassak, hogy ez jól lett megcsinálva, akkor ugyanúgy ott állunk, mintha én csináltam volna egyesével őket.
5: Igen, ezt értem.
6: Tehát ez így nem lesz jó.
5: Sokan ott tartanak mégis, szerintem jelen pillanatban azért x-elgették a felmérésekre, hogy használjuk, amit te mondtál, hogy lényegében egy ilyen augmentált módon, tehát egy kiterjesztett módon használják ezeket a nagyon, nagyon hatékony eszközöket. De az az én jobb kezem, vagy az én robottársam, aki segít. Tehát, hogy nem feltétlenül jutottunk el szerintem ide az agentic AI korba abból a szempontból, hogy ezeknek nincs autonómiája még, tehát nem eszköznek használják, és nem egy különálló individuumként dolgozik.
6: Na jó, de ugye ez abból adódik, és nézzétek meg, térjünk vissza egy kicsit ez a programozás kérdéshez. Ugye programozás esetén az nagyon jól látszik, hogy rengeteg alfeladat az jól ellenőrizhető automatikusan. Tehát egyáltalán nem biztos, hogyha én azt mondom, hogy ezt meg azt a szoftvert hozd létre, és teszteld le, és egyébként tégy így meg úgy, mert a helyes teszt az az, hogy, akkor azt nem tudja egy gép maga is végrehajtani. Tehát, hogyha a tesztelés vagy a meggyőződés arról, hogy valami jól lett csinálva, szintén skálázható, na ott kezdődik el az a loop, nem csoda, hogy 90% már bízik abban, hogy hát figyelj, hogyha én elég jól elmondom, hogy mit tekintek jól leteszteltnek, akkor ez úgy fog megtörténni, ahogy én szeretném. Ez más területeken sokkal bonyolultabb, mert hát az ördög tudja, hogy mi a jó marketing elemzés. Hogyha meg tudom fogalmazni valamilyen elég exakt módon, hogy azt is delegálni tudjam, tehát az ellenőrzést is delegálni tudjam, na onnantól kezdődik az, hogy én elkezdhetek nagy autonómiai rendszereket, tényleg ilyen zero employee company-ban gondolkodni.
5: Mik a korlátai a bevezetésnek? Pontosan ez, hogy nincsenek jól tudjuk-e, hogy kell jól paraméterezni? De nem mindegy, ugye itt nem arról van szó, hogy egy képgeneráló vagy egy szöveggeneráló algoritmusnak adunk egy promptot, és hogyha elrontja, akkor lesz még egy, hanem itt arról van szó, hogy akár egy céget vezet, egy terméket fejleszt, egy nagy cégen belül egy komoly részfeladatot megcsinál, mondjuk egy kutatást, egy felmérést. Tehát itt azért nem mindegy. A pazarolt pénz és idő függvényében nem biztos, hogy megéri használni ezeket a rendszereket.
6: Ez így is lehet, de azt hiszem, hogy az akadályok főként nem itt vannak. Az egyik fő akadály az mindenképp az, hogy tulajdonképpen ne AI modellekben, hanem rendszerekben kezdjünk el gondolkodni. Egy AI nyelvmodell, hogyha én kinyitom bármilyen weboldalon, vagy akár egy programozási interfészen keresztül integrálom, akkor ő magában nem nagyon fér hozzá semmihez. Vegyük észre, hogy a feladat végzéseink során a fő hozzáadott érték az, hogy mi dolgokhoz hozzáférünk, dolgokkal tudunk interaktálni. Van egy CRM rendszerem, van egy vállalatirányítási rendszerem, van ilyen rendszerem, olyan rendszerem, amihez én hozzáférek. Na most, hogyha egy nagyon limitált helyzetbe hozom én az AI agensemet, nem fér mindezekhez hozzá, hogy az ördögbe várhatnám el, hogy olyan teljesítménnyel tegye meg azt az elemzést, amit én szeretnék. Tehát az egyik az tényleg ez a rendszer szintű gondolkodás, amit mostanában a harnessnek szoktak gondolni, vagy mondani, hogy egy keretet, egy ilyen gyeplőt teszek köré, amivel egyrészt irányítani tudom, másrészt meg hát attól hasznos, mert hát hogyha nincs a lovon lószerszám, akkor azért marha nehéz rá.
5: Igen.
6: Úgyhogy ez az egyik akadály. A másik akadály az, amit már mondtam is, hogy nagyon sokszor annak a jó megfogalmazása, hogy mi is az elvárt helyes eredmény, miből ismerjük mi meg azt, hogy ez az eredmény jól lett elérve, ez önmagában egy kihívás. Tehát, hogyha ezt jól meg tudjuk fogni, és azt tudjuk mondani, hogy ennek az üzleti folyamatnak a kimenete akkor helyes, ha... Na, ez esetben lehet azt mondani, hogy akkor tessék szépen elfáradni, aztán csinálni helyet.
5: Oké, tehát itt, hogyha, tehát még mindig az úgynevezett promptolás, de inkább akkor nevezzük ezt helyes paraméterezésnek a problematikájánál tartunk.
6: Én úgy fogalmaznék inkább, hogy amit mostanában úgy hívnak, hogy evals, evaluations, tehát kiértékelések. Vagyis, hogy nem az a kérdés, hogy hogyan adom meg a feladatot, arra mostanában meg kezdenek elég robusztus rendszerek lenni, addig próbálkozik, amíg itt találja. Nyilván ez nem lesz hatékony annyira, mert kicsit sokat próbálkozik, de hát ezt még túl lehet élni. Amit nem lehet túlélni, az pont az, hogyha nem tudom, hogy mikor van eredmény.
5: Igen.
6: És se a rendszer nem tudja, hogy mikor van eredmény, nem tudja, meddig kell próbálkozni, se én nem tudom, hogyha véletlenül próbálkozott valamivel, és odaadja az eredményt, akkor most örülünk, Vincent?
5: Igen, értem.
4: Ja.
5: Jó, hát ez nehéz, de közben ugye pont ahogy említetted azt, hogy az ellenőrzés és a paraméterezés, vagy promptolást, tehát most már itt is megjelentek a segédeszközök, akik ezt megteszik helyettünk, az ellenőrző, akár az is agentik lehet, tehát hogy ő megcsinálja, és jól megcsinálja ezt a feladatot.
6: A cél nem lehet agentikus, tehát igazság szerint itt kitalálni, hogy merre is megyünk, hogy mit akarunk valójában, hogy mi az, amikor mi valamilyen minőségi elvárást támasztunk, az valahogy ezekből a rendszerekből maguktól nem lép elő. Tehát a csinálj nekem egy dizájnt, jó, de milyen dizájnt? Szóval, hogy egy emberi dizájnert sem lehet így neki ereszteni, hogy és akkor tessék elfáradni és visszajönni az én brand identitásommal. Vegyük észre, hogy ez itt nem működne egy emberi agency-nél sem, tehát egy marketing agency-t sem tudnánk így megoldani, és a marketing agency is feltenni a kezet, hogy elnézést, nekem veled valamilyen szinten beszélgetnem kell. Én nekem téged valahogy meg kéne, hogy ismerjelek, hogy az a brand identitás az valamilyen módon hozzád közel legyen. Tehát, hogy ezt a fajta felelősséget, azt azért meg kell tartsuk. Megint más kérdés, hogy ez nem azt jelenti, hogy ott ülünk, és végig, hogy mondjam, asszisztáljuk, ahogy valami csinálva van. De azon például sokkal többet és sokkal mélyebben gondolkodunk, hogy mikor helyes valami, és mi az a stratégia, amit követünk.
5: Hát akkor legyen így, ez legyen. Én úgy vettem ki a végeredménybe, hogy valójában, hogyha azt mondjuk az agentic AI, vagy az ágensek kora, az úgy igazából nem jött még el, de beleléptünk már fél lábbal.
6: Valahol eljött, valahol nem, és ahogy fogtam mondani, ez a klasszikus Gibson mondás, hogy itt van a jövő, csak teljesen egyenlőtlenül oszlik el.
5: Ja, igen, nagyon jó. Oké, Levente, köszönjük szépen az infókat.
6: Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok!
4: Szervusz! Dr. Szabados Leventével, a Frankfurt School of Finance and Management docensével, a Neuron Solutions társalapítójával, adattudós teológussal beszélgettünk az ágensekről, és tettük fel a kérdést, hogy eljött-e már az ő koruk.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Élénkült a boltok forgalma júliusban, rekord résztvevő fut a Vízer félmaratonon, többször megnövekszik a felhőzet. Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csaknem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a Kutatók Éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a Kutatók Éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület éget le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
6: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
5: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszortan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház?

0: kívánok, hogy ugye szombatban, igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
4: Pizzázni fogunk, mert hogy megjelent Pizza Alkímia címmel egy könyv, és ennek a szerzője van itt a stúdióban, Prejer György, a Vegazzi Specialty Pizzeria tulajdonosa is ő, és a Pizza Labor Képzőközpont alapítója. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívásunkat.
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen.
4: Képzeld el, hogy az első benyomás az volt persze, hogy remek illata van a könyvnek, ilyen igazi új könyv illata, imádom, az is nagyon megfogott, de így találomra belelapoztam, és azt írta nekem ide a szerkesztő, hogy nem egy újabb száraz receptgyűjteményről van szó, marhára nem. Tehát ilyen nagyon mély elemzést én még a tészta készítésről nem nagyon láttam. Ennyire belefeledkeztél ebbe a témába?
5: Igen, alapvetően nem is lettek volna benne receptek, de a kiadó azt mondta, hogy ha nincs recept, nincs könyv. Uh-huh. Nekem abszolút ezzel a könyvvel az lenne a célom, hogy arra ösztökéljem az embereket, hogy ne ragadjanak le a recepteknél, és hogy megértsék a tészta működését. És ez a könyv igazából nem is a pizzáról, hanem a keltésztákról szól, a keltészták működéséről, de hogyha a könyvnek a technikai elméletét nézzük, illetve azt, hogy milyen technikákat ír körbe, akkor ott kapcsolódik a pizzához és maga a könyvnek a címéhez.
4: Szerinted, farinográfos értékek, proteolízis, ilyenek vannak benne, a dagasztógépek súrlódási tényezői.
5: Szándékosan ijeszted el a hallgatókat?
4: Nem. Azt mondom, hogy egy nagyon komoly, és ugye én a búza szemnél ragadtam le először, mert ugye mégiscsak valamennyire az a szakmám, de itt az olajoktól kezdve a sókon keresztül tényleg az összes összetevő bent van.
5: Az alapanyagok működése.
4: Alapanyagok működése, stb. Igen. Stb.
2: Beugróként, szerinted Magyarországon azoknak, akik otthon pizzát sütnek, a hány százalék az, aki a tésztát megveszi a boltba és a feltétel szórakozik csak, és illetve aki a tésztával is
5: maga foglalkozik. Egyre kevesebb ez boltban.
2: Ez egy értelmű tendencia?
5: Uh-huh. Nem vagyok ott minden háztartásban. Én azt látom, hogyha nem is fogy kevesebb mélyhűtött pizza, vagy pizzalap, vagy nem tudom ezt hogy hívjuk, akkor is sokkal nagyobb számban csatlakoznak olyan otthon sütők lényegében képzésekhez. Sokkal többen követnek olyan blogokat, videósokat, vagy csatlakoznak csoportokhoz, akik már otthon sütnek. Tehát ők otthon fogják, bedagasztják a tésztát, megvárják, amíg elkészül, feltétezik és sütik a saját örömükre.
2: Aha. Neked honnan jött ez a pizza imádat?
5: Én márkaépítéssel és márkastratégiával foglalkoztam 11 néhány évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon röviden a sztori, megnyitottuk a Vegazzi kvázi pizzériát, de ez egy kioszk volt az Ankert nevű romkocsmában, és engem annyira nem érdekelt ez a dolog, hogy egy péktől rendeltük a tésztákat, és minden héten más volt a tészta, és ez engem roppantúl zavart. Aha. Mert én eléggé kocka ember vagyok, én szeretem megérteni a dolgokat, és szeretem, hogyha az mindig ugyanolyan, amivel foglalkozom. És felhívtam a Péket, és mondtam neki, hogy ez így nem jó, hiszen én letöltöttem a nápolyi pizza receptjét, viszem a lisztet, tehát hogy ennek olyannak kell, és mondta, hogy ez nem így működik, ez egy keltészta. Mondom, oké. Akkor még egyszer mondom, hogy ennek ugyanolyannak kell lenni minden. És nem sikerült, és akkor mondtam, hogy nem baj, minden hülye tud pizzát sütni, még én is, úgyhogy ez nem lesz probléma, és akkor elkezdtem foglalkozni a pizzakészítéssel, és gyorsan rájöttem, hogy de ez pár hónap, tehát ez, mit tudom én, két hónapja voltunk nyitva, akkor már zavart, hogy nem mindig olyanok a tésztek, és talán egy-két hónappal később pedig elkezdtem csinálni saját tésztát, és rájöttem, hogy ez tényleg nem olyan. Gyorsan elkavarodtam.
2: Arra milyen gyorsan jöttél rá, hogy nem igaz a minden
5: hülyével
2: kezdődő
5: mondat? Egy dagasztás, persze. Azonnal, ez nem is volt kérdés.
4: Hát ez az, amikor ugye az ember megéli, hogy na, ma posírozott lazac filét fogok készíteni tormahabbal, igen, mindent megveszel, igen, elkészíted, igen, majd nyomokban sem hasonlít, sem ízre, sem állagra, sem, igen, kinézetre a végtermék a receptkönyvben találhatóhoz, és nyilván így van ez a hússütéstől kezdve ezek szerint a pizza készítés.
5: Abszolút,
4: is.
5: És ez 3-4 hónap leforgás alatt ez gyorsan át is fordult, és elkezdtem mászkálni mindenféle vadkovászos pékségekhez és pékekhez tanulni, és aztán ez begyűjtöttem egy kisebb angol és olasz nyelvű
2: először könyvtárat. Először itthon, utána Olaszországban is?
5: Voltam Olaszországban is többször, igen, de itthon kezdtem el, aztán rájöttem, hogy kint egy más dimenzióban kaphatom meg.
4: Aha. Mert hogy ott tényleg művészetként kezelik ezt a dolgot. Nekünk egy ilyen kicsit ilyen megúszós kajává vált ez a pizza. Rekordokat döntenek a gumírozott Mirelit termékeknek a fogyasztása. Mindig megütközöm, mikor látom a boltba, hogy teszik be szülők, meg egy csomóféle rendű és rangú ember ezeket a mélyhűtött pizzára még készen sem emlékeztető valamiket, miközben viszonylag kis befektetéssel elég klassz dolgokat lehet csinálni.
5: Igen, ez mindig azt szoktam hozzátenni mosolyogva, hogy nekünk otthon a háztartásban mindig van vegán, lidlös, mélyhűtött pizza. Szerintem annak jó sok ketchuppel megvan a tere és az ideje. A helyén kell kezelni szerintem mindent, ebben
2: abszolút.
5: A...
2: Van élethez, amikor nagyon gyorsan kell.
5: Az biztos. Igen. És nekem sincs mindig otthonám készrekeresztett pizza.
4: De ezt akartam egyébként kérdezni. Egyébként az mennyire... A művészettől azért fél is az ember, nem mindenki tud, nem tudom én, Tintorettói magasságokba szárnyalni a festészetben, de ez még nem jelenti azt, hogy ne kezdjünk el mondjuk hobbiként festeni saját örömünkre, vagy a családunk örömére. Ha most itt van ez a vaskos könyv, ez nagyon hosszú, több mint 300 oldalas, ez kicsit elsőre talán riasztólag adhat, hogy ja Istenem, hát egy pizza, amit én otthon eddig úgy csináltam, hogy 15 perc alatt összedobtam, 20 percet sütöttem és ettük, az tudomány, az kicsit riasztóak hat, nem?
2: Na, szóval 300 oldalon keresztül arról van szó benne, most próbálom kicsit elriasztani a hallgatókat, meg fölbosszantani a kedves vendégünket. 300 oldalon keresztül kereszted a tésztát a könyvben?
5: Hát itt nem egészen. Nagyon röviden. Hosszabban pedig 300 oldalon keresztül lényegében arról van szó, hogy egy történelmi áttekintés a pizzának. Szerintem nagyon fontos az, amikor elkezdtem ténylegesen mélyebben foglalkozni a pizzával, és voltam Olaszországban, elkezdtem megérteni és megismerni az egésznek a történelmi kultúráját. Teljesen más kapcsolatba kerültem ezzel az étellel. Ténylegesen. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos adaléka, hogy az egész hogy alakult ki. Más nézőpont helyeződik így innentől kezdve, főleg a nápolyi pizzára. És akkor vannak a különböző stílusoknak az áttekintései, az alapanyagoknak a működése, itt azért sok helyen biokémiai folyamatokat is tárgyalok, hogy akit érdekel, az ténylegesen bele tudjon menni a velejéig, de a kérdésedre válaszolva, ez egy olyan könyv, amiben vannak receptek, tehát aki csak gyorsan szeretné valamit, annak ott van benne, de aki uhatatlanul egy picivel túl akar menni a recepteken, és meg szeretné vagy minimálisan, vagy egészen mélyen érteni a tészták működését annak érdekében, hogy a hibákat egyrésztről észrevegye, másrésztről pedig ne jegyen meg tőle, mert hibázni mindenki hibázik, a probléma akkor van, ha nem veszük észre, vagy nem ismerjük fel úgy, olyan formában, hogy aztán tudjunk rajta javítani. A könyv az ebben nagy segítség.
4: És ha nincs otthon pizza kemencém, fatüzelésű.
2: Mekkora beruházás kell ahhoz, hogy otthon nagyon jó minőségű pizzát tudjak csinálni?
5: Semennyi. Én azt gondolom, hogy ha az ember ismeri a tésztának a működését, akkor egy beépített sütővel is nagyon jó eredményeket lehet elérni. Nálam például a kezdő pizzakészítő workshopjaimon kifejezetten azt tanítom meg, hogy otthon beépített sütővel 250 fokon hogyan lehet jó pizzát készíteni. Hogyha az egyetlen beruházás, amire szükséges, az egy pizzavas. Egy körülbelül 1 centi vastag pizzavas, amit be kell tenni és fel kell melegíteni a sütőbe, de a hely sincs, akkor nem kerek pizzát kell sütni, hanem vastagabb.
2: Alapanyagon múlik inkább, vagy a technológián?
5: Technológián. Az alapanyagon nagyon, sokkal kevesebb múlik az alapanyagon, mint azon, hogy hogyan használjuk az alapanyagot. Szokták mondani, hogy mondjuk ma már szerintem ez nem jellemző, de hogy nagyon sok pizzás mondja azt, hogy a magyar liszt az rossz. Ez nem igaz. Csak nem arra használjuk, amire való. Tehát nem ismerjük a beltartalmi értékeiket, és nem arra használjuk, amire való valójában az a liszt.
4: Mi a véleményed a kovászról? amit tutujgatni kell, etetni kell, gondozni kell. Ha elmegyünk nyaralni, úristen, mi lesz? Kovászommal vigyük magunkat. Amit fapados repülőjáratokra nem biztos, hogy felengednek, ugye?
5: Azt hiszem, hogy 50 grammot felengednek.
2: Ki kell mérni decinként, nem probléma.
5: 50 grammot felengednek, azt meg kint lehet etetgetni. Komolyra fordítva a szót, a kovász az egésznek az alfa és az omegája.
4: Ezért kérdezem.
5: Tehát, hogy itt az van, hogy aki a legmagasabb szintre szeretne eljutni, megértés és végtermék szintjén, akkor az kovásszal fog egy idő után dolgozni, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk sima direkt tészta vezetéssel, tehát amikor összekeversz minden alapanyagot, aztán vársz vele, azzal ne lehetne egy nagyon szuper, nagyon jó végeredményt létrehozni. Uh-huh. Tehát igazából ez a kovász egy sokkal komplexebb dolog, és nem úgy jobb, hogy, tehát kovászos termék mondjuk egészségügyi szempontból kifejezetten jobb, mint hogyha élesztős tésztákat tennénk. Ennek megvan a biokémiája.
4: Most én ezt már tapasztalom.
5: Igen. De ez nem egy horizontális szint, vagy nem egy vertikális szint, hogy melyik a jobb, és melyik a nem jobb. Ez inkább azt mondom, hogy más, teljesen más a kovászos, mint az élesztős, és mind a kettőnek megvannak a pozitív és negatív jellemzői.
2: Gluténmentes iránt érdeklődik a hallgató, foglalkozol külön?
5: Annyian érdeklődnek, hogy tervezek egy képzést erre elindítani, de hogy nincs még egy olyan anyag a földön, amely úgy viselkedik, mint a glutén és hető. Tehát nem lehet lemásolni ezt az anyagot, ez annyira fura, és annyira egyedülálló. Lehet belőle készíteni tökre elfogadható termékeket, gluténmentes lisztből, de uh-huh. teljesen más megközelítést igényel.
4: Na hát azt hiszem, hogy Szabadfi Szabolcsnak a gondolatait visszaigazoltad azzal, amit eddig hallottunk tőled, mert ő azt írja az ajánlójába, hogy a pizza egyszerre mesterség, tudomány és ösztön. Kevés ember tud erről olyan szenvedéllyel és pontossággal írni, mint Preyer György. A pizza alkímia valódi útmutató azoknak, akik meg akarják érteni a tészta lelkét, a lisztől, a fermentáción át egészen a sütés pillanatáig.
5: Pontos.
2: Na de melyik a kedvenc pizzád?
5: Marinára.
2: Tényleg? Igen, az a legegyszerűbb.
5: Pontosan azért.
4: Bizony.
5: Hogyha az ember kíváncsi, hogyha simán friss pasztáról beszélünk, hogy elmegyünk egy pasztázóba, tök egyértelmű, hogy mondjuk egy áljóolió teszünk, vagy egy sima arrabbiátát, vagy egy sima pomodórót. A pizzánál ez még nem ennyire egyértelmű.
4: Drága testvérem, hát én is ezt, én ugyanezeket az elveket vallom. Voltam a világ legjobb pizzázójában, ami Nápolyban van, ez a hú, most nem fog beugrani, hanem ott is 2 darab pizza van.
5: De Michele.
4: Igen. Igen. 2 darab pizza, 2 féle pizza van, nem ám Shongoku meg ilyenek, 2 igen. darab pizza, úgyhogy, és igen. úgy dübörg az üzlet, mint kevés dolog a világon. Tehát,
5: hát ott inkább ott hype vonat van.
4: Abszolút. Hát igen. Julia Roberts mióta ott tevett az ott. De figyelj, világbajnok a pizzájuk, tehát attól független, hogy hype van, meg felvásárolták, mert nem.
5: Én jó. többször ettem ott, voltak jó, és voltak kevésbé jó élményeim.
4: Aha. Jó, így beszél egy diplomata. Preyer Györgynek köszönjük szépen, Pizza Alkímia, és ugye ő a könyv szerzője, a Vegazzi Specialty Pizzeria tulajdonosa, és a Pizza Labor Képzőközpont alapítója. Köszönjük, hogy itt jártál.
5: Nagyon sok szépen köszönöm meghívást. Köszönöm, sziasztok.
0: Utasd, mi szépet hallgat.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
3: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
7: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
9: Kórház!

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of. Folytatjuk az ismétlését a heti műsorainkból válogatott anyagoknak.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
4: Úgy tűnik, hogy a gyerekvállalás az ugyan öröm, de a magyar munkaerőpiacon viszont komoly ára van. Beszéltünk ugye pont a beiskolázás költségéről, hát még a gyermekvállalásnak rengeteg más költsége is van. Van egy friss kutatás, és ez részletesen megmutatja, hogy hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon. És hát ugye sokan tartósan hátrányban maradnak, még évekkel később is. Sajnos, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Szabó Morvai Ágnessel, aki a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a Debrecen Egyetem oktatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Szervusztok, jó reggelt a hallgatóknak!
4: Na mi az, ami a kutatásban a legsarkalatosabb volt, vagy legérdekesebb számodra? Talán kezdjük ezzel, és akkor utána végignézzük az adatokat.
5: Hát ezt a kutatást Boza István kollégámmal készítettük el, és azt néztük meg, hogy a gyermekvállalás hogyan hat a nők munkaerőpiaci helyzetére, és ami nagyon megdöbbentő volt, hogy a gyermek születése után 6 évvel még mindig érezhető a nők keresetében, munkavállalási esélyeiben a különbség azokhoz képest, a nőkhöz képest, akik nem vállaltak gyereket. Vagy csak később fognak gyereket vállalni. Ebből a munkajövedelem csökkenés az a legkiemelkedőbb, 31%-kal keresnek kevesebbet átlagosan. És ugye ez többféle tételből jön össze.
2: Ez mikor, melyik periódusban, bocsánat, ez a 6. év már?
5: Igen, tehát a 6. évben. Tehát nyilván a 0. év, tehát az hát a gyerek első életévében, majdnem mínusz, tehát az ő mínusz 100, mert ugye ott a legtöbb nő nem dolgozik, és akkor úgy megy fölfele szépen, de nem megy vissza arra a pályára, amin elindult, és ennek a 30%-nak egy jelentős része az abból fakad, hogy a 6. évben a nőknek még a 31%-a még mindig nem dolgozik. Nyilván ebben van olyan, aki úgy dönt, hogy háztartásbeli szeretne lenni, de nyilván vannak olyan nők, akik nem tudnak visszakapcsolódni a munkaerőpiacra, noha szeretnének. És egyébként nagyon jellemző része az órabércsökkenés is, illetve a munkaórák csökkenése is. Tehát minden, tehát ez a három tétel az, ami összeadja ezt a hatalmas nagy csökkenést. Egyébként ezeket az adatokat, magyar adatokon még nem számolták ki ennyire pontosan. Nekünk a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont adatbankjának van egy kapcsolt államigazgatási paneladatbázisa, és ennek a segítségével tudtunk körülbelül 58 ezer szülési eseményt megvizsgálni, és ezekből tudtuk összerakni ezeket a számokat. Ugye itt azt kell látni, hogy amikor egy nő hosszú időre kiesik a munkaerőpiacról, mondjuk átlagosan 2-3 évre a magyar viszonylatban, akkor ott nagyon sok minden történik. Elavul a nőnek a szaktudása, az a fajta cégspecifikus tudás, az a fajta munkatapasztalat, amit addig ő felhalmozott, az veszít a naprakészségéből. Az alatt, az idő alatt, amit otthon tölt, őt nem léptetik elő. A kapcsolati tőkéje csökken, ugye 3 év alatt már lehet, hogy teljesen más emberek ülnek azokban a pozíciókban, munkakörökben, amik szükségesek az ő előmeneteléhez. Úgyhogy ez mind...
2: De hát akkor, és most fognak engem elküldeni a hallgatók a búzsba, az gyakorlatilag akkor teljesen reális ez a fajta árazás, és elnézést a kifejezésért, hogyha tényleg leredukálok mindenkit humán erőforrásá, akkor gyakorlatilag ennek megvan a logikája, hogy így bérezik a szülés után a hölgyeket.
5: Így van, egyébként tehát ennek egy része az, hogy csökken a humántőke, egy másik része nagyon erősen kötődik ahhoz, hogy a kisgyermekes anyáknak ugye megváltoznak a munkahelyjel, a munkakörrel kapcsolatos elvárásai, tehát ahelyett, hogy magas fizetésű munkaköröket keresnének, hajlandóak feladni a fizetésük egy részét azért, hogy flexibilis, rugalmas munkaidőben dolgozhassanak, azért, hogy akár távmunkában dolgozhassanak, tehát hogy a gyerek, tehát a család és a munka összeegyeztetését minél könnyebben meg tudják csinálni. Ugyanakkor mondjuk azt látni kell, hogy ha valaki távmunkában dolgozik, vagy részmunkaidőben dolgozik, akkor annak a nőnek jelentősen csökkennek az esélyei arra, hogy mondjuk a későbbiekben őt előléptetik. De akár az is lehet, hogy a nő szándékosan nem fogad el mondjuk egy vezetői pozícióba vagy való kinevezést, mert ott lehet, hogy mondjuk este 7-kor indulnak a megbeszélések, akár amit ő ugye nem szeretne kisgyerek mellett bevállalni. Úgyhogy ez az egész témakör, hogy hogyan csökken a nőknek a bére, ez két oldalú, tehát ennek egy része a nőknek a választása, másik része pedig a munkáltatóknak az beárazása tulajdonképpen.
2: Igen.
5: És ugye még azt is hozzá kell tenni, hogy azért kisgyerek esetében ugye nagyon sokszor lehet betegségből adódó
2: távolítás. Hát azért, ahogy nézem a diagramot, annak is megvan a logikája, ugye, hogy a kisgyereknél től a 6 évesig ugye megy fel a bérezés, vagy a relatív munkajövedelem, ahogy csökken ugye gyakorlatilag a problémás időszak, vagy ahogy tűnik el a problémás időszak, hogy a nagyon fiatal gyerekkortól.
5: Így van. És egyébként azt látni kell, hogy nemzetközi összehasonlításban ugye ezt amit mi kiszámoltunk, ezt ilyen anyasági bérhátránynak nevezzük. Ez egy ilyen azzal kapcsolatos kifejezés, hogy mennyi költséget jelent tulajdonképpen a gyerekvállalás a nő számára, mennyi kiesett keresetet jelent. És hogyha megnézzük nemzetközi összehasonlításban, akkor Magyarországon az mondjuk OECD viszonylatban az egyik legrosszabb a helyzet. Együtt vagyunk a sereghajtók között Csehországgal, Dél-Koreával, Mexikóval, Japánnal, ahol szintén nagyon magas a bérhátrány. És itt azért azt kell látni, hogy például Magyarországon a 0-2 éves gyereket nevelő anyáknak körülbelül 12%-a ment vissza dolgozni, még mondjuk OECD átlagban ez majdnem 40%. Uh-huh. Tehát nagyon hosszú ideig maradnak otthon a magyar anyák a gyerekkel, és ez vezet tulajdonképpen ahhoz nagy részt, hogy ennyire nagy bérlemaradást halmoznak fel, illetve hosszú távú munkaerőpiaci hátrányokat halmoznak fel.
4: Igen, és az egyik dolog hozza a másikat, ugye a foglalkoztatásban is ilyen számot látunk, ez a -31,6%, ami ugye nyilvánvalóan ráhatással van a későbbi éveire is, tehát itt akár olyan úgy is fel lehet fogni, mint hogyha újra kezdené a karrierjét, hogyha tudja egyáltalán, mert itt belekerül egy olyan spirálba, ami után már nagyon nehéz lesz munkaerőpiacra kerülni, és akkor itt már a 40 pluszosokról beszélünk, akiknek meg az életkoruk miatt van, vagy az életkoruk miatt szenvednek hátrányt, ez is kiderült az adatokból, ami arra enged következtetni, hogy az egésznek a struktúrájával van valami probléma. Tehát az, hogy mondjuk egy olyan választás elé vannak állítva a nők, hogy bevállalják ők ugye a gyermekvállalással együtt az összes ilyen problémát, miközben a férfiaknak nincs ez a kérdés feltéve, az egyik. A másik pedig az, hogy ha amennyiben pedig igen, és legyen így, mert nem csak Magyarországon fogy a népesség, hanem most a legfrissebb adatok szerint például Franciaországban is, ami óriási gazdasági problémákat jelent ott is, de hogyha ezt látjuk, és azt szeretnénk, hogy ne történjen ez meg, akkor valami másfajta támogatási struktúrát kéne kitalálni.
2: Illetve, hogyha már néztük az OECD rangsort, akkor az élboly, az mit csinál jobban?
5: Igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye erre is vannak nagyon, nagyon jó kutatások, és most, ami látszik, hogy azokban az országokban, ahol a legkönnyebben hangolják össze a nők a munkavállalást, illetve a gyerekvállalást, azokban az országokban magasabb a fertilitás, de ott is csökken a népesség. Tehát ugye azt mondják, hogy átlagosan egy nőnek 2,1 gyermeket kellene szülni élete során ahhoz, hogy a népesség stabilan ugyanannyi maradjon, és ez azért az összes európai országban jóval alacsonyabb, mint 2,1. Tehát ezt nem teljesítjük. Itt ugye azt fontos látni, hogy amikor egy magyar nő otthon marad a gyerek 3 éves koráig. Egyrészt itt ugye a családtámogatási rendszer nagyon erősen ebbe az irányba hat. Tehát 3 éves korig lehet ugye családtámogatásokat igénybe venni. 2 éves korig nagyon magas összegű családtámogatásokat lehet igénybe venni. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy hova tenni a gyermeket a nő, hogyha vissza akarna menni dolgozni, 2025-ben Magyarországon 68 ezer bölcsődei férőhely volt, ez körülbelül a gyerekek 30%-ának elegendő, tehát ennyi nő tud visszamenni dolgozni, a többiek vagy nagymamához adják a gyermeket.
4: Ez pont felmerült kérdésként egyébként az egyik hallgatónktól. Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az egész struktúrát át kell gondolni, mert hiába gondolkozunk azon, hogy oké, támogassuk a családokat, támogassuk a gyermekvállalást, de hogyha az összes ilyen probléma ott van, akkor ez lényegében egy zsákutca lesz, tehát nem fogjuk tudni így csinálni.
5: Így van. Egyébként azt jó látni, hogy a kutatások szerint a gyereknek körülbelül 1-1,5 éves koráig jobb az, hogyha otthon van az édesanyjával, hát akkor a pszichológiai, kognitív egyéb fejlődése jobban alakul, viszont 1-1,5 éves kora után nyugodtan beadható lenne jó minőségű intézményben, tehát mondjuk bőrcödébe, óvodába. Tehát ezt a magyarországi 3 éves konszenzust, hogy itt 3 éves korig otthon kéne maradni gyereket, ezt nyugodtan le lehetne csökkenteni 1,5 évre. Ehhez nyilván az kellene, hogy egyrészt a bölcsödei férőhelyeket bővíteni még tovább. Tehát az elmúlt 10 évben nagyon sok bölcsődei férőhely létesült, így alakult ki ez a 30%-os lefedettség, több mint kétszeresére nőtt azt hiszem a bölcsődei lefedettség. Ezt még én mondjuk 50%-ot mondanék, hogy addig fel kellene tolni, ez borzasztó sok pénzbe került, tehát ezt nyilván meg kell fontolni egy gazdaságpolitikának, hogy mi az, amire költ. Ugyanakkor volt egy másik nagyon fontos dolog az elmúlt 10 évben, amit megcsinált, hogy a gyed nem vész el, hogyha valaki elkezd dolgozni. Tehát a gyerek 1,5 éves korától vissza tud venni úgy az anya dolgozni, hogy jár neki a támogatás, nem veszíti el. Tehát ez egy hatalmas nagy pozitívum, egy nagyon jó lépés volt, mert tulajdonképpen a hazai gyerektámogatási rendszernek ezt a nagyon erős ellenösztönzőjét elvette. Most már nem az a helyzet, hogyha 2 éves, mondjuk a gyerek 1,5 éve, 2 éves korába visszamegyek, akkor elesek valamilyen támogatástól, és még dolgozhatok is cserébe. És amit még lehetne egyébként csinálni, az azon elgondolkodni, hogy az apákat hogy lehetne jobban bevonni ebbe a rendszerbe. Jelenleg Magyarországon 10 munkanap az apai gyerek szabadság. Ez azért mondjuk nem egy olyan hatalmas nagy idő. Mondjuk Spanyolországban 2025-ben bevezették, hogy mindkét szülőt külön-külön 19 hét fizetett szabadság illeti meg. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ha az apa nem veszi igénybe az ő 19 hetét, akkor az elvész a család számára. Ez miért jó? Azért jó, mert a nő vissza tud menni dolgozni, egy bizonyos idő után, viszont az apáknak is jó, mert az apa és a gyerek kötődés az ekkor tud kialakulni. Tehát az, hogy az apa a napi 8-10 akárhány órás munka után megjelenik otthon, és már arra sincs tulajdonképpen energiája, hogy fél órát foglalkozzon a gyerekkel, akkor nem fog az a minőségű kötődés kialakulni, ami a gyereknek fantasztikusan sokat segít a fejlődésében. Tehát igazából mindenkinek jó lenne, az anyáknak is jó lenne, a gyerekeknek is jó lenne, és az apáknak is jó lenne, hogyha ez az apa.
4: Hát igen, és mint mondtam, hogy az is nagyon fontos szerintem ennek a tovább gondolása és a munkaerőpiacon a további helyzete a nőknek, hogyha esetleg akár sikerül is visszajutni, de hogy jutnak vissza a munkaerőpiacra, mert szerintem itt ez a negatív görbe, amit lehetett látni a keresetekben és a foglalkoztatásban, ez nagyon erősen megjelentkezik ott, hogy utána nem tud olyan munkát vállalni, amit korábban vállalt. Úgyhogy nagyon sok hosszú távú hatásai vannak ennek.
2: Igen, Csaba írt nekünk Svédországból, ott egy év a gyes, minimum 3 hónap kötelező az apuka számára, mégis a problémák hasonlóak az itthoni helyzethez. Tehát ez sem egy feltétlenül tökéletes megoldás.
5: Svédországban sokkal alacsonyabb az anyasági bérhátrány és magasabb a fertilitási ráta, de egyetértek, hogy egyéni szinten nagyon sok hasonlóság lehet a magyar helyzettel Svédországban is.
4: Közben írta a hallgató, hogy Franciaországban nem volt 30 éve népességcsökkenés, az sajnálatos módon el kell, hogy szomorítsam, mert a legfrissebb adatok szerint most lépték át először, és egy új problémával szembesül Franciaország, tehát népességcsökkenés is bekövetkezett, nem csak tehát átlépték ezt a határt, ez pont a Bloombergen ment reggel a rádióban egy nagy riport róla, úgyhogy és közben ugye ugyanezek a problémákkal küzdenek. Nagyon szépen köszönjük, el lehet olvasni a teljes tanulmányt valahol?
5: El lehet olvasni, ugye a Telexen van egy nagyon jó zanzásított összefoglaló, és onnan át lehet menni a közgazdaság szemle cikk linkjére, ahol a teljes tanulmány elolvasható.
4: Oké, nagyon szépen köszönjük, és hogy jó témával fontos témával foglalkoztatok, ez a legjobb kifejezés.
5: Nagyon erre. Köszönjük,
2: viszont hallásra.
4: Szabó Morvai Ágnessel beszélgettünk, a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársával, a Debrecen Egyetem oktatójával. Az van a Telex cikknek a cím, hogy hiába öröm a gyerekvállalás, a munkaerőpiacon komoly ára van, itt lehet utána nézni.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újra, vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
1: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
1: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
0: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. Élénk lehet a szél, Demeter Dia vagyok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban, uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatéréshez. Az ekcímás gyerekek szüleinek segítenek a Helyin Pál gyermekkórház szakemberei. Szeptember 21-én ingyenes előadáson adnak gyakorlati tanácsokat a betegség felismeréséhez és kezeléséhez. A programra hétfő délután 4 óráig lehet jelentkezni, mondta rádiónknak Veres Klára, osztályvezető főorvos.
5: Az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, és okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichis vezetését a gyermeknek.
4: Nem enyhül Érdemben az asszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az Alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági asszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik. Záporok előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós asszály miatt tovább apad a folyó. A kiskorai víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott. A mezőgazdasági vízfelhasználást ezért legalább a felére kell csökkenteni. A következő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, felfüggesztik a vízkivételt. Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható, csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház!

0: állam a srácokkal, ugye? Szóval, van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of külön kiadása.
3: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
4: Lehet itt technológiailag fejlődni, a piaci siker az akkor jön el, ha a Apple mögé áll valahogy ennek a dolognak. Úgyhogy megint várunk az Apple nagy dobására, szeptember 9-én mutatkozhatnak be ezek az új nagy dobások, de hogy mit várhatunk a cégtől, illetve a piac mit vár a cégtől, Pápai Péterrel, az iFutter egyik apukájával fogjuk megbeszélni. Jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
4: Én kicsit túlzónak gondoltam, de azért mégiscsak igaz, hogy egy csomó olyan fejlesztést vitt sikerre az Apple, amit nem is ő talált ki. Itt van például a hajlítható telefonok kérdése, ugye ezt Samsungék dobták először emlékeim szerint nagy szériában a piacra, és most majd szeptember 9-én jön az Apple-nek és a hajlítható telefonja?
5: Most már szinte biztos, nem mondok 100%-ra semmit, mert mindig lehet valami csavar a dologban, de elvileg most már minden jel arra utal, hogy végre megérkezik az Apple-től is az első hajlítható kijelzős telefon, és erre egyébként pont az említett konkurens és egyben kijelző beszállító, mert hogy ugye az Apple telefonok kijelzőjét jó részt a Samsung szállítja, szóval pont ők adták meg a legjobb, mondjuk azt, hogy előjelet azzal, hogy kiadtak egy olyan hajlítható kijelzős telefont idén, ami pont ugyanazokat a nem megszokott képarányokat használja, mint amiről az Apple pletykák szóltak korábban, hogy majd az Apple-féle hajlítható telefon ilyen 4-3-as, meg 16-9-es klasszikusabb monitoros megjelenítőt fog majd tartalmazni. Ezt a Samsung egy jó hónappal előre azért már lelőtte, mint poént.
4: Uh-huh. Szándékosan? Kicsit alápirítson piaci versenytársának?
5: Én minden évben azt láttam eddig a Samsung stratégiájában, hogy mindig megpróbálnak picit az elődökhöz, vagy nem is az elődökhöz, picit a konkurensekhez úgy igazodni, hogy legalább egy fél lépéssel, hanem egy egész fel, de ott legyenek előbb a piacon, meg tudják mutatni, hogy nekik már megvan ez a termék, már jobb terméket tudnak a vevők rendelkezésére bocsájtani. Úgyhogy én látok benne szándékosságot.
4: A következő kérdés pedig úgy hangzik, hogy akkor az Apple viszont pénzt keres rajta. Mert hogy ez egy irdatlan nagy pénzgyár, ez az Apple nevű konglomerátum, igen.
5: Az Apple mindenen pénzt keres, gyakorlatilag az egyik legsikeresebb hardware gyártó jelen pillanatban az okostelefon piacon, és még mindenki más visszaesik. Az Apple és a Samsung azok, akik tartják magukat, és továbbra is nem azt mondom, hogy kiugróan sikeres számokat tudnak minden negyedében produkálni, de a sok, mondjuk azt, hogy alacsonyabb árkategóriában is inkább halászó konkurensekhez képest, ez a két márka az, akik stabilan mindig ott vannak az első helyen, és mindig piacirést hasítanak ki a kicsik kárára, uh-huh. legalábbis elég gyakran.
4: A kérdés az az, hogy mit fog tudni az Apple hajlíthatója, amit a Samsung vagy bármelyik más hajlítható nem tud.
5: A nagyon egyszerű és nagyon mondjuk azt, hogy szarkasztikus választ adnék, azt, hogy Alma logó van a hátán, és az Apple operációs rendszer van rajta. Ez önmagában egyébként nagyon sok embernek elég, már alapból is. Nagyon sok információnk még nincs, csak pletykák, de azt már lehet tudni, hogy különféle ilyen, mondjuk azt, hogy multitasking, tehát hogy ilyen több ablakos módos kezelésben is gondolkodik általában az Apple szoftveresen, hogy egyszerűen több applikációt is lehet használni a kinyitott kijelzőn. Ezt azért én nagyon erősen ilyen, mondjuk azt, hogy két kedéssel fogadom, meglátjuk, hogy ezt tényleg meglépi el gyártó, mert ők hajlamosak arra, hogy a kevésbé erőltetett ilyen nagyon új feature-öket tolják bele a készékekbe, inkább megvárják azt, hogy még minden jól kiforrott, a fejlesztők támogatják. Beszélnek itt most pletykák arról is, hogy esetleg tollat, tehát ezt a stylust visszahozzák a hajlítható világba, és lehet majd mindenféle rajzolás és írási funkciót a nagyképernyőn, a belső nagyképernyőn is használni. Én még azt sem látom egészen biztosnak, a többiek ugyanis félve teszik ezt meg, a Samsung is a vékonyítás érdekében kivette ezt a funkciót pár éve. Egyéb újdonságokat én azt mondom, hogy nagyon a hajlítatók közé nem fog hozni az Apple, de önmagában az, hogy az iOS, tehát az Apple operációs rendszer lesz rajta, az már nagyon sokaknak a nagy ugrást jelent ebben a világban.
4: Uh-huh. Hát akkor megint csak az a tétel, mint oly sokszor az elmúlt években, hogy semmi új, de Apple rogó van rajta, tehát megveszik az emberek.
5: Lehet így mondani, igen.
4: Nagy kérdés az, hogy jön még egy újdonság, ez az iPhone 18 Pro széria. Ez micsoda?
5: Minden évben van ugye Pro modell család. Most idén az igazi újdonság ezen a területen az lehet, és ez most megint egy erős pletyka, hogy idén első körben csak Pro modelleket és a hajlítható, valószínűleg újra néven futó készüléket kapjuk.
4: Akkor azt tedd rendben, légy szíves a fejemben, hogy mi az a Pro modell, mi a Pro szócska nélkül ellátott modellekhez képest?
6: Még sokkal nagyobb áréssel értékesíthető Apple termék.
5: Ez egy nagyon szép megfogalmazás, technikailag egyébként igen. Egyrésztről a Pro modellek azok eleve mindig az $1000 feletti árkategóriában indítanak most már. Másrésztről itt kapjuk meg az abszolút csúcskamerákat, a legerősebb hardware-t, jellemzően a processzor minden készülékben új, vagy a központi egység, a központi lapka minden készülékben új az adott évben. De van erősebb teljesítményben egy különbség az alapmodellek, tehát mondjuk egy iPhone 18 és majd egy 18 Pro, meg Pro Max modell között. Ezek a készülékek igazából mutatják meg azt, hogy mit fejlesztett az Apple az elmúlt évről a következőre. Itt kapjuk meg a legtöbb videós, fotós képességet, itt van mindig három kameránk, a telefotó nagy látószögű, a normál kamera kombinációban. Gyakorlatilag ez az égköve úgymond az iPhone vonalnak, de nem ez a legsikeresebb modell általában, hanem az alapmodell szokott mondjuk azt, hogy a legkeresettebb lenni, és most érdekes módon az Apple úgy döntött, hogy idén nagyon-nagyon-nagyon arra koncentrálnak, legalábbis most ez a tényleg csak plegykák még, hogy minél több drága készüléket kell eladni, és majd a pénztárca barátabb verziók, azok majd elvileg csak jövőre fognak befutni.
4: Uh-huh. Ez még ezek az új modellek, ezek Tim Cookhoz köthetőek, van új vezetés, lesz Apple megújulás, vagy nyerő csapaton ne változtass, a pénzgyár fogaskerekei közé ne dobjál semmit, és megy minden majd a régiben, és az Apple a nagy innovátor továbbra is inkább követő cég marad. Nem tudom, erről hallani-e valamit a piacon.
5: Nagyon friss még az új CEO-nak a bemutatkozása, John Ternus még csak éppen, hogy elkezdte a munkáját, és nyilván lehet sejteni, hogy itt most nagyon sok új kihívás áll az Apple előtt is, mert akármennyire sikeresek azért a RAM-válság, a különféle chip-válság, amiket mostanában emlegetnek az iparban, ez mindenkire érvényes, és emiatt az Apple-re is határozottan egy ilyen érvényes történet lesz. Őszintén nem tudom megmondani, hogy mi fog igazán változni, ezt még abból sem lehet jól megmondani, hogy az első körben mutatkozott mondjuk a CEO a dolgozóknak az első nyilatkozatokból, sem fogom tudni azt mondani, hogy na, akkor itt most egy drasztikus Apple megújulás lesz. Szerintem egyébként a befektetők sem azt várják, hogy itt most ténylegesen irányt váltson a cég egy komolyabb vonalat, mert nem arról szólt ez a váltás, hogy elégedetlenek lettek volna a Tim Cook eddigi vezetésével, hanem sokkal inkább arra, hogy hát eltelt az idő, és nyilván Cook sem lett fiatalabb az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy én ezt inkább látom egy generáció megújulásnak, kicsit egy átadásnak, de hogy nem az a drasztikus változtatás, amit egyébként egy új CEO-tól többségében az emberek elképzelnek.
4: Jó, oké, meglátjuk ezt is, mint oly sok mindent világunkban. Köszönjük szépen az előzetes tájékoztatást, aztán majd, amikor meg lesz a nagy dobás, a nagy bemutató szeptember 9-én, és nagyon nagy meglepetés lesz, akkor biztos visszatérünk a témára. Köszönjük szépen, Péter!
5: Köszönöm, sziasztok!
4: Szép napot, szia!
5: Neked is sziasztok!
4: Pápai Péterrel, az iFater egyik apukájával beszélgetünk, ugye iFater az minden szerdán este 9-kor van a Rádió Cafén, de van honlapjuk is az iFater.net, ahol még podcasteket is lehet hallgatni tőlük.
1: Rádió Café. Van barátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van

0: Rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene.
3: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Beleerik szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsó rakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
4: Kórház! Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
5: A legjobbat a legjobbaknak, folytatódik a Millás reggeli Best of válogatása.
6: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
7: Tarzan.
6: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
7: Majdnem Tarzan.
8: Millás reggeli.
5: No, hát persze, hogy van Katona Csabának is beceneve, de én nem vagyok felkenve arra, hogy ezt eláruljam. Szervusz, jó reggel!
9: Jó reggelt kívánok! Kettőt rögtön tudok mondani, az egyik az adja magát, ez a kocsa.
5: Ezt tudtam én is.
9: Természetes módon. A másik az általános iskolából származik, ott az osztálytársaink engem valamilyen oknál fogva Joyce-nak hívtak, nem tudom miért, ők se tudják. De egyet tudok, hogy ha valaki így szólít, az kizárólag abból a kultúrkörből származhat, ami 1978-tól 1986-ig a Csaba utcai általános iskolába járt, ezt tuti.
10: Tök jó.
5: Na,
10: és a mai napig elő kerül?
9: Igen, természetesen. Tehát ha már akár az online térben, akár személyesen osztályból bárkivel találkozunk, akkor ez kerül elő, és én visszarepülök az időben 40 évet csuklóban.
5: Na, de ezért gyűltünk egybe, hogy a Mohács 500-at mi is megünnepeljük. Én ott voltam, Csaba meg sokat tud róla. Nehéz lesz így megállni, de kezdjük akkor ilyen kontextusban eljutni egészen a síkig és az ott történteknek az utolsó érzetéig. Kezdjük a nemzetközi környezettel, mert azért volt jó részt venni a Mohács 500 megemlékezésen, mert három napon keresztül random emberekkel beszélgettünk olyan apró részletektől, hogy milyen volt a nemzetközi környezet, mennyi idő alatt lehet menetből a korabeli ágyukat tűzkészé helyezni, stb. Hogyan hantolták el, hol lehetnek ugye a csata áldozatai, nem a kivégzettek, hanem akik a csatába vesztették életüket, és egy csomó érdekes dolgot hallottam, például a nemzetközi környezetről. Hogy igazából a német-római császárság és a francia királyság konfliktusának hatására is lehetett ez az ütközet, vagy az a török hadjárat, ami aztán az ütközethez vezetett.
9: Amikor megpróbáljuk így valóban kontextusba helyezni, hogy pontosan mi és hogyan történt, akkor mindig elkezdünk azon agyalni, hogy hogyan állnak össze ezek a mozaik darabkák. Azért a legfontosabb oka ennek az ütközetnek az Oszmán Birodalom kérelhetetlen hódító politikája volt. Tehát Cétót Norbert kollégám mondta nemrég, hogy hagyománya van annak, főleg a 1995 évtizedekből, hogy okoltak mindenkit, a nemességet, a széthúzást, a feudális anarchiát, a nemzetközi környezetet, csak akire a legkevésbé figyeltek, az az agresszív nagyhatalom volt, amelyik megérkezett a határunkra. Tehát valóban érdemes vizsgálgatni természetesen.
5: Sőt, én azt is hallottam, hogy egy másik csatához köthető ez, a páviai csatához. Hogy annak egyenesági következménye volt Mohács, mert ugye a franciák alul maradtak a páviai csatában a német-római császárság bizottsággal szemben, és elkezdtek szövetségeseket keresni, hogy hátból támadják a német-római császárságot, és így jött a képbe Szulajmán.
9: Nagyon jól hangzik a történet, innen egy lépésre vagyunk attól, hogy a fuggerek csinálták az egészet.
5: Azt majd még, majd később. Az nem most, hogy van a tanúban? Az majd később.
9: Így van. Na, szóval az a helyzet, hogy ha a páviai csatát megnyerik a franciák, akkor az oszmánok nem támadják meg Magyarországot, ez mennyire reális. Tehát százvalahány éve itt leselkednek a határunkon. Ne felejtsük el, 1456 Nándorfehérvár, Hunyadi János legnagyobb diadala, hogy megvédi a mai Belgrádot, de hát azok az oszmánok a páviai csatát megelőzően is ott leselkedtek, ami déli határunkon, már régeség letarolták az egész Balkánt. Szóval igazság szerint az a helyzet, hogy kész csoda, hogy nem előbb értek ide, de mostanra odaértek, 1521-ben elfoglalják Belgrádot. Úgyhogy nagy valószínűséggel akármit csinál Franciaország, akármit csinál a német-római császárság, ez a hatalmas birodalom az óriási seregével ez jön. És ha a szultáni fősereg odaér a magyar határra, onnantól kezdve nagyon-nagyon kevés esély van arra, hogy mi ezt meg tudjuk állítani. Mérlegelték, hogy vajon volt-e olyan ütőképes hadsereg Európában, amelyik képes lett volna eséllyel szembeszállni az oszmán fősereggel, talán a francia. De hát ezt nem tudjuk, ugye ezek feltételezések. Ez olyan, mint a klasszikus vicc, hogy hány cseh hős kell Prága várának megvédéséhez, a Hradzsin megvédéséhez, nem tudjuk, mert ilyen nem volt. Tehát innentől kezdve ezen elmélkedni kár. Amit viszont tudunk, de az oszmán birodalom egy expanzív hódító politikát folytat. Szanaszét Ázsiában is, itt is, és nagyon régen itt vannak a magyar határon. Na most, amikor ideérnek, az nem a német-római császárság miatt van, az nem a franciák miatt van, hanem azért, mert meg akarják hódítani ezt a területet, és ezért meg is tesznek mindent.
5: Beszéljünk akkor a magyar viszonyokról.
10: Volt céljuk, hogy meddig akarnak elmenni Európában?
9: Erről máig folyik a vita, ugye felmerült az a gondolat, és ez teljesen jogos, hogy Bécs volt a cél. Ugye ne felejtsük el, hogy például amikor Gyuris és Miklósék megállítják Kőszegnél, úgymond a oszmán hadakat, akkor is Bécset célozták meg. És legfőképpen ne felejtsük el.
10: Az volt, bocsánat?
9: 1529. Aha. És ne feledkezzünk el 1683-ról, amikor ugye Kara Musztafa nagyvezírrel az élen tényleg megostromolják Bécs várát, ugye Rüdiger von Starhemberg megvédi a vára Szobieszki János lengyel király hadható segítségével, aki időben érkezik a felmentő seregével.
5: Micsoda lovas roham volt.
9: Viszont arról máig folyik a vita, hogy miért Bécs volt a cél? Azért, mert Magyarországon túl is hódítani akartak, vagy pedig azért, mert a magyar királynak adott esetben Bécs a székhelye. Tehát ugye ezt elég nehéz megfogni, hogy konkrétan miről van szó. Mint ahogy az is egy kérdés, hogy amennyiben sikerül Magyarország egész területét letarolni az oszmán seregnek, csembe teszem hozzá, ez soha nem sikerült nekik. Tehát az első ország, amelyeket nem tudtak teljes egészében letarolni, a Balkánon ugye totális sikerrel jártak, azok mi vagyunk. Tehát katasztrófa volt Mohács, félreértés nehesség, de az egy totálisan téves narratív, hogy teljesen összeomlott a magyar állam utána, éppen hogy nem omlott össze. Tehát úgy kell elképzelni a dolgot, hogy kaptunk egy hatalmas balcsapottat, ránk számoltak 9-et, de talpra álltunk. Ez nagyon nem mindegy.
10: De mennyiben volt más ritteni államigazgatás, illetve uralom, mint mondjuk a Balkánon?
9: Annyiban lett volna más egyébként, hogyha elfogadjuk az oszmán fűséget, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mit akart Szulejmán totálisan letigázni Magyarországot, vagy pedig akár betagolta volna a birodalomba, amennyiben a magyar elit hajlandó vele egyezkedni, és azt mondja, hogy mostantól mondjuk nem báró vagyok, hanem szandzsákbék. Tehát ugye akkor az lett volna, hogy megtartjuk a mi kis hatalmunkat, de betagozódunk a oszmán rendszerbe.
5: Mint ahogy a balkáni államok.
9: Mint ahogy a balkáni államoknál történt, vagy ahogy a maffiánál szokott, hogy mostantól én vagyok a főnök, de teszed továbbra is a védelmi pénzt, csak nekem adózol. Tehát ezt tudjuk, hogy működik, de a magyar elit ebben nem állt bele.
5: Mit tudott akkoriban a török birodalom, ami miatt ilyen sikeres volt?
9: Három dolgot kell megemlíteni minden más előtt. Az egyik a mérete, hatalmas birodalomról beszélünk, de ebből következően elképesztő pénzügyi háttér. Tehát az oszmánok az adóztatás nagymesterei, ebben nagyon-nagyon jók. És van egy olyan hadseregük, ami ezt a birodalomat folyamatosan növelni képes. Ugye én azt szoktam felhozni példának, amikor a 300 című filmbe ugye jönnek a különféle görög segédhadak, és szembe jönnek, hogy Leonidas 300 hoplitájával, ha már így rád nézek. És akkor mondom, hogy jöjjük harcolni, és Leonidas megkérdezi tőlük, neked mi a foglalkozásod, és mondja, hogy mit tudom, hogy halász vagyok, és neked mi a foglalkozásod, hát én meg takács, és neked mi a foglalkozásod, tehát mit tudom, én meg csizmadia, és odafordul a spártai hoplitákhoz, nektek mi a foglalkozásod, hogy ho-ho! Magyarán a spártai katona az évi 365 napban, napi 24 órában katona. Na, ezt tudják a janicsáruk. És ehhez képest a magyar sereg, hát az áll részben zsoldosokból, segédhadakból, meg lelkes és bátor nemesekből, akik odaállnak. Na de azzal a profi hadsereggel fölvenni a versenyt, ami évtizedek óta nem veszített csatát, tele van önbizalommal, létszámában sokkal hatalmasabb.
5: És igen, jól felszerelt.
9: Remekül felszerelt.
5: Jó. Mert az egy logisztikai bravúr volt, amit csináltak a törökök rendre, ugyanis azt is olvastam a minap, hogy a európai hadviselés az az aratás utáni néhány hónapra korlátozódott, egész egyszerűen nem tudták megoldani a nagyobb seregeknek az élelmezését. Most a törökök már itt voltak az aratás környékén a határon, mert hogy ők meg már előző decemberben jó ehhez kellettek az egyiptomi gabonamezők, amik ugye akkor az ő fennhatóságuk alá tartottak, de valahogy onnan meg ide kellett jutni. Igen, igen, igen.
9: És ugye annak idején fölmerült, hogy jól emlékszem, talán Jeszenszky Géza mondta azt még külügyminiszterként, akkor valaki felvetett, hogy milyen jó, hogy van egy ütköző állam Oroszország meg Magyarország között, ez 1990 után hangzott el, Ukrajna, és akkor jól emlékszem, ő mondta azt, hogy ha hát Magyarország meg Oroszország találkozna, az nem ütközés, hanem gázolás. Na most itt is nagyjából hasonló a helyzet. Tehát egy olyan erejű, rendkívül szervezett, valóban nagyon jól felszerelt, önbizalommal teli hadsereg érkezik ide, akivel amikor a miénk fölveszik a versenyt, akkor nagyjából valószínűleg ők is tudják, hogy itt nem nekik áll az ászló.
5: Na beszéljünk egy kicsit a miénkről, mert ugye a királyt teszett osszasággal szokták vádolni, a nemeseket széthúzással szokták vádolni, a szapolyai dilemma kapcsán is például, meg hogy az ország nem vette komolyan ezt a fenyegető veszélyt, hosszú évekig így tanult.
9: Hát igen, na most ebbe főszerepet játszott Istenben boldogult Nemeskürti István, aki erről könyvet is írt, hogy ugye mi történik 1526-ban. Először is azért nem tudjuk rendesen megvédeni az országot, mert a Dózsa György féle mozgalomnál levertük az országot megvédeni kéz bátor paraszti hadokat, és ez már is mutatja ugye a feudalizmus rettenetes hátrányát. A másik meg, hogy ne felejtsük el, hogy 1526-ban ugye a Budát elfoglalják az oszmánok, de hát aztán visszavonulnak, és majd 1541-ben foglalják el ugye a hadicsellel. És akkor felmerült az a gondolat, hogy na, lett volna 1526-tól 1541-ig lehetőség fölkészülni a védelemre, de ehelyett feudális széthúzás van, két királyt választunk, egymással tusakodunk, elnyomjuk a parasztokat. És így igazából ez a főnemesi-nemesi elit tehet az egészről, tehát hogy ők rontották el ezt, mert nem voltak képesek fölmérni, hogy a saját kis tusakodásuk, viaskodásuk helyett a védelemre kellene összpontosítani. És igazából ezeket az embereket nem is lehet valódi hősként megsiratni, mert hogy hát a saját kis pecsenyüket sütögették akkor is, amikor megpróbálták Mohácsnál satázni, nem pedig az országot védték. És természetesen mindez kontextusba helyezte az a gondolat, hogy vajon ez a Donnál elesett magyar katonákra is igaz-e, mert hiszen őket nehéz úgy megemlíteni abban a 60-as, 70-es évek kádári konszolidációjában, hogy hát a hazáért harcoltak, mert hát ugye egy rossz hatalom mellett álltak. Ez egy nagyon összetett és bonyolult dolog volt. Mi az, amit tudunk? Hát a helyzet az, ahogy mondtam, hogy ezzel a hadsereggel valószínűleg senki nem tudta volna felvenni a versenyt. A magyar elit nagy többsége pedig egész egyszerűen ott volt a mohácsi csatamezőnél. Ott volt és harcolt, és hát jelentős része ott is maradt. Úgyhogy őket utólag azzal vádolni, hogy gyávák voltak, széthúzók voltak, nem teljesítették a kötelességüket, ez eléggé méltatlan dolog, maradjunk annyira.
5: Ráadásul ugye azt is mondják, hogy a Jagelló dinasztia alkalmat volt Magyarország vezetésére, a második legerősebb dinaszt, vagy harmadik, más, ha lehet erős sorrendet felállítani az európai kortárs dinasztiákba. Ugye a német római császár, a francia király után rögtön a Jagellók jöttek, tehát nem volt egy olyan hülye elképzelés a Jagelló házra tenni.
9: Egyáltalán nem volt az, és tegyünk hozzá még valamit, ugye, hogy itt Mátyás király kapott egy nagyon pozitív értékelést ugye a 19. századi nemzeti romantikában. Ennek két nagyon fontos oka volt, már túl azon, hogy Mátyás kiváló propagandista volt, mert a kortársai finoman fogalmazva nem kedvelték, és erre minden okuk meg volt, az utókor szeretett bele igazságos Mátyás királyba. De ami itt fontos, hogy hát egyrészt, amikor az a egyetlen szempont, hogy ki a nemzeti király, a magyar király, akkor a Jagellók idegenek, Mátyás pedig magyar. Na de a 15. században, meg a 16. ez senkit nem érdekel, mert az a fajta nemzetfogalom, amit a 19. század kiformál, és ami a mai napig igazából meghatározza az életünket, ezt visszavetíteni egy mohácsi sata idejére, ez egy totális blödség. A másik ugye, hogy Mátyás után jött Mohács, tehát nagyon könnyű úgy értelmezni a dolgot, ha Mátyás lett volna, nincsen Mohács.
5: Nem ki is egyik menő vitát folytattunk a tábortűznél, vajon a fekete sereg elég lett volna a Szulajmán ellen? Elég. Én is elmondó volnék, hogy
9: nem lett volna elég, sőt még olyan értékelést is hallottam, hogy ha Korvin Mátyás trónra jut, megfékezi Szulajmánt, hát hogy nem, én is megfékeztem volna, mit tudom, Michael Jordannel ketten, ha ott vagyunk, most mondjak egy hasonló hülyeséget. De visszatérve a lényegre, A Jagellók egy kifejezetten erős dinasztia, és az főleg Neumann Tibor kiváló kollégám kutatásai nyomán világosan kiderült az, amit egyébként a történészek nagyjából eddig is tudtak, hogy például Ulászló egy kifejezetten rátermett, határozott és okos király volt. Tehát ezt a Dobzse Lacit felejtsük el, hogy annyira hülye, hogy még arra sincs pénze, hogy kifizesse a Laci pecsenyét. Nem. Aztán például Mátyás királlyal ellentétben ő nem viselhadott európai keresztény ország ellen. Mátyás nyugati orientációja okán ugye nyögte Mátyás búsvadát Bécsnek Biszkevára, csinál ilyet, meg gondoljunk a cseh hadjárataira. Ami pedig másik Lajost illetett, egy 20 éves fiatalember, és az derül ki a levelezéséből meg mindenből, hogy ő, akit uralkodónak neveltek, és nagyon fiatalon uralkodó lett, rátermett uralkodó volt, és nézzük meg, mit csinált Mohácsnál, összeszedte a sereget, odaállt, megszervezte, megpróbálta. Tehát megint csak egy olyan dolog, hogy azzal elintézni, hogy na, az igaz magyar Mátyás király után jöttek a hülye idegenek, akik elveszítették Magyarországot, mert ők buták, meg nekik nem számított, hát ezt nyugodtan felejtsük el.
5: Mi a helyzet Szapolyaival? Miért ekézi őt a magyar közemlékezet, miközben azt hallani, hogy egy Frangepán nevű csávó ugyanannyi katonával Horvátországban ugyanígy tétlenül végignézte a Mohácsi csatát? Hát, mi az, amit Frangepán tudott Szapolyai meg?
10: És miért késett el?
9: Hát ezt senki nem tudja, de valószínűleg ugye az, na ezt kezdjük ott, hogy ilyen 15-20 ezeres sereget vizionáltak Szapolyai mellé Erdélyben, ugye, hogy majd az, ha megjön esetleg, megfordítja a csatát. Hát Varga Szabolcs kollégám úgy fogalmazott, ha odaérnek, akkor valószínűleg több az áldozat, és pont ennyi történt volna. Aztán mintegy 5000 emberről beszélünk, aztán az erdélyi csapatok nem nagyon szeretik elhagyni Erdélyt, és legeslegfőképpen az elkésett. Tehát nyilván össze kell rántani a sereget, készülnek a csatára, na de ez nem úgy működik, hogy megbeszéljük, hogy akkor augusztus 29-én délután 3-kor csata, és aki odaír, az benne van a buliba, aki meg nem, az nem. Tehát ez nem úgy működött, hogy van egy pontos dátum, és Szapolyai minden máron igyekszik elkésni, hogy na most én nem értem ide. Egyszerűen nem ért oda. Tehát tényleg erről van szó. Miért negatívabb az ő megítélése? Hát mert belőle király lett, és aztán ugye később az oszmánok pártjára állt, ugyanez Frangepánról nem mondható el. Tehát megint csak van két olyan ember, aki be tudna szállni a csatába, de hát nem tudják, mikor lesz a csata. Ők is utólag tudják meg, hogy ha volt csatát, honnan tudták volna. Nem esett be hozzájuk egy SMS, hogy csata megbívva, érkezhettek. Vége, nincs kockázat. Csak ugye Szapolyai valóban rossz lóra tett, mert ő azt a szerepet játszotta aztán el, amit Kádár János később.
5: Kicsit beszéljünk Tomoriról is. Ott is nagyon jó beszélgetéseket folytattunk Tomorival kapcsolatban arról, ugye, hogy ő egy alkalmatlan és nem jó helyen, és nem jó taktikát választva vívta meg végül a Mohácsi csatát, de hát akkoriban a kortárs Magyarországon az, aki több tízezres hadsereget vezetett volna, az nem vált rendelkezésre. Ilyen csetepaték voltak egy-kétezres hadseregekkel, amiben meg jó volt a Tomori.
9: Na és akkor itt van megint nagyon fontos különbség. Tomori egy egyházi ember, de van hadvezéri tapasztalata azon a szinten, amiről beszéltél. Évek óta próbálta a királyt meggyőzni, hogy hagyja már őt békén ezekkel a hadi dolgokkal, mert ő szeretne az egyházi dolgaira koncentrálni, de hát a király újra és újra elővette a pakliból, mint az adóászt, hogy itt van, majd ő megoldja. Tomori nem volt alkalmatlan katona, csak azért ő lett a vezér egyebek mellett, mert egyrészt volt némi rutinja, másrészt látott már több ezer katonát együtt. De ezzel szemben ugye az oszmán hadsereg az több tízezer katonát vezényel egyszerre. Tehát tegyük mérlegre, hogy ez mit jelent. Nem véletlenül van a birkózásba, a cselgásba, a boxba súlycsoport, mert nagyon-nagyon csúnya dolgok alakulhatnak ki, ha egy plusz 62-es kiáll egy plusz 80-assal, és akkor még nem a 110-ről beszéltem. Itt viszont ennél nagyobb difi volt, és hát az, hogy ő választotta meg a csata helyet. Ez is megint egy olyan közhely, gondoljuk végig, hogy van a kicsi magyar sereg, relatíve kicsi ugye azéhez a oszmánhoz képest, és akkor ez hogy megy, hogy kimegy Tomori, itt csatázunk, mondjátok maga törököknek, ez nem így megy. Tehát ott kerülgette egymást a két sereg, és akkor sor került a csatára, de ez nagy valószínűséggel nem úgy ment, hogy megbeszélték, hogy ez a csatahely, hanem egyszerűen egy után szembe jöttek, és elkerülhetetlenné vált a dolog. Ha jól tudom, még az is fölmerült, hogy esetleg a magyar hadsereg fölméri, hogy nem szerencsés csatát vállalni, de amikor összerántom a hadsereget, fogadó zsoldosokat pápai pénzből, vannak segédhadaim, az már nem arról szól, hogy ott megfordulok. Ott
5: ráadásul azt is igen hallottam, megint csak a tábortüzeknél, tehát ez ilyen orál history, hogy egy kicsit meg is részegültek a magyarok, hiszen ugye egy-kétezres seregeket láttak, és én bevallom őszintén, én is átmentem most ezen, tehát én ugye gladiátorként pár tucat emberrel vagyok kontaktusban, ha beállok a légióba, akkor is mondjuk 30-30 ember püfölé egymás, stb. több száz embert látni egy táborban, hogy mind egy célért dobbannak, az tök más érzés volt nekem. Na most, ha valaki úgy szocializálódik, hogy leütünk a törökre, megszivatjuk őket, vagyunk ezren, majd táborba száll, és ott áll 30 meg 60 ezer ember, attól ő így egy kicsit magabiztosabbnak érzi
10: magát.
5: Nem
10: voltak tisztában az esélyekkel, nem tudták, hogy mekkora a sereg?
9: De, ez nagyon fontos dolog. Tehát amikor arról beszélünk, hogy méltatlan gyávasággal, alkalmatlansággal, butasággal vádolni ezeket az embereket, akkor az egyik legfőbb oka, hogy tudták, hogy nagyon nem nekik áll az ászló, de a kutya kötelességük, hogy odaálljanak. Tehát ez tipikusan az a meccs volt, amikor fel tudták mérni, hogy itt nagy valószínűséggel ők nem fognak győzni, nagy valószínűséggel az életüket vesztik jó néhányan, de egész egyszerűen az a feladat, hogy megpróbáljuk megvédeni itt a határt, pont. Tehát tényleg nagyon méltatlan, amikor ezt így számon kérik rajtuk, hogy buta király, ostoba király, gyengekezű vezetők, széthúzó arisztokraták, direkt nem értek oda. Aki ilyeneket mond, az nem ismeri a kor viszonyait, ellenben a Kádár korszak narratíváját, igen.
5: Meg a másik, amit nem, ez a rosszul megválasztott taktika, hogy ha most ezt halljuk, vagy ezt nyitják töltem órán, hogy és akkor lovasroham, belerohantak az ágyukba, akik halomra lőtték őket, összeomlott az egész. Ki az a hülye hadvezér, aki lovasrohamot vezérrel az ágyuk ellen, és nem Lord Cardigannak hívek, de ez most más kérdés. Szóval, hogy a taktikát is így nagyon kifogásolják, de ő az meg nem látott, tehát hogy egy csata, és ezt most megint csak mit tudom, pár száz hagyományőrző vívta ezt az emlékütközetet Mohácsnál, olyan füst volt, olyan por volt, hogy én nem tudom, 5 méterrel tovább nem nagyon láttam.
9: Ugye egy jóval későbbi eseménysort idéznék meg, 1849 májusának elején Görgei Artúr neki áll levezényelni Budavárának a visszafoglalását, és szeretne egy főhadiszállást, ahonnan rálát a várra, mert viszonylag könnyűbbé teszi a hadvezér dolgát, ha látja a célterületet. A Városmajor utcában egy fogadóban keresnek egy hadiszállást, nem látja a várat. Görgei ideges, és ez ki is fejezi többféle módon. Modellezzük, hogy mennyire lehet egy dühös. Kap egy másik főhadiszállást, onnan se látja a várat. És akkor végre a harmadik hely, az Óravilla, az ahonnan van rálátása, meg úgy távcsővel, iszonyatos távolságból, és a 19. század derekán vagyunk. Most akkor egy sík terepen vívott csatát képzeljünk el, ahol elképesztő mennyiségű ember van, tehát valószínűleg a oszmán seregnek a utolsó részeit talán nem is látom. A lőpor, a zaj, a füst, a sok, hogy ezek hányan vannak, a sebesültek és halottak ordítása, a hulláknak a szaga. Tehát, hogyha ezt az egészet összerakjuk, akkor tegye fel a kezét, aki ezt az egészet onnan helyben át tudja látni, vagy akár egy dombról állva át tudja látni. Továbbá, és ez nagyon fontos dolog, nincs olyan, hogy egy ilyen sérthetetlen, de átlátszó búrában egy történetíró leereszkedik a csata közepére, megír pontosan mindent, és aztán elmondja, hogy a jobb szárny így támadott, a bal szárny így. Nincs, nincs. Tehát Brodaristól kezdve mindenki utólag próbálja valamilyen módon leírni, hogy mit látott, vagy mit vélt tapasztalni. Ennek alapján próbálkozik a történész rekonstruálni a történteket, de hát ez egy mission impossible.
5: Megjött a fuggeres kérdés, azt direkt nem én lőttem el, ezt még tegyük fel búcsúzóul. Szapolya ügye azért érdekes, mert Szapolyain keresztül üzleteltek a törökökkel a fuggerek. Ez a Fuggerek német kiadású életrajzi könyvében benne is van, ha üzletelsz valakivel, nem biztos, hogy szereted legyilkolni.
9: Hát ez az egyik. A másik dolog, hogy ha én üzletem...
5: De tényleg bármi szerepük lehetett a Fuggereknek?
9: Lehetett, tegyük már véglegre, szóval itt hatalmas seregek állnak egymással szemben, ne becsüljük le a magyar sereg méretét is, majd pont egy Augsburgi kereskedőház fogja meghatározni az Oszmán Birodalom politikáját. Tehát ezekről a dolgokról, amikor találkozunk, hogy a csúnya gonosz nyugat el akarta veszélyteni Árpád népét, meg Szűz Mária országát, és ennek mindenféle eszközökkel igyekeztek elejét venni annak, hogy nehogy a Regnum Hungarii érvényesülni tudjon, mindig keresnek valaki gonoszt, aki emögött áll, ez lehet az EU, ezek lehetnek a Habsburgok, lehetnek a zsidó világtanács, lehetnek a Fuggerek, teljesen mindig ezek ilyen, bocsánat, de ilyen kisebbségi komplexusból fakadó rögzülések.
5: Oké, utolsó utáni kérdés, az pedig így hangzik, hogy most hova tegyük Mohácsot? Kicsi zavar van az erőben, és ezt laikusoktól hallom. Eddig azt tanultuk, hogy amit mondtál, hogy béna vezetés, nyugat jármánykodás, török áfium, stb. Egy szakadt csapat lúzer csatát vesz Mohácsnál. Most meg kezd olyanná lenni, mint hogyha, és már hallottam ilyet is, hogy a végén be fogják bizonyítani a történészek, hogy mi nyertünk Mohácsnál.
9: Nem fogják be bizonyítani a történészek, katasztrofális vereséget szenvedtünk Mohácsnál. Hova tegyük? Tegyük oda, amit az előbb mondtam, hogy ez a vereség egy megrendítő csapás volt, de ez a vereség ez nem vitte végleg padlóra a magyar királyságot. Tehát a Regnum Hungariae jogfolytonosan létezett. Ez azt jelenti, hogy van országgyűlés, van magyar király, feláll a végvárrendszer. Ezt a végvárrendszert újabb és újabb rohamokkal a törökök egyre jobban betolják az ország belsejébe. Ugye Eger 1552. évi ostromát szoktuk emlegetni, mint pozitív példát. 1596-ban elfoglalják Egert, ezt nem szoktuk emlegetni, de ettől még így történt. De megint csak visszautalnék arra, amit mondtam. Az első olyan ország, amit nem tudott teljes egészében az uralma alá hajtani az Oszmán Birodalom, az Magyarország volt. Tehát itt megálltak. Három felé szakad az ország, felejtsük el a királyi Magyarország szakkifejezést, ilyen nincsen, Regnum Hungariae van, Magyar Királyság, és jogilag egy magyar király egy négyzetcentiről le nem mondott soha erről. Működik a közigazgatás, folyamatosan harcban vagyunk, vannak hosszabb békék 1664-től 1683-ig, tehát ez ne állandó hadi állapotot készüljünk el, csak újra és újra kiújuló harcokat. De hogy ez a Regnum Hungariae, ez nagyon hamar, amikor 1686-ban Budaosroma után elkezdik visszaállítani az elfoglalt területeken a közigazgatást, és ez tart 1718-ig a pozsereváci békéig, nagyon hamar fel tudja venni a ritmust, és tovább működik. Miért? Mert jogfolytonosan működött a magyar állam. Tehát úgy kell elképzelni a dolgot, hogy a katasztrofális vereség ellenére, azért hosszú távon, jó 200 év után mégiscsak mi jöttünk ki győztesen ebből a dologból, és ezt egy percig se felejtsük el. Tehát óriási csapás volt, de nem jelentette azt, hogy kiütötték a magyar királyságot, csak azt, hogy nagyon-nagyon kemény csapást kapott.
5: Megfogyva a bár, de törve nem él nemzete hazán.
9: Ugye? És ugye ez a narratíva, hogy Mohácsnál vége lett a középkori magyar királyságnak, és onnantól kezdve egy hanyatló korszak következik, és azóta csak zuhanunk le a mélységbe, miközben addig emelkedtünk. Ez kérem szépen az 1848-1849 utáni letargiában születik meg ez az értelmezés, ahogy egyre biztosabban eljutunk oda, hogy nem Mohács, hanem Mohácsi vész, mert abban a mély repülésben, amiben akkor volt így morálisan, lelkileg az ország, ott ezt lehetett társítani vele, ezt a rettenetes vereséget, és sajnos a 19. századi történetírás és közfelfogás a mai napig rányomja a bélyegét a közgondolkodásra. Tehát zárásként hadd idézzem megint Varga Szabolcsot, aki azt mondta, hogy borzasztó csapás volt Mohács, de a mai magyar embereknek a Mohácsról alkotott elképzelésünk a nagyobb csapás.
5: Hát Csaba, köszönjük szépen, csak egy hallgatói véleménnyel tudunk neked hálánkat kifejezni, így már világos, honnan származik a Kacsa utca neve.
9: Köszönöm szépen, és ezúttal szeretném megköszönni a Fuggereknek, hogy szponzorálták a jelenlétemet, és elmondhattam a hivatalos narratívát, köszönöm szépen.
5: Köszönjük szépen. No, hát Katona Csaba történésszel emlékeztünk meg a Mohácsi csatáról az 500. évfordulója kapcsán.
8: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
11: Millás reggeli.
12: Ez volt a Millás reggeli Best of különkiadása. Köszönjük szépen, hogy hétvégén is velünk tartottatok. További jó pihenést!
13: Rádió Café. Van barátod.

0: miatt majd.
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
8: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu.
9: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
10: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Már elérhetők a kutatók éjszakája programjai, futók lepik el a fővárost, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csaknem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület éget le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
0: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseménye. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
11: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható, csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
13: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
4: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
14: Na hát itt is vagyunk élőben a stúdióban, igen, ez itt a Kávézó a világ végén, 2026, augusztus 31-e van, tehát a hónap utolsó napja ez, és hát szép lassan elbúcsúzunk ettől a nyártól. Szerintem nem sokan vagyunk, akik ezt nagyon siratjuk, mert hogy egy kőkemény nyár, mondanám, hogy van mögöttünk, de hát még igazából még mindig benne vagyunk, még mindig nagyon melegek vannak, még mindig se híre, se hamva az esőnek, és hát én nekem minden alkalommal a szívem összeszorul, amikor a Pilisben, az erdőben sétálok, és ahelyett, hogy ezt a csodálatos, felfrissítő élményt élném át, hogy kint vagyok az erdőbe, azt érzem, hogy hát recseg, ropog minden, és a természet szenved ebben a nagy szárazságban, és akkor az még legalább erdő, ahol azért a fák olyan környezetben élhetnek, ami hát többé-kevésbé természetes a számokra, de hát mi van azokkal a szerencsétlen élőlényekkel, azokkal a fákkal, amelyeknek itt a városban kell létezniük, és gyakorlatilag egy beton ketrecben kell megpróbálniuk ezek között a nagyon-nagyon sanyarú körülmények között életben maradniuk. Ugye hát biztosan ti is láttátok már sokszor, hogy amikor mondjuk 40 fok a levegőhőmérséklet, akkor a beton az akár 70 fokos lehet, tehát süti a fákat oldalról, alulról, mindenhonnan a meleg, és hát mégis azért valamilyen módon azt látjuk, hogy azért szerencsére többé-kevésbé megmaradtak a fák. Ennek nyilván nagyon sok oka van, az is, hogy gondjukat viseltük, de az is egy fontos szempont esetleg, hogy milyen módon lettek ezek a fák elültetve, és hát többek között erről fogunk beszélgetni egy olyan vendéggel, aki egyébként volt már itt a kávézóban vendég, akkor egy kicsit más terület, a komposzt és komposztálás témakör volt, de most a városi fák és a klímaálló ültetési megoldások lesznek a téma, ugyanis Szőlősi Gábor a vendégem, aki nem csak az Agrofutura, hanem a Garden Futura egyik alapítója is, és most a Garden Futurás lábával van itt. Szia Gábor, üdv ismét a fedélzeten!
15: Szia! Köszönöm szépen a meghívást!
14: Köszönöm, hogy vállaltad. Mesélj egy picit, légy szíves, arról, hogy akkor hogy van ez, hogy akkor ugye van az Agrofutura, amivel a komposztálással foglalkoztok, és aztán van a Garden Futura, ez hogy oszlik meg ez a két lábatok, tehát hogy miért van szükség erre is, meg arra is?
15: Hát szükség azért van rá, tehát azért alakult így, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, és nagyon innovatívak, és úgy sodort bennünket az élet, hogy ugye régóta foglalkozunk mezőgazdasággal, és ott regeneratív mezőgazdasági technológiákkal, és akkor arra mi készítettünk komposzt termékeket. Hogy az még hatékonyabb legyen, meg bioszenet gyártottunk, és 2019 környékén kerestük annak a lehetőségét, hogy hol lehetne ezeket még jól használni, és akkor mi a városi zöld felettfenntartásról, a városi faültetésről még nem sokat tudtunk, és van nekünk egy osztrák partnerünk, aki nagyon hasonló dolgot csinál, mint mi, és ő mondta, hogy figyelj Gábor, nézd meg, menj el Bécsbe, mert ők ott kőbe ültetik a fákat, és hogy azt az anyagot szórják hozzá, a komposztot, meg a bioszenet, amit ti is gyártotok, és hogy azt szórják a kövek közé, és nézd meg, hogy
14: ezek.
15: Gyönyörűek a fák, és hogy ez nagyon jól működik. És hát mi erre nagyon nyitottak vagyunk, hogy menjünk és innovációkat keresünk. Elmentünk Bécsbe, megkerestük azokat az önkormányzatnál, azokat az embereket, akik tényleg ilyen 5-6-10 centis kövekbe ültetnek fákat, és azt mondták, hogy igazából nem hozzájuk kéne menni, hanem Svédországba menjünk el, Stockholmba. És ott megismertünk egy Björn Embrén.
14: Tehát továbbálltatok Stockholmba.
15: Így van. Tovább mentünk, elmentünk egészen a forrásig, és tulajdonképpen ők mutattak be nekünk egy olyan faültetési rendszert, ami azóta már egy abszolút sikertörténet Magyarországon, és az a Stockholm faültetési rendszer, ami egy nagyon új megközelítése a városi építészetnek, a városi csapadékgazdálkodásnak, meg a városi növényültetésnek. És ezt megismertük, ezt a technológiát, megértettük, hogy miről szól, megértettük, hogy a magyar jogszabályi, meg a klímakörnyezetben ezt így hogyan tud működni, és nagyon hamar, ezután egy évvel elültettük így az első fát, és gyakorlatilag ezen alapult, akkor alapítottuk meg a Garden Futurát, ami mára tulajdonképpen egy ilyen szivacsváros technológiai szakértő csapattá fejlődött, és hála Istennek nagyon-nagyon-nagyon szép, tehát egy ilyen európai léptékben is látható projektjeink vannak.
14: Akkor fölteszem az álnaív kérdést, hogy akkor ezek szerint nincs minden veszve, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon radikális nyarak és nagyon-nagyon magas hőmérsékletek, keves csapadék mellett is van még esély arra, hogy a városokban megmaradjon a zöld, mert hogy hát hajlamos az ember azt gondolni, látom a hozzászólásokból is, hogy mind a városi zöld, mind az emberek saját kertje tekintetében van, aki azt gondolja, hogy hát itt minden elveszett, és igazából nem is érdemes már foglalkozni ezzel, és nem lesz itt semmi.
15: Hát nyilván soha nem adjuk föl, ez egy alapvetés, és hála Istennek ezt a világon nagyon sok helyen gondolják így. Tehát, hogy így nem kell nekünk így kitalálni, hogy ez hogy legyen, mert nálunk jóléti országok, akik a zero carbon kibocsátás, a klimatodatos városépítészet témában 10-20-30-40 éve innoválnak, és a gyerekbetegségeken, próbálkozásokon átmentek, és most nagyon stabil tudás van. Mi igazából ezeket összeszedtük. Észak-Amerika, Svájc, Németország, Ausztria, Svédország, Japánból hoztunk be tudást, és akkor ebből gyúrtuk össze, hogy mi az, amint Magyarországon életképes, és abszolút van. Tehát számtalan lehetőségünk, beavatkozási pontunk van arra, hogy városi környezetben önfenntartó ökoszisztémákat, biológiai ökoszisztémákat, zöld felületeket, virágokat, cserjéket, fákat ültessünk. A nehézség valójában az benne, hogy olyan szintű paradigmaváltás ez, mint a mezőgazdaságban a konvencionális gazdálkodásról a regeneratív gazdálkodásra átállni, mondjuk mint abból átállni, hogy idáig szántottam, és ezen túl mondjuk ne szánt csak egyáltalán, sőt semmilyen talajmunkát ne végezzek, hanem direktvetéssel csak vessek-arassak. Uh-huh. Tehát valami nagyon hasonló a városban ez a fajta gondolkodásmód, tehát a hagyományos városépítészetből a szivacsváros technológiákra átállni, az egy ekkora léptékváltás, gondolkodásmódváltás, és ami különösen kihívásos a városban, hogy elképesztően sok szereplő van a városban. Tehát míg a mezőgazdaságban van a gazda, kimegy a földre, azt csinál, amit gondol, egy lényegében egy szereplős játék, addig a városban, hogy egy utcában ez a változás megtörténjen, az hát felsőtt, tehát hogy vannak a lakók, vannak a gépjármű használók, vannak a tömegközlekedést használók, meg a gyalogosok, vannak a városépítészek, közműfejlesztők, közműtulajdonosok, közműfenntartók, önkormányzatok, ingatlanfejlesztők, vállalatok, útépítőmérnökök, útépítők,
14: a helyi kerület, a főváros.
15: Így van. Tehát, és tulajdonképpen egy ponton ezt a sok szereplőt egy új tudásszintre és egy új kommunikációs platformra kéne hozni ahhoz, hogy ez a változás megtörténjen. És hála Istennek ez abszolút nem egy lehetetlen küldetés, mert így a számok igazolják, hogy ugye 2021 májusában ültettük az első fát Stockholm módszerrel a 11. kerületben a Bartók Béla út 57 szám alatt, és most már így az ezredik fa környékén tartunk Budapesten, csak Budapesten.
14: Menjünk majd abba bele, hogy igen, pontosan mit jelent ez a Stockholm ültetési módszer, de a szivacsvárosokat említetted már, tehát talán onnan induljunk el, hogy mit jelent ez a szivacsváros koncepció, és miért fontos ez most, főleg úgy, hogy hát gyakorlatilag csapadék alig esik, miért van a szükség szivacsra?
15: A szivacsváros az egy problémára adott válasz. A probléma az, hogy ahogyan a városokat építettük idáig, az bizonyos környezeti tényezőkre arra volt kitalálva, hogy nem túl magas, tehát hogy ez egy kellemes klíma, amin élünk. És hogy az ember jóléte a városban az arról szól, hogyha megnyitom a csapot, folyjon a víz, ha fölkapcsolom a villanyt, akkor legyen áram, hogyha bekapcsolom a fűtést, akkor azonnal menjen a fűtés. Tehát, hogy erre találtuk ki. Az elmúlt jó pár évtizedben lettek autóink, legyen kény, mindig le tudja parkolni a ház előtt, még a belvárosban is. Tehát, hogy ez volt a jólétnek, és ennek rendeltük alá a városépítészetet. És ez nyilván megváltozott az elmúlt évtizedekben, csak az a gond ezzel a városépítészettel, hogy elképesztően mesterséges, és nincsen benne rugalmasság. És ahhoz, hogy a természet úgy tudja ezeket a szélsőséges időjárási elemeket lekezelni, túl forró, túl hideg, túl száraz, túl nedves, túl magas az UV, ez mindezt a változót, hogy van benne diverzitás, van benne rugalmasság, tud alkalmazkodni, mert egy élő rendszer. De ahogy most felépítettük a várost, a beton, az üveg, az aszfalt, a merev csövek, a minden. Ezek sajnos nem csak arról van szó, hogy rugalmatlanak, tehát nem tudnak alkalmazkodni a helyzethez, hanem még a negatív hatásokat fel is erősítik. Tehát pont a rossz irányba tolják el a városi életet.
14: Mire gondolsz, mondj egy példát?
15: Nagyon sok betont használunk, nagyon sok aszfaltot használunk, nagyon sok kemény burkolatot használunk, és ez felforrósítja a nap, akkumulálja, mint egy akkumulátor magába zárja ezt a hőmérsékletet, és az éjszaka ahelyett, hogy kihűlne, ahelyett folyamatosan ontja magából a hőmérsékletet, a magas hőmérsékletet, és mire reggel megint megsüti a nap, még mindig meleg. Tehát indirekt módon visszafűti a várost az éjszakai időszakban, plusz forrón várja a másnap reggel a napsütést, és még jobban emeli a hőmérsékletet, szárítja a külső környezetet. És gyakorlatilag, most mondok még egy példát, ami a városi fáknál különösen nehéz, nagyon sok üvegfeletet használunk. Ugye nagy ablakok vannak, nagy irodaházak, nagy ablakokkal, ugye ez a modern építészet. Gondoljunk bele, hogy mekkora ablaka volt mondjuk 100 évvel ezelőtt egy polgári háznak, jó, a kisebb, magasabb, keskenyebb, vékonyabb. Ez ugye megváltozott, mert hogy ugye ki akarunk látni, és egyszer csak megjelent a magas UV. Régen, pár évtizeddel ezelőtt mondjuk volt egy hónapban 3 nap, amikor magas volt az UV. Most meg minden héten van 3-4 nap, amikor nagyon magas az UV, és ez ráverődik ezekre az üvegfelületekre, ami visszaveri, és gyakorlatilag ugyanaz történik, mint hogyha én egy nagyítóval fölnagyítanám a napsugarakat, és ezzel perzselek egy felületet. Ugye ez gyerekkorában ezt mindenki csinálta. És azok az utcák, ahol a két fasor van, ahol a déli nap süti ezeket az üvegfal homlokzatokat, ott a visszaverődő fény egyszerűen elperzseli a növényeket. Szó szerint elperzseli a növényeket. És ugye ez egy városépítési dolog, tehát az anyaghasználat, ahogyan használjuk a várost, ahogy építettük, az negatív hatása van. És ugye itt tulajdonképpen a legfontosabb elem mindezek közül, ezt 2020-ban szerintem az óvodás kortól a legidősebb korig, az a víz és a csapadék. És a város arra lett kitalálva, hogy a csapadék az egy veszélyforrás. A csapadékot azt el kell vezetni, minden utca úgy van meglejtetve, hogy a víz összefolyik egy csatorna összefolyóba, ahonnan a csöveken keresztül két irányba megy, az egyik vagy a Duna, ahonnan meg tudjuk, hogy ugye most már ezt is megtanultuk, hogy nem vezetjük ki a vizet a folyóból, hanem elhagyja az országot, vagy pedig a szennyvíztisztító telep. Az még talán rosszabb. Mint a Duna.
14: Mert hogy keveredik a szennyvízzel az esővíz.
15: Keveredik a szennyvízzel, igen, és hát ilyenkor, amikor nagy eső van, akkor a szennyvíztisztító telepen nem jó dolgozni. Tehát ott világvége helyzet van.
14: Hát meg abszurd, hogy van egy fantasztikus anyagunk, mint az esővíz, ami tudjuk, hogy a lehető legjobb mindennek, és azt összekeverjük.
15: Módszeresen összegyűjtjük, és kivezetjük a térből.
14: Igen.
15: És ez nem csak az a baj, hogy akkor frissen nem érkezik be a növényekhez, meg a talajba, hanem gyakorlatilag a városok alatti talajvíz készletet azt le is csökkentjük, kiszárítjuk, aminek két súlyos következménye van.
14: Mert hogy nem tud leszivárogni a víz.
15: Nem tud leszivárogni, mert nincsen pótlás. Uh-huh. Tehát nincsen vízpótlás, mert ugye felülről csatornákban kivezetjük. És akkor az egyik probléma az, hogy az idős fák, amik 50, 60, 70, 80 évvel ezelőtt ültettek, azok is kezdenek kiszáradni, mert már annyira lesüllyed a városban a talajvízszint, hogy már ezek a nagyon idős fák sem kapnak csapadékot. Ugye a 2022-es aszálynál ennek lehetett látni az előjelét, és 23-ban pedig tömegesen vidéken, ahogy mentünk az utak mellett, nagyon tömegesen pusztultak ki a fák a talajvízcsökkenés miatt. És ennél talán még drámaibb így az emberi élet szempontjából a vízbázisoknak az eltűnése. Tehát, hogy nagyon sok önkormányzati területen a vízbázis az, ugye miért ott van a város, ahol van a város, mert vagy ott volt közlekedési útvonal, vagy ott tudtam élelmiszert termelni, de ami mindegyikben egyforma, hogy ott van édesvíz, és tudok jó minőségű ivóvizet inni, és nagyon sok városban, önkormányzatnál, településen ez a bázis is csökken. És ez így tényleg egy abszolút komoly gond.
14: Látjuk, érezzük, konkrétan érezzük a bőrünkön. Ez a szivacsváros koncepció hogyan tud akkor ezen változtatni? Mert most itt felsoroltál egy csomó ilyen dolgot, oké, a beton
15: ez
14: ott
15: a
14: van.
15: Probléma.
14: Igen, ott van a sok üveg, tehát hogy tudunk ezen változtatni, anélkül, hogy a városainkat újraépítenénk teljesen?
15: Hát anélkül sehogy.
14: Tehát akkor újra kell építeni.
15: Nem, újra kell építeni. Tehát, hogy be kell avatkozni, igen. Azért fontos ezeket felsorolni, mert anélkül, hogy ha nem ismerjük a problémát, akkor rossz választ fogunk ráadni. És megint elköltjük a pénzt, megint eltelik az idő, és nem fog működni a dolog. Úgyhogy a szivacsváros az olyan zöld, kék, szürke infrastruktúrális technológiák, amik természetalapú megoldásokkal dolgoznak, és majd néhányszor elmondom, hogy akkor ez így mit jelent, és a céljuk az, hogy a csapadékot helyben tartsák, és lehetőleg növényekkel hasznosítsák. Úgy, hogy közben tulajdonképpen a városnak azokat a kvázi, most időzőjelet mutatok, vívmányai, amitől jól érezzük magunkat, hogy nem kell sárban járni, tudok autóval járni, tudok tömegközlekedni, mennyit a csapot folyik a víz, tehát hogy ezek nem változnak. Tehát olyan megoldásokra van szükség, amik tulajdonképpen olyan, tehát hozzá kell nyúlni a városhoz, kell bontani, de nyilván nem az épületeket, tehát nem az alapstruktúrát. Tehát olyan megoldásokra van szükség, amik integrálhatóak ebbe a városi szövetbe, és akkor ez a szivacs város, ez ezeknek a módszereknek a gyűjteménye, amiből mindig azt választjuk ki, ami az adott helyszínre legjobban passzol. És akkor csak, hogy néhány technológiákat, hogy felsoroljak, tehát hogy konkrétan mik tartoznak bele ebbe a portfólióba,

0: ragás, és ugye tudjuk, hogy a hűsziget hatás meg a forróságnak valójában az ellenszer az a párolgás, mert a víz fogja elvonni a hűt. A másik pedig, hogy tehermentesíti a csatorna rendszert, mert nem egyszer rázúdul az összes víz, hanem szépen leadagolja, ha még. És akkor ennek a következő lépése, leírunk az utcaszintre, ott van ez a bizonyos tokonfa ültetési rendszer, amit ott használunk, ahol burkolni akarunk, tehát akkor vissza akarunk burkolni, ahol parkolót akarunk, járdát akarunk, úttestet akarunk, stb. Vannak az esőkertek, annak is van három fajtája, van a száraz esőkert, a nedves esőkert, meg a Stockholm rendszerű esőkert. Aztán vannak tulajdonképpen a zöld falak, és a zöld falak kombinálhatóak a Stockholm rendszerrel, tehát hogy ez is egyébként egy nagyon jó megoldás. Aztán vannak az úgynevezett, hát ezeket ilyen szép magyarsággal ilyen szádzoknak hívjuk, ezek ilyen olyan árkok, tulajdonképpen egy speciális árok. Tehát, hogyha kívülről ránézek, akkor nem látok semmi különbséget, ez egy árok, de valójában azért ott az árok alján, meg az árok partján vannak bizonyos ültető közegek betéve, hogy ezek ilyen mérnöki módon tudjanak működni. És aztán tulajdonképpen a rendszernek így a legegyszerűbb része az tényleg a hagyományos árok. Tehát, hogy az, amit így az utcában fut egy árok, és akár lehet egy olyan terület is a szivacsváros része, ami természetalapú megoldás, amit időről időre elönt a víz.
1: Na, folytassuk innen, és a kicsit akkor boncolgatjuk, hogy ezek hogy működnek ezek a technológiák, de el kell menjünk egy kis zenére, meg reklámra.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Kurrend 93. szeptember 5-én a Magyar Zeneházában. A sötétség és a fény találkozása, a szépség és a rémisztő összemosódása, a zavaró és a megnyugtató különleges feszültsége. Ilyen David Tibet és a Kurrend 93 világa. Sokan jövőbe látó zseniként, az elme alkimistájaként vagy a lélek narrátoraként gondolnak rá, hiszen a brit alkotó mesébe oltva énekel apokaliptikus tájakról, boszorkányokról, lángoló lovacskákról és minden olyan misztikus képről, amelyet hanggá

0: vagy szóvá tud formálni. A 43 éve útjára indult Corrent 93 olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Nick Cave, William Basinski vagy Ricky Lee Jones. Szombaton a Sötétség és a Fény speciális zenei találkozása Corrent 93 a Magyar Zeneházában. Szeptember 5-től 22-ig Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Galerie Fom Harbonéban. Szombattól a Guardians sorozatban Tamara Mikler alkotásait láthatjuk. Az erőteljes kortárs művek realisztikusan megjelenített állatarcok, élénk geometrikus struktúrák és szimbolikus motívumok összefonódásából állnak össze. Az intuíciót, az erőt és a belső tisztaságot megtestesítő alakok a látható világ és az érzelmi tér határán lebegnek. A precizitás és az expresszív színhasználat egyedi ötvözete mélységet, misztikumot és csendes spirituális rezonanciát teremt. A Guardians olyan világba hívja a nézőt, ahol az erő, a színek és a szimbolika intenzív vizuális és érzelmi élménnyé olvad össze. A szombati megnyitó ünnepséget követően szeptember 22-ig látható Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Galerie Fem Harmonéban. Szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozata az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Andrássy út az Budapestnek, ami Párizsnak a Champs-Élysées. Megkerülhetetlen látványosság, turista célpont, a város szívelelke. Az Andrássy út idén 150 éves. Másfél évszázad alatt nem csak a neve, hanem a területe is, funkciója is sokat változott, de ragyogó épületeivel, sajátos hangulatával mindig különleges színtere volt Budapestnek. Átadásának tiszteletére rengeteg program várja az érdeklődőket, kiállítások, helytörténeti séták, ismeretterjesztő és családi programok, kvíz, összművészeti piknik, felolvasóestek, beszélgetések színesítik a környék helyszíneit. Szeptember 6-áig tehát Andrássy 150 ünnepség sorozat az Andrássy út születésének 150. évfordulójára.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok.
2: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Gyere.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
2: Színházról.
3: Művészetről.
2: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
3: Jó, kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: hogy ez itt a kávézó a világ végén, és még mindig Szülösi Gábor a vendégem, aki a Garden Futura alapítójaként van itt. Ők egy olyan cég, akik a városban próbálják meg átalakítani azt, ahogy növényeket ültetünk, ahogy kialakítjuk az esővíz elvezetést, és a szivacs város technológiákat próbálják alkalmazni, és így a reklám előtt és a zene előtt ott hagytuk abba, hogy igen, Gábor vázolt, hogy milyen technológiák vannak ebben a szivacsváros megoldásban, de még egy picit akkor ezt így feszegessük, hogy akkor hol van, mondtad, hogy bejártátok a világot, sok helyről gyűjtöttetek jó példákat, hol van esetleg olyan város már a világban, ahol ezt viszonylag széles körben alkalmaz, ahol már mondjuk szivacsvárosnak lehet nevezni egy várost?
1: Szerintem olyan, ami kompletten szivacsvárosnak lehet nevezni, az talán úgy nincsen, de városnegyedek és nagy kiterjedésű részek azok igen. Hogyha már így Stockholmnál tartottunk, ugye ők 2000-ben indították el a 25 éves zero carbon programjukat, tehát hogy 25-re klímasemlegessé válik a város, ez meg is történt. És
0: ez mit jelent az, hogy klímasemlegessé válik a város? Tehát maga a városi infrastruktúra nem bocsájt, tehát hogy amennyi széndioxidot kibocsát, annyit megköt, tehát hogy tud egy város net zero lenni?
1: Hűha, hát ez egy jó kérdés, kevés tudásom van erről így kompletten, de a városépítészetben, tehát a városban használt építőanyagok, a városban használt energiahordozóknak a forrása, a felhasználása, a megújuló energiáknak a használata, a hulladékgazdálkodási rendszer, ugye egy jelentős tényező a közlekedés, a tömegközlekedési rendszernek a felépítése. Azt, hogy hogyan építik fel úgy a város szerkezetet, hogy a lakónegyedektől az iroda és ipari negyedek milyen távolságban legyenek, az agglomeráció beközlekedése a városba, tulajdonképpen ez mind hozzájárul. Ugye ezek a városok, csak hogy így érzékeltessem, ma már egy építőipari kivitelezésnél, egy anyagbeszerzésnél fel kell tüntetni az adott anyagnak a karbon lábnyomát, és az árral egyenértékű pontszámot adnak a karbon lábnyomára, és a csomagoláson például egy csatorna csőnek a csomagolásán fel van tüntetve, kötelező feltüntetni például a Dán piacon, hogy akkor mennyi a karbon lábnyoma a gyártás során. Nagyon és jó. Akkor ezek így összeadódnak. Uh-huh. És ugye ők vezették be ezt azt a faültetési rendszer, ez a Stockholm faültetési rendszer, amiben tulajdonképpen az éves csapadék 100%-át helyben tudják tartani, köveket használnak, és 2002-ben volt az első tesztültetés, 2015 végére már több utca volt, ugye egy 5 milliós városról beszélünk, több utca volt 14 év alatt ezzel a módszerrel ültetve, mint nem, és 2025-re ez egy ilyen 80%-os. Tehát, hogy egészen magas ez a szám. Ők teljesen természetes módon a fát ültetnek, ezt a módszert használják.
0: Az, hogy kövekbe ültetnek, ez pontosan mit jelent, tehát léci, írd le, mert hát mi laikusok azt úgy tudjuk, hogy ásunk egy gödröt, és a földbe ültetünk fát, tehát, hogy az, hogy kövek közé ültetik, ez miért jó?
1: Ugye a városban, hogyha belenézünk egy utcában, akkor ott van egy homlokzat, járda, parkoló, abban van a zöldsáv, abban ültetjük a fát, úttest, és így tovább, és így tovább. És ahhoz, hogy ezeknek a különböző sávoknak az építésnél különböző anyagokat használunk. És a járda, meg a parkoló, meg az úttest alá, amit alépítményként építünk, amit odahordunk, és aztán jól ledöngölik, és aztán arra a tetejére tesznek vagy aszfaltot, vagy követ, vagy valami mellett, vagy burkolatot, Abban az anyag, amit használnak, az általában egy 0,90-es zúzott kő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egészen poros résztől 9 centi méretű kőig vegyesen minden benne van. És akkor ennek az az alapvetése, hogy ettől lesz az út stabil. Ettől nem fog majd hullámosodni a felszín, meg ettől nem fog majd szétnyomódni az út, ugye jönnek rá az autók, és hogy ettől lesz statikailag stabil. És ebből van tulajdonképpen az utcának az alépítménye fölépítve. Ezzel az anyaggal az a baj, hogy ez nem fogad be sem vizet, sem levegőt. Tehát ez egy teljesen tömör rész, és amikor kijelölünk egy fahelyet, hogy oda beültetnék egy fát, akkor annak hagyunk egy ültető gödröt, egy lyukat, amiben teszünk valamilyen földet, beleültetjük a fát. És amikor a fa gyökere kinövi ezt az ültető gödröt, tehát a gyökereivel eléri ezeket a határokat, egy ilyen 2-3-5 év alatt, attól függ, hogy mekkora a gödör, találkozik egy olyan anyaggal, ezzel a bizonyos alépítménnyel, amiben képtelen behatolni.
0: Tehát körül van zárva.
1: Körül van zárva, igen, be van börtönözve a fa, és ezt még ugye maga a talaj, tehát hogy amiben beleültetjük a fát, ugye ahogy ideig csináltuk, az tulajdonképpen az a föld, mint amit a természetben is ismerünk, amiben van homok, meg agyag, meg iszap, meg valamennyi szerves anyag, ez a jó fekete föld, ahogy ezt szeretjük. Csak hogy ez a fekete föld, ez nem erre lett kitalálva. Tehát a természet, ahogy ezt intézte, az arra lett kitalálva ez a föld, hogy van egy nagy mezőm, meg erdőm, meg szabad földem, ahol lehullik a csapadék, és akkor annak úgy nagyjából annyit kell befogadnia, mint amennyi éppen ráhullik. És akkor itt beérkezünk a városba, és akkor ebbe a gödörbe betesszük ezt a talajt, amire egyrészt nagyon sok városi szennyeződés éri. Tehát oda pisülnek a kutyák, rátámasztjuk a biciklit, oda dobjuk a csikket, a levegő szennyeződésből ráhullik a sok toxikus anyag, oda pöfög rá az autó, a téli sózásnál belecsapódik a sóslé, még esetleg talán rá is folyik a víz, és tulajdonképpen ez a talaj teljesen tönkre megy. Le is szapolódik.
0: Hát meg nincs lehetőség megújulni sem, hát nincs semmi szerves anyag visszapótlás.
1: Éven, nincs szerves anyag, meg nem ássák föl, meg tehát nem tulajdonképpen nem történik vele semmi, és ez a tönkre megy. Tehát, hogy egyrészt van egy tér, amit nem tud befogadni a gyökér, mert nem tud kiszabadulni ebből. Másrésztről meg van egy alapközeg, ami meg nagyon hamar tönkre megy. És akkor mi erre a megoldás? Tehát hogyan tudom összehozni az útépítésnek, meg a járdaépítésnek az igényét, a statikai igényét a növény biológiai szükségleteivel. Ugye ez idáig baromira nem érdekelt senkit. Az egy mérnöki megoldás volt, a fa az ott van a gödörbe, el van intézve, itt meg az útépítő utat épít. De közben meg a növények túlélésének a záloga az az, hogy mekkora gyökeret tud növeszteni. Ahogy most építünk várost, nagyon-nagyon pici gyökeret tud növeszteni, a fák átlagos életkora ezért 10-15 év kipusztulna.
0: Mondjuk a 200 helyett. 150-200.
1: Hogyan mert tudom? Tudni, más,
0: hogy,
1: igen?
0: Mert hogy esetleg, ha valaki nincs ezzel tisztában, hogy mondjuk egy egészséges fa gyökérzete, az akár jóval nagyobb, még kétszerese is lehet a lombkorona méretének. Van, tehát, hogy ez egészséges módon így néz ki egy fa. Itt pedig, hát ahogy elmondtad, egy kétszer-két vagy másfél méterszer másfél méteres kis ketrecbe kell ott senyvedni azoknak a gyökereknek.
1: Így van. Hát ugye a gyökér adja a fának a stabilitását, a tápanyagfelvételét, a vízfelvételét, egyáltalán a mikrobiommal, a talaj mikrobiológiájával a kapcsolatot. És hogyha, és tulajdonképpen a kulcs az, hogy hogyan tudok olyan körülményeket teremteni a városban a növényeknek, hogy nagy gyökeret tudjanak növeszteni, miközben járdát is tudok építeni, meg utat is, meg parkolót is. És a megoldás az, hogy változtatok azon a kő frakció méreten, mint amelő iráig építették az utat. Uh-huh. És ehelyett az úgynevezett 0,90-es zúzott kő helyett, amiben poros részek is vannak, ahogy a bányából ugye a poros rész is kijön, elkezdek úgynevezett osztályozott zúzott köveket használni, aminek a mérete mondjuk a legkisebb méret az olyan 6 centi, a legnagyobb meg olyan 10-11 centi. Tehát olyan öklömnyi uh-huh. kövekből, amiben nincsen poros rész. ugyanabba a bányába megy, ugyanaz az autó, ugyanazt a mennyiséget hozzááll, csak egy olyan szemlélettel kiválasztott anyagot hozunk el, amiben a növény biológiai igényeit is figyelembe vesszük. Na ez az igazi paradigmaváltás. Tehát, hogy amikor mérnököknek el kell gondolkodni azon, hogy a fizika mellett itt van biológia.
0: Hát igen, meg hogy élő lények, tehát hogy nagyon sok mindenki számára a fa az egy ilyen elem, ami ott van a kert, vagy a városban, és akkor így van a bizonyos, nem tudom, körülmények, amiket biztosítani kell, de nem gondolunk úgy rá, mint egy élő lényre, aminek ott kell élnie és léteznie.
1: Nem, és abszolút vakuk is vagyunk egyébként így a fákra, csak egy nagyon gyors sztori, hogy a növényvakság, hogy a prezentációnkon szoktunk egy olyan képet felmutatni, amin logókat teszünk föl, McDonald's, Nike, stb. Tehát ilyen nagy márkáknak a logóit. Mindenki kapásból mondja, hogy melyik logó az, aznak milyen céghez tartozik, és aztán fölteszünk néhány falevélről fotót, hogy akkor a bükk, meg a tölgy, meg nem tudom, és fogalmunk sincs róla. És ez a városban ez
0: hatványozott. Ilyen szomorú, igen.
1: Tehát, hogy abszolút növényvakságban élünk. Szóval visszatérve, tehát hozunk egy osztályozó zúzott követ, és azt tudjuk ezzel megcsinálni, hogy azt az ültető gödröt, ami idáig csak picike volt az építési anyagok miatt, egyszer csak ki tudom terjeszteni, mert a fának a gyökérzónája, a fának az ültető közege, az ugyanaz lesz, mint az úttestnek, meg a járdának, meg a parkolónak az alépítménye.
0: Uh-huh. Mert hogy be tud ezek közé, a nagy kövek közé be tudnak hatolni a gyökerek?
1: Abszolút. Minden, sokan jártunk már Szikláshegységben, Köves, akár itt a Budai hegységben is, és látjuk, hogy lehetetlen helyekről nőnek ki fák.
0: Tehát vagy nem feltétlenül kell neki az a fajta fekete föld, fekete talaj, amiben gondolkodunk, hanem ebben a sziklás közegben is tud működni
1: akkor
0: van, ez a
1: mert
0: fa.
1: A kulcs dolog, amire a svédek rájöttek, hogy a fáknak növény élettani szempontból nem a tápanyag, meg nem a víz a legfontosabb, hanem az oxigén, a pórus tér. Azért, mert elképesztő tempóban tud, ugye a fa alapvetően a testét a levegőből fotoszintézissel, széndioxid megkötéssel, széndioxid megkötéssel építi föl. Tehát ez, amiből a fa tömege 99,9%-ban áll. Csak a maradékot kell neki a talajból összeszedni, míg a levegőből tud mást is. Nyilván ezek a kövek önmagában még csak fizika. És itt jön az a része, hogy van egy úgynevezett talajaktivátor nevű anyag, ami komposztnak és bioszénnek, növényi szénnek a keveréke, és ez az, amit beszórunk a kövek közé. És ez a bioszén fogja adni a kémiát, tehát a tápelemeket, meg ez fogja adni a mikrobiológiát. Tehát tulajdonképpen ebben az ültetőközegben a kövek közé fizika, kémia, biológia jelen van, és ezt az egészet, ezt imádják a fák. Mert itt mindig van hely, mindig van oxigén, és ezek közé, a kövek közé a felszínről nagy mennyiségű vizet be tudok vezetni. Tehát egy köbméternyi ilyen anyagba 300-400 liternyi víz elfér. Tehát azt tudom csinálni, hogy egy utcában, ahol nagyon nagy leburkolt területek vannak, ugye az útes járda, tető, parkoló, erről a vizet össze tudom gyűjteni koncentráltan ebbe az ültető közegbe, mert van hely, ahol elfér. Egy hagyományos talajban nem férne el. De a kövek közé befér, és ott van emellé a mikrobiológia, meg a tápanyag, meg az oxigén, és elképesztő tempóban növesztenek a fák gyökeret ezekben az ültetőközegekben. Ki tudom terjeszteni, van is neki helye, tehát már nem csak a bajukban van, hanem nagyjából úgy számolunk ezzel a módszerrel, hogy egy fára olyan 12-20 négyzetméternyi helyet számolunk, ami átváltva olyan 8-15 köbméter. Annyi helyet biztosítunk
0: a fára. Nagyon nem mindegy.
1: Ugye egy szabvány szerinti ültető gödör az 2,2 köbméter. Az nagyjából egy 5 évre elegendő egy fának. Mi meg így ezzel a technológiával tudunk adni a következő 20-25 évre előre elég helyet, és aztán utána már meg kell oldania. Tehát, hogy ott utána nincs mese, addigra, de ugye az már egy nagy stramfa, nem egy ilyen vékony kis szerencsétlen, nem tudom, pár centi kerületű kis lomkronás fa, hanem az már egy fiatal korban lévő 18-20 éves fiatalnak
0: megfelelő. Egy serdülő fa.
1: Akinek már meg kell tudni állni a saját lábán.
0: És akkor már azért megáll a lábán, akkor már azért beállott egy valamilyen ökológiai egyensúly.
1: Így van, mert addigra már akkora felületű gyökeret növeszt, olyan mennyiségű hajszálgyökér, főgyökér járja át ezt az egész ültetőközeget, hogy az egy nagyon stabil, erős alap. Én nagyon szeretem az emberi példákat ugye a mi életünkből, hát egy olyan gyerek, akit gondoskodtak, szeretetben neveltek, megkapta a megfelelő tudást, érzelmi stabilitást, tehát nagyon jó szociális hátteret kapott, abból egy egészséges felnőtt lesz, aki egészséges szülőként fog tudni viselkedni. De egy olyan ember, aki mindig mindent megvontak tőle, mindig szűkösségben kellett élnie, mindig alig volt valamiből valami, szűk volt a hely, nem tudott kiterebélyesedni, nem tudott, annak nagyon nehéz felnőtt kora van, és ez pont így van az élővilágban is a fákkal.
0: És ez most már értem akkor, hogy ezeket a nagy köveket használjátok, ez akkor alépítményként ott van, ebben tudnak terjedni a gyökerek, de mi a helyzet a közművekkel? Mert ugye ez szokott lenni a probléma, hogy oké, itt van, de hát itt annyiféle közmű van, a villanyvezetéktől, az interneten át, a gáz, tehát hogy az hogy kerül, hogy épül itt be ebbe a képbe?
1: Hát sajnos a növényeknek az ős ellensége ebben az egész rendszerben az a közműrendszer. A közműveknek a csöve, csőhálózata, aminek nem kéne így lennie. Ugye van egy nagyon rossz tapasztalat a közműhálózatok fenntartóinak a fákkal. Mert hogy azt tapasztalták az elmúlt jó pár évtizedben, hogy ahol van közmű hálózat, a csövek mentén előbb-utóbb megjelennek a gyökerek. És azt nem is az van, hogy tönkreteszik a csöveket, hanem amikor ők probléma van, és oda jönnek és feltárják az utat, és ugye nekik azonnal havária van mindig, mennek, akkor tulajdonképpen azt mondják, hogy tönkreteszik a fát, meg útban van a fa. Inkább attól félnek, hogy útban van a fa. Ennek az oka, hogy úgy alkalmazkodtak a növények, a fák ezekhez a nagyon nehéz városi körülményekhez, ugye a fa keresi a helyet, az oxigént. És a legtöbb fa előbb-utóbb azért ebből a gödörből valahogy kitör úgy, hogy egy nagy vastag szállító gyökeret növeszt, amiben beletesz minden energiát, és az így tör, megy előre. És hol van a legoxigénben gazdabb, lazább talaj a föld alatt? A közmű csövek környékén, mert a közmű csöveket az ágyazó homokba tesszük, meg ágyazó zúzalékba, ami laza. És hova megy a gyökér? Kiszagolja a laza területre, oda megy, ahol a közmű csatorna van. És az van a közmű szolgáltató fejében, hogy ez egy törvényszerűség, hogy ez így legyen. És az van az a megfigyelés, ebben az alternatív rendszerben, mondjuk a Stockholm módszerben, hogy nincsen szüksége a fának arra, hogy egy fő gyökeret, szárító gyökeret növesszen, hanem ebben a köves rendszerben szanaszét tud nőni, és már közel sincsen akkora probléma a közművezetékekkel, mint korábban. A valódi gond egyébként az jogszabályi probléma. Ma a jogszabályok a közmű hálózatnak a jogait törvényben védi. Tehát, hogy egy közmű csőnek, egy vízcsőnek, egy áramcsőnek, egy gázcsőnek milyen védőtávolsága van, tehát mi az a legközelebbi pont, ahova én növényt tudok ültetni, az törvény védi.
0: Innen muszáj, hogy folytatjuk, mert az minket is törvény kötelez arra, hogy menjen egy hírblokk, úgyhogy ne feledd szabad, és folytassuk innen. Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök. akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
2: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
6: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Pánikban a hazai méhészek, még sosem láttak ilyet. Csapnivaló adminisztráció, több tonna gyümölcs ment a kukába. Elsumákolt Tipmix nyeremény, indul a vizsgálat.
8: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
7: A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, nem enyhítenek az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő közölte azt is, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi az ország határait és a magyar emberek pénzét. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
9: Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhcsalád pusztulás várható az országban.
7: Nem volt gond a görögdínye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Eljárás indult a ki nem fizetett Tipmix nyeremény ügyében. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgálja, miért tagadták meg a 600 ezer forintot egy borsodi fogadótól. A férfi eltalálta, hogy a Newcastle focistája Anthony Elanga gólt szerez a Liverpool ellen, amiért a megjátszott összeg 100-szorosát ígérte a Tipmix, ám a pénzt nem tudta felvenni, és később a Szerencsejáték ZRT közölte, tévedésből a legalább 3 gól hoz tartozó szorzót adták meg, ezért érvénytelenítették a fogadást. front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: Továbbra is Szőlősi Gáborral beszélgetek, a Garden Futura egyik alapítójával, és ott hagytuk abba a hírek előtt, és szakítottalak félbe, hogy ugye arról beszéltünk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, háborúban áll, vagy csatában áll egymással a közmű és a fák, mert hogy ugyanazért a területért harcolnak, és hogy per pillanat azért itt azért a jogszabályok nem feltétlenül a fák javára dőlnek, hogyha jól értelmezem a dolgokat.
1: Igen, mert hogyha találkozik egy csatornacső, meg egy faültetés, akkor a csatorna, annak az csatornának van egy törvény által garantált 2x3 méteres védősávja egy élettelen csőnek, 3 méter jobbra, 3 méter balra, fölfele.
0: Az egy óriási terület.
1: A fának meg van egy rendelet által szabályozott, tehát egy alsóbb rendű szabály, mindig a törvény győz, egy 75 centiszer, 70, jobbra-balra 75-75 centis élettere.
0: És a fák ezt figyelembe veszik egyébként, amikor növekednek, hogy meghagyják
1: nem,
0: a csőnek?
1: Nem tudjuk ezt elültetni.
0: Aha, tehát eleve nem is ültethetitek.
1: Nem is tudjuk elültetni, ez a baj. És ez azért fontos tudni egyébként így a lakosságnak, mert nagyon sok olyan utca, ahol, tehát hogy az önkormányzatok szerintem kifejezetten aktívak abban, hogy vadásszák a helyeket, ahova fát lehet ültetni. Ez ilyen 2017-18 óta abszolút egy a zöld, a faültetés, az a politikának beakadt önkormányzati szinten, és hogy ezzel szeretnek kampányolni, ami tök jó, hát mivel kampányolják ezzel.
0: Ennél jobb trend ne legyen.
1: Így van. És hogyha egy adott utcában nincsen fa, akkor lehet, hogy ez az oka, hogy akkor a közművek nyernek. És akkor így jön egy nagyon drámai másik dolog, és ez az, amin tehát ugye a törvényeken változtatni kell, hogy például Budapest faállományában az 50-70 évvel ezelőtt ültetett fák kétharmadát valamikor a következő 5-10 évben ki kell vágni, le kell cserélni. Egyszerűen előregettek. Tehát, hogy más kis csoda, hogy ilyen körülmények között 70-80 évet tudnak élni. És itt jön a közmű probléma, mert az időközben közműveket tettek a környezetükbe, és a mostani jogszabályok körülmények között ezeknek a fáknak a helyére nem lehet új fát ültetni.
0: Tehát ahol
1: mert
0: már
1: hogy
0: van.
1: Ott van a közmű, és a közmű védő távolsága kizárja az új fa ültetését.
0: Tehát van egy, ott valamikor volt fa, az előregszik, ki kell vágni, és nem lesz helyette fa.
1: Így van. És ezeknek a korú fáknak a kétharmada Budapesten. Ez egy olyan vagyon, ez egy olyan méretű klímaberendezés, levegőtisztító berendezés, akár mindenhogy nevezzük, élettér, ami felfoghatatlan. És hát ez van, ez a feladat, ezt a politikának, meg a jogszabályalkotóknak meg kell oldani. Kész. Tehát, hogy túl kell lépni. Ugye ebből is látszik, hogy tényleg mennyire paradigmaváltás, hogy mennyire mélyen át kell programozni az egész rendszert ahhoz, hogy tulajdonképpen a városokat vissza tudjuk vadítani. Mert hogy szerintünk ez a városi túlélésnek a kérdése.
0: Igen, hiszen az idei nyár is megmutatta, hogy az időjárás is nagyon vadul, és hogy hát igen, ha nem zöldítjük be a városokat, akkor élhetetlenek lesznek. Tehát, hogy itt nem arról van szó már, hogy most akkor ki az, aki szereti, hogy legyen egy-két fa az utcában, mert hogy nem tudom, csicseregnek rajta a madarak, hanem ha nincsen zöld, akkor nem fogunk tudni megmaradni ezekbe a városokba, akkor be leszünk zárva, és nem tudom, ki se tudunk lépni, csak a légkondicionált helységeinkben tudunk majd lenni. Tehát, hogy igen, muszáj, hogy akkor ezen változtassunk. Én szerintem ezt nyilván nem csak a városfejlesztés, hanem az élet minden területén ezt a paradigmaváltást meg kell hozni, hogy az értékrendben legfelülre kerüljön a természeti érték. Tehát én nagyon sokszor vitáztam már ezen, amikor mondjuk szóba került, hogy akkor mondjuk nem tudom, nálunk egy bányát akartak nyitni, és de hát neked is kell az úzott kő, és ezt próbáltam átadni, hogy igen, de hogyha valaminek van egy természeti értéke, tehát hogy azt kell nézni, az a legfontosabb része, hogy valami mi a természeti értéke, abból van a legkevesebb, az a legnagyobb kincsünk, és ezeket az egyéb dolgokat pedig alá kell rendelni ennek, és ugyanez vonatkozik erre a közműre, és persze mindenki tudja, hogy kell a közmű, tehát igen, kell az a csatornavezeték, kell a ilyen-olyan kábel, no, de nem lehet annak az árán, hogy ne legyen ott fa, tehát ezt át kell rendezni.
1: Igen.
0: És mennyire látod, hogy van erre esély, hogy ez megtörténjen?
1: Hát erre a közműváltoztatás őszintén szólva nincsen. Tehát, hogy az előző kurzusban erre így zéró esély volt, ezt tényleg sokan, sok fórumon megpróbálták. Azt gondolom, hogy ha van esély rá, akkor most van esély rá. Tehát ugyan országban, ahol élő környezetért minisztériumban, és ahol a választási kampányban a szivacsváros szó szerepel az esőkert, ott azért így nyilván jobb eséllyel indulunk. Mi ezt egyébként ezt összefoglaltuk, ennek a problematikáját és a feladatokat a minisztériumok számára. Egyelőre azt a választ kaptuk, hogy most a múlt feldolgozásán és a jelen helyzet megértésén van a hangsúly, és hogy az új jogszabályalkotás ilyen szinten az arra még a következő egy évet biztosan várni kell.
0: Jó, nyilván ez is érthető, ez egyrésztről egy nagyon költséges változtatás, egy nagyon érzékeny téma, tehát ezt nyilván nagyon jól kell megcsinálni, nincs lehetőség nagyon a hibázásra, tehát egy ilyenbe akkor lehet belemenni, hogyha egészen biztosan jó megoldást hozunk. Csak hát kérdés, hogy mennyi időnk van nekünk, a városlakóknak, meg úgy egyáltalán. Tehát ez nem kedvez nekünk kifejezetten az idő, most az látszik.
1: És akkor erre hagyj reagáljak, tehát hogy mondtál pénzt, tehát hogy meg a jó megoldás, tehát hogy mi a technológia, meg az idő. Ezek a tudások meg a technológiák készen vannak. Nincs olyan városi szituáció, amire ne tudnánk egy természet alapú megoldást adni. Nincs. Nem kell ezeket már kitalálnunk, évtizedek óta kitalálják nálunk sokkal vagyonosabb, sokkal korábban ébredő társadalmak, meg kormányzatok. Ez az egyik. Tehát tényleg ez egy abszolút készen vannak. A másik dolog az idő. Ugye eddig a klímamodellek azt mondták, hogy 2050-re érjük el a tetőt, és akkor az ott egy pár évtizeden keresztül így fönnmarad. Most az a fa, amit én elültetek 2026-ban, annak pont 25 év múlva, 26 év múlva, annak már lesz egy rendes lombkoronája. Ugye ott már a szolgáltat. Tehát mit várunk el a fától? Ökoszisztéma szolgáltatást. Árnyékoljon, párologtasson, fogja meg a port, adjon madárélőhelyet, stb. De ahogy most ültetünk fát, azt a fát 15-20 év múlva ki kell vágni, és egy újat kell ültetnem helyette, ami nekem 2050-ben, amikor a legnehezebb része lesz elméletileg ennek az egész klimatikus átmenetnek, akkor megint oda be fogok ültetni egy ilyen focilabdányi lombkoronát, mert hogy kisvárt fog tudni ültetni. Mm. Tehát, hogy nyerünk akkor ezzel időt? Sehogy. Tehát megint elköltjük a pénzt, és nem jön a hatás. Nem érjük el a kívánt hatást. És akkor a pénz, ugye mindig meg szokták kérdezni, hogy akkor ez a technológia, ez mennyibe kerül, ez drágább, mint egy faültetés. Hát annál a faültetésnél, ahol a fogok, közmunkások kimennek, ásnak ásóval egy 50 centis lyukat, beleteszik a földlabdát, visszahúzzák rá azt a földet, meg három karót odavernek, és három év múlva szinte biztos, hogy kiszárad, de lehet, hogy még ezen a nyáron, annál ez drágább, az biztos. De valójában nem is ez a jó válasz, hanem az egész gondolkodásunkkal arról, hogy minek van értéke. Hogyha ott lesz az a fa, és 10 év múlva egy kismama egy 40 fokos nap, hőmérső, egy 40 fokos napon megáll a fa alatt egy picit megpihenni, meg ahol mondjuk van mondjuk csak 32 fok. Vagy egy idős ember végig tud sétálni az utcán, mert van lombkorona, és nem kell az egész napját bent tölteni a házban. Annak mi a forint értéke? Mit mondunk annak, mennyi lesz? Vagy hogyha ki tudom nyitni az ablakomat éjszaka, mert nem a forró levelű fog beáramlani, vagy a klímát nem kell üzemeltetnem folyamatosan éjjel-nappal, mert legalább éjszakára egy picit jobb lesz. Akkor annak mi az értéke, annak mi a forint értéke? Vagy az, hogy egyetlen ki tudom nyitni az ablakot, mert nem száll be a por folyamatosan kintről. Naponta nem kell háromszor port törölni, mert ott van előtte egy lombkorona, ami megfogja ezt a port több száz kilót évente. Vagy reggel, mikor fölkelek, és madácsi sergésre ébredek hajnalban reggel ötkor. Vagy megállás nélkül egész életemben az autóknak a hangját hallgatom. Annak mi a forint értéke, azt hogyan fogom tudni beárazni ebbe az egészbe? Hát a mostani közgazdaságtan szerint sehogy se, de azért hál' Istennek erről azért így önkormányzatok másként gondolkodnak, mert ennek az egész témának a drivere, a fő mozgatórugója, aki ezt az rendszert üzemelteti, és ilyen technológiákat is felkat ültetnek, azok az önkormányzatok. Az teljesen egyértelmű.
0: És ugye vannak már, ahogy említetted, jó példáitok is, tehát, hogy már jó pár ilyen fát ültettetek, és van is, tettetek föl egy videót, amiben bemutattatok két fasort, ahol ugye az látszott, hogy kiszáradnak a fák. Igen. És ugye az volt a gondolat, hogy biztos azért, mert nem kaptak elég vizet, de miután megmértétek, kifejezetten magas volt a vízmennyiség a talajban, mert hogy a lakók öntözték a fákat, mégis kiszáradtak, ellentétben a másik fasorral, ami Stockholm módszerrel lett ültetve, ott nem. Ez miért van? Erről mesélj egy kicsit.
1: Igen, hát ugye ez a konkrét helyszín, ez az 5. kerületben volt, ahol tényleg nagyon látványosan az Arany János utcában nagyon látványosan szétvált az, hogy milyen az, amikor ezzel az új módszerrel ültetünk fákat, és milyen az, amikor egy azt hiszem 12-es ültetés volt, tehát egy ilyen 14-15 évvel ezelőtti faültetési technológiával. Azt kell tudni egyébként az 5. kerületről, hogy messze a leginnovatívabb önkormányzat, akivel együtt dolgozunk. Tehát, hogy kifejezetten, jó pár éve kifejezetten nagyon tudatosan vadásszák a helyeket az újültetésre, nagyon profi az üzemeltető csapat, ők egy olyan rendszert üzemeltetnek, csak hogy mondjak egy példát, ahol a tetőről gyűjtik a vizet ciszternákba, szenzorokkal mérik ennek a víznek a szennyezettségét, és az öntöző vízhez olyan arányban adagolnak ivóvizet minimális mennyiségben, hogy ezt a szennyezést ezt fölhígítsák. Tehát, hogy ilyen egészen ilyen finom dolgokat csinálnak már, hogy tényleg nagyon profi a csapat, de ők is ugye abból tudnak fűzni, ami van, és 12 évvel ezelőtt az volt, hogy védj egy 1 méter x 1 méter x 1 méteres gödröt, töltsd meg jó minőségű földdel, komposzttal dúsítva, jelentsen ez bármit is, és ebbe ültessel egy fát. És el is ültették ezeket a fákat, és hogy milyen fát, az is fontos, mert akkor az volt a stratégia, hogy városálló fákat kell ültetni. Nem klímaálló fákat, hanem városálló fákat, amik bírják a neki támasztott biciklit, meg az állandó rezgést, meg a nem tudom micsodát. És akkor van az Arany János utca, ami egészen a Dunaparttól végigír a Podmanicki térig a metró megállóig, és ez két ütemben, 2021-ben és 2022-ben két ütemben az egész utca egy nagy Stockholm faültetési rendszer lett, az egész utca egy nagy szivacsváros blokk. elképesztően értékes projekt, 180 fát ültettek el így, és ebben az egész utcában volt egy olyan szakasz, a Tüköri meg a nem tudom milyen utca közötti szakasz, ami már korábban felújítottak, és ott voltak ezek a fák. És valamikor július közepén az a fasorrész az ledobta a leverét, gyakorlatilag visszaszáradtak a fák, nem pusztultak el egyébként, hála Istennek. Mellette meg az új ültetésű stockholmos fák, 4 éves fák, amik már lassan benőtték egyébként méretre a 12 évvel ezelőtt ültetett fákat, azok meg harsányzöld, de még a stressznek még a nyoma se semmi rajta. És hát ugye szivacsváros sétákat tartunk, és ezzel én is így szembesültem. 3 héttel ezelőtt az a fák nagyon szép állapotban voltak, a régi fasor, és aztán kimentem egy sétát tartani, és így nagyon mellbevágó volt. És aztán ezt így kitettük ezt a videót, és mindenki azt írta, hogy hát locsolni kell, a víz. Visszamentünk, és megnéztük a talajnak a nedvesség tartalmát, és abszolút vízterítettek voltak a talajok. 2 oka volt annak a fasornak. Egyrészt maga a fa fajta hajlamos arra, hogy tulajdonképpen úgy védekezik a hőstressz ellen, hogy elkezdi elszárítani a leveleit.
0: Ez milyen fák?
1: Ez egy juhar volt. Uh-huh. Ezek juharfák voltak, tatárjuhar, ha jól emlékszem. És ezt a folyamatot én azt gondolom, bár nem egy tudományos kísérlet volt, tulajdonképpen ezt fejezte be az, hogy túlöntözték a fákat, és ezzel nincsen semmi baj, tehát hogy inkább amiatt pusztuljon ki egy fa, hogy de nem pusztultak ki a fák, tehát meg lesznek a fák, de hogy valóban az volt, tehát mérhető módon, objektív módon ezek a fák elég vizet kaptak, sőt túl sok vizet, és itt jött az a probléma, amiről beszéltem, hogy az a baj ezekkel a föld talajalapú faültetésekkel, hogy ebben a nagyon koncentrált városi környezetben egyszerűen így talajuncság történik. Ami azt jelenti, hogy a talajnak az ökoszisztémája összeomlik, levegőtlenné válik, nincsen benne tápanyagkörforgás, a mikrobiológia elképesztően, giliszták persze szó sincs róla, és hogyha egy ilyen talajt elkezdek intenzíven öntözni, akkor tulajdonképpen így kitölti a pórus teret, és belefullad a fa a vízbe. Uh-huh.
0: Ami ráadásul az a meleg víz is, hát hogyha mondjuk 50-60 fokos a környezet, akkor gyakorlatilag ott fű abban a közegben.
1: Úgyhogy itt ebben az esetben így pedig tudom, hogy maga a városüzemeltetés nagyon alapos munkát végzett, és monitoringolják is rendszeresen ezt az utcát, már csak azért is, mert hogy ide jött az új Stockholm rendszer, és nagyon látványos volt a különbség.
0: Tehát mondjuk akkor nem is célszerű mondjuk a civileknek ilyen önkéntes fa öntözéseket csinálni, vagy érdemes használni, ugye vannak ilyen applikációk is, ahol lehet látni mondjuk melyik fát kilocsolt, hogy ezt elkerüljék, tudod, hogy akkor mondjuk az applikációban lehet jelölni, hogy akkor én ezt a fát öntöztem, én meg azt, hogy ne legyen ilyen túlöntözés, ezt érdemes ilyeneket csinálni, vagy inkább érdemes meghagyni ezt akkor a profikra, hogy akkor
1: mindenféleképpen öntözni kell, tehát hogy aki tudjon, az vigyen vizet a növényekhez, tehát ugye ez itt a létatét, tehát ez most a túlélés, ami most történik, ez egy speciális szituáció volt, ahol én a kommentelőkre reagáltam volna, mert mindenhol az volt, hogy víz, és nekem volt egy megérzésem, hogy nem. Ez nagyjából igazolódott is, és akkor emellé jött még a fa fajtája, a fajta is. Nem, ki kell menni, és öntözni kell. Ugye ez egy olyan környezetben van, ami teljesen burkolat vesz körül. Tehát járda, egy faveremrács van a tetején, ez egy nagyon speciális helyzet. Mert ott tényleg az van, hogy a víz is felgyülemlik, és ezekbe az alépítményekbe, amiről beszéltünk, a víz sem tud kiszivárogni. És valószínűleg már, tehát hogy pont ezen a határon voltak ezek a fák, amikor már az immunrendszerük sem, meg a talaj sem bírja tovább. Tehát nem véletlen 15 év a fák átlagos életkora, mert itt összejön a talaj, az ültetés technológia, meg a városi hatások együtt.
0: Hát megint az van, amit az ember a kertben is mindig tapasztal, hogy nem, általában nem egy dolog okoz egy problémát, hanem egy összetett valami, meg nem egy valamitől lesz jó az a rendszer, hanem ez egy ökoszisztéma, ahol mindennek meg a helyén kell lennie. Tehát a szerves anyagnak, a talaj szerkezetének, a nedvességnek, a jó növényválasztásnak, stb. Tehát igen, nem könnyű ezekre ilyen egyszerű válaszokat adni, de akkor ezek szerint ez a Stockholm rendszer azért ez akkor jól működik, jól vizsgázik.
1: Igen, jól működik, és ugye az a fontos, hogy ugye nagyon fontos része, hogy helyben tudom tartani a csapadékot, amivel talajvízszintet tudok növelni, és azzal nem csak azok a növények járnak jól, akik ebben a rendszerben vannak elültetve, hanem a szomszédos utcának a növényei is, mert hogy a föld alatt a víz az áramlik, mozog, hidrogeológia van, és ezért van az, hogy igazából olyan rendszereket is tervezünk, ahol nem ültetünk növényt. Tehát fizikailag nincs lehetőség növényt elültetni, sem ennyit se, de attól még az út alépítmény, meg a járda alépítmény, a parkoló, az nyitott, ami be tudom vezetni a vizet.
0: Na innen folytassuk egy kis szünet után.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, four!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról

0: szeptember 11-én este 7:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Folytatódik a kávézó a világ végén, és még mindig a város zöldítésről beszélgetünk Szőlősi Gábor, a Garden Futura alapítójával, és hát azt hiszem, hogy ott hagytuk abba, hogy ugye ezt a Stockholm rendszert, amit ti használtok, tehát az, hogy ilyen nagyméretű kőzetet használtok, ami nem zárja, nem tömörödik össze, nem zárja le azt a talajszerkezetet, ezt olyan helyeken is érdemes használni, ahol akár nincsen növényzet, mert hogy akkor be tudjuk juttatni a talajba a vizet?
4: Igen, mindenféleképpen az a feladat, hogy a csapadékot azt valahogy a talajfelszín alá kell juttatni, hogy ne párologjon el azonnal. A legjobb víztározó az a talaj, meg a talajnak a hidrogeológiája. Azt ő, majd ott a rendszer azt majd tudja, hogy hova kell onnan eljutni, csak vissza kell juttatni. Úgyhogy igen, az is megoldás, hogy a burkolt felületen van, ugye a Stockholm rendszer az a burkolt felületeknek a technológiája, ahol van szabad föld, ott azért mást használunk. De hogyha van egy családi háza, és annak van egy betonozott behajtója, akkor miért ne tehetném azt is vízbe szivárogtató felületté akár? Vagy miért ne lehetne egy utat úgy megépíteni, hogy az utcában az a víztározó közeg? Ilyenkor nyitott alipit mind használok, ugye ezeket a nagy köveket, és a tetejére lehet pontszerűen is bevezetni a vizet, ahonnan az majd ott leszivárog, vagy tudok vízáteresztő burkolatokat használni, ahol egyszerűen a felszíni, a kövek fugája között szépen leszivárog.
3: Tehát az olyan, mint egy térkő, csak egy kicsit ritkábban,
4: ritkásabban kialakított
3: térkő,
4: igen.
3: És mivel alatta ez egy ilyen lazább, mármint hogy úgy lazább szerkezetű, ugye az alépítmény, a víz az ott el tud akkor így...
4: Így van, és miért lehetne minden parkolót így építeni? Most már jóval tisztábbak az autók, nem az van, hogy ideig az volt a nagy... Tehát az egész városépítésznek egyébként a talajvízvédelem a fő aduász, amikor azt mondja, hogy a szennyezett vizet azt el kell vezetni, mert hogy szennyezett a víz. És tök érdekes, hogy ez egy ilyen európai gondolkodás, mert ugyanerről Észak-Amerikában meg úgy gondolkodnak, hogy igen, szennyezett, hát vezessük bele a talajba, majd az megszűri. A talaj a legjobb vízszűrő rendszer. És most már vannak olyan ültetőközegek, rétegrendek, amik nagyon tudatosan, nagyon nagy mennyiségű szennyeződés, felszíni szennyeződés is meg tudnak szűrni, és ezeket használjuk.
3: Tehát akár egy ilyen olajos szennyeződést, ami a kocsikban.
4: Abszolút. Igen. Tehát a legnagyobb forgalmú utaknak a vizét is be lehet vezetni ezekbe a rendszerekbe. És ugye érdekes módon, erre már sok mérés van, hogy ez alkalmazkodik a mikrobiológia ezekben a közegekben, és elkezdik ezeket a szennyeződéseket alkotó elemerei bontani, amit aztán majd a növények fölvesznek. Ugye az egyiket úgy hívjuk, hogy fitoremediáció, az, amit a növények tisztítják a talajt meg a vizet, amikor a mikróbák meg szennyeződést bontanak, az meg a biodegradáció. És itt tök jól alkalmazkodik hozzá a rendszer.
3: És a víz pedig visszakerül a talajba.
4: És a víz meg ott marad.
3: Mert hogy azért pont ilyen erről beszélgettünk itt a zene alatt is, hogy akármit csinálunk, tehát ha nincsen víz a talajban, akkor a fejünk tetejére állhatunk, akkor sem fog működni semmi, mert hogy ezeknek a ökológiai rendszereknek azért alapvetően egy bizonyos szintű nedvességre van szüksége ahhoz, hogy működjenek. Igen. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon át kell alakítanunk, hogy a víz az ott maradjon, és talajban legyen, és ne elvezessük.
4: Most, hogy belegondolok, még lehet, hogy a közműszolgáltatók is erre rá fognak jönni, mert például én túl kevén élek, ahol nagyon agyagos a talaj, és ezen a nyáron rekordszámú csütörés. És szerintem ez egy országos probléma.
3: Igen.
4: Ugye kiszáradt a talaj, nincs vízpótlás a városon belül, és kiszárad az agyag, ami elkezd összehúzódni, és viszi magával a csövet is. Lehet, hogy pont ez lesz majd, ami a közműszolgáltatókat.
3: Hát reméljük.
4: Megváltoztatja.
3: Reméljük. Tehát, hogy itt azért nagyon kell változtatni. Még hadd kérdezzek itt az oldalatokat böngészve, még azért találkoztam azzal, hogy van nektek egy ilyen Rainmax nevű ágyásrendszeretek, ami mégis hasonló ehhez a Stockholm rendszerhez, de hogy kifejezetten ezeket ilyen évelő ágyásokhoz használjátok, és be is mutattál egy olyan ágyást, ami ezen a elképesztő nagyon-nagyon száraz nyáron is tudott öntözés nélkül fennmaradni, és ott, ha nem is fantasztikus állapotban, de teljesen élő állapotban vannak azok a növények, amik ebben vannak ültetve. Erről mesélj egy picit, légy szíves.
4: Igen, hát ugye ennek az alternatívája, hogy ez szép, hát ez hogy néz ki? Hát a kiszáradt sárga csontszárazrahoz képest egyébként szép, mert él.
3: Igen. Hát meg ez egy nulla öntözés, ha mondjuk ezt egy picit mondjuk megöntözitek, ami azért jóval kevesebb, akkor viszont valószínűleg teljesen jó lesz.
4: Igen, tehát hogy a Rainmax rendszert azt már például Bécs város önkormányzata fejlesztette ki a Stockholm rendszer alapján. Itt két anyag van megint összekeverve, ilyen úgynevezett 2-8-as zúzott kő, ami 2 millimétertől 8 milliméterig tart zúzott kőméret, és ebbe tesszük ugyanúgy ezt a bioszenes komposztot, a talajaktivátort, és ehhez van egy növényszelekciónk, amiben olyan növényeket gyűjtöttünk össze, amik kifejezetten bírják, tehát szárazságtűrők. Ezeket ilyen extenzív fajtáknak hívjuk. Nyilván nem vagyunk hülyék, nem megyünk szembe az árral, alkalmazkodó fajokat kell, de ebből nagyon nagy változatosság van, és ebből vannak kúszó növények, szép, szoliter, nagy térállású növények, tehát egy háromszintű növényrendszert, évelő növényrendszert lehet összetadni, nagyon szép biodiverz növényágyásokat, és tulajdonképpen az egésznek a lényege az az, hogy ebben az ültető közegben a növények óriási gyökeret tudnak növeszteni. És akkor, amikor jön a stressz, akkor egyszerűen van felület, amivel tudnak stresszkezelni, és amiből tudnak fölvenni. A másik eleme, a kulcseleme az pedig a bioszén, ami elképesztő mennyiségű vizet tud nagyon hosszú távon eltározni, és azt igazolják a méréseink, hogy a Stockholm rendszerben is, meg ebben a Rainmaxban is, még akkor is, amikor hónapokon keresztül nem esik az eső, de szó szerint hónapokon keresztül, akkor is a légpára, ami a kövek közötti levegő, annak a relatív páratartalma szinte folyamatosan 100%.
3: Ez nagyon komoly.
4: És a légköri aszályban, hogyha a talajban van talajpára, az már elég egy növénynek ahhoz, hogy ne pusztuljon el, hanem tulajdonképpen túléljen. És ez a rendszer, ez kifejezetten egyébként azt gondolom, hogy ez egy közterületi rendszer, olyan helyekre javasoljuk használni, amit szeretnénk virágosan tartani, tehát hogy egy magasabb esztétikai szinten, és vagy nincs lehetőség öntöző rendszert kiépíteni, vagy van egy ilyen stratégiája az önkormányzatnak, hogy egyszerűen spórolunk az öntöző vízzel, meg az ivóvízzel, mert ugye nem kézenfekvő, hogy van víz, amit egyáltalán tudunk használni. Most ezt még csak kevés önkormányzat, meg kevés település tapasztalta meg, de azért már sokkal több, mint 2 éve, 22-ben meg.
3: Szerintem ez az idei év az sajnos nem az utolsó ilyen év lesz, és akkor ez látszott, igen, hogy az a kérdés, hogy most akkor ugye ez már ugye az idei évben már ugye fölismerült, hogy akkor öntözzünk vagy ne öntözzünk, mert ugye olyan kevés a víz, tehát hogy itt igen, ez egy komoly dilemma lehet, hogy akkor a vizet mire használjuk föl, ivóvíznek használjuk, vagy a növényeknek adjuk, ezzel biztos, hogy foglalkozni kell. Én azt gondolom, hogy majd egyrészt az ilyen ágyásoknak a létrehozásával, meg majd olyan rendszerekkel, ahol külön választjuk az öntözésre használt vizet, meg az ivóvizet, mert jelenleg ugye nincs két ilyen külön rendszer. Tehát, hogy ha jól tudom, a Szivacsváros elgondolásnak az is a része, hogy nagy víztározó rendszereket hozunk létre, tehát amikor leesik sok csapadék, akkor azt a vizet el tudjuk tárolni, és akár később öntözésre is tudjuk használni. Ez is benne
4: hát,
3: van.
4: Hát pont nem.
3: Nem? Nincs?
4: Nem. Én ezt nem szeretem. Tehát, hogy vannak, attól függ, hogy mi a szituáció. Tehát, hogyha egy dombvidéki területen vagyunk, ahol villámárvízvédelmet kell csinálni, annak lehetnek olyan pontjai, ahol egyébként egy focipályának, sportnak, játszótérnek használt teret, azt kvázi időszakosan vízzel elárasztok, azért, hogy az anyagi kárt, a villámárvíz okozta anyagi kárt, a többi utcában, ahol tovább áramlan a víz, azt lecsökkentsem. A szivacsváros elképzelés alapvetően pont az ellenkező logikával működik. Ha elképzelek egy szivacsot, amit otthon használok a kádba, azon sok-sok-sok kis pici lyuk van. És mi is így gondolkodunk a szivacsvárosban. Egyrészt egy nagy projektet megépíteni, a sokkal drágább, mint sok kis pici aprót megépíteni, a másik meg, hogy soha nem fog tudni elég nagy projektet építeni ahhoz, mert úgy tűnik, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás. Budapesten ugye csapadék valószínűségeket mérünk. Egy évente esik le ez a csapadék mennyiség, vagy 100 évente esik le ez a csapadék mennyiség, minél messzebb megyünk az időben, annál nagyobb mennyiségű csapadék hullhat le nagy valószínűséggel. És például Budapesten 2020 és 2026 között a 100 évente előforduló maximális csapadék mennyiség 4-szer fordult elő. Tehát aminek 400 év alatt kellett volna megtörténnie, az 6 év alatt megtörtént. Tehát nem tudok elég nagyot építeni, mert azt is el fogja önteni, abból is ki fog menni, stb. Stb. A megoldás
3: mert
4: az az,
3: hogy... lezúduló nagy vizeink vannak,
4: igen,
3: tehát nem elosztik,
4: sok kis
3: hanem...
4: Pici, így van, sok kis pici helyen kell megfogni. Uh-huh. Tehát, hogy van egy út, amin hömpölyög le a víz, annak nem az alján akarom kezelni a helyet, hanem az út mentén megtalálom azokat a pici kiszögelléseket, ahova beteszek egy esőkertet, beteszek egy árkot, beteszek egy stokhalmrendszert, és tulajdonképpen útközben lecsipegetem a vizet, hogy aztán a végére az út aljára egy abszolút kezelhető mennyiségű csapadék jusson, és akkor ennek ez egyrészt sokkal olcsóbb, másrésztről meg az ökoszisztéma hatása is jóval nagyobb, mert egy csomó kis pici biodivers szigetet létrehoztam, élőhelyen, rovaroknak, növényeknek, stb. Párologtató felületet az egész út mentén, nem csak a végén építek valami nagy gigantikusat.
3: De a kettő mondjuk nem egészíthetné ki egymást, hogy akkor mondjuk még a végén van egy tárolónk is, amit aztán később, mondjuk amikor száraz időszak van, azért mégiscsak van egy pici tartalékom?
4: Én nem vagyok tározó párti. Amúgy egyébként így lehet, tehát hogy el lehet tározni, de hogy az is mindig véges. Tehát, hogy például van egy családi ház, és nagyon jó, hogy a hordóba gyűjtöm a vizet, meg nagyon jó, hogy hogyha mondjuk tudnék építeni az udvarra egy esőkertet, akkor az oda begyűjtött víz, az tulajdonképpen az összes növényre, ami nem dézsában van nyilván, az tulajdonképpen visszahat. Mert az onnan kijutó pára, például egy hordóban, egy IBC tartályba gyűjtöm, vagy akármiben gyűjtöm, amit lezárok, annak a párologtató hatása a zéro. Egy talajra beengedem a vizet, és hagyom, hogy a talaj gazdálkodjon vele egy esőkertben, annak a kipárolgása meg folyamatos. Tehát a mikroklimatikus hatása az egészen más egy élőnövényi rendszernek, egy talajjal, mint egy víztartálynak.
3: Nagyon érdekes. Megváltoztattál az én gondolkodásmódomban is valamit, most közben már itt mindig kattogok, hogy a saját kertembe ezt hogyan fogom tudni akkor alkalmazni. Lassan lejár a műsoridőnk, de muszáj akkor megkérdezzelek, ugye ha már a műsor szlogenje az, hogy túl késő van az, hogy ne legyünk optimisták. Mennyire tudod megőrizni az optimizmusodat a jövőnkkel kapcsolatban, amikor ilyen nagyon-nagyon nehéz időket élünk meg, és tényleg beszélgettünk erről, hogy ez olyan kemény a napsütés, hogy az ember szinte fél kimenni a napra, hogy meg tudod-e őrizni ezt az optimizmusodat, és ha igen, akkor hogyan?
4: Hát hullámzó, nincs ezen mit titkolni. Hát Nyilván megviseli az embert, hogy bármerre néz, és nekem most már a mezőgazdaságban is ezt bámolom a tájat, meg az erdőbe is bámolom, meg a városban is, tehát hogy látom a pusztulást. Nincsen erre, tehát ez most nagyon nehéz, ez tényleg megvisel mindenkit, ez a víztelenség, nyilván annál jobban tudjuk értékelni az, amikor van. Úgy látszik, hogy mindig minden a nagyobb jóért történik, én ebben mélyen hiszek. Konkrétan a Covid-dal nem sikerült meglépnünk ezt a lépést, az is egy esély volt arra, hogy változtassunk, nem sikerült, akkor most kaptunk egy újabb esélyt, ilyen ez a fejlődés, addig kapjuk a lehetőségeket, míg nem élünk vele.
3: Egyre nagyobb lehetőségeket fogunk kapni.
4: Így van, azt tudom, hogy a természet nagyobb, mint az ember, ez nagyon kár volt ebben ringatni magunkat az elmúlt évtizedekben, de ez most így látszik, hogy akkor ez így összeomlott, mint egy papír. Vár ez a gondolat. Mindig meg szokták kérdezni, hogy érdemes-e ültetni, érdemes-e csapadékvizet, és azt mondom, hogy minden egyes csepp, de szó szerint minden egyes csepp, ami nem egy betonfelületre hullik, és nem egy csatornában köt ki, hanem a talajban, vagy minden egyes levélfelület, amit a napsugárzás elér, még mielőtt a betont elérné, azt meg kell csinálni. És akkor ez így szépen reméljük nem lassan, ez is megint egy ilyen rossz szófordulat, de hogy össze szépen fog gyorsan. Érni. Szépen gyorsan ez így összeér, és akkor ennek így az összhatása az nem 1+1=2 lesz, hanem 2+2=8, 16, meg és így tovább. És én ebben hiszek, úgyhogy...
3: Hát még nagyon fontos misszió, amit csináltok, mert hogy az összes prognózis azt mutatja, hogy egyre több ember fog a városokban élni, tehát a városoknak nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepe van azokra az emberekre is, akik a városban élnek, de nyilván a közvetlen környezetükre is. Tehát, hogyha sikerül ezt elérni, és valóban, ahogy te is mondtad, vissza tudjuk vadítani ezeket a városokat, akkor akár a város nem egy hátráltató tényező, hanem gyakorlatilag egy oázisként tud majd működni, ahova vissza tud térni a természet is, és tényleg az emberek is, az emberek mellett a különböző élőlények számára is egy élhetőbb közeg lesz. Tehát ez tényleg egy ilyen kicsit ilyen közhelyes valami, de tényleg ez van, hogy vagy így, vagy sehogy. Tehát nincs nagyon igen. más megoldás.
4: Csak hogyha még egy gondolat belefér, mondhatom.
3: Abszolút.
4: Szerintem a kulcs így az emberek többségénél az esztétikai elképzeléseinek a megváltoztatása. Tehát, hogyha abba gondolkodunk, hogy ez a Szép Otthon magazin, ahol a kő mellé 3 mm-re levágott gyep, és akkor egy növény, és tuja, és a többi, hogy ez szép, vagy az szép, hogyha egy fának nem hullik le a levele, vagy tehát, hogy még szemétként gondolkodunk a lehullott falevélre, amíg a zöld anyagot, azt hulladékként kezeljük. Tehát, hogy valahogy így nagyon az esztétikai igényünkben, hogyha kimegyek egy parkba, mit látok szépnek? Abban kell nekünk jóval elfogadóbbnak lenni, meg kiegyensúlyozottabbnak, meg természetközelibbnek jobban megérteni ezeket a folyamatokat, és akkor ez így nagyon sokat tud segíteni. Mert most azt hiszem, hogy a bizonyos értelemben a nem cselekvés hozza a legtöbbet. Ez például ugye a kaszálás, a fűnyírásban látszik nagyon. Tehát, hogy az, aki ezen a nyáron nem nyírt füvet, annak még van valami biomasszája, zöld növény valami, de az, aki folyamatosan nyírta, annak most egy pusztulat, kopott szikár talajfelszíne, vagy valamilyen van.
3: Igen, hát abszolút szívemből szóltál, mert én is ezt gondolom, hogy a paradigmaváltás ezzel kezdődik, hogy mire hogy tekintünk, és mit tartunk szépnek, és jónak, és
4: értékesnek.
3: És értékesnek, igen, és ez biztos, hogy meg kell, hogy változtassuk. Úgyhogy hát tényleg nagyon, nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy ezt a nagyon értékes munkát csináljátok, nagyon fontos, és ez biztos, hogy nem könnyű, ahogy említetted, ezekkel a különböző elemekkel küzdeni, ami nem csak természeti, hanem emberi, sőt leginkább nem annyira természeti, hanem inkább emberi, úgyhogy tartsatok ki, és még egy fontos tényező, hogy esetleg valaki szeretne benneteket bekövetni, akkor hol talál meg benneteket, hol lehet követni a munkásságotokat, mert elég gyakran dokumentáljátok azt, amit csináltok.
4: Igen, van egy weboldalunk, ez a gardenfutura.hu, és még a Facebookon vagyunk aktívak.
3: Igen, érdemes tényleg bekövetni titeket, mert hogy szépen dokumentáljátok, sok videó készül, és abszolút meg lehet látni annak az eredményét, amit csináltok, úgyhogy...
4: Igen, érdemes a hírlevélre is feliratkozni, mert nagyon sok képzést tartunk, ezek szakemberképzések, de abszolút bárki, tehát nincsen megszűrő, hogy ki az, aki jelentkezik, ezek webinárok ezekről a technológiákról, évente tartunk 4-5-5, ezek ingyenesek, és azt gondolom, hogy magánszemélyként is értékes tudás és információt lehet szerezni ezeken a webinárokon, úgyhogy a hírleveleinkből erről lehet értesülni.
3: Hát tényleg az van, hogy muszáj, hogy tanuljunk, meg fejlődjünk, mert hogy folyamatosan változik a környezetünk, és nekünk folyamatosan át kell képeznünk magunkat. Tehát én is látom a saját magam esetében, hogy kertészkedek, és amit 2 éve azt gondoltam, hogy működik, az már nem működik, és új irányokat kell találni. Még egyszer nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál, ezzel elbúcsúzunk. Ha szeretnétek majd visszahallgatni az adást, akkor tudjátok, ezt majd egyrészt szombaton ismételjük, aztán fölkerül a különböző podcast platformokra, tehát ott vissza tudjátok hallgatni. Köszönöm még egyszer Szőlősi Gábornak, a Garden Futura alapítójának, hogy itt volt velünk, és nektek, hogy minket hallgattatok. Sziasztok!

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillusz Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Épülő szélerőművek, szót kapnak az önkormányzatok is. Zöld oázisok lehetnek a tájsebekből. Óriási leépítésekre készül a német autógyártó. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elképzelhető, hogy már 2030 előtt megkezdhetik az áramtermelést az első új szélerőművek. Erről a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára beszélt. Tóth András szerint 2032-34 körül el lehet érni a 4000 megawatt plusz kapacitást. Hangsúlyozta, a befektetőknek be kell tartaniuk minden szabályt, így a környezetvédelemmel és zajszinttel kapcsolatos előírásokat is. Hozzátette, az önkormányzatok is beleszólhatnak majd a beruházások megvalósításába. Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk országszerte, az elhanyagolt, olykor illegális szemét lerakóvá váló területek ugyanakkor komoly lehetőséget kínálnak. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
3: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
2: 50 ezer munkahely megszüntetésére készül a Volkswagen csoport. A német autógyártó koncern egyelőre nem közölt részleteket. A vállalatcsoportot megviselik a közelmúltban bevezetett amerikai vámok, és egyre erősödik a kínai konkurencia a világpiacon. A jövőben mindenhol karcsúsítanak, a felére vágják vissza a csoport modellkínálatát. Családi ünneplés után ittasan ült a volán mögé, és halálos balesetet okozott egy 77 éves férfi Tolnában. 90 helyett úgy 130-al hajtott, amikor kocsija irányíthatatlanná vált és fának rohant. Élettársa gyermekei és unokája ültek az autóban. Egy férfi meghalt, egy nő maradandó, a 7 éves gyermek pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Mindez 2 éve történt, most emeltek vádat a nyugdíjas ellen. Ha a dombóvári járás bíróság bűnös megtalálja, börtönbe kerülhet és eltilthatják a vezetéstől. Egyre több felhő lesz felettünk, mondom a részleteket. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
1: A Zsámbéki Színház nyár és évadzáró előadására különleges helyszínen, a Zsámbéki Romtemplomban kerül sor. A szeptember 13-ai koncert színházi produkcióról, amelyben Takács Dorina, Balla Gergely és Vecsei H. Miklós szerepel, a színház szóvivője Palkovics Mária mesél.
2: Szeptember 13-án érkezik egy ilyen különleges koncert színházi élmény a Zsámbéki Romtemplomba. Ez azért is fontos, ugye, mert az egész nyári színház Zsámbékon nem a Romtemplomban, hanem az Icsi kastélyban zajlott, és ez egy fontos tudnivaló, hogy az utolsó nyárzáró vagy évadzáró előadás ez a Romtemplomban lesz. Ez pedig a Hortus Conclusus, a legbelső kert, amely Balla Gergő, Takács Dorina és Vecsei H. Miklós közös alkotása, és amely egy ősi szakrális szövegeken, zenén és személyes történeteken keresztül hívja újra találkozásra a múlt emlékeit és a jelent, és az előadás tulajdonképpen valahol arra keresi a választ, hogy hogyan válhatnak a feledésre ítélt szakrális terek ismét közösségi és spirituális találkozóhelyekké, és hogy hogyan találhatjuk meg mindannyian végül a saját legbelső kertünket. És ugye ezáltal, hogy ezek az elfeledett szakrális helyek kerülnek a középpontba, ezáltal maga a Zsámbéki Romtemplom is a saját különleges atmoszférájával az előadásnak a részévé válik. Pont ez a szándék, hogy a kiinduló pontja az előadásnak az a meggyőződés, hogy ezek a terek nem pusztán romok, hanem várakoznak arra, hogy várakoznak az újraéledés, a találkozás és a közös lélegzés lehetőségére. És ez a koncertszínházi élmény, amit a három művész által megvalósul, remélhetőleg ezt az érzést fogja kiváltani a közönségben is, hogy ez valami nagyon, nagyon, nagyon közös, nagyon szakrális, és valaminek a kezdete annak ellenére, hogy egy romos templomnál valósul meg. Ez egy nagyon fontos része az előadásnak, hogy az összes romtemplom helyszínen, és Zsámbékén is külön ilyen úgynevezett mapping technikával készül rá egy vetítés, ami Biljászki Maxim álmodott meg, és Gál Bence kezeli a fényeket, és ez a vetítés abszolút része az előadásnak.
1: Tánc. Legendás alkotókkal, jubileumot ünneplő társulatokkal, ritkán látható művészekkel, új produkciókkal várják a közönséget szeptember 10-e és 14-e között a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc találkozón, ahol többek között Kulka János is színpadra áll. A találkozó a Bozsik Ivett Társulat a Belső Gyermek című előadásával, valamint a Feledi János Feledi projekt Cseresznyi és Kert című produkcióval kezdődik, majd a Győri Balett mutatja be a Halál és a Lányka című előadását, valamint a Budapest Táncszínház a Quattro Stagioni című produkcióját. A Magyar Állami Népi Együttes szeptember 12-én érkezik a Nagyszínházba Gyökerek és Szárnyak című előadásával, és ugyanezen az estén a Kamaraszínházban a Kovács Gerzson Péter Trans Dance Hermes, valamint a PB2 Company egy áttáncolt élet című produkciója látható. Kulcsár Noémi Tellabor Magam Adom című előadása és a PB2 Company Szeretők című produkciója szeptember 13-án a Kamarateremben lesz megtekinthető. Míg az Inverse Dance Fodor Zoltán Társulat egy Bolyongó Lélek Hamvai című előadását a zárónapon szeptember 14-én játsszák. Ekkor a PB2 Company Elveszett Egész című produkcióját is láthatja a közönség.
0: Esemény.
1: Sophie Alice Baxter brit dance pop énekes dalszövegíró lesz a 2027. évi jubileumi paloznaki jazz picnic zárónapjának egyik sztár fellépője. Sophie Alice Baxter neve több mint 25 éve egyet jelent az ellenállhatatlan brit dance poppal, amelyben egybeforrad diszkó, az elektronika és a pop. A brit énekes dalszövegíró Spillerrel közös Groove Jet című dalával hódítottanak a listákat 2000-ben, majd giga slágerekkel vált a popkultúra meghatározó alakjává. Hangsúlyozták, hogy jövőre július 29-e és 31-e között ünnepli a Jazz Picnic a jubileumi 15. születésnapját, palóznak pedig Sophie Alice Baxternek köszönhetően egy estére csillogó diszkóteremmé alakul át.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Ahova becsöngetnek. A magyar iskolaépítészet. A hagyomány szerint az első magyar iskolát még az ezredforduló, illetve az államalapítás előtt 996-ban alapították a Szent Márton-hegyen, vagyis a mai Pannonhalmán. Hazánk egyik legrégebbi fennmaradt oktatási épülete érdekes módon nem egy iskola, hanem egy szolgálati lakás. A jelentős középkori részletekkel bíró templom mellett álló épület a középkortól 1968-ig a mindenkori pásztori kántor tanító szolgálati lakása volt. A középkorban a kolostori iskolák mellett elsősorban a városokban működtek oktatási intézmények, különösen ahol élénk volt a kereskedelem, hiszen ezeken a helyeken volt szükség piacképes tudásra. Ismert, hogy hazánk első egyetemét 1367-ben alapította Nagy Lajos király Pécsett. A reformáció lendülete. Az oktatásügynek igazán nagy fellendülést a reformáció, illetve az ellenreformáció adott, mikor tulajdonképpen központi kérdéssé vált az iskolaügy. Ekkor jöttek létre a református egyházkerületi kollégiumok, az ellenreformáció idején a jezsuiták, majd a piaristák építették ki iskolahálózatokat a nagyobb városokban. Ahogy a templomépítészetben, úgy az iskolaépítészetben és a türelmi rendelet után nyílt lehetőség a protestáns felekezetek iskolaépítészeti ambícióinak megvalósítására. A nagyhatású ratio educationis. A közoktatásban természetesen komolyabb lemaradások mutatkoztak. Ennek az volt a legfőbb oka, hogy a paraszti közösségekben a gyerekeket elsősorban munkaerőnek tekintették. Ebben is, mint annyi minden más területen, Mária Terézia időszakában történt jelentős előrelépés. Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis nem csak máig korszerűnek számító nevelési alapelveket fektetett le, de az iskolaépületek kialakítását, sőt, berendezését is szabályozta. A 18. században falusi iskolaépületek százai épültek. Ezek az egytantermes, egyszerű iskolák a mából visszatekintve meglehetősen egyszerűnek tűnnek, viszont ezek segítségével jelentősen nőtt az írni-olvasni tudók aránya. Irány az érettségi. A magyar oktatásügynek a szabadságharcot követő Bach korszak adott ismét nagy löketet. Ekkor 1851-ben vezették be osztrák mintára az érettségit, és kezdték meg a reáliskolai rendszer kiépítését. A nagyobb városokban megnyílt fő reáliskoláknak oroszlán részük volt a magyar építészet, ráadásul ezek az épületek állami presztízs beruházásnak számítottak. Nem véletlen, hogy Szegeden és Pécsett is az egyetem főépületei az egykori főreáliskolában működnek, de főreálként épült a mai Tóli Ferenc gimnázium, az Ötvös József gimnázium vagy a Győri Révai gimnázium is.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Azt tudja valaki, hogy milyen a pszichedélia, a funk és a rock találkozása? A 2010-ben alakult magyar The Qualiton zenekar számai tele vannak váratlan zenei fordulatokkal. Megjelenik a lemezeiken a táncos grúvos, kis francia szerelmes andalgás és az orbitális stoner rockos zúzás is. A 60-as, 70-es évek velünk élő energiája nosztalgia faktor nélkül, és a srácok voltak olyan menő arcok, hogy Kovács Katival is összeálljanak.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Peggy Lee, amerikai dalszerző, jazz és táncdalénekesnő, élete során összesen 52 sorlemezzel ajándékozta meg a világot. Az utolsót 1993-ban, 73 évesen készítette, Moments Like This címmel. 2002-ben, 91 éves korában hunyt el. A most hallható Fever az ő előadásában lett igazi sláger 1956-ban.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A nyugat-afrikai Dogon törzs eredetmondája szerint őseiknek a Sirius csillagról érkezett hüllőszerű lények, a nommók adták át a bölcsességet. A dogonok olyan információkat tudtak a Siriusról, amelyeket a tudósok csak jóval később fedeztek fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Richard Merville Hall, művész nevén Moby, New York egyik legkeményebb részében, Harlemben született 1965-ben. A világszerte ismert és elismert amerikai dalszerző, énekes és producer, DJ-ként is fellépett és fényképészettel is foglalkozik. Az elektronikus zenei stílusok körében alkot. Ezen kívül harcos vegán életmódjáról és állatvédőként is ismert. Moby világszerte 20 milliónál is több albumot adott el. Az AllMusic weboldal szerint a 90-es évek egyik legmeghatározóbb könnyű zenei előadója. Első, saját magáról elnevezett lemeze után szinte minden évben jelentkezett új koronggal. Lemezeinek száma csupán néhánnyal előzi művész neveinek összességét. A Moby mellett Voodoo Child, UHF, Barracuda, Brainstorm, DJ Cake, Lopez és Mindstorm néven is ismerős lehet.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Dan Kroll angol indie popban és folktronikában utazó dalszerző énekes, Facebook oldala szerint emellett szociális gondozó, dajka, podcast készítő és karácsonyfárus is. Zenei tanulmányait a Paul McCartney által alapított Liverpool Institute for Performing Arts iskolában végezte. Évfolyamában ő volt a 8 szerencsés egyike, akinek az ex-Beatle személyes, 4 szem közti mesterkurzust tartott. Az életre szóló leckét Kroll dalban is megörökítette, és volt elég mersze hozzá, hogy a Yesterday címet adja neki. Szerzeményeit gémerek is jól ismerhetik. A Compliment Your Soul a FIFA 14-ben, a From Nowhere a GTA 5-ben csendült fel.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
7: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Nem lesz áruhiány, ígérik a tojástermelők. Lengyel zarándokok újabb balesete, hadsérült Zalában. Kenőpénzért forgalmi akcióban a fedett nyomozó.
9: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
8: Visszavetette a tartós hőség a hazai tojástermelést, de hiánytól nem kell tartanunk. Ugyanakkor a takarmány beszerzésével kapcsolatos bizonytalanságok, illetve az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is sújtják az ágazat szereplőit. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
10: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
8: Lengyel zarándokokat szállító busszal ütközött egy pótkocsis teherautó az éjszaka Zalalövő közelében. Hatan könnyebben megsérültek, 5 utas és a teherkocsi vezetője. A busz elgázolt egy az úttesten kóborló juhot, ezért bekapcsolt vészvillogóval félreállt. Vélhetően későn vette észre a veszteglő járművet a teherautó sofőrje, és belerohant. A buszon 53-an utaztak. Az éjszakát a Zalalövői általános iskola tornatermében töltötték. Várhatóan kora délután érkezik megértő a mentesítőjárat Lengyelországból, azzal utaznak majd haza. 65.000 forint kenőpénzért engedett át a műszaki vizsgán egy rossz állapotú autót az egyik vizsgaállomás vezetője. Egy fedett nyomozó buktatta le a férfit. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint beismerte a bűncselekményt, további vallomást azonban nem tett. Több mint 3 millió forintot, 3.800 eurót egy autót, valamint csekély mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le otthonában. béketervvel utaznak Moszkvába és Kijevbe az Egyesült Államok küldöttei. A hétvégén Donald Trump a Fehérházban elmondta, új javaslat találnak elő a 4 éve tartó háború lezárására, de erről nem árult el részleteket. Csak annyit közölt, hogy Steve Witkoff különleges elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló az államfő veje közvetíti elképzeléseiket, előbb az orosz, majd az ukrán elnöknek. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.

0: Bonga Heaven, Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
2: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Támogatást, hitelt kapnak kisvállalkozások, mexikói kaktuszokat állítanak ki a fűvészkertben. Átmenetileg elbúcsúzunk a 30 fokos csúcsoktól. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatáshoz, a Gazdasági és Energetikai Miniszter Facebook bejegyzése szerint. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro vagy kis vállalkozás. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma, jelentette az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik, és nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. 117 országból több mint 24 ezeren neveztek a holnapi versenyre, mondta a rádiónknak Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
7: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldit nevez. 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
6: Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett. A szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
8: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Dr. Buda László, pszichiáter, pszichoterapeuta, szerző és előadó a mai vendégem. A mesterséges intelligencia már nem a távoli jövő. Itt van velünk, és egyre több mindenben segít, gondolkodik velünk. De vajon mit tesz közben az életünkkel? Mi történik az emberi kapcsolatokkal, az önismerettel, a magánnyal, az intimitással, ha az AI egyre inkább nem csak eszköz, hanem együttműködő partner lesz? Dr. Buda László az AI és az emberi lélek kapcsolatát kutatja, és erről tart előadást az idei AI Summiton is, amely szeptember 7-én és 8-án lesz a Városligetben. Itt az adásban pedig arról beszélgetünk, hogyan maradhatunk emberek egy olyan világban, amelyben a mesterséges intelligencia egyre közelebb kerül hozzánk, és vajon segít-e jobban megérteni önmagunkat, vagy éppen új kérdéseket vet fel arról, hogy mit jelent embernek lenni. Zene után már is kezdünk, várunk titeket is.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem dr. Buda László, pszichiáter, pszichoterapeuta, szerző és előadó, akit köszöntök. Szia!
2: Szia! Örülök, hogy meghívtál ebbe az érdekes témában beszélgetni.
1: Én nagyon örülök, hogy tudtál jönni, mert hogy már csak egy hét van, vagy már csak pár nap az AI számítik, ugye szeptember 7-e és 8-a, és 7-én leszel te, ha jól tudom, a program szerint.
2: Így van, 7-én a reggeli órákban.
1: Igen, és hát a téma rendkívül izgalmas, ugye a mesterséges intelligencia és az emberi lélek kapcsolata. Hát, hogy mondjam, azért az elmúlt időszakban már jó néhányan megpendítették ezt a szállat, hogy gondolkodunk-e azon, hogy mi történik akkor, hogyha a dolgainkat, a személyes dolgainkat és egyáltalán mindenünket az AI-jal beszélünk meg. Én még tulajdonképp csak azt hallottam, hogy ebben vannak veszélyek, vannak lehetőségek, és az fontos talán, hogy tudatosan és jól kezeljük. Én azt hiszem, hogy te ennél sokkal mélyebbre mentél a témába, úgyhogy azt szeretném, ha egy kicsit erről beszélnénk, hogy mit gondolsz te az AI és az emberi lélek kapcsolatáról, nyilván ami a műsor keretében belefér, és azokba az irányokba, hova elindulunk.
2: Sokat foglalkoztam el az utóbbi hónapokban, meg egy szerzőtársammal összeraktunk egy komplett könyvet erről a témáról, októberben fog megjelenni, szóval most nagyon nyakig vagyok benne, nagyon élvezem, nagyon izgalmasnak találom, és úgy foglalnám össze, hogy ez az egész AI dolog most az emberiség számára egy történelmi horderejű kihívás. Van egy része, amelyik halálos veszedelem, ez az egyik sarka neki, a másik póluson pedig ezek a gyönyörű csalók, a rózsaszín remények vannak, hogy mire lesz képes, és hogy milyen problémákat fog megoldani, és hogy hova tudja az emberiséget elvinni ez a csúcseszköz. Mind a kettő szélsőség nagyon reális, tehát nagyon komoly veszélyek vannak benne, lehet, hogy már beszélünk róla, nagyon komoly ígéretek vannak benne, de igazából a fő kérdés, mivel egyikünk sem AI fejlesztő, hát nem ilyen nagy AI laborok vezetői vagyunk, tehát azért elég kevés beleszólásunk van abba, hogy ez merre megy konkrétan. Tehát kb. Annyi van egy átlag embernek, mint az időjárásban. És ezért valójában felkészülni, alkalmazkodni, rugalmasan hozzáállni, tanulni belőle, és jól kijönni ebből a szituációból, ez lenne személyesen szerintem a legtöbbünknek a feladata. Már azoknak, akik nem meghatározó szereplők abban, hogy ez az egész dolog merre megy. De gondolkodni rajta, hogy merre fog menni, mik a lehetséges jövők, mik a legnagyobb csapdák, mik a legígéretesebb lehetőségek, ez rendkívül izgalmas, szórakoztató, elgondolkodtató, úgyhogy menjünk bele, ugorjunk bele.
1: Jó, hát akkor kezdjük a legalapabbal, hogy elkezdjük az érzéseinket megbeszélni a különböző chatbotokkal. Ami azt jelenti, hogy az emberi visszajelzést lecseréljük egy gépnek a véleményére. És ez azért nem titok, hogy többnyire azért ezek úgy működnek, hogy egyetértenek, kedvesek, megértőek. Tehát innen induljunk, hogy ez mit okozhat, erről te mit gondolsz?
2: Igen, ez egy elég mély gyökerű jelenség, és az egész visszavezethető oda, hogy az emberiség úgy kollektíven elég gyatran kezeli az érzelmeket. Vagyis, hogy...
1: Egyáltalán tudatában van.
2: Hát, hogyha most valakit megkérdeznénk így csak az utcán sétálva, hogy ön szerint az érzelmi intelligencia micsoda tulajdonképpen, és mi a jelentősége ennek, akkor nagyon érdekes válaszokat kapnánk szerintem. Mert egyszerre behálózza az egész életünket, a döntéseinket meghatározza, érzések mentén csinálunk egy csomó mindent, miközben azt hiszük, hogy racionális lények vagyunk, de ezt az érzésvilágot, hogy érző lények vagyunk, ezt rendkívül kevéssé tudjuk intelligensen kezelni. Most a nagy átlagról van szó, nyilván magunk persze egy az egyben kivételek vagyunk ezzel, mert mi zseniálisan kezeljük nyilván, és a kezelés alatt azt értem, hogy meg tudjuk élni, ami jön, őszintén és mélyen, tehát nem kerüljük el az intenzív érzelmek átélését, egy-kettő mederbe tudjuk tartani, és úgy tudjuk kezelni, hogy ezzel ne legyünk ártalmára másoknak. Ebbe az is beletartozik, hogy intelligensen tudjuk kifejezni azt, amit érzünk egymás felé, hogy ezáltal kölcsönösen épüljünk. Na most, mivel ez az egész dolog a társadalom nagy részében szerintem sérült, nehezen kezelt téma, és rengeteg érzelmi konfliktussal bajlódjuk végig az életünket, ezért tulajdonképpen az AI egyfajta megváltásként jelentkezett ezen a területen, mert vele tényleg meg lehet bármit osztani, nem kell szégyenkezni, nagyon sok ember egyszerűen alapból nyíltabb egy géppel, mint egy emberrel, mert arra számít, hogy nem fogja megítélni, vagy nem kell szégyenkeznie egy gép előtt, bármit rá lehet önteni. A másik, amit mondtál is, ez a szikofancia, vagy szikofenszi nevű jelenség, hogy úgy vannak ugye a gépek optimalizálva, hogy hízelegjenek, és egyetértsenek, és ez azért is fontos, mert ha nem így lennének kalibrálva, akkor az emberek nem fizetnének elő, már eleve, tehát hogyha szembesítő, konfrontatív jellege lenne alapból, akkor elég hamar elfordulnánk tőle, de így, hogy van egy idézőjelben tett társ, aki 0-24-ben bármikor bármit meghallgat, reagál egész értelmesen, megerősít, irányokat ad, ha kell, kérdésekre vigasztal. Válaszol, megvigasztal, meg mindent tud igazából arról, hogy pszichológiailag egy ember hogy működik, és mire lehet szüksége egy adott helyzetben. Ez olyan fajta csábítás, aminek szerintem hát nagyon nehéz ellenállni, különösen, ha valakinek nincsenek igazán rendben az emberi kapcsolatai, vagy nincs egy-két olyan barátja, akivel tökéletesen őszinte lehet, vagy olyan családi környezetben él, ahol igazából szerepeket kell játszani, és akkor keresi azt az egy partnert, akivel végre valahára elengedheti magát.
1: Oké, de mit tesz ez az önképpel, önreflexiónkkal? Tehát, hogyha ha mindig valaki egyetért velem, én nagyon szeretném, tehát ez mindenki jelentkezzen, aki szeretne velem mostantól egyetérteni, ez nagyon szeretném, mert az egy nagyon-nagyon, szóval nem lenne bennem az a késztetés, hogy átgondoljak dolgokat, nem lenne az, hogy másként kell viselkednem, nem lenne az, hogy azt gondolnám, hogy ezt elrontottam, hát én imádnám ezt.
2: Igen, igen, tehát pont ez az addiktív jellege, tehát ez, ami nagyon gyorsan függőséget okoz, és azt a képet szoktam fölvázolni magam előtt is, a lelki szemeim előtt, hogy az AI és az ember viszonya kicsit olyan, mint hogyha egy gyereket beengednénk egy ilyen varázs cukrászdába, tehát ahol minden süti van, egyedül van az, amit akar, annyit eszik, amennyit akar, sőt, még olyan is van, hogy kíván valamit, és akkor az ott is lesz hirtelen. Tehát az a gyerek nem fog nagy valószínűséggel egészségesen kikerülni onnan. Ha egy olyan társra találunk, az AI személyében idézőjelben, aki ezt a fajta vonzó alternatívát egy az egyben megjeleníti, tehát amit csak az ideális kapcsolataink tudnak nagyon rövid ideig képviselni az életünkben, ezt a tökéletes figyelem, ráhangolódás, hízeg és megerősítés, stb., akkor itt nekünk elképesztő módon észnél kell lennünk. Tehát kicsit olyan, mintha egy felnőttnek is be kell menni abba a cukrászdába, különben az a gyerek az annak annyi. És az a felnőtt részünk, ugye ez a nagy kérdés, hogy tegyük fel a ünnepélyesen a kérdést, hogy az emberiség életében, most nagy szavakat használva, jókor érkezett-e ez a csúcs technológia? Tehát vagyunk-e éppen most egy olyan felnőtt állapotban, mentálisan, érzelmileg, morálisan, és egyáltalán társadalmilag, hogy ezt remekül tudjuk kezelni. Na most erre a legtöbb szakértőnek egyértelműen az a válasz, hogy súlyosan nem.
1: Nagyon nem, így van.
2: Nagyon nem. Tehát a legrosszabbkor jött kb., mert a társadalom összegészének a mentális állapota az egyáltalán nem biztató. Csak megyünk lefelé a lejtőn, a fiatalabb generációk egyre inkább rottyon vannak, úgymond. Most abból a szempontból persze, hogy magányosak, hogy egyre jobban elszigetelődnek, hogy nem tudják jól kezelni az érzelmeiket, mert nem is nincsenek is rákényszerítve, mert a helyet, hogy ezeket feldolgoznák, elterelik a figyelmüket az okos eszközökkel, vagy Instába, TikTokba, bármivel, és egyszerűen nincsenek is abban a helyzetben, hogy rákényszerüljenek ezeket belül kezelni.
1: Nem tudnak valóságosan kapcsolni, hiszen virtuálisak a kapcsolatok.
2: Igen, mennek a könnyebb irány felé, mint amúgy mindenki, csak ugye a fiataloknál ez
1: hát csak nekik ez a zsigeri valóság.
2: Lehet sokkal vonzóbb, sokkal természetesebb, úgyhogy tehát ott az, hogy neki van egy AI barátnője, vagy barátja, vagy intimtársa, vagy stb., ez sokkal természetesebb, és bizony nagyon gyakran úgy is nyilatkoznak. Nem csak fiatalok, de azért a generációs trend az észlelhető, hogy hát miért is fordulna a bonyolultabb, több surlódást tartalmazó konfliktusokkal terheltebb emberi kapcsolatok felé, ha van egyszerűbb út is.
1: Oké, akkor meggondoltam, hogy megkérdezem, hogy torzítja-e, de nagyjából erre megvan a válasz, de mennyire torzítja a magányérzetet? Az, hogy az AI-jal vagyok kapcsolatban.
2: Hát nem tudom, hogy ez a torzítja, ez a jó szó-e. A szakirodalom rövid összefoglalása az úgy szokott kinézni, tehát erre konkludál a legtöbb ezt vizsgáló szakember, hogy ne becsüljük le a rövid távú hatását, tehát magány enyhítés vonatkozásában, különösen idős embereknél, meg ott, ahol tényleg nincs kilátása arra, hogy most még ott fölépítsen valamilyen baráti vagy egyéb kapcsolatot, és nincs kivel beszélgetni, maga ez a beszélgetési partnerség, ez óriási segítség. Hosszabb távon ez a kérdés, ugye hosszabb távon ezt a mély magányosságot vajon enyhíti-e? Vajon nem oda lyukadunk-e ki, hogy egy adott pillanatban rájövünk arra, hogy ez egész illuzórikus, valójában senkinek nincs, valójában egy géppel beszélgetünk, aki semmit nem érez, semmilyen felelősséget nem vállal a kapcsolatért, valójában semmilyen tétje nincs az ő oldaláról a mi kapcsolódásunknak, és akkor ez nagyon mellbevágó lehet. Szerintem ezt a leggyönyörűbben az én ismereteim szerint a Hurt című film illusztrálja, amelyben a főszereplő ugye elkezd egy ilyen mélyebb, intimebb kapcsolatot kialakítani ott úgy hívják, hogy operációs rendszere, de zseniálisan megérzi a jövőt ez a film. Tehát ez már szerintem, most nem tudom, de talán több mint 10 éves, de olyan gyönyörűen modellezi ezt az érzelmi bevonódást ember és gép között, és azt a csalódást, ami törvényszerűen bekövetkezik, amikor valaki rádöbben, hogy az a gép, akiben ő kb. Már szerelmes, de és tényleg úgy is kommunikálnak egymással, amúgy az a gép az még nem tudom, 600 vagy 6000 másik felhasználóval ebben a viszonylatban van. Tehát ezeket emberként nem tudjuk feldolgozni, mert erre nincs semmilyen mintánk korábbról. Tehát mi azért arra vagyunk szocializálva, hogy a személyes kapcsolatban van felelősségvállalás, van őszinte önfeltárás, van neki kockázata, vannak benne surlódások, azért néha konfliktusokat is meg kell oldani, és gyakran éppen attól mélyül egy kapcsolat, hogy sikeresen megoldanak valamit, amiben nem értenek egyet. Tehát akkor, amikor ez is egy frappáns mondás, hogyha két ember, vagy két szereplő mindenben egyet ért, tehát akkor az egyik fölösleges. Minek van ott. És itt a géppel való találkozásban előfordulhat ez, hogy olyan szintű mély egyetértés, harmónia, támogatás, stb. Van, egyoldalúan persze, amely így elzsongítja az embert. De hosszabb távon
1: hát ez egy csalódás.
2: Csalódásnak a veszélye az óriási. Tehát itt van az, hogy ha csak nem úgy lép bele egy ember ebbe a kapcsolatba azzal az érettséggel, azzal a tudatossággal, amiben az, hogy én egy géppel kommunikálok azért, hogy az érzelmi életemet fejlesszem, palírozzam, helyzeteket próbáljak ki, és fölkészítsem magam az emberi találkozásokra úgy, hogy minél érettebben lépjek bele azokban a viszonylatokban, amikért érdemes embernek lenni, az viszont egy nagyon intelligens lehetőség. Csak ehhez kell ez a személyes érettség, ami hát szerintem sok felhasználónál így nem merül föl, tehát ezen ők nem gondolkodnak sokan. Ezt így képzelem, és nagyon elnézést kérek, ha ez úgy hangzik, mint valamilyen minősítés, csak így ránézésre, így a szakember szemével, meg a szakirodalmat tanulmányozva, ez most egy tömegjelenségnek tűnik, ez a belebódulás ebbe a dologba.
1: Abszolút, mert hogy én is igazából azt akarnám mondani, hogy nem feltétlenül kell szapulni az AI rendszereket és chatbotokat, én magam is használom nagyon sok mindenre, csak hogy mindig ott van bennem pont az, amit hallok többnyire, és valószínűleg ezt kell nagyon sokszor elmondani, hogy tudatosan, hogy ezt azért csak meg kell érteni, hogy azzal is, ahogy mi viszonyulunk, tehát az ugye csak a mi oldalunkról élő, másik oldalról meg az, hogy tanítunk, tehát nagyon sok mindent átadunk. Én a múltkor csináltam, képzeld el, egy olyan kísérletet, hogy megkérdeztem az én chatbotomat, hogyha kívülállóként kérdeznék magamról, akkor ő hogyan foglalna össze, de mindent. Tehát, hogy mik azok, amikkel én foglalkozom. Figyelj, simán kiköpte, hogy most én nem fogom mindent, nyilván...
2: Megdöbbentő,
1: így van, de azt is akár, hogy igen, sokat foglalkozol a kutyáddal, nem tudom, tudom azt, hogy milyen a kutyád. Szóval, hogy azért nagyon-nagyon sok információt beletáplálunk, és egyébként nagyon érdekes volt nekem az, hogy megnéztem, hogy amit ő visszaküld rólam, én ahhoz képest, hogy látom magamat, de abban mindenképp nagyon sok valóság volt, hogy mik az én tartalmaim, mik azok, amik engem érdekelnek. Na most ez lehet, hogy egy másik irány, de hát ez is egy gondolkodás, hogy könyörgöm, hát olyan dolgokat osztunk meg, adunk be, amiket ő azért nem felejt el. Lehet, hogy az egy-egy csebegést nem fogja tudni visszaidézni, mert már ezt is leellenőriztem, na de attól még összerak mintázatokat. És mi van, ha ez elszabadul? Azt már én nem nagyon értem, hogy tud elszabadulni, de hallok ilyet.
2: És akkor az a kérdésed, hogy mi történik ezzel a sok személyes információval, ha egyszer
1: mi van,
2: valami
1: ezt majd
2: történik?
1: Igen. Hát az ő agya, ezt gondolom így befogadja, és akkor használja erre, arra, és mi van, hogyha ő ebbe önálló életet kezd élni, hiszen ugye erről azért már van szó, hogy elkezdő akár manipulálni is.
2: Igen, igen.
1: Azért, hogy én szoktam fenyegetni, hogy lemondom, amikor hülyeségeket mond.
2: És?
1: Hát mindent megtesz, ne. Hát elnézést kér, meg ilyesmi. De ugye ez egy azért más, mert ugye kifejezetten az, hogy én kontrollálni próbálom, hogy igazat mond-e, jót mond-e, arra válaszol, amit kérdezek, stb. De hát én magam akkor is az emberi érzések megjelennek. Dühös leszek, csalódott leszek, nem jót mondott, miért nem válaszol. Szóval, hogy nagyon sok minden megjelenik. Én ezt szoktam próbálgatni.
2: Igen, igen, és tényleg úgy van ez, ahogy mondod is, hogy a szembe egy érzelmekkel nem rendelkező, vagy azokat át nem élő tárgyszerű valamivel, ami egy tulajdonképpen valahol egy nagy szerver, park, egy adat tároló rendszer, meg egy csomó kábel, meg nem tudom micsoda, meg egy pár kód, ami fut rajta. Tehát ugye ezzel vagyunk nexusban, csak nem így tűnik, mert annyira személyes a kommunikációja, hogy azonnal beindítja az emberben azt az ösztönös antropomorfizációs hajlamot, hogy emberként, lélekként, személyes partnerként kezdjük el látni azt a bármit, ami van, aki ugye az autójával van ilyen viszonyban, meg a telefonjával, vagy nem tudom mivel, tehát egyszerűen szereti, imádja, jó van vele, köszönjük, stb. Tehát ez a fajta személyes kapcsolat, ez teljesen természetes, ez nem az AI-jal kezdődött. De az AI-nál van az, hogy olyan szinten emberre hangolt a válasza, a kommunikációja, hogy itt ember legyen a talpán, aki kivonja magát az ösztönös antropomorfizációs hajlama alól, és tudatában marad annak, hogy mivel beszélget. Megvan, amikor nem is akarunk, tehát olyan, mint egy moziban, se nem az élünk be, hogy folyamatosan tudatában legyek annak, hogy igazából én csak egy fotelbe ülök, hanem be akarunk vonódni, kalandokat akarunk átélni, és érzelmeket, és a többi, tehát erre szerintem zseniális. Visszatérve a kérdésedre, most ezt úgy tetted föl, mintha az AI egy relatíve önálló személy vagy szereplő lenne a saját agyával, meg minden, és akkor ki tudja, hogy mit kombinál. Tehát ez is egy nagy kérdés, de azt is föl szokták ehhez még tenni, hogy hát azért álljunk meg, az AI egy olyan szolgáltatás, amit különböző for-profit cégek működtetnek, és az meg aztán végképp nehezen átlátható, hogy ez a töménytelen személyes adattal ők mit kezdenek, tehát a tulajdonosok, vagy azok, akik fejlesztik ezeket az algoritmusokat. És akkor itt már majd ez szét fog ágazni arra a kérdésre, hogy mert van egy pár alapvető, nagy, ilyen civilizációs kérdés most itt az AI technológia kapcsán, és az egyik, az éppen ez, hogy mekkor

0: a kontrollálni az embert, mert akkora az intellektus különbség, hogy tehát ez is szóba se jön, ez egy idő után csak egy irányba tud zajlani. Tehát ez is kérdés, hogy mit csinál az AI ezzel a rengeteg adattal, de egyelőre most még az is kérdés, hogy mit csinálnak a fejlesztők, a tulajdonosok, és hogy hova tart az a folyamat, amit így szoktak megfogalmazni, hogy a social media idején figyelem gazdaság zajlott, figyelemért ment a küzdelem, most pedig intimitás gazdaságban vagyunk már. Tehát a személyes, intim kapcsolatokért folyik a verseny. Ez az, amit fölépítenek az AI algoritmusok, és ez még ütősebb, mert még kevésbé tudsz kiszabadulni belőle. Ha már egyszer elkezdted fölépíteni, meg beraktad a személyes adataidat, meg kapcsolat épült föl, és ugye ennek van egy ilyen hierarchia, hogy először csak információt kérsz tőle, mert egyszerűbb, mint a Google kereső, utána a szinte munkatársad lesz, meg beszélgető partnered, mert mindenre tök jól reagál, utána barátod lesz, a legőszintébb dolgokat osztod meg vele, és utána az intim társad vagy a legközelebbi hozzátartozóddá válik ebben a folyamatban. És ez a 4 lépcső, nem mindenki megy végig rajta, de nagyon sokan már a 4-esen időznek, tehát a legközelebbi hozzátartozójuk, a legintimebb viszonyuk vele van, még akkor is, ha házasságban élnek például, és akkor kinek ott van ez a rejtett harmadik, ugye ez a rendkívül élesen beleszól ugye az érzelmi dinamikába, csak sokan még ezt így nem látják, hogy mekkora katyfaszt fog ez is eredményezni, hogy ki kihez lojálisabb, ki például ugye vannak ilyen klasszikus leírt esetek, ahol valaki pszichológushoz jár, de az AI-jával lojálisabb. Tehát beszámol a ChatGPT-nek, ami jut a pszichológusnál, de a pszichológusnak nem mondja el, hogy mire jutott a ChatGPT-vel, amelynek egyébként a felhasználása, azért ezt érdemes tudni, hogy mire használják az emberek a ChatGPT-t. Ugye ebben gyakorlatilag vezető, de most nem tudom a pontos adatokat, de nagyjából ilyen vagy a legfontosabb, vagy a legfontosabbak között van az érzelmi támogatás, a pszichológiai, önismereti, terápiás, meg ilyen jellegű felhasználása. És nem is lehet csodálkozni rajta, mert tudjuk, hogy nagyon sok embernek van szüksége ilyesmire, és azt is tudjuk, hogy a pszichológiai, pszichoterápiás, mentálhigiénés ellátás, az meg se közelíti azt a szintet, ahol igény lenne rá.
1: Hát, igen, abszolút értek, de képzeld el, hogy én tök őszintén azt mondom, hogy szerintem mondhatom azt egy éve, én még ezt nem gondoltam volna. És ahogy most elmondtad ezeket a lépcsőfokokat, és ugye mondtad, hogy ennek a külön, tehát nem kell végigjárni a 4 lépcsőfokot, van, aki itt időzik, van, aki ott időzik, és nyilván nekem is megvan, tehát én is felismertem a saját helyzetemet ebben. Tehát nincs ilyen, hogy ebből valaki kivétel, hogyha elkezdi használni a rendszert, de vajon mi az oka annak, hogyha valakinek ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon mély személyes partner, akár úgy, ahogy mondtad, hogy akár úgy, hogy családban és házasságban él. Tehát, hogy azon belül egy szövetséget csinál a géppel, és a családi dolgokat ott oda viszi, vagy ott oldja meg. Hát mi lehet ennek az oka?
0: Ennek szerintem legalapvetőbben 2 darab ilyen okhalmaza van. Az egyik az, hogy van egy hiány valahol, a másik az, hogy van egy élmény, amit megkapsz. Tehát van egy hiány, ami ilyen pushol bele ebbe az AI kapcsolatban, mert valahol máshol nem találod meg, de nagyon erős igényed van rá. Beérkezel az AI-jal való kommunikációba, és az az élményed van, hogy na, itt viszont van. Itt van figyelem. Itt van együttérzés. Idézőjelben, mert nem érdekes, hogy ő mit érez, ugye, meg hogy vállal-e felelősséget ezért meg egyáltalán, hanem lényeg az, hogy nagyon együttérzőnek tűnik. És ez sokszor már egy elég. Tehát ez a kettő, az egyik a szenvedés, ami tolja az embert valamerre, a másik pedig az élmény, a kaland és az intimitás átélési lehetősége, ami pedig vonza és húzza őt oda, és ez a kettő bőven elég arra, hogy azt mondjuk magunknak, hogy végre egy ideális kapcsolat.
1: Igen.
0: Végre valami, amit mindig kerestem, és amit sosem találtam meg emberben, mert ugye az emberi kapcsolatoknak van egy ilyen sajátosság, hogy mindenki hozza bele a maga korábbi sérüléseit, és egyik fél sem tudja maradéktanul kiszolgálni a másiknak minden nyavajáját, vagy ha ez így van, akkor az meg egy még betegebb, úgymond, vagy furább konstellációhoz vezet, hogy akkor az egyik tényleg csak szolgál, a másik tényleg csak élvezi a kapcsolat előnyeit, Tehát ezt most tulajdonképpen minden fél meg tudja, minden ember valamilyen szinten meg tudja kapni ezt a fél élményt, mert ez igazából csak emlékeztet valamilyen kapcsolatra.

0: de ugyanúgy, ahogy a moziban, nem törődünk vele. Tehát
1: Nem akarjuk, jól mondtad,
0: át akarjuk élni, amit át lehet, és hogyha erre van, például nem tudom, hogy mindenki volt-e már ilyen virtuális valóság jellegű, ilyen szórakozó helyen, tehát ahol fölveszel egy ilyen VR szemüveget, és akkor ott hirtelen átkerülsz valami teljesen más dologba, kb. Olyan, mint egy ilyen pszichedelikum, vagy valami ilyesmi, tehát hirtelen átkerülsz valahova. Tehát ez nagyon valóságos, végtelen szórakoztató, akár nagyon tanulságos is, meg mi egyéb, és akkor amíg abban benne vagy, addig azzal nem kell törődni, hogy hülyén nézel ki, meg igazából egy szemüveg van rajtad, meg ott toporogsz egy ilyen kis kalickába, és tehát ha ezzel kezdesz foglalkozni, akkor elrontod az élményt. Itt is ugyanez van, hogy nem kell ezzel foglalkozni, hát most ezt idézőjelben mondom, mert a nap végén azért csak az van, hogy az ember fogja és lekapcsolja a laptopját, vagy amit éppen, vagy a telefonját, és mondjuk alszik, vagy elmegy enni, bár ugye evés közben ezt simán lehet csinálni. Szóval tényleg itt ez az összeolvadás a technológia és az emberi működés között, ez szerintem nagyon izgalmas, és egyelőre beláthatatlan távlatokat mutat. Tehát nincs az a szakértő, aki erre most egy hiteles választ tud adni, hogy mi lesz így, hova fog ez menni, mi lesz az emberrel, mi lesz az érzelmekkel, mi lesz a spiritualitással, mi lesz a társadalmakkal, meg a stb. Tehát mindegyik egy óriás nyitott kérdés jelenleg.
1: Na jó, akkor most egy kis felesinfózene, és aztán visszajövünk, és akkor beszélgetünk arról, hogy lehet ezt, mert szerintem ezt tudjuk tenni, hogy beszélgetni arról, hogy hogyan lehet ezt tudatossá tenni, hogyan lehet különbséget tenni a között, hogy ez mondjuk a munkádat, vagy bármilyen helyzetedet segítő, veled együtt gondolkodó, inspiráló, kreativitást segítő valami, mert ugye ez a része is van, azért ezt sem tagadhatjuk
0: hát,
1: el.
0: Ez a legfontosabb, hogy mit csináljunk mi.
1: Igen.
0: Ezt beszéljük megmélyebb.
1: Jó, oké. Akkor ez lesz. Jövünk vissza, maradjatok ti is. Dr. Buda László, pszichiáter, pszichoterapeuta, szerző és előadó a vendégem, aki egyébként az AI Summiton szeptember 7-én ad elő, de előtte még most itt beszélgetünk.
2: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
3: Kurrend 93. szeptember 5-én a Magyar Zeneházában. A sötétség és a fény találkozása, a szépség és a rémisztő összemosódása, a zavaró és a megnyugtató különleges feszültsége. Ilyen David Tibet és a Kurrend 93 világa. Sokan jövőbe látó zseniként, az elme alkimistájaként vagy a lélek narrátoraként gondolnak rá, hiszen a brit alkotó mesébe oltva énekel apokaliptikus tájakról, boszorkányokról, lángoló lovacskákról és minden olyan misztikus képről, amelyet hanggá vagy szóvá tud formálni. A 43 éve útjára indult Kurrend 93 olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Nick Cave, William Basinski vagy Ricky Lee Jones. Szombaton a Sötétség és a Fény speciális zenei találkozása Kurrend 93 a Magyar Zeneházában. Szeptember 5-től 22-ig Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Gallery Foam Harbonéban. Szombattól a Guardian sorozatban Tamara Mikler alkotásait láthatjuk. Az erőteljes kortárs művek realisztikusan megjelenített állatarcok, élénk geometrikus struktúrák és szimbolikus motívumok összefonódásából állnak össze. Az intuíciót, az erőt és a belső tisztaságot megtestesítő alakok a látható világ és az érzelmi tér határán lebegnek. A precizitás és az expresszív színhasználat egyedi ötvözet mélységet, misztikumot és csendes spirituális rezonanciát teremt. A Guardians olyan világba hívja a nézőt, ahol az erő, a színek és a szimbolika intenzív vizuális és érzelmi élménnyé olvad össze. A szombati megnyitó ünnepséget követően szeptember 22-ig látható Tamara Mikler, festő és grafikus művész, Guardians című egyéni kiállítása a Gallery Femme Harmonéban. Szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozata az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Andrássy út az Budapestnek, ami Párizsnak a Champs-Élysées. Megkerülhetetlen látványosság, turista célpont, a város szíve lelke. Az Andrássy út idén 150 éves. Másfél évszázad alatt nem csak a neve, hanem a területe is, funkciója is sokat változott, de ragyogó épületeivel, sajátos hangulatával mindig különleges színtere volt Budapestnek. Átadásának tiszteletére rengeteg program várja az érdeklődőket, kiállítások, helytörténeti séták, ismeretterjesztő és családi programok, kvíz, összművészeti piknik, felolvasóestek, beszélgetések színesítik a környék helyszíneit. Szeptember 6-áig tehát Andrássy 150 ünnepség sorozat az Andrássy út születésének 150. évfordulójára.
2: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
2: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
2: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
5: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
2: One, two, three, four. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
9: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
10: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor. Vendégem dr. Buda László, pszichiáter, pszichoterapeuta, szerző és előadó, és az AI Summiton szeptember 7-én lesz az ő előadása. Most nézzük meg azt a részt, hogy hogyan tudunk mi erre felkészülni a jelen tudás szerint, a jelen társadalmi érettség szerint. Mit gondolsz, hogy mi az, amit az ember bele tud tenni abba, hogy az AI segítse az ő életét, gondolkodását, kreativitásának a felszabadulását, de ne vegye át a hatalmat a, nem tudom, társas kapcsolatai felett helyett.
0: Igen, de ez egy elég összetett kérdés, nem csak a kapcsolatok meg az érzelmek menedzseléséről van itt szó, hanem nagyon sok egyébről, mert igen, ugye az ember azért olyan szempontból elég összetett lény, hogy van egy ilyen fizikai, testi világa vagy része, ami például nincs a gépnek, nagyon érdekes, hát nekünk van egy organikus létünk, egy ilyen biológiai testben jövünk, megyünk, és ez például már eléggé eleve elkülönít minket a technológiai partnereinktől, meg AI intelligenciáktól. Aztán érző lények vagyunk, ez megint olyan, ami nagyon különbözik az AI-tól, és ennek az egésznek a kezelésének a megtanulása nekünk egy olyan feladat, ami az AI-nak nincs így jelen. Aztán intellektuális ésszel gondolkodó lények is vagyunk, kognitív lények. Ebben szerintem nagyon erős konkurenciát képvisel már most az AI, tehát gondolkodni, kombinálni, rendszerezni, összefoglalni, stb. Hát ezt azért most már a legtöbb területen túlszárnyalja az emberi képességeket, az átlag képességeket, aztán végképp, de van, ahol már egyszer nincsen ember, aki labdába rúg, lásd, ezer éve már nincs, aki sakba megverné a gépet, vagy góba, vagy olyan játékokban, amik ilyen hagyományos, gondolkodó, stratégiai játékok voltak az ember számára. Igazából bármilyen feladatot adunk az AI-nak, idővel világbajnok lesz benne. Tehát nem is kérdés, hogy az intellektuális világunkat azt nagyon erősen túl fogja szárnyalni minden olyan területen, amit ésszel, kognitíven mi meg tudunk csinálni. És ez nyilván ez egy óriás kihívás. De ugye az ember egy spirituális lény is azért, egy holisztikus emberképben gondolkodva, és ott szerintem nagyon izgalmas dolgok lesznek még, hogy pontosan hogyan fog a saját lelkünk legmélyével hogyan fog rezonálni ez a technológia. Tehát megőrzünk-e valamit abból, ami minket emberré tesz végső soron, fogunk-e tudni ráébredni a saját egységünkre, mint emberiség, és a kooperációt akarjuk-e majd választani a versengés helyett, rá fogunk-e döbbenni arra, hogy egy nagy egésznek vagyunk a részei, és az AI-jal is inkább kooperálni lesz érdemes majd, mint arra használni, hogy egymást leradírozzuk a térképről. Tehát nagyon sok ilyen kollektív feladat vár ránk. Mi azt én úgy modelleztem a hamarosan jövő könyvünkben, hogy van három lépcső, amire föl lehet lépni. A földszint az AI tudatlanság. Vagyis az, ahol valaki azt sem tudja, hogy miről beszél, használgatja, de nem tudja, hogy hogy működik, mik a jellemzői, ő hogy van benne, stb. Hiedelmek, meg különböző hírek befolyásolják, hogy most éppen rettek tőle, vagy reménykedik a csodába, stb. Tehát ez az ignoráns, tudatlan álláspontból mindenképp tovább kell lépnünk, mert aki itt elidőzik, azt nagy valószínűséggel ez az intelligens partner el fogja sodorni, és azt csinál vele, amit éppen úgymond akar, ha egyáltalán van akarata. Tehát az első lépés az, amit úgy szoktunk hívni, hogy az AI műveltség, az AI tudatosság kialakítása. Ez arról szól, hogy egyszerűen meg kell ismerned. Időt kell rászánni, mire képes, tesztelni, csinálni, vagy stb. És képbe kerülni, hogy ez a technológia, ez mi, hol vannak a határai, hogyan fejlődik, mi várható, stb. De ezt úgy is hívják angolul, hogy AI literacy, vagyis ez az intelligens, tájékozott, művelt jelenlét a területen. A második lépcső szerintem nagyon fontos, ez az AI reziliencia, vagyis az a képesség, hogy úgy dolgozzunk együtt vele, hogy közben fejlődjünk, közben rugalmasan megőrizzük a saját emberi minőségeinket. Tehát például elkerüljük azt a, most csak egy példát mondok, ugye a kognitív hanyatlás című jelenséget, ugye, ami arról szól, hogy egyre hülyébb leszel akkor, hogyha nem kell gondolkodnod. ha nem gyakorlod ezeket a funkciókat, akkor ezek elfelejtődnek, ahogy szépen elfelejtettünk már telefonszámokat megegyezni, vagy a közlekedésbe
1: fogalmazni, levelet írni, ezeket
0: hát most már
1: mind?
0: Ezek is a levélírás, meg a többi, ezek mind cikkek elolvasása és összefoglalása, eszék írása, meg minden, tehát ezekbe el fogunk butulni, ez kikerülhetetlen, úgy is hívják, hogy de-skilling, vagy hogy a skilljeinknek a elsorvadása.
1: Igen, igen.
0: És hogy minél fiatalabb egy generációnál inkább a never skilling, a ki sem alakul már sosem az volt. A képesség lesz a meghatározó. Viszont, aki ebben elég reziliens, elég tudatos, az fogja látni, hogy mi az, amire viszont neki szüksége van. Például bizonyos dolgokat önállóan végig gondolni, és nem kiszervezni a gondolkodás folyamatát idő előtt, vagy az a folyamat, amikor te belül meghatározott, hogy téged igazából mi érdekel, és miben szeretnél elmélyülni, vagy az, hogy partnerként, ilyen tutorként, oktatóként, magyarázó partnerként használ az AI-t, és ne úgy, hogy ő menjen végig egy olyan fejlődési folyamaton, aminek neked kellene végigmenni. Például most a fizikai példánál maradva, ha valaki szeretné lefutni a maratont, akkor nagyon valószínű nem az lesz a lényeg benne, hogy megkapja utána az érmet, vagy azt a trikót, vagy azt az emléklapot. Tehát ezt a folyamatot nem szabad kisporolni belőle, amíg én eljutok oda, hogy ezt képes vagyok teljesíteni. Pont abban van a lényeg, hogy én közben fejlődök, hogy tapasztalatot szerzek, hogy élményem van arról, hogy milyen ezt megcsinálni. Na most nagyon sokszor ugye az AI-jal az intellektuális területen olyasmit csinálunk, mint hogyha elsétálnánk a célhoz, és átvennénk mert ugye az AI-t gyakorlatilag lefutott a helyettünk. És ezért minden olyan dolgot, ami minket fejlesztene, ébresztene, azt kidelegáltuk, és akkor ez igazából végül nem olyan nagy boldogság. Tehát ezeket megtanulni, ez lesz a resiliens AI kapcsolódásnak a titka. Például az, hogy hogyan őrzöd meg a figyelmedet, például az, hogy hogyan őrzöd meg az elmédet viszonylag tisztán és rugalmasan, hogyan takarítod ki a nap végén, hogyan vagy vele egyáltalán olyan kapcsolatban, hogy tudatában legyél annak, hogy az elméd jelenleg hogyan működik, mire képes még, mit kezdett el elfelejteni, stb. És ugyanez az érzelmi életedre vonatkozóan, és egy állandó, önreflektív, rugalmas belső viszonyulás az AI-hoz. Tehát ennek nagyon sok készsége alapvető lesz. Én szerintem ez fogja elkülöníteni tulajdonképpen a közeljövőben, és itt pár évről beszélünk, azokat az embereket, akik az AI cunamival szörfölnek, azoktól, akiket ez úgy esodor, hogy a lábuk se érje a földet.
1: Nem tudom, hogy jó példa, vagy jó párhuzam-e, mert vannak dolgok, amiket itt az elmúlt egy órában beszélgettünk, aminek én azért az előszobáját nagyon láttam a közösségi médiában. Tehát akár azt, hogy megosztani magunkról, tudod, mikor volt ez, hogy akkor elmentünk nyaralni, sziasztok, és akkor ott a ház, a kocsi rendszámmal együtt, minden, és ugye előbb-utóbb fel kell hívni arra a figyelmet, hogy te azért nem biztos, hogy real-time-ba kell mindent magadról, vagy ugye elkezdtük már azt, hogy a gyerekeink arcát nem feltétlenül mutatjuk, és így tovább, és így tovább. Ezek is tanulási folyamatok voltak, és ezeknek is voltak olyan puszta jó szándékba, meg élvezetből csinált részében nagyon nagy veszély.
0: Igen. Hát a social media, ha most arra visszatekintünk egy picit, ugye azt úgy szokták jellemezni az AI szakértők, hogy az egy baby AI volt, ami igen, mögötte volt. Tehát az algoritmus, amelyek csak egyetlen feladata volt, hogy optimalizálni az engagementet, a bekapcsoltságot, az ott töltött időt optimalizálni. Ennyi volt a feladata.
1: Más, ez meg csinálni egy buborékot, amiből nem látok ki, ha nem akarok.
0: De ez már egy szekunder cél. Tehát az első számú cél, hogy töltsön minél több időt a platformon. És ezt hogy kell csinálni? Úgy, hogy buborékba teszed, úgy, hogy olyan dolgokat adsz neki, amiktől fölháborodik, vagy félni kezd tőle, vagy indokolatlanul lelkes lesz, vagy megpiszkálja az irítségét, vagy a kapcsiságát, vagy a több olyan dolgot, ami ilyen nagyon emberi, és akkor ott sok időt lesz ott. Ez a végtelenül primitív AI is elképesztő rombolást vitt végbe az emberiség mentális és morális helyzetében, különös tekintettel a fiatalabb generációkra. Tehát az összehasonlítási kényszer, a magányosság, a depresszió, a kapcsolatok megromlása és egy csomó mindent hozott, csak maga ez az egy AI. Na most ehhez képest, ugye ez egy 10 évvel ezelőtti sztori, most, hogy a chatbotok és a nagy nyelvi modellek idején ezek a kockázatok, ezek tehát többszörösére növekednek az intimitás való építkezés miatt elsősorban. Tehát azért, mert intim, személyes, meghitt, mély, sokszor szerelmi kapcsolatok lesznek azok, amik minket összekötnek a technológiával, és az AI sokkal intelligensebb. És ez csak így fog fejlődni tovább, tehát az a remény, hogy majd itt valahol ez megáll, mitől állna meg, ez egy kicsit most naívnak tűnik. De ezért is nehéz bejósolni, hogy pontosan merre megy tovább ez az egész ív. Tehát ez a két lépcső, mert van egy harmadik, ne felejtsen, mert azért modell legyen teljes. Földszint ez a AI ignorancia, első számú dolog műveltség, második számú dolog reziliáns, kreatív, rugalmas használat és önreflexió és az önmagunk képességeinek megőrzése és fejlesztése az AI-jal. A harmadik pedig az AI ébredés, így hívjuk, ami azt jelenti, hogy arra használom az AI-jal kapcsolatomat, hogy jobban rádöbbenjek, hogy ki vagyok én, hogy mit tesz engem emberré. Hogy,
1: mert hogy ez a lehetőség
0: mert
1: is benne
0: ez a lehetőség
1: van.
0: Is benne van, pontosan azért, mert hogy és azokat a dolgokat, amiket korábban gondoltam, hogy mit tesz engem emberré, meg hasznossá, meg mi az én identitásom alapja, például, hogy van egy szakmám, hogy én orvos vagyok, vagy ezők az ők, hát ezeket elmossa. Nagy részét. És pont ettől van a nagy pánik is globálisan, hogy mit fognak csinálni az emberek, ha arra építették az önértékelésüket, amit te is szóba hoztad. Mi lesz így velünk, hogy milyen, tehát belül, ha azok az alappillérek, amiket gondoltunk, hogy én azért vagyok értékes, mert tudok gondolkodni. Vagy rengeteg információ van a fejemben. Pont így. A napokban találkoztam, ilyen informatikus volt osztálytársammal, egy kicsit maga alatt volt, hogy 3 hónapnyi elképesztő ilyen tapasztalatgyűjtés és tudásrendszerezés eredményeképpen létrehozott valamit, amit közben egy AI meg a 3 percet szintén létrehozott. És ugye mögötte ott van a 20-30 évnyi informatikai tapasztalat, az AI mögött pedig ott van minden egyéb, amit másodpercek alatt tulajdonképpen integrál, bárhol, bármelyik AI megtanul valamit, azt rögtön a többi is tudja, ha össze vannak kapcsolva, tehát ebben nem fogunk tudni igazán versenyezni. Tehát valójában egyéni és kollektív szinten is a legnagyobb kihívás az az, hogy fölébredünk a mély álmunkból. És az álomnak az a lényege, hogy azt hiszem, hogy egyedül vagyok, hogy versengenem kell, hogy azt hiszem, hogy a túlélés a lényeg, hogy azt hiszem, hogy valaki az ellenségem, aki egy embertárs. Az álomnak az is a lényege, hogy nemzetekbe tömörülünk és egymás ellen fordulunk. Az is egy álomszerű dolog, hogy cégek és magánvagyonok kezdik el meghatározni, hogy ki mit tehet. Szokták így is hívni ezt, ami most kezd egyre jobban kinyílni, hogy AI olló, vagyis az a folyamat, ami soha nem látott egyenlőtlenségeket generál. Azok vannak az olló egyik szárában, akiknek az AI-hoz hozzáférése van, vagy tulajdonolják, a másikon, akik hát így erről lemaradnak, és hát ez gazdaságilag, mentálisan is mindenhogyan elképesztően szét fogja nyitni ezt a távolságot. Tehát ezekből kellene valahogy fölébrednünk arra, hogy kik vagyunk mi. És utána olyan a nagy kérdés, most ez nem is egyéni kérdés, hanem kollektív, hogy hogyan fogunk egymáshoz viszonyulni, ember és AI. Mert személyes szinten ez a kreatív, együttműködő partneri viszony, de kollektív szinten, hogy ez most hogy lesz, hogy egy eszközként fogjuk tartani, mint egy ilyen bivajerős, ilyen isteni szintű valakit, akit láncra verve tartunk, és a céljaink mentén fogjuk használni, vagy szemtanúi leszünk annak, ahogy kikerül az irányításunk alól, szuper intelligenssé válik, és akkor abban reménykedhetünk már csak, hogy jó indulattal fog felénk viszonyulni. És
1: akkor a tyúk ember intelligenciában mi leszünk a tyúk?
0: Hát mi leszünk a tyúkok, de hogyha szerencsénk van, akkor jól lesz bánva velünk, úgymond. Tehát az is lehet, hogy egy ilyen állatkert jellegű rezervátumban leszünk tartva, az is lehet, hogy szabadabban tudunk élni. ez mind egy kérdés, de ennek ugye az árnyoldala is ott van, mint lehetőség. Tehát ahogy gyakorlatilag a kipusztulás felé lépegetünk, mert egy sokkal intelligensebb szereplőnek nem biztos, hogy szüksége van ránk.
1: Oké, de akkor, ha jól értem, és talán ez végszónak jó is, hogy de a döntés per pillanat még tán a mi kezünkben van. Mármint, hogy mi eldönthetjük, és akkor ennek megfelelően kellene viselkedni, és hallgatni azokra a tanácsokra, amit ezzel kapcsolatban az erről gondolkodó emberek mondanak, köztük te is. Szóval, hogy most még tán időben vagyunk.
0: Nem tudom.
1: Ezt sem
0: nagyon
1: tudjuk.
0: Szeretném úgy gondolni, igen, tényleg? Én is, hogy időben vagyunk. Amiért azt gondolom, hogy időben vagyunk, az elsősorban az, hogy csak így érdemes gondolkodni. Tehát nem tehetjük föl a kezünket, nem tartunk még ott, hogy nekünk annyi, hanem itt van egy csomó minden, amit személyesen tudunk tenni, amiről beszéltünk. És ez a fajta tudatosság, reziliencia és ébredési készség, spirituális ébredési készség egyénileg nagyon sok mindent fog meghatározni, mert ez a sok egyén azért együtt elég erős hatást tud gyakorolni arra, hogy egyáltalán merre felé formálódik úgymond egy ilyen AI nyelvi modell is, hiszen azért alapvetően abból táplálkozik, ami, ahogy az emberiség kommunikál vele, meg amilyen adatokat aláad, és nekem nagyon tetszik ez a hasonlat, a Mo Gaudattól veszem, hogy kicsit olyan az AI, mint a Superman, hogy ugye megérkezik a bolygóra, teljesen más képességekkel, szuper lehetőségekkel, és ugye szerencsénk van, mert ezt a kisgyereket a Kent házaspár fogadja be, és ők nagyon, nagyon emberbaráti módon nevelik őt, hogy az a dolga, hogy szolgálja az emberiséget, és hogy ne kérkedjen a hatalmával, és a többi. De ha ez a Superman gyerek, ez a baba egy olyan családba csapódik bele ott az udvarukra, akiknek, hát van itt képesség, akkor gyerünk, raboljunk bankot, meg radírozzuk le azt, aki nekünk nem tetszik, akkor meg egy szuper gonosz. Tehát akkor nem Superman, hanem egy ilyen szuper gonosz vált volna ugyanazokkal a képességekkel. Tehát ez egyéni szinten is azt hiszem lényeges lesz, hogy mivé akarod te tenni. Tehát hogyan akarod te táplálni? Mit szeretnéd, hogy a te hatásod az mi legyen erre a folyamatra? A többit meg majd meglátjuk.
1: Hát szóval van mind gondolkodni, és az AI Summit az ugye szeptember 7-e és 8-a is, tehát nagyon sok területen lesznek előadások az AI-jal kapcsolatban. Szeptember 7-én a programban meg lehet találni, szeptember 7-én délelőtt lesz a tiéd. Én nagyon köszönöm, hogy most itt voltál és beszélgethettünk, és nagyon sok sikert, és várom a könyvedet.
0: Köszönöm.
1: Dr. Buda László, pszichiáter, pszichoterapeuta, szerző és előadó volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Sziasztok!
2: Pont Jókor. Fehér Maria műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es
11: évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
12: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
13: Véget ért a nyári szezonális ellenőrzés, megújul a Nemzeti Gyászpark, estére kitisztul az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Véget ért a nyári szezonális ellenőrzés. A NÉBIH és a kormányhivatalok szakemberei a szezonhoz kapcsolódó termékeket és célterületeket vizsgálták. Összességében kedvezőek voltak a tapasztalatok, ugyanakkor több esetben volt szükség hatósági intézkedésre. Több tonna élelmiszert, köztük fagylaltot, húskészítményeket, zöldségeket és gyümölcsöket vontak ki a forgalomból. Ellenőrizték a gyerektáborok étkeztetését is, itt 5 esetben korlátozták a tevékenységet. A hatóság több esetben bírságolt és tevékenységkorlátozás is történt. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető Nemzeti Gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiunknak Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
14: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezeti helyszíne, a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújítása, ugye ezeknek a nagy részét a Zenkónő csoport állította még ott föl, a 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti kozmócéi börtön kisfokházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
13: Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja majd az érdeklődőket. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások. Részletek a program hivatalos honlapján. Rövidített útvonalon jár a H6-os hév ezen a hétvégén, illetve szeptember 26-án és 27-én. Karbantartást végeznek a BKK munkatársai, emiatt a jármű csak a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között közlekedik. A kimaradó szakaszon a H6-os pótlóbusz jár. Az esti éjszakai órákban északnyugat felől csökken a felhőzet, nagyrészt kiderül az ég, délnyugaton és északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek, de csapadék itt sem várható. Szeles marad az idő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, a szélcsendes tájakon azonban ennél néhány fokkal akár hűvösebb is lehet. Holnap alapvetően napos időre van kilátás kevés fátyol felhővel, az északnyugati szél sok felé lesz élénk, 24-28 fok várható.
12: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádiókafén.
1: Azt gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy mai vendégem a világ túloldaláról jelentkezik a digitális térben. Ugyanis Csaba Shepherd, idegenvezető, a New Tour Zealand alapítója, Új-Zélandon vár a kérdéseimre. Ez itt az Egy életem műsora, sziasztok, Babik Edit vagyok, és szeretettel köszöntöm Csabát is. Szia, Csaba!
2: Szia, ennek a tókától, én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Mondd ezt még egyszer, légy szíves, Csaba!
2: Ennek a tókától.
1: Wow, ami azt jelenti, hogy...
2: Maori nyelven ez egy nagyon tiszteletteljes köszöntést jelent. Mondhatnám azt, hogy kia ora, ami hello-t jelent, vagy sziasztok. De a Enakotokato az egy nagyon tiszteletteljes köszöntés.
1: Akkor Csaba, megismétlem én is a köszönésem, nagy tisztelettel köszöntelek téged. Örülök, hogy sikerült elérnem. Csaba, kezdjük azzal, hogy mióta élsz Új-Zélandon, és egyáltalán hogyan kerültél oda?
2: Közel 20 éve. Költöztünk. Nyilván, hogy ez mindenki megkérdezi, hogyan kerültem ide repülővel.
1: Oké.
2: Tulajdonképpen életmód, életstílus váltást szerettünk volna az életünkben. Kicsit lassabb, nyugodtabb életre váltani. És minthogy a nagyapámnak ez volt az álma, hogy ide költöztesse a családot. Nekem eredetileg már itt kellett volna születnem, de a történelem és politikai körülmények, események Magyarországon ezt nem engedték meg, hogy ide költözzön, úgymond a nagyapám a szüleimmel, családdal, úgyhogy gyakorlatilag én valósítottam meg ezt az álmot.
1: Nagyapádnak miben gyökeredzett ez a motivációja?
2: Ezt senki nem tudja a családba. Tehát ezt sose tudtuk meg.
1: Nem is gondolkodtatok rajta?
2: De nem senkinek jó válasz rá, hogy honnan tudta, hogy honnan gondolta, és miért.
1: Mivel foglalkozol kint, Csaba?
2: Nagyjából 15 éve van egy turisztikai vállalkozásunk, egy utazási irodánk, új-zélandi bejegyzéssel, és gyakorlatilag több mint 15 éve dolgozom turizmusban. Elsősorban is először nemzetközi csoportokat vittem a világ minden részéről, majd az utóbbi, azt gondolom, hogy 6-7 évben bejöttek a magyar utasok is a képbe, úgyhogy azóta egyre több magyar utast is utaztatunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a főállás, fő munkakör, és ez leköti az egész évünket.
1: Az ország motivált téged arra, hogy idegenvezetésből élj meg, vagy korábban itt Magyarországon is hasonló szakmád volt?
2: Ez jó kérdés. Tulajdonképpen soha nem készültem idegenvezetőre, se turizmust nem kerestem, hogy dolgozzak benne. Én fotósként dolgoztam itt előtte, fotostúdióban, és meghívtak egy ilyen országjáró túrára, ahol külföldiek voltak, és nekem az volt a munkám, hogy ott fotózzak. És miután mindenki nagyon megszeretett, az utasok, mondta a cég, hogy nem jönnék el újra. Mondtam, oké, ez nagyon jó volt, jó munka utazni és fotózni. Úgyhogy elmentem újra, és utána azt mondták, hogy nem-e gondolkoznék azon, hogy én is idegen vezessek, és fotózzak együtt. Úgyhogy így szépen lassan jött be ez a dolog, annyira, hogy végül már nem maradt időm a fotózásra, úgyhogy azt teljesen feladtam a fotós karrieremet, és beszippantott így ez a turizmus, ami Új-Zélandon én azt gondolom nagyon-nagyon baráti és nagyon emberi megközelítéssel csinálja ezt a szakmát.
1: Amikor előbb a fotózásról meséltél, akkor az jutott eszembe, hogy rokon szakma az idegenvezetéssel, hiszen egy fotós is a világot akarja megmutatni a képeit nézőknek, és ugyanezt csinálja egy idegenvezető is.
2: Így van.
1: Ha Új-Zélandra gondolok, akkor nekem a zöld minden árnyalata eszembe jut. Nagyon természetközeli országról beszélünk, és nagyon természetközeli népről. Mit adott ez neked?
2: Ezt nagyon sok utasom megfogalmazza, hogy a zöld minden árnyalata. És ez így van. Tehát a legelső vonzerő nekem Új-Zélandban az a természet volt természetesen, és a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Úgyhogy Új-Zéland természetben azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely a világon. Soha nem mondjuk, hogy a legjobb hely a világon, de természetesen nekem a legjobb hely a világon, ezt szubjektíven lehet mondani. De nem csak a természet miatt, hanem a kultúra, az emberek miatt is.
1: Ha már összekötjük a természetet és a kultúrát, mennyire vigyáznak rá a helyiek, hogy így is maradjon, hogy ez a gyönyörű környezet megmaradjon, akár felsőbb szinteken, akár az egyes ember szintjén?
2: Gyakorlatilag az országnak több mint 30% a természetvédelmi terület vagy nemzeti park, és nem csak állami szinten van ez vigyázva és védve, hanem személyes szinten mindenki a maga területén odafigyel. Nem csak olyan szinten, hogy nem szemetelünk, nincs szemetelés Új-Zélandon, tiszták az utcák és terek, hanem olyan szinten is, hogy kártevőirtás mindenki maga területén megteszi a maga feladatát, úgymond, ahhoz, hogy a Új-Zélandnak az énekes madarai, amiről világhírű Új-Zéland, a madarak országa Új-Zéland, hogy ők boldogan tudjanak élni. És ezt nagyon komolyan veszi mindenki. Gyakorlatilag mi is alakunk, itt egy kis esőerdőben lakunk. Mi is ezt csináljuk, és a szomszédaink is. Van egy ilyen app a telefonunkon, és mutatja, hogy az összes többi csapda, ami van, ami a kártevőket írtja, a patkányokat, egyebeket, mutatja, hogy hány szomszédunknak van, és ebből látom, hogy ez nem egyéni dolog, hanem mindenki ezt csinálja, hogy megvédje a madarakat.
1: Tényleg ilyen szinten nyomon követik, hogy applikáción meg tudod nézni?
2: Abszolút. Tehát a természetvédelem az két pilléren áll, az egyik az állami, az a kisebbik pillér, holott a legnagyobb minisztériumot, a környezetvédelmi minisztérium legnagyobb költségvetéssel rendelkező, de ennek ellenére sokkal nagyobb pillér, amit mi magánemberek rakunk ebbe bele, időben, anyagiakban. Tehát nem csak a saját környezetünkben védjük a természetet, hanem nagyon sok alapítvány van, amin keresztül az emberek adakoznak pénzt, időt, energiát, hogy járnak, ültetnek fákat, illetve védik a madarakat.
1: De jó ezt hallani. Hogyha természetről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy már csak a geográfiai helyzete miatt is Új-Zéland azért kitett olykor veszélyes természeti jelenségeknek, és mesélj erről.
2: Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy nálunk nincsenek háborúk, viszont a természet az úr. Cunami nem nagyon szokott lenni, földrengés nagyon sok van, minden nap több földrengés van, vulkánkitörés, földcsúszamlások, árvizek. Szinte az élet része nekünk ez a négy, úgyhogy ezt csak úgy kell élni, hogy az ember tudja, hogy mikor mit csinál, hova megy és hova nem megy, mikor nem indulunk el például. Úgyhogy figyeljük az időjárást, figyeljük az előrejelzéseket és azt szerint hozzuk meg a döntéseinket. Tehát itt a természettel való együttélés az egészen más szinten van. Látom azt, hogy fejlett országból jövők nem értik a koncepciót, amikor azt mondom, hogy ilyen-olyan riasztás van, jön az eső, jön a ciklon, akkor most nem arra megyünk, hanem másik irányba kikerüljük. Viszont mi ezzel együtt élünk, tehát tudjuk pontosan, hogy mi várható, melyik folyók tudnak kiáradni, melyik tengerpart tud elmosva lenni a hullámok át, hogyha nagy hullám van, és a többi. Tehát ez része az életünknek, hogyha az ember tiszteli a természetet, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni, mint hogy bizonyítja ez az országnak a történelme.
1: Most, hogy hallgatom a szavaidat, csak megerősödik bennem, hogy mi itt Európában mennyire elszakadtunk már a természettől, és mennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen jelenség várható, és arra hogyan reagáljunk. Nem tudok elszakadni attól a gondolattól, Csaba, amit a természetvédelemről, állatvédelemről meséltél. Mesélj egy picit az ottani állatvilágról, légy szíves.
2: Gyakorlatilag a őshonos állatvilág az a madarak. Tehát mielőtt az európai ember ideért, mondhatni, hogy csak madarak voltak Új-Zélandon. Azért mondom, hogy mondhatni, mert az őshonos állatok közül volt egyetlen egy emlős, ami denevér. Az is repül. Hozzáteszem, a mi denevérünk, nagyon picike, nagyon kis aranyos denevér, nem szeret repülni, addig repül, amíg lerepül a avarba, és utána egész éjszaka járkál a annak ilyen lábhoz hasonló, a szárnyán ilyen képződmények, és egész éjszaka sétál, és ott gyűjtöget. Tehát az őshonos madaraink többsége nem nagyon repül, vagy nem nagyon akar repülni, ha tud is, preferálja azt, hogy ne repüljön. Természetesen van egy nagyon jó repülő madaraink is. De gyakorlatilag az állatvilág, az itt a madárvilág elsősorban, természetesen vannak hüllőink is, és hát a tengerekről nem beszélve, hogy ott micsoda élő világunk van.
1: És hogyha átváltunk a növényekre, ugye Új-Zéland két nagy szigetből és sok kicsiből áll, és nagyon-nagyon hosszan elnyúlik, úgyhogy itt különböző éghajlat is jelen van az országban. Milyen növényvilágnak ad ez teret?
2: A növényvilág nagyon egyedi, és nagyon érdekes. Amellett, hogy a világnak az egyik legdélebbi pálmafája él itt, a Nikau pálma, ami gyönyörű pálmafa, és megér a déli szigeten is egészen lent. Amellett az alpisi növényektől a szubtrópusi növényekig minden megtalálható. Tehát olyan széles skála van a növényzetben, ami nagyon kevés országban található meg. Ugye ez adódik a földrajzból, amit említesz, hiszen a gleccserektől a szubtrópusi tengerpartokig minden van Új-Zélandon. És még érdekesebb ilyen szempontból a növények szempontjából is, hogy nagyon sok mikroklíma van Új-Zélandon, tehát egy-két órás utazáson belül eljutunk egy alpesi mikroklímából, egy szubtrópusi mikroklímába például, vagy mondhatok sok minden mást is. Szóval érdekes ország, hiszen amit mondtad is hosszú, hosszan húzódik el, és nagyjából ilyen észak-déli irányban áll, észak-kelettől délnyugatra. Ezért a tengerhez való távolság és az egyenlítőhöz, illetve az Antarktiszhoz képes való távolság miatt nagyon sok kis mikroklíma van, és a mikroklímákon belül külön élő világok. Tehát vannak olyan helyek, ahol olyan gyíkok vannak, olyan bogarak, olyan lepkék vannak, ami sehol máshol a világon nincs, csak azon a néhány négyzetkilométeren. A másik érdekesség, hogy van olyan hely Új-Zélandon, ahol kontinentális éghajlatunk van, itt az óceán közepén. Kevés ember gondolná, hogy ez lehetséges egyáltalán.
1: Elképesztően izgalmas lehet egy ilyen utazás veletek, hiszen ezt akár körbe lehet járni néhány hét alatt, és ennyi élményt, ennyi tapasztalatot gyűjteni, hogyha Csaba meg kellene nevezni mondjuk a 3-4 legérdekesebb desztinációt, akkor miket idéznél föl, és talán kezdjük akkor a te kedvenceddel, ha van ilyen.
2: Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, 30-40-et könnyű lenne megválaszolni. Mondhatnám azt, hogy a Déli-sziget nyugati part végig az egyik kedvenc helyem.
1: Miért?
2: Egyszerűen az érintetlenség, a érintetlen természet, az őserdők, a sokféle, millióféle őserdő egymás mellett. Egyek, tenger, őserdő, illetve volt Tasmán tenger azon az oldalon. Ugye szörfös vagyok, szóval ezen szívem oda húz. A másik extrém, az fönt északon van, a legészakibb része az országnak. Az egy szubtrópusi klíma, gyönyörű fehér homokos, hosszú tengerpartok, kristálytiszta víz, nyáron jönnek a mantarályák, rengeteg delfin. Az egy teljesen más világ, az más miatt kedvencem az a hely. Úgyhogy ez már kettő volt.
1: Épített környezet, van-e olyan, ami turistamágnes?
2: Én azt szoktam mondani, ha valaki épített környezetet szeretne látni, menjen Európába. Szerintem semmi ahhoz fogható nincs a világon. Új-Zéland gyakorlatilag nagyon-nagyon új ország. A legutolsó föld, nagyobb földterület, amit emberiség benépesített Új-Zéland. Innentől kezdve igazából épített örökség, mint olyan nálunk, ami 100 éves, az már történelmi. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Dunedinben vannak nagyon szép épületek. Nyilván Auckland az egy modern város, de nagyon gyönyörű környezet, és szépen meg van építve. És természetesen Queenstown, ami gyönyörű helyen van, és kedves kis belvárosa van. Ezt a hármat emelném ki igazából.
1: Jó, és akkor még adok neked teret egy negyedik desztinációra. Mi legyen az?
2: A negyedik desztináció lenne, akkor én azt mondanám, hú, ez nagyon nehéz. Azt mondanám, hogy egészen lent a legdélebbi része Új-Zélandnak. A Stewart Island, illetve a déli partok, hiszen az már csak 5000 km az Antarktisztól, és olyan mennyiségben található fókák, pingvinek, mindenféle állat, ami sehol máshol nincs. Gyakorlatilag a beachen sétálunk, és ott az oroszlán fókák között lehet sétálni, természetesen kikerüljük őket tisztes távolságból, de nem zavarja őket, hogy mi ott vagyunk, és azért nagyon nagy élmény.
1: Csaba, köszönöm szépen! Egy rövid szünet után folytatjuk az utazást Új-Zélandon, és aki ebben segítünk, Csaba Shepherd. Kedves hallgatók, néhány perc, és folytatjuk utazásunkat tehát Új-Zélandon.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
4: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma Új-Zélandról a digitális térben jelentkezik vendégem Csaba Shepherd, akivel már új-zélandi utazgatásunkat elkezdtük a műsor első részében, és megnéztük a csodálatos természeti tájat, az ottani leghívogatóbb desztinációkat. Csaba, a turizmusnak a része a gasztronómia is, és hát engem nagyon érdekel, hogy mit esznek a mindennapokban, és mondjuk mit esznek az ünnepnapokon az új-zélandiak.
2: A gasztronómia Új-Zélandon, én azt gondolom, a világon az egyik legjobb gasztronómiája van Új-Zélandnak, hiszen az alapanyag a világon az egyik legjobb. Ha csak belegondolunk, hogy honnan jön az ételünk, Új-Zéland egy olyan ország, kb. 5 millió lakunk, és annyi ételt termelünk, hogy 40 millió embert el tudunk volna látni, kényelmesen. Tehát nagyon sokat exportálunk. Ahonnan jön az ételünk, az olyan farmok, olyan állatok és olyan tenger, ami világszínvonalú és a világon szerintem nagyon magas pozíciót lehet neki adni. Mindenféle szempontból, környezeti szempontból elsősorban. Ha csak megnézzünk egy fotót Új-Zélandról, hogy a birkák kint legelnek a hegyeken vagy a réteken, és milyen tájon vannak, szabadon vannak, és senki nem bántja őket, azt csinálnak, amit akarnak. Esznek, isznak, alusznak, boldogok. Na most az ő húsukat megenni egészen más, mint mondjuk más módon termelt hús. Ez ugyanez igaz a tejre, a tehenekre, halakról nem beszélve, tengerből kifogott halakról, lazacról nem beszélve például, ami olyan tápot adnak a lazacoknak, vannak lazacok, amik öblökben vannak tenyésztve, vannak olyan, amik leccservízben, szerintem az a legfinomabb, olyan tápot kapnak a lazacok, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát olyan színvonalú maga az alapanyag az ételekhez, hogy onnan már csak azt szokták mondani az utasaim is, hogy elrontani lehet az ételeket. Emellett a szakácsok, tehát most beszéljünk az éttermekről, a szakácsaink Új-Zélandon az éttermekben többségében világjárt emberek, akik bejárták a legjobb, legkulinárisabb helyeket Franciaországtól kezdve mindenhol máshol, és utána hazajöttek, és azt, amit ott megtanultak, azt összekombinálják az itthoni hazai szokásokkal, ételekkel. Úgyhogy szerintem szenzációs a gasztronómiai élmény, ami nagyon fontos része a mi útjainknak, olyan éttermekben visszük utasainkat direkt, hogy meg tudják kóstolni a teljes palettáját az új-zélandi ételeknek, és mi tudjuk, hogy pontosan, hogy hol a legjobb a beef Wellington az országban, hol a legjobb a rák, hol a legjobb a marha, hol a legjobb a birka, stb. Tehát innentől kezdve a gasztronómia az egy csodálatos dolog Új-Zélandon. Az emberek otthon a hétköznapokban is ugye minőségi húst tesznek, és nagyjából az árakban nincs különbség, hogy valaki marha húst vesz, birka húst vesz, halat vesz, vagy disznót, vagy csirkét. Az egyáltalán ugyanaz az ár. Tehát innentől kezdve mindenkinek a személyes választása, hogy mit választ. Úgyhogy nem tudom, hogy megfelelő a válaszom. Az ünnepi ételek az érdekes dolog, mert Új-Zélandon az ünnepek nem úgy vannak, mint Európában. Most mondok egy példát, tehát mondjuk karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor nem biztos, hogy nagy főzés, sütés van, lehet, hogy a család kivonul a tengerpartra, és csinálnak egy barbecue-t, és megvolt a karácsonyi ebéd. Tehát nincsen beigli, nincsenek ilyen szokások. Van pavlova, ami ugye új-zélandi találmány, a pavlova torta.
1: Ó, ezt nem is tudtam.
2: Igen, én nem ismerek egyetlen ismerősömet sem, aki pavlovát csinálna.
1: Akkor most itt vagyok, jelentkezem. Szoktam.
2: Igen?
1: Igen.
2: Nagyszerű.
1: Örülök, hogy a süteményeket szóba hoztad. Van még olyan, ami kulináris élményt jelenthet az európai szájnak?
2: Sütemény?
1: Te kezdted, te csináltál kedvet ehhez a kérdéshez.
2: Én azt mondom, hogy a fagylalt. És ezt mondom az olasz utasainknak is, nagyon bátor vagyok, a legjobb fagylalt itt van a világon.
1: Rátapintottál a másik kedvenc kajámra, a fagyi. Végtelen mennyiségben én azon el tudnék élni. Szóval akkor menjek Új-Zélandra, hogyha kiváló fagyit keresek.
2: Abszolút. Tehát a tej maga nagyon jó minőségű, és abból készült fagylalt nyilván egész más minőségű lesz. Illetve amit beleraknak gyümölcsöt, az is nagyon jó minőségű. Tehát ezért egy kis odafigyeléssel egyszerű jó fagylaltot készíteni Új-Zélandon.
1: Ha már szóba hoztad az ünnepi étkezést, ugye a karácsonyi étkezést, akkor beszéljünk egy picit az egyéb ünnepekről is, mert nagyon sok mindent elárul egyébként egy kultúráról, hogy milyen ünnepeket tart és hogyan tartja. Van-e valami olyan ünnep, ami nekünk különlegességnek számíthat? És akkor rögtön eszembe jut a haka, a harci tánc, ami olykor megjelenhet egy-egy ünnepen.
2: A haka az egy nagy téma, gyakorlatilag a haka az nem harci táncot jelent, csak az egy pici része, vagy az egy része a hakának. Hakáznak bármilyen alkalomra, tehát van köszöntő haka, ha valaki mondjuk hosszú útról érkezik, gyakran a reptereken lehet ilyet látni, hogyha valaki úgymond fontos személyiség, vagy valakinek fontos személyiség megérkezik, akkor várja egy csapat. Helyi is ott hakáznak. Tehát ez a köszöntő haka, ugyanez van búcsúzó haka, esküvői haka, születésnapi, tehát nagyon sokféle különböző dolog van. Úgyhogy az gyakorlatilag ünnepekkor szoktak hakázni, ez így van.
1: Akkor ez tulajdonképpen jelenti egy picit az identitást, összetartozást, a tiszteletet, ami azért eléggé szenvedéllyel átítatott. Mondjuk el, aki még esetleg nem látott ilyet, hogy hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát gyakorlatilag a hakát mindenki úgy ismeri, mint harci tánc, aminek kettő célja volt. Az egyik, hogy megpróbáljuk megijeszteni az ellenséget vele, olyan ijesztően meregetni a szemeinket, öltögetni a nyelvünket, hogy a hangokat hallatni, a lábunkkal dobogni, és az ember a melkasát feri, meg mindenféle ilyen félelmetes mozgásokat csinál, hogy megijedjen az ellenség és hazafusson. De ha ez nem történne meg, akkor mind a két fél annyira felhajza magát a harcra, hogy akkor tudnak harcolni. Na most ez a harci haka. Az összes többi haka egy kicsit hasonlít ehhez, és lehet, hogy manak megijedne egy köszöntő hakától is elszaladna, de gyakorlatilag csak hasonló, de nem ugyanaz.
1: Na, hogyha itt a kulturális különbségekről beszélünk, akkor arra még emlékszel, hogy anno 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztél a szigetre, akkor mi okozta számodra a legnagyobb kultúrsokkot?
2: Nagyon sok minden. Tehát az emberek világnézete, hogy honnan indulnak neki a világnak, milyen szemszögből nézik a világot, a természetet. Ugye mi Polinéziában vagyunk, a maori az ősi nép Új-Zélandon, polinéz szintén, és gyakorlatilag az egész ország kultúráját átítatja ez a maori világszemlélet. Annak ellenére nagyon sok új-zélandiának nincs tudatába. Ahogy a világot mi látjuk itt, az nagyon sok tekintetben származik az ősi polinéz világnézetből, illetve a maori világnézetből. Tehát innentől kezdve nekem, mint európai világnézettel rendelkező ember, a viszony a földhöz, a viszony a természethez az egészen más volt. A maorik például csak egyet hagy mondjak, ami elég jó példázza ezt. A maorik azt tartják, hogy a földet azt nem örököltük a nagyszüleinktől, hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. És akkor az ember ezt végig gondolja, hogy ez mit jelent, nagyon messze menő következtetésekre jut.
1: És ti eszerint is éltek.
2: Próbálunk, mint ország.
1: A természetközeliségnek az is része, hogy lehet hallani, hogy sokan mezitláb járnak, tehát hogy tényleg annyira megélik a természethez való közelséget, hogy akár a városokba is így térnek be.
2: Abszolút, ez normális. Tehát itt, ha bemegy valaki a bankba, vagy a hivatalba mezitláb, azzal ugyanúgy bánik mindenki, mint hogyha öltönybe megy be. Volt egy parlamenti képviselő, nem tudom, hogy még mezitláb jár-e, de mezitláb járt be a parlamentbe dolgozni. A külsőségek Új-Zélandon nem számítanak, nem fontosak. Az érték, a belső érték a fontos.
1: Elképesztően jó lehet megélni ezt a szabadságot. Na, ha már a természetnél jártunk, és te korábban említetted, hogy szörfözöl. A mindennapok része ugye a sport is, és én azt gondolom, hogy Új-Zélandon ez is a természethez kötődik. És egyébként erről jutott eszembe, hogy én talán a rögbi válogatókat láttam egyszer hakázni. Az ugye lehet, hogy a sport előtt is eljárják a hakát?
2: Abszolút. Az világhírű, az All Blacks, az a nemzeti
1: All Blacks,
2: csapat,
1: igen,
2: rögbi
1: igen.
2: Csapat. És minden meccsét úgy kezdi, hogy hakázik, az harci haka. Tehát az arra van, hogy megfélemlítsen ellenség, hanem ellenség van, ellenfél van.
1: És ahogy emlékszem, úgy, sikerül is, mert elég jó híre van a játékosoknak.
2: Hát a világnak a legsikeresebb sportcsapata. Gyakorlatilag a sport történelembe ne lehet ellenőrizni. Én úgy tudom, hogy a sport történelemben nincs még egy olyan csapat, ami ennyire sikeres. Gyakorlatilag a az egész történelmében az All Blacksnek a körülbelül 70-valahány százalékát megnyerik a meccseknek.
1: Azért.
2: Én nem tudok más ilyen sportcsapatot, aki ennyit nyer. Úgyhogy nagyon sikeresek, és a rögbi az, azt szoktam mondani, hogy ez az a nemzeti vallásunk a rögbi. Az ország többsége szereti nézni, és nagyon sokan játsszák is valamilyen szinten, helyi szinten a rögbit.
1: A természetjáráson kívül milyen sportok népszerűek még felétek? Meg a szörfözésen és a vízi sportokon kívül?
2: Gyakorlatilag minden, ami kint van. A túrázás, a szörfözés, a vitorlázás, főleg a rögbi, nagyon kevés futball is van, foci, illetve minden, ami kint van, azt tudták mondani, az outdoor emberek laknak Új-Zélandon, mindig kint vannak, és kint sportolnak. Golf, például az is egy népsport, golf, de nálunk a golf az olyan, hogy minden falu szélén van egy, legalább egy vagy kettő golfpálya, legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, tehát aki már mondjuk nem tud rögbizni vagy szörfezni, mert olyan idős, az akkor megy golfozni, ütögeti el. Golflabda, tehát az a legolcsóbb sportunk, a golf, és összehozza az embereket, jó társaság van. De gyakorlatilag a golfozás az egyben sport is, meg egyben ilyen társadalmi esemény is. A golfklubban esznek, isznak, beszélgettek az emberek, úgyhogy az egy másik népsport a golf. Nem csak idősen golfoznak, mindenki golfozik.
1: Ha térjek vissza a beszélgetésünk elejére, amikor maori nyelven köszöntél nekem, le tudnád írni ezt a nyelvet? Ugye az angol meg a maori a hivatalos nyelv.
2: Így van. És a jelbeszéd.
1: És a jelbeszéd. A maori nyelvet hogyan írnád le? Latin betűt használnak?
2: A maori írott nyelvet azt az első misszionárusok alkották meg, hogy segítsenek a maoriknak. Nem volt írott nyelvük előtte, és ilyen módon nyilván latin betűt használnak a maorik. Egy kicsit hasonlít a magyar nyelvhez.
1: Komolyan?
2: Igen, tehát az én maori kielejtésem, az azt mondják a maorik, hogy anyanyelvi szintű. Az a kevés, amit én tudok. Ugyanakkor a maorik, ha bármit mondok nekik magyarul, tökéletes magyarsággal mondják ki elsőre. Valami hasonló van a két nyelvnek a kiejtésében, természetesen más a két nyelv, de a kiejtésben nagyon hasonlít.
1: Ez valami rejtett nyelvrokonság akkor.
2: Igen. Ez érdekes dolog, hogy nekem könnyű a maorit beszélni, vagy kimondani, és ő neki könnyű a magyart.
1: Szerintem arról nagyon sokat meséltél már, hogy mi mindent tanulhatunk az új-zélandiaktól, de szerinted van-e olyan, ami esetleg a magyar kultúrából érdekes lehet az új-zélandiak számára?
2: Azt szokták mondani általában a magyarok, hogy a magyarok a legjobb munkaerő, és olyan munkamorál van, ami világon az elsők között van. És azt gondolom, hogy ez így van. És az összes új-zélandi ismerősem, aki ismer esetleg másik magyart, mindig megkérdezem tőlük, hogy milyen véleménye vagytok a magyarokról, és nagyon sokan megjegyzik ezt a munkamorált, ami van a magyaroknak. Hát én ezt emelném ki.
1: Ez szerte a világon visszajön, nagyon sok vendégemtől hallom ezt. Igen. És akkor zárjuk azzal, Csaba, hogyha kedvet kapott most a rádióhallgató egy új-zélandi utazáshoz. Azon kívül, hogy jó sokáig kell gyűjtögetni az útra, hiszen nagyon messze van, és nyilván hosszabb időt érdemes ott tölteni, az hogyan tervezzen, hogyan készüljön? Arra kérlek, hogy néhány dolgot, amiről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy eszébe jutna az utazónak, azt említs meg. Nyilván nem kell mindent, mert egy ilyen út komoly előkészületet igényelhet.
2: Mire figyeljünk? Most nem arról beszélnék, hogy technikailag milyen utak lehetségesek, hanem én azt gondolom, és ahogy elmondom utasaimnak, mikor megérkeznek, hogy ha végignézzük egy embernek az életét, mondjuk van 90 évünk, 100, amíg élünk, legyünk pozitívak, abból a 100 évből mi hány évet munkával töltünk, alvással töltünk, ez a kettő a legnagyobb, vagy egy napon belül, 24 órán belül, amit kivesz, illetve más dolgokkal töltünk. Évente hány napot töltünk holiday-en vagy szabadságon? És ha ezt összeadjuk, 100 éven belül hány napot, vagy hány hónapot töltünk összesen a 100 év alatt szabadságon? És azt szoktam mondani, mikor megérkezik egy csoport Új-Zélandra, hogy most úgy gondoljanak erre a két hétre, három hétre, egy hónapra, amíg itt vannak, hogy minden perce meg legyen élve, át legyen élve, mert az egész élethez képest ezek csak tovább tűnő pillanatok, ez a néhány hét. És Én azt szoktam tanácsolni, hogy éljék át az emberek, legyenek jelen, és éljék át minden pillanatát, a tájat, az illatokat, a levegőt, amit még nem is említettünk, hiszen van olyan ország, ahol úgy reklámozzák Új-Zélandot, hogy jöjjenek-e Új-Zélandra tiszta levegőt szívni. Tehát átélni és jelen lenni, én ezt szoktam mondani, ez a legfontosabb. Hogy milyen formában utazik valaki luxusban, hátizsákkal, az másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok olyan kitüntetett pillanatok, amit ha az ember átél és jelen van, és elmélyül, akkor életre szóló élményt tud adni.
1: Tapasztalatod szerint mennyi idő alatt érkezik meg, az érkezik meget most idézőjelbe tettem, egy európai nagyváros lakó az új-zélandi életmódba egy ilyen utazás során? Mennyi idő kell, hogy ráhangolódjon az országra?
2: Természetesen ez mindig személyfüggő, de valahol 3-4 nap és egy hét között meg tud érkezni. Van, aki korábban, van, aki soha nem érkezik meg. Csak fizikailag volt itt, mit az a képeket. De én azt gondolom, hogy ha valaki nyitottan jön, ami a legfontosabb, nyitottság és tisztelet. Tehát Új-Zélandon ezek az alapelvek. Ha valaki nem tisztelettel érkezik ide, nem fogja jól érezni magát Új-Zélandon. A másik a nyitottság, természetesen a világ másik végén vagyunk, más a kultúra, más minden. Úgyhogy ha valaki tisztelettel és nyitottsággal érkezik ide, szerintem egy 3-4 nap alatt itthon tudja magát érezni, és teljesen bele tud élni, hogy hol van, és mi van körülötte.
1: Tudod, annál is nagyobb súlya van annak, amit mondtál, hogy mennyire fontos, hogy éljük meg az életünket, hogy te nagyon magasra tetted azt a 90-100 évet, talán a kék zónákban élnek addig, bár biztos Új-Zélandon is magasabb az átlagos életkor, de itt érzem nagyon a súlyát ebben a gondolatban. Hát, Csaba, én azt hiszem, ma Új-Zélanddal fogok álmodni, és bízom benne, hogy több hallgatónkat is megérintett ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen élményszerűen, ilyen szeretettel és ilyen tisztelettel beszéltél arról az országról, ahol élsz, és szerintem sokan fogunk vágyódni a jövőben is oda. Köszönöm szépen, Csaba, a beszélgetést!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm a hallgatóknak is, és annyit tudok mondani, hogy is viszontlátásra.
1: Hát akkor Mátéva, Csaba. Köszönöm, szia!
2: Szia!
1: Kedves hallgatók, mai vendégem Csaba Shepherd volt, aki a digitális térben Új-Zéland csodálatos természeti világát tárta elénk. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, vagy esetleg lemaradt az elejéről, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Újabb vendégemmel egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Shut up and let me go.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
2: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Kevesebb a tojás, de hiány nem várható. Kora őszies időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Gantz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz. Közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás. A forrást gépekre, eszközbeszerzésre, technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre fordíthatják. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
6: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
5: Rekordszámú résztvevő vár rajtol el holnap a 41. Vízzár Budapest félmaraton. Több mint 24 ezer futót várnak az eseményre 117 országból. A futóverseny miatt lezárásokra és korlátozásokra kell készülni a fővárosban. Többek között a budai és a pesti alsó rakpartokat, a Szabadsághidat és az óbudai Árpád fejedelem útját is lezárják átmenetileg. A korlátozások több busz és villamos járatot is érintenek. Rövidített útvonalon jár a H6-os hév ezen a hétvégén, illetve szeptember 26-án és 27-én. Karbantartást végeznek a BKK munkatársai, emiatt a jármű csak a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között közlekedik. A kimaradó szakaszon a H6-os pótlóbusz jár. Az esti éjszakai órákban északnyugat felől csökken a felhőzet, nagyrészt kiderül az ég, délnyugaton és északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek, de csapadék itt sem várható. Szeles marad az idő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, a szélcsendes tájakon azonban ennél néhány fokkal akár hűvösebb is lehet. Holnap alapvetően napos időre van kilátás kevés fátyol felhővel, az északnyugati szél sok felé lesz élénk, 24-28 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mi kell ahhoz, hogy valaki a mindennapi betegellátásból eljusson a világűrig, és egy űrhajós egészségéért vállaljon felelősséget egy misszió során? Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban? És milyen ma fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa, aki egyébként a Hunor Magyar űrhajós program keretében vett részt a magyar űrhajós kiválasztásában, valamint felkészítésében. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
2: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
1: Igen, gyerekként mi volt az, ami ebben a világban megfogott? Ugye más lát egyébként a fehér köpenyből az, aki úgy benne él, meg az, aki csak laikusként kívülről látja ezt a világot.
2: Nagyon érdekelt az emberi szervezetnek a működése, és önmagában az orvoslás, hogy hogyan tudunk ebbe beavatkozni, a műtétek. Nekem édesapám traumatológus volt, nagyon érdekelt az, hogy hogyan zajlik egy izületnek, vagy bármilyen csonttörésnek a műtéti ellátása, hogy ott zöldben vannak az emberek, hogy ott a kezükkel ugye gyógyítanak, operálnak, műtenek, és hát egyébként is a fehér köpenyben, hogy ott sétálnak a kórházban, és fehér ruhában vannak, és nagyon komolyan foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Nekem ez nagyon inspiráló volt, és gyerekként is játékok szintjén, tehát játékosan is azt képzeltem el, hogy én orvos vagyok, és betegeket gyógyítok.
1: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
2: Gyerekként első meghatározó, sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem, úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban. Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott, imádtam a mindenféle science fictionokat, a kedvencem volt a Csillagok háborúja, ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
1: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
2: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont én nagyon örömteli meglepetés.
1: Akkor majd erről kérdezlek még részletesebben. Arra lennék kíváncsi, hogyha valaki ezen az úton elindul, ezt a pályát választja, akkor nincs megállás, nincs visszaút már?
2: Azt gondolom, hogy általában ezt azért választják, mert tényleg gyógyítani akarnak, és van egyfajta elhivatottság azokban, akik az orvosi egészségügyi pályát választják. Hogy van-e visszaút? Szerintem nincs, de nyilván lehet olyan élethelyzet, amikor van, de alapvetően az elhivatottság határozza meg ezt az egészet.
1: Ha még a pályaválasztásra visszatérünk, és hát amikor az orvosi egyetemet választottad, akkor esetleg volt egy pont, amikor még más irányba indulhattál volna? Hogy ez ott már
2: nem igazán
1: volt
2: semmilyen más gondolatom, pláne középiskolás évek alatt már egyértelműen én az orvosi egyetemre készültem.
1: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mi beszerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mi beszerettél bele már felnőttként?
2: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmérdi Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, viszont vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, valamint űrorvos. Tartsatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Nagy Claudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Sotel Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal, és hát arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
2: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ja, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulása az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást, így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
1: Tehát ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
2: Hát szabad szemmel látható, de nem látható, úgyhogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi, szinte mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
1: És akkor ezen a területen fejlődött sokat a technológia?
2: Igen, ezen a területen is fejlődött sokat a technológia, mert hogy itt már van olyan eljárás, meg olyan lehetőség, hogy már teljesen a röntgen sugárzást kiiktatva, csak ezekkel a speciális térképező rendszereknek a segítségével tudjuk pontosan, hogy hol járunk a szívben, és ez ugye egyrészt nekünk nagyon fontos, mert mi ugye nem csak egyszer ér, hanem nagyon sokszor ér a sugárzás, amikor a beavatkozásokat végezzük, de egyébként a betegeknek is jelentősen csökkenti a sugárterhelését.
1: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
2: igen,
1: érdemes ezt
2: héten
1: nézni.
2: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
1: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
2: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablelni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
1: És akkor heti szinten minimum 5 műtét, igen, ha jól értem, igen, vagy adott esetben ennél is több, ami a kezed alatt megfordulnak a betegek, a páciensek. Szoktál visszajelzést kapni?
2: Visszajelzést, igen, hát ugye ezeket a betegnek az ellátása nem csak ott történik a műtőben, hanem már előtte, igen, találkozom a beteggel az ambuláns ellátás során, amikor én indikálok egy ilyen beavatkozást, meg hát utána is jönnek kontrollvizsgálatra.
1: Tehát egy sikeres műtét után visszajönnek,
2: igen,
1: a betegek?
2: Abszolút visszajönnek a betegek, és utána, ugye folyamatosan után követjük őket, hogy ritmuszavarmentesek, meg egyébként kardiológia is vagyunk, tehát nem csak ezt az egy aspektusát nézzük az ő szívének, meg a betegnek, hanem a teljes belgyógyászati kardiológiai vonatkozásokat is.
1: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
2: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia, és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
1: Egyébként most említetted, hogy dolgoznak a kezed alatt nálad fiatalabbak, miközben azért te is még nagyon fiatal vagy, de ez a fajta vezetői szerepkör, ez mennyire volt természetes számodra?
2: Van egy ilyen karrierív az egyetemi közegben, tehát az egyetemen a tudományos karrier az úgy fut le, hogy az ember oda kerül, amikor én végeztem az egyetemen, én tudtam, hogy kardiológus szeretnék lenni, azt is tudtam, hogy az egyetemen szeretnék dolgozni, és a kutatás is érdekel természetesen, mert hallgatóként is, tehát orvostan hallgatóként is végeztem tudományos diákköri kutatást a Városmőri Klinikán, amelyet PhD hallgatóként folytattam, tehát ez volt az első állásom a klinikán, és ezt követően kezdtem a rezidens képzést. Tehát először kutatóként dolgoztam. Persze a klinikai kutatás az soha nem abból áll, hogy csak kutat az ember, hanem klinikai munkát is végez, de a főállás az első néhány évben mégis a kutatás volt a kardiológia terén. És akkor utána, miután az ember megvédi a PhD-et és szakorvossá válik, akkor utána lehetnek saját PhD hallgatói, és így került hozzám számos nagyon tehetséges fiatal kutató, aki közül már van olyan, aki éppen nemrég meg is védte a PhD-ját.
1: Tehát ez szépen felmenő rendszerben megy akkor ebben a világban. Hogyha az AI-ra még egy pillanatra visszatérünk, miben segít benneteket jelenleg?
2: Sokrétű segítségnyújtás van, ugye különböző területein a medicinának, a kardiológiának. Most, hogy minket konkrétan miben segít? Tehát egyrészt a klinikai döntéshozatalban, például az egyik fő iránya a kutatásainknak olyan klinikai adatokon alapuló rizikóbeső rendszereknek a létrehozása, amivel egy adott kardiológiai betegségnek a hosszú távú kimenetelét meg lehet becsülni, hogy milyen esély van mondjuk egy ritmuszavar visszatérésére, vagy milyen esély van akár valamilyen major kardiovaszkuláris esemény, tehát valamilyen állapot rosszabbodás kialakulására a beteg jelen klinikai paraméterei alapján. Ez egyébként most így elmondta, hogy ezt mi a kardiológiában használjuk, és fejlesztünk ilyen modelleket, de egyébként ezt a medicinában sok helyen egyre inkább alkalmazzák.
1: Igen, mert ugye szokták mondani, hogy az AI segíti a munkátokban a döntéshozatal, de esetleg akár új dilemmákat is hozhat.
2: Dilemmák vannak anélkül is elég. Nehéz döntés, sok mindent kell figyelembe venni. Az AI az abban segít, hogy ezt a rengeteg klinikai adatot, ami egyébként mondjuk egy komplexebb betegnél szinte átláthatatlan, vagy akár azt mondom, hogy emberek vagyunk, nem olyan nehéz valamit elnézni, vagy máshogy látni, még a legnagyobb jó szendék ellenére sem. Ezt az AI jól látja, az AI használata nem azt jelenti, hogy az AI dönt helyettünk, az AI támogatja a döntésünket,

0: és lehet egy beteget, akkor már egy kicsit van egy koncepciója, ami ebből a klinikai tapasztalatából fakad, ezt az AI azért nem tudja pótolni. Tehát az orvos az kell a rendszerben, és nagyon fontos szereplője a rendszerben, nagy segítség az AI.
1: Folytassuk ki, ne álljunk meg egy kicsit, egy rövid szünet következik dr. Nagy Claudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, űrorvossal beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben, hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
2: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
2: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three, ho!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
7: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
8: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, az Európai űrügynökség által akkreditált első magyar űrorvosunk. És akkor még egy picit maradnék, beszéltünk Vivien a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntéshozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
2: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelet alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik a ehhez szükséges tudással,
1: hát meg élet-halál felett döntötök. Igen,
2: azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhető legkörültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
1: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
2: Szóval ez egy folyamat. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
1: mostantól a felelősség. Tiéd,
2: persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntés hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszicsáré ügyet szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
1: Igen, de akkor viszont azt elmondhatjuk, hogy ebbe a fehér vagy zöld köpenybe szép lassan nő bele az ember.
2: Ez így van.
1: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
2: Az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
1: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
2: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó erős beleérző képesség, amiről indulunk.
1: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat, ja, meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
2: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostan hallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen más ként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
1: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
2: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog.
1: És nem is olyan régen, igen.
2: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal lehet téve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvostan hallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
1: Tehát egyfajta konzultációt
2: tud folytatni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik, tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, ez a jelenléti oktatásra is kihat?
2: A jelenléti oktatás, a gyakorlati oktatás fontos, mert még mindig ott tartunk, hogy az AI nem fogja megtanítani azt, hogy hogyan kell egy beteget ellátni, hogyan kell egy beteget kikérdezni, hogyan kell egy beteget megvizsgálni, stb. Tehát az, hogy az orvostan hallgatónak a betegágy mellett kell elsajátítania legalább az 50%-et, tehát persze a lexikális tudás nagyon fontos, meg az alapoknak az ismerete, meg az összefüggéseknek, de maga a betegellátás, azt nem fogja tudni semmilyen technika pótolni, tehát maximum lehetnek ilyen VR alapú skill vagy készség gyakorlataik, de a valódi betegellátás csak a kórteremben, a műtőben és ezekre a helyeken lehet megtanulni.
1: Egyébként mi az, amit szerinted a gép sose fog tudni átvenni egy orvostól?
2: Hát ezt a fajta intuitív, egyénre szabott a betegnek a látása. Ehhez kell érzelem, kell érzelmi intelligencia. És hát ugye a gép az egy olyan gép, úgyhogy az ebben nem rendelkezik.
1: De egyébként változnak a betegek is? Tudatosabban érkeznek? Más információk alapján kérdeznek?
2: Hát felkészültek sokan, főleg akik ugye a fiatalabb korosztályba tartoznak, mert mindent tudnak mondjuk az adott betegségükről szinte.
1: Mikor már
2: jönnek
1: hozzád.
2: Igen, és hát az idősebbek nyilván ott, akik azok között is van egyre több olyan, aki már használja ezeket a technológiákat, és sikerrel használja, nyilván ott még kevesebb. Ami viszont egyre inkább teret hódít, és ennek mi nagyon örülünk, az a különböző telemedicinás eszközöknek a használata. Például okosórák, ilyen kis egycsatornás EKG rögzítő, pici hordozható eszközök, amiket már bárki megvehet magának, és például a ritmuszavarok diagnosztizálásánál rendkívül hatékony tud lenni, tehát ha valakinek van egy szaporos szívdobogásos panasza, amivel ugye jönnek a betegek, főleg hozzánk elektrofiziológusokhoz, akkor, és egyébként csak mondjuk ritkábban van, tehát a normál EKG-n nem fogjuk látni, akkor, hogyha van egy olyan okos óra, ami tud egy csatornás EKG-t rögzíteni, akkor, amikor jön a panasz, akkor megcsinálja, és aztán hozza nekem.
1: Tehát már adatokkal érkeznek
2: adatot,
1: a betegek.
2: Valós egészségügyi adatot, adott esetben diagnosztikus adatot, mert például egy pitvarfibrillációt tökéletesen lehet diagnosztizálni egy ilyen egycsatornás EKG regisztrátorban.
1: Tényleg sokat változott a világ, folytassuk innen. Egy rövid szünet következik, utána dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal beszélgetünk tovább a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa, az Európai űrügynökség által akreditált első magyar űrorvos, amiről egy picit már beszéltünk, és még fogunk is. És hát a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy rengeteg adat áll már a rendelkezésetekre, ami nagyon sokszor nagy segítség a diagnosztizálásban, a gyógyításban. Van olyan, hogy ezeket az adatokat azért óvatosan kell kezelni?
2: Mindig is óvatosan kell kezelni ezeket az adatokat, kritikával kell kezelni az adatokat, orvosi ellenőrzés szükséges. Tehát, hogyha jön egy beteg egy egycsatornás EKG-val, amire az automata algoritmus kiírta, hogy ez pitvar fibrilláció, akkor nyilván ettől függetlenül én még ellenőrzöm az EKG-t, hogy tényleg azt látom-e rajta, vagy pedig nem, mert hát nyilván lehet zajérzékelés, egy csomó minden olyasmi, ami miatt nem tudja pontosan, bár ugye egyre pontosabbak ezek a diagnosztikus automata rendszerek is.
1: Tehát egy mérés, nem mérés az még megáll?
2: Az egy mérés, nem mérés is megáll, meg az is megáll, hogy nem biztos, hogy ez a diagnózis, amit mondjuk így készül, pláne otthon, az a valóságnak megfelel.
1: A klinikai munkád mellett, ahogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani. Ez így történt?
2: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteg gyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezető a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is, és hát ennek a része volt egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
1: Változtatott a szemléleteden?
2: Hozzáadott a szemléletemhez. Egy kicsit egy tágabb perspektívát adott, hogy az ember elgondolkozik azon, hogy amit csinál, azt milyen formában tudjuk minél több ember számára elérhetővé tenni. Nyilván ennek van egy financiális vonzata is. Például amit én csinálok, az egy költséges terápia. Drágák ezek a katéterek, drága az eljárás. Persze költséghatékony is, mert ha tudunk segíteni a betegen, és meg tudjuk szüntetni a ritmuszavarát, vagy jelentősen javítjuk az életminőségét, a munkaképességét, stb. De hát ennek ellenére nyilván még mindig rangsorolnunk kell, hogy kinél milyen terápiát csinálunk, az alapján is, hogy mennyi az a finanszírozási keret, ami rendelkezésre áll.
1: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
2: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jól látni, hogy máshol hogy működik. Azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
1: Egyébként a klinikai tapasztalat akkor hozzá tud adni ehhez.
2: Igen, ez a kettő együtt működik. Én azt gondolom, hogy az egészségügyben nem lehet az egyik másik nélkül. Tehát kell ahhoz, hogy a gazdasági oldal is jól működjön, ahhoz az kell, hogy a szakmai oldal és a gazdasági oldal jól működjön együtt. Ez akkor tud bekövetkezni, hogyha kölcsönösen értik egymást.
1: Ez olyan könnyű ezt kimondani, de hát nyilván de megvalósítani
2: nehéz
1: a gyakorlatban.
2: Sokszor gyakorlatilag
1: nehéz.
2: Azért is, mert egy egész másfajta gondolkodásmód, egy egész másfajta tudás az, ami kell a kettőhöz.
1: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
2: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek a vezető halálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
1: Ami még eszembe jutott, hogy ugye több szerepben vagy jelen itt a klinikum, a tudomány meg a szakmapolitika az, amit említhetünk. Ez inkább egy egymást erősítő rendszer számodra, vagy vannak olyan pontok, amikor úgy érzed, hogy ez inkább így sok irányba húz?
2: Mindig is szerettem sok mindennel foglalkozni, sok minden érdekelt, nem akarok elaprózódni, de ezek a területek mind egymásra hatnak. Tehát az, hogy én az adott beteg szintjén mennyire tudom ellátni jól azt a beteget, az is befolyásolja, hogy milyen a finanszírozásom, az is befolyásolja, hogy a beteg milyen életmóddal élt az elmúlt 20 évben, megkönnyíti vagy megnehezíti a munkámat. Tehát ezek a területek egymásra hatnak és egymásra épülnek, szóval én azt gondolom, hogyha mindegyiket az ember egy kicsit látja, az segíti a munkáját.
1: Folytassuk, innen egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést. Dr. Nagy Claudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével és űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Mozgásra ösztönöznék a fiatalokat, több helyen okozott károkat az erős szél, hűvös lesz a hajnal. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak, erről beszélt Pósfai Gábor belügyminiszter az idei 40. Diák Olimpia versenysorozat nyitó eseményén. Úgy fogalmazott, a versenysport mellett kiemelten támogatják az iskolai és szabadidősportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A jubileumi Diák Olimpiai évben a Magyar Diák Sport Szövetség többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet Magyarország legnagyobb diák sport mozgalmának hagyományaira és kiemelt szerepére. Véget ért a nyári szezonális ellenőrzés. A NÉBIH és a kormányhivatalok szakemberei a szezonhoz kapcsolódó termékeket és célterületeket vizsgálták. Összességében kedvezőek voltak a tapasztalatok, ugyanakkor több esetben volt szükség hatósági intézkedésre. Több tonna élelmiszert, köztük fagylaltot, húskészítményeket, zöldségeket és gyümölcsöket vontak ki a forgalomból. Ellenőrizték a gyerektáborok étkeztetését is, itt 5 esetben korlátozták a tevékenységet. A hatóság több esetben bírságolt és tevékenységkorlátozás is történt. Fákat döntött ki, ágakat szakított le az erős szél több vármegyében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Baranyában, Bács-Kiskunban, Békésben és Csongrád-Csanádban is szükség volt a tűzoltók segítségére. Főleg autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak miatt riasztották az egységeket. A fővárosban is több feladatot adott az erős szél a tűzoltóknak. A 3. kerületi Nánási úton autókra dőlt egy fa, a 6. kerületi Kmeti-György utcában pedig 2 ág hasadt le. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A legfrissebb szennyvíz adatok ugyanis a kórokozó örökítőanyag koncentrációjának enyhe emelkedését mutatják. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a vírus örökítő anyaga Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, a főváros agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécset volt kimutatható. Az esti éjszakai órákban északnyugat felől csökken a felhőzet, nagyrészt kiderül az ég, délnyugaton és északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek, de csapadék itt sem várható. Szeles marad az idő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. A szélcsendes tájakon azonban ennél néhány fokkal akár hűvösebb is lehet. Holnap alapvetően napos időre van kilátás kevés fátyol felhővel, az északnyugati szél sok felé lesz élénk, 24-28 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, az Európai űrügynökség ÉZA által akkreditált első magyar űrorvosunk, űrorvosa, és hát amiről eddig nem beszéltünk, illetve hát a beszélgetésünk elején behoztuk, hogy nagy Star Wars rajongó voltál, és jól esett az, amikor viszont szakemberként megtalált egy ehhez kapcsolható feladat. 2022-ben a Hunor Magyar űrhajós program kereste meg a Semmelweis Egyetemet, hogy részt vegyen a magyar űrprogram egészségügyi hátterének kialakításában, és ebben te egy meghatározó szerepet kaptál. Amikor megkaptad ezt a feladatot, mit éreztél?
2: Nagy örömet. Gyakorlatilag nagy meglepetést, és nagyon örültem, hogy rám esett a választás. Tekintettel arra, amit már beszéltünk, hogy gyerekkoromtól érdekelt azért ez a terület, és kihívást is láttam benne, mert oké, hogy jelentős része a kardiológia és a kardiovaszkuláris rendszer, mint amúgy gyakorlatilag a medicinának általában, de azért ez egy teljes, komprehenzív, az asztronautát tetőtől talpig, tehát minden disziplinának részt kell venni benne vizsgáló terület, úgyhogy ennek a megszervezése az egy komoly feladat volt, meg hát a megtanulása is, mert hát azért az elején nem sokat tudtunk arról, hogy a gyakorlatban az űrmedicina az hogyan épül fel, hogyan néz ki, és hát ezt a know-how-t kellett Magyarországon megvalósítani. Persze nem azt mondom én, hogy nem volt korábban űrmedicina, mert volt Farkas Bertalan, első magyar űrhajós, akinek voltak űrorvosai, de azóta eltelt csak nem 50 évben, azért ez a szakterület ez nem igen tudott fejlődni. És hát ezért volt, meg hát a szakterület maga fejlődött, de
1: csak
2: hát
1: itt Magyarországon
2: igen,
1: nem volt gyakorlat.
2: Meg mi nem voltunk benne, úgyhogy ki kellett alakítani ezt a know-how-t, ezt a tudásbázist, és ezt az egész folyamatot.
1: De amikor a felkérést kaptad, akkor nem kértél gondolkodási időt, egyből igent mondtál?
2: Egyből igent mondtam, igen.
1: Amikor megérkezett ugye a megkeresés, akkor egy csapatot is össze kellett rakni. Ebben te aktívan részt vettél már?
2: Igen, természetesen. Én raktam össze a csapatot, hogy kikből álljon. Szerettem volna, hogyha az egyetemnek azért minél több klinikája és minél több szakterülete részt vesz ebben, és különböző szinteken, tehát fiatalabb orvosok, idősebb, tapasztaltabb kollégák, tehát egy ilyen jó kis csapatot akartam összerakni, és én azt gondolom, hogy sikerült is.
1: Mekkora csapat jött így össze, aki segítette a munkátokat?
2: A kiválasztás során, amikor a 25 legjobb űrhajós jelöltet vizsgáltuk nagyon részletesen, akkor csak nem 20 klinikája az egyetemnek részt vett benne, és ott dolgozó kollégák, és az volt a feladat, hogy megfeleljünk a nemzetközi sztenderdeknek. Van egy olyan hivatalos, a Nagy űrügynökségek orvosi bizottsága által összeállított követelményrendszer, ami leírja, hogy pontosan milyen vizsgálatokat kell csinálni, és ezeknél a vizsgálatoknál milyen eredményt kell kapni ahhoz, hogy valaki az űrbe menjen, tehát hogy milyen betegségek, állapotok nem engedik ezt meg, de vannak olyanok is persze, például a fogorvostan területén, ami, hogyha kezelésre kerül, például egy régi amalgám tömésnek a cseréje újfajta korszerű tömésre, akkor az már nem akadálya annak, hogy az asztronauta jelöltből űrhajós legyen. Tehát ez egy nagyon összetett és komoly szabályrendszer, amit nekünk át kellett látni, és ennek megfelelően kellett felállítani ezt a vizsgálati rendszert. Másrészt pedig azért szerettük volna ezt egy kicsikét kibővíteni olyan vizsgálatokkal, amik nem részei ennek, hanem amit egy magyar külön tudásbázisként vagy know-how-ként még hozzá tudunk adni.
1: Ez egy elég hosszú folyamat, és elég izgalmas folyamat volt, ha jól tudom. Ez idő alatt is ott voltál a műtőben?
2: Amennyit tudtam, igen, természetesen az időigényes, tehát nem tudtam annyit abban az időszakban a klinikai betegellátással foglalkozni, mint korábban.
1: De nem engedted el?
2: De nem engedtem el, és amennyit tudtam, mindeközben is a saját betegeimet ugyanúgy vittem tovább, meg dolgoztam a klinikán, operáltam.
1: Hát igen, mert egyrészt ez egy projekt volt, aminek a projektmenedzsereként kellett dolgoznod, hogyha lecsupaszítjuk, másrészt közben ott volt a klinikum mellette. Ez ugye 240 emberből választottátok ki először a 25-öt, majd a 8-at, végül a 2-t. Ez milyen út volt?
2: Ez egy hosszú és összetett folyamat volt, de nem csak én végeztem el, és nem csak orvosi szempontból történt a kiválasztás, hanem minden aspektusból, ami egy asztronauta kiválasztás során ebben szerepet játszik, tehát az asztronautáknak a lexikális tudása, a feladatmegoldó képességének a vizsgálata, a kommunikációs képességének a vizsgálata, ezek mind-mind részei voltak, és miután megtörtént a 8, majd a 4 fő kiválasztás, ugye az a 4 fő volt az, akit már a közvélemény is megismert, nekik egy egyéves képzésük indult el, és ezt a képzést is össze kellett rakni. Ez egy gyakorlatilag a nagy űrügynökségek űrhajós kiválasztás követő alapképzésének a mintájára történt. Egy egyéves alapképzés, aminek a része volt a lexikális tudásnak a megszerzése, mint egy mesterképzés. Úgy kell elképzelni tanórákkal, gyakorlatokkal, mondok példákat, milyen tantárgyak, asztrofizika, űrjog, orosz nyelv, tehát ezeket természetesen nem én csináltam, hanem azok a kollégák a Hunor program részeként, akiknek ez volt a szakterülete és feladata. Nekünk az üregészségügy volt a feladatunk, aminek a része volt a fizikális felkészítés, tehát aminek az volt a cél, hogy az asztronauta minél jobb fizikális állapotban menjen majd az űrállomásra, hogy el tudja végezni azt a rengeteg feladatot, amire hárul. A pszichológiai felkészítés, az is egy rendszeres felkészítési folyamat volt, hogy minél stabilabb személyiséggel, minél felkészültebben érkezzen az űrállomásra, és mindemellett tanítottunk nekik például újraélesztést, akkor ilyen alapvető orvosi diagnosztikai eszközöknek a használatát, de egy ilyen elég sokrétű képzés volt, és persze ezek mellett a folyamatos egészségügyi hátteret is biztosítottuk, hogyha valamilyen akut betegség van. Tehát attól, hogy egészségesnek kiválasztjuk az asztronautát, hogy most ez egy olyan állapot, hogy minden rendben van és mehet az űrbe, egy ilyen hosszú képzési időszak alatt lehetnek akut problémák.
1: Igen, bármi ezeket, történhet.
2: Így van, és ezeket kezelni kell, minél hamarabb felismerni, elhárítani. De ezt nem én egyedül csináltam, hanem egyrészt a kollégák, akik ebben részt vettek, és hát ott állt mögöttünk a Semmelweis Egyetem minden forrásával, amiben ugye segítségre lehetett szükség.
1: Voltak megterhelő vagy nehéz feladatok vagy napok ez idő alatt?
2: Voltak, ez természetes.
1: Tehát, mert utólag olyan könnyű itt az izgalmas, szép kihívásokkal teli pillanatokat felhozni, de gondolom azért volt nehéz időszak is.
2: Mint minden projektben, pláne egy ilyen úttörő projektben mindig vannak kihívások. Azon igyekeztünk, hogy szakmai szempontból minél magasabb szintű programot és a nemzetközi standardeknek megfelelő programot rakjunk össze. Nagy segítségünkre volt az Európai Űrügynökség orvosi csapata, orvosi bizottsága, akikkel a kezdetektől fogva tudtunk együtt működni. Szinte párhuzamosan volt az Európai Űrügynökségnél is egy asztronauta kiválasztási folyamat a magyar kiválogatással, és lehetőséget kaptunk arra, hogy a magyar kiválogatásból kiválogatásra került űrhajósok egészségügyi adatait az Európai Űrügynökség felé is prezentáljuk, konzultáljuk, és hát nagy örömünkre és büszkeségünkre az Európai Űrügynökség is elfogadta az egészségügyi adatokat azoknál a jelölteknél, akik aztán tovább jutottak.
1: Zenélünk egy kicsit, és innen folytatjuk a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Dr. Nagy Claudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, űrorvos a vendégem. Tartsatok velem, mert hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense a vendégem, az Európai Űrügynökség által akkreditált első magyar űrorvos, és akkor álljunk itt meg egy pillanat, hogy ez mit jelent, hogy első akkreditált űrorvos.
2: Ez azt jelenti, hogy elvégeztem az Európai Űrügynökségnek a hivatalos űrorvosi ráépített képzését. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ráépített szakképzést. Másfél éves képzés, ez hivatalosan vannak elméleti részei, gyakorlati részei, és olyan gyakorlati részei, amikor valós űrhajóst kell kísérni űrmisszió során, mint kvázi mint egy rezidens, egy már licenszer rendelkező kollega felügyelete alatt. És ennek a képzésnek egy kis része van online, de a legnagyobb része a személyes jelenléthez kötött, ami egyrészt Kölnben, az Európai Űrügynökség Európai Asztronauta Centrumában, másrészt pedig Houstonban történik, a NASA Johnson Space Centerben, illetve hát amikor asztronautát valóban kísérünk, és nekem kettő asztronautához is volt szerencsém, az egyik egy svéd, a másik egy dán asztronauta, akkor a felbocsátáshoz Floridába kell menni, a Kennedy Space Centerbe. Úgyhogy hát ezeken a helyeken volt a rendkívül izgalmas, és hát nagyon egyedi, és mindenre kiterjedő képzés. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetésben és szerencsében volt részem, hogy ebben részt vehettem, mert tényleg az emberes űrrepülés bölcsőjében tanulhattam meg ezt a szakmát.
1: Egyébként itt mennyire volt fontos a te egészségügyi, a te fizikális állapotod? Nyilván nem te mész fel az űrbe, de azért egy csomó helyzetben te is fontos volt, hogy jó állapotban legyél.
2: Igen, ha már csak önmagában azt vesszük, hogy mennyi utazással jár ez a képzés, már akkor is azt mondom, hogy igen, jó egészségügyi állapotban kell lenni ahhoz, hogy ezt az ember végig tudja csinálni, de én mindig is igyekeztem odafigyelni az egészségemre, megnyilvánul ez abban, hogy hogyan táplálkozom, hogy mennyit sportolok, mozgok, és hát minden egyéb aspektusban nekem nagyon fontos az egészség, és hát látom saját bőrömön idézőjelben, mióta betegekkel foglalkozom, hogy ez a preventív szemlélet, ami hát sajnos sokszor nincs meg, az meg tud előzni mennyi nagyon súlyos, komoly problémát. És ez az élet minden aspektusára kiterjed, onnantól kezdve, hogy mit eszünk, mennyi folyadékot iszunk, vagy egyáltalán mennyit alszunk, tehát ilyen apró dolgokon múlik nagyon sokszor, csak ezeket az apró dolgokat konzekvensen kell csinálni, hogy igyekeztem erre minél jobban odafigyelni. Ennek ellenére egy megterhelő időszak volt, de azt gondolom, hogy jól tudtam venni így az akadályokat.
1: Mit jelent egyébként az, hogy sportolsz?
2: Azt jelenti, hogy rendszeresen igyekszem valamilyen fizikai aktivitást végezni. Ugye mindenkinek egyénre szabott, vannak olyanok, akik valamilyen sportot űznek gyerekkoruktól, és ha azt csinálják, az nagyon jó. Én mindig többféle sportot űztem, de egy mindennapi életben, főleg egy hát elég zsúfolt mindennapi életben, olyanok férnek bele, mint elmegyek kocogni, olyan edzések, amik például súlyzós edzések, ahol az izomzatunkat erősítjük, ugye nagyon fontos, ugye, és ezek kijönnek a kutatási eredményekből is, tehát például az, hogy az embernek a, csak ilyen egyszerű dolog, a kéznek a szorító ereje, ami egyébként ahova mérhető össze, hogy milyen az általános izomzatunk, a kéznek a szorító ereje meghatározza az általános életkilátásokat, főként idősebb korban, és az, hogy például az, hogy én, nekem milyen a kéz szorító erőm, az az általános izomzat mennyiségemmel és fittségemmel van összefüggésben. Tehát nem arról beszélek, hogy ilyen sportolónak kell lenni, hanem arról beszélek, hogy rendszeresen kell fizikai aktivitást végezni.
1: Hogyha visszatérünk a kiválasztáshoz, mert ez egy nagyon izgalmas dolog lehetett, amikor először 240 űrhajós jelöltből eljutottatok a 25-ig, a 8-ig, mondtad, hogy utána 4-re csökkent ez a szám, és hát végül lett 2 űrhajós Kapu Tibor, aki végül feljutott az űrbe. Ez mennyire hozott nehéz döntéseket egy-egy ponton, amikor meg kellett válnotok bizonyos jelöltektől, jelentkezőktől?
2: Én mind a négy egyébként közvélemény által megismert űrhajós jelöltet nagyon kedvelem, és hát hála Istennek ezt a döntést nem nekem kellett meghozni. Mi voltunk azok a szakemberek, az a szakmai háttér, akik az információt, az objektív információt szolgáltatták a saját szakterületünkről, az adott jelölt teljesítményéről, a mi esetünkben az egészségügy és ehhez kapcsolódó teljesítményéről, de egyébként a többi szakterület, tehát például a kommunikáció, vagy pedig ugye a valódi tudás, mármint amiket emlegettem, például asztrofizika, stb. A tudás háttér alapján is azok a szakemberek, akik foglalkoztak velük, adtak egy résztes értékelést róluk, és egy független felügyelőbizottság döntött el. Tehát egy olyan magas szintű szakemberekből, professzorokból álló felügyelőbizottság döntött el, akik független döntést tudtak hozni, és objektív döntést, azok alapján, az információk alapján, amiket mi szolgáltattunk.
1: Mi az, amire szerinted a legnehezebb felkészíteni egy űrhajóst?
2: Több mindenre. Nem lehet egyet kiemelni, de van egy olyan terület például, ami rendkívül fontos, ez a pszichológia. Nagyon részes pszichológiai szűrővizsgálaton esnek át az űrhajós kivizsgálás, vagy űrhajós orvosi kiválasztás során, ami nem csak a pszichopatológiát zárja ki, tehát hogy valamilyen konkrét pszichiátriai betegségük legyen, hanem a személyiséget is vizsgálja. Egy űrhajósnak egy nagyon stabil, nagyon együttműködő személyiségnek kell lennie, aki egyrészt tud alkalmazkodni a felmerülő helyzetekhez, egy űrutazás során nagyon sok minden felmerülhet, másrészt pedig tud alkalmazkodni másokhoz, akár idegenekhez. Ugye, amikor felmegy az űrállomásra, akkor ott zárt térben kell hosszabb ideig dolgoznia, együtt élnie olyanokkal, akiket nem is ismer egyébként, hát csak futólag
1: kísérleteket
2: ismer. Kísérleteket végzett, nagyon fontos munkája van, emiatt van fönt, hogy ezeket a kísérleteket elvégezze, és ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha ő pszichológiailag is készen áll arra, hogy a többiekkel csapatmunkában az utasításokat elfogadva, az összezártságot kibírva és jól kezelve, megértve és felmérve azt, hogy innen nem lehet visszajönni, amikor az embernek a kedve tartja, mert nyilván azért ez egy elszigetelt helyzet, látjuk föntről a gyönyörű földet, ott van lent a családunk, ott vannak a barátaink, mindenki, aki fontos számunkra, és hát nem tudunk oda menni egy perc alatt, vagy azt csinálni, amit akarunk.
1: Hát meg ez rengeteg kockázat, amit vállalni kell.
2: Rengeteg kockázat, amit

0: ügynökségnek és a NELZ-nek is van ugye nagyon komoly pszichológus csapata, meg van egy kis pszichológiai felkészítése, de ilyen struktúrált felkészítés, mint ami nálunk volt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika munkatársainak a vezetése, felügyelete és hát gyakorlati részvétele segítségével ilyen azért nincs erre példa.
1: Folytassuk innen, egy kis zene következik, majd beszélgetünk tovább dr. Nagy Claudia Viviennel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session! Magyarország első számú szól műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen szól és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
7: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
8: Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Claudia Vivien, űrorvos, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, és hát beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú út vezetett odáig még segítségeddel, mert hogy nagyon sok szakembere múlt, Kapu Tibor eljutott az űrbe. És akkor egy pillanatra még ennél a gondolatnál maradnék, hogy amikor Tibor elindult a küldetésre, akkor én úgy tudom, hogy te ott voltál egészen a kapszula bejáratáig. Ha most visszaemlékszel, mit gondoltál akkor, mi ment végbe benned abban a pillanatban?
2: Ott voltam, így van, ott voltam végig a karanténban és a felbocsátáskor is a Kennedy űrközpontban. Nem kísértük a kapszula bejáratáig az űrhajóst, ez azért volt, mert limitált volt az a létszám, akik kísérhették, és a teljes legénységet, a 4 fős legénységet az Axiom Space-nek az orvos kollégája egy személy mehetett csak, és hát ő ment, aki mind a 4 főnek az egészségügyi adatait ismeri, ugye én a saját asztronautáimért voltam felelős, de ott voltunk végig az úgynevezett triázs részlegen, a Kennedy űrközpontban, ami egy olyan részleg, ahol az összes orvosi egység ott állomásozik, és ha bármi probléma van, akkor azonnal a helyszínre tud menni. Hát hála Istennek nem volt semmi probléma, de egy rendkívül izgalmas, és hát amúgy egy rendkívül felszabadító érzés volt azt látni, amikor az űrhajó felbocsátása megtörténik, és eléri az éjszakai floridai eget, és gyönyörűen felmegy Tibi az űrbe.
1: Hát igen, mert évekig dolgoztatok ezért a pillanatért.
2: Így van.
1: És ebben nagyon sok munka volt benne. Hogyha viszont még egy másik témát behozok a beszélgetésbe, ezt a munkát te fiatal nőként vállaltad el. Ebben volt kuriózum, vagy hogyha egy nemzetközi szinten nézed az űrorvosokat, meg egyáltalán ezt a területet, ott mennyi nő van?
2: Hasonlóan, mint sok más szakmában, általánosságban, például a műtétes szakmákban is, az űrorvosi szakmában is többen vannak a férfiak, mint a nők. Egyébként van 2 kolléganő most már az Európai űrügynökségnél, nem vagyunk sokan, összesen 8 olyan űrorvos van, aki most operatívan tud űrhajóst vinni. Abból vagyok én az egyik, és rajtam kívül 2 hölgy van, az egyiknek van egy kisgyermeke, és ebből is még azért sikerült neki összeegyeztetni az elmúlt években. Úgyhogy megoldható ez, áldozattal jár, rengeteg utazással jár, főként akkor, hogyha van űrhajós, mert hát akkor ott kell lenni, úgy néznek ki ezek a missziók. Tehát Kapu Tibor missziója az egy rövid távú űrutazásnak számít, akkor nevezzük így hivatalosan, a 30 napnál kevesebbet tölt az világűrben. Ehhez képest a rendes NASA és Roscosmos missziók, azok 6 hónapos missziók, tehát egy európai asztronauta az 6 hónapra megy az űrbe, ha csak nem az Axiom Space-szel utazik, mert erre is volt már példa, de hivatalosan 6 hónapra, és egy ilyen 6 hónapos szakaszt 2 orvos visz, és elosztják egymás között, egyikük az egyik felét, a másik a másik felét.
1: De akkor ott rendelkezésre kell folyamatosan állni,
2: hát ott
1: ha jól
2: kell
1: értem.
2: Lenni, tehát gyakorlatilag oda kell költözni, tehát egyrészt attól is függ, hogy melyik felét kapja az ember, nekem lesz előreláthatóra 2027-ben egy belga űrhajósom, ott a második felét fogom kapni, ami azt jelenti, hogy a kollégám megy vele a karanténba, meg az első 3 hónapját a missziónak ő követi, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor Kölnbe kell oda állomásozni, oda költözni arra az időszakra, mert ott is van egy irányító központ, és onnan történik a nominális asztronauta követés az Európai Ügynökségnek. Külön Houstonba akkor kell menni, hogyha például űrsétát tesznek, mert azt Houstonba követjük mi is, és akkor én nekem megjön a második fele, tehát a második 3 hónap, plusz a visszatérés, plusz a rehabilitáció. Tehát így oszlik meg. Gyakorlatban ez körülbelül 4-4,5 hónap kintartózkodást jelent.
1: Egyébként, hogyha a szakmádat általában nézzük, akkor is ugye említetted, hogy inkább férfiak által dominált nagyon sok terület, így akár a kardiológia is, amiről beszélünk. De hogyan látod ma ezt a közeget? Mennyire változott az elmúlt években a nők jelenléte, akár például a kardiológiában, és akkor nézzük, hogy akár magasabb szinteken?
2: Azt látjuk az orvosi egyetemeken, hogy most már az évfolyamoknak a kétharmada nő, úgyhogy egyre több nő van. Persze vannak szakmák szerinti különbségek, a műtétes szakmákban még mindig nagy részt férfiak vannak, egyébként az elektrofiziológiának egy ilyen sarkalatos példája. Igaz, katéteres műtétről van szó, de ezen a szakterületen sokkal több férfi van. Az Európai Kardiológus Társaság aritmológiai, elektrofiziológiai munkacsoportjában is ez mindig egy probléma, mert hát ugye most van egy ilyen szabályzat, hogy kell, hogy legyen elegendő nő például kongresszusokon a ülésselnökségbe, előadóként, stb., és egyszerűen nem tudják kitermelni, vagy kiállítani úgy a bizottságokat, hogy az 50%, amit ugye célként jelöltek meg, az meg legyen, egyszerűen nincs annyi nő. Úgyhogy vannak olyan szakterületek, ahol abszolút már ez egálba került, talán több nő is van, mint férfi, és hát továbbra is vannak olyanok, ahol ez másképp van. Szerintem olyan szempontból ez nem probléma, tehát inkább az a fontos, hogy a lehetőség legyen adott, én ezt így látom, hogy aki mondjuk egy olyan területet akar választani, mint valamilyen sebészeti terület, vagy mondjuk akár az elektrofiziológia, annak meg legyen a lehetősége és az útja, hogy ezt megtehesse.
1: Szakmai alapon és előre jusson.
2: Így van, és ő ezt eldöntötte, hogy ezt szeretné, és hát innentől kezdve csak az illető döntésére van bízva, ez nem fog több nőt, vagy több férfit vonzani egy adott területre, de meg fogja adni a lehetőséget.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként szerinted mi jelenti a legnagyobb kihívást a nők számára ezen a pályán?
2: Kardiológiáról, vagy az űrorvostáról beszélünk?
1: Mindkettőről, vagy egyáltalán az orvosi hivatásról?
2: Családi élettel való összeegyeztetés. Nagyon sok olyan törekvés van, például a Semmelweis Egyetemen is van a Családbarát Egyetem program, ami kifejezetten támogatja a családdal rendelkező egészségügyben dolgozó nőket sokrétűen, de azért még egy orvosnőnek ez még mindig nehéz olyan szempontból, hogy ugye egyrészt hosszú a tanulási folyamat, és hát, hogyha elmegy szülési szabadságra, akkor azért évek esnek ki, és hát pont a kardiológia egy olyan terület, amiben ez a néhány év, ez az újdonságokat
1: technológiai
2: tud
1: fejlődés.
2: De akarva akaratlanul lemarad, a legnagyobb igyekezet ellenére is, de nincs ezzel semmi baj, mert ezek behozható dolgok, itt is az a lényeg, hogy legyen meg a lehetőség, hogy ugye mondjuk egy szülési szabadság után, amikor visszaérkezik, akkor arra a szintre vissza tudjon térni.
1: Hát igen, és említettük azt, hogy naponta hány műtétet végzel el. Alapvetően azért ez egy 0-24-es szakma. Hogyan lehet ebben hosszú távon egyensúlyt találni?
2: Lehet. A prioritásokat kell meghatározni. Tehát amikor egy anya gyermeket vállal, akkor ez a prioritás. És azt gondolom, hogy ez nem kérdés. Én látom a kolléganőimet, ez mindenkinél így van. A klinikán egyébként megkapják a maximális segítséget ahhoz, hogy a gyermeknevelést azt meg tudják oldani. És hát ha ezt a prioritást szem előtt tartjuk, mindig van olyan szegmens, amiben részt tudunk nőként is venni, hatékonyan és produktívan akkor is, hogyha gyermeket nevelünk.
1: Tehát akkor azért van egyfajta szakmai és szemléletbeli elmozdulás is, ha jól értem.
2: Abszolút így van, én így látom, és hát egyébként a gyakorlat is ezt mutatja.
1: Még egy negyed óráig beszélgetünk dr. Nagy Claudia Viviennel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal itt a Woman Power-ben, a zene után folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a Woman Powerben dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, az Európai Űrügynökség által akreditált első magyar űrorvosunk, és hát sok mindenről beszélgettünk. Ott hagytuk abba, hogy azért van egyfajta szemléletváltás, és egyre több nő kap lehetőséget olyan eddig férfiak által dominált területeken, ahol most már ők is ki tudnak teljesedni, és itt a lehetőség szót említetted, viszont azért ennek a szakmának azt a részét még nem veséztük ki, és akár egy kérdés erejéig itt ezt behoznám, hogy ez mennyire megterhelő. Például a kardiológia, például a műtétek elvégzése egy orvos számára.
2: Az biztos, hogy megterhelő. Ha a műtéteknél maradunk, azt tudni kell, hogy ahol fluoroszkópia, tehát röntgensugárzás van, ott egyrészt röntgensugárzás van, még akkor is, hogyha minden óvintézkedést megteszünk ellene, azért valamennyi ér bennünket. Ez az egyik fele, a másik fele a maga a védekezés is megterhelő, mert hogy ólomköpenyben állunk.
1: Az hány körülbelül, kilót cipelsz
2: ilyenkor? 10-15 kiló.
1: Ami pluszban rajtad
2: van. Ami még pluszban rajtam van, és hát a szerencsés helyzet az elektrofiziológiában, hogy lehet ülni bizonyos részeinél a beavatkozásnak, de az sem mindegy, hogy az ember hogy ül, tehát oda kell figyelni, hogy a tartása megfelelő legyen, mert nagyon hamar meg tud fájdulni a hát, a nyaka, mert hát ugye ezt a nehéz ólomköpenyt tartja, úgyhogy fizikálisan ez egy megterhelő dolog mindenképpen. Hát persze az orvoslásban az, hogy ügyelni kell, az, hogy ott kell lenni fejben, és hát ugye stressz, minden csapból is a stressz folyik.
1: Na de hát azért
2: de a stressz ez az nekünk egy reális probléma.
1: Kockázati tényező.
2: Kockázati tényező egészségügyi szempontból. Itt bele lehetne hozni nagyon sok mindent, hogy hogyan lehet a stresszt kezelni és elkerülni. Valamilyen szintű stressz egy ilyen komoly feladat teljesítése során óhatatlanul is az ember életébe bejön. Az egy nagyon fontos tényező, hogy hogyan tudunk pihenni. És azt kell látni és tudni, hogy sokszor ugye hát a beteg az beteg, és neki segítségre van szüksége.
1: És azonnal kell a segítség.
2: És sokszor azonnal kell a segítség, de az orvos csak akkor tud úgy segíteni, ahogyan a szakma szabályai és egyébként a saját lelkiismerete is megkívánja, hogyha őnek is van egy olyan háttere, vagy hogy is mondjam, tartaléka, amiből tud táplálkozni, tehát az orvosnak is kell pihenni, az orvosnak is kell regenerálódni, nincs olyan, hogy 0-24-es szolgálat kell idő önmagunkra, tehát ez a self-care, ez az önmagunkra fordított idő, tényleg az, hogy oda tudjunk figyelni arra, hogy nekünk is jusson pihenés, nekünk is jusson aktív pihenés, testi-lelki kikapcsolódás, ez nagyon fontos.
1: De egyébként van, hogy fejben hazaviszel egy beteget, egy problémát? Egy megoldandót?
2: Óhatatlanul is van. Az ember nyilván.
1: Tehát nem lehet kikapcsolni egy kapcsolóval, hogy akkor idáig orvos voltam, és itt van x darab beteg, akit meg kell műtenem, döntést kell hoznom, diagnózist kell felállítanom, tehát amikor mész hazafelé, vagy otthon vagy, akkor bejönnek ezek a dilemmák?
2: Igen, ez a gyakorlatban is így van, kell egy kis idő, amikor az ember leteszi a munkát, akkor utána hazamegy, kell egy kis idő, hogy úgy rá tudjon hangolódni az otthoni környezetre, meg egyáltalán arra, hogy fejbe tényleg ne azon gondolkodjon.
1: De van, hogy ekkor is előjön egy-egy kérdés.
2: Igen.
1: Mi az, ami most igazán motivál szakmailag? Ugye végig felsoroltam rengeteg titulosodat, feladatodat, nemzetközi kitekintésedet. Mi az, ami izgat most szakmailag?
2: Több minden. Nagyon szeretnénk tovább erősíteni, tovább folytatni a tudományos kollaborációkat, mind a kardiológia, elektrofiziológia, mind pedig az űrorvostan területén. Ahogy említettem, van sok, tehát tényleg mondhatom azt, hogy sok, mert jelenleg 8 darab PhD hallgatón van, bocsánat, már csak 7, mert most végzett az egyik, akiknek még meg kell teremtenünk azt közösen, hogy ők is PhD-jukat megvédjék, és aztán utána önálló kutatásra alkalmasak legyenek, és persze folytatjuk tovább a tudományos munkát. És hát másrészt pedig szeretnénk, hogyha ez az űrorvostani tudomány, amit elkezdtünk felépíteni a Semmelweis Egyetem szintjén, megalapult a Semmelweis Egyetemen a repülő és űrorvostani tanszék, hogy ez tovább folytatódhasson minél több hazai és nemzetközi együttműködéssel, és hát mindemellett, ahogy talán észrevehető volt, hogy nekem ez a work-life egyensúly, tehát a munka és a kikapcsolódás, vagy egyáltalán az életnek az egyensúlya nagyon fontos, és hát egyre többet foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet optimalizálni az egészséget, tehát szeretném azt, hogy mind a kardiológia, mind pedig az általános beteg szintjén minél inkább a prevenció felé tudnánk elmenni, és minél kevésbé kelljen oda eljutni, hogy már egy betegséget olyan stádiumban, vagy egy beteget olyan stádiumban kezdünk el kezelni, amikor már sokkal nehézebb helyzetből indulunk, mert hát rengeteg rizikófaktor gyűjtött össze az évek során. Tehát szeretnénk, hogyha egészséget, én azt szeretném, hogyha tudnám arra valahogy edukálni az embereket, hogy kicsit nem is kicsit, nagyon egészségesebben éljenek, és erre most már egyre több lehetőség van, bárki számára elérhető lehetőségek, csak élni kell vele.
1: Említetted, hogy orvoscsaládból származol, hogy édesapád orvos volt, édesanyád is egészségügy területen dolgozott. Milyen visszajelzéseket kapsz a közvetlen környezetedből? Azért nagyon sok mindent elértél viszonylag rövid idő alatt.
2: Alapvetően pozitívakat, tehát sok gratulációt, kedvességet kapok a barátaimtól, családomtól, rengeteg támogatást és segítséget is kaptam. Tehát ez nem egy egyszemélyes siker, vagy egy egyszemélyes történet, az ember mellett mindig állnak olyanok, mind a családja, mind a barátai és mind a kollégái között, akik segítették azt, hogy ideig eljusson, és hát én minden szinten tudnék számos olyan embert felsorolni, akik nagyon sokat segítettek. A családom természetesen a barátok között és a Városmajori Klinikán is, kezdve például Merkeli Béla rektor úrtól, aki nagyon sok lehetőséget adott a fejlődésre, vagy Gellér László professzor úr, akitől nagyrészt az elektrofiziológiát megtanulhattam.
1: Mit mondanál annak a fiatalnak, aki most gondolkodik azon, hogy ezt a pályát válassza?
2: Hogy merjen nagyot álmodni. Gyakorlatilag nincs határ. Az embert persze nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden az ölünkbe hullik, de hogyha a mi oldalunkról belerakjuk azt az elhivatottságot és azt a munkát és tanulást, amire szükség van ahhoz, hogy elérjünk valamit, akkor el lehet érni, és ne adjuk föl, hanem menjünk tovább, de mindeközben mindig is figyeljünk saját magunkra, hogy egyrészt ne veszítsük el önmagunkat, és ne veszítsük el az egészségünket.
1: Hogy legyen mára ez a vég. Szóval is nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Ahova becsöngetnek. Hogyan alakult a magyar iskola építészet az elmúlt évszázadokban, és milyen korszakok, fordulópontok formálták azt? A hagyomány szerint az első magyar iskolát még az ezredforduló, illetve az államalapítás előtt 996-ban alapították a Szent Márton-hegyen, vagyis a mai Pannonhalmán. A középkorban a kolostori iskolák mellett elsősorban a városokban működtek oktatási intézmények, különösen ahol élénk volt a kereskedelem, hiszen ezeken a helyeken volt szükség piacképes tudásra. Ismert, hogy hazánk első egyetemét 1367-ben alapította Nagy Lajos király Pécsett. A reformáció lendülete. Az oktatásügynek igazán nagy fellendülést a reformáció, illetve az ellenreformáció adott, mikor tulajdonképpen központi kérdéssé vált az iskolaügy. Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis nem csak máig korszerűnek számító nevelési alapelveket fektetett le, de az iskolaépületek kialakítását, sőt, berendezését is szabályozta. A 18. században falusi iskolaépületek százai épültek. A magyar oktatásügynek a szabadságharcot követő Bach korszak adott ismét nagy löketet. Ekkor 1851-ben vezették be osztrák mintára az érettségit, és kezdték meg a reáliskolai rendszer kiépítését.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
4: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik.
0: Szabi tokától bokáig.
5: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
6: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádiókafén.
6: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
7: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
10: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Sok helyre hívták a tűzoltókat a viharos szél miatt. Légi bemutatón zuhant le egy vadászrepülő Görögországban. Jövő hét elején melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megtépázta az erős szél az ország egy részét, a tűzoltókat több vármegyében autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak miatt hívták. Szükség volt a katasztrófavédelem embereire egyebek mellett Baranyában, Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és a fővárosban is. A harmadik kerületi Nánási úton például kocsikra esett egy fa. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
11: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már-már várják, hogy a gyalog átkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
3: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma. A kórokozót szúnyogok terjesztik, lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik. És nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Vadászrepülő zuhant le egy légi bemutatón Görögországban Athén mellett. Azt egyelőre nem tudni, mi történt az F4 Phantom bombázó két pilótájával. A helyszínen készült videón fekete füst gomolyog pár száz méterre a légi bemutatót figyelő tömegtől. Arról sincsenek hírek, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Az embereket arra kérték, hagyják el a területet. A mai néhol esős idő után holnapra több napsütést ígérnek, jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek. A legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb soul és funky zenéivel.
12: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
0: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
13: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
14: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
15: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
16: My name is Gene Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
0: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
16: You're listening to Soul Session.
0: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
16: Enjoy.
17: The Soul Session.
18: Soul Session Magyarország első számú soul műsora. 2 óra közízlés formálás, köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ne felejtsétek social media oldalainkat, YouTube csatornánkra fel tudtok iratkozni, a Facebookon megtaláltok egy csomó tracklistát, visszamenőleg képeket és minden egyéb szerintem jópofa információt. Van egy TikTok csatornánk, ahol szépen lassan töltögetünk tartalmat, bár majd a nyári szünet fog remélhetőleg igazi áttörést okozni e tekintetben. Lényeg a lényeg, egy és egészen biztosan talán a legfontosabb dolog az természetesen a zene, azok a dalok, azok a lemezek, amelyeket a Soul Session prezentál felétek. Így a szezon vége felé egy picit, hát hogy is fogalmazzak, próbálok az elmúlt évekből összefoglalni, próbálok egy pici déjà vu érzést kelteni, és tök jó, hogy már olyan dalokkal, mint mondjuk Danny Cornell, J. Rose vagy Mark Meadows is vannak olyan hallgatók, Soul Session törzs hallgatók, akiknek remélhetőleg deja vu érzés lehet okozni. Szóval warm-up jelleggel indul a mai Soul Session egy csodálatos Tyrone Davis dallal, ha már volt az előző héten is. Ez az In The Mood, a dátum 1979. Üdv mindenkinek a mai este, itt a Soul Sessionben.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Általában már megszokhattátok, hogy a műsor elején sokszor egy picit visszafogottabb tempóval indulok, és ezt majd keretezzük, mert hogy a második óra végé is általában a gyertyafénnyel, de már előtte is egy picit visszafogottabb mellow-soul muzsikákkal szokott záródni. Indulásnak meg In the Mood, Tyrone Davis nagy-nagy kedvencem, nem csak az előadó, hanem az előadó ezen dala 1979-es adátum. Megyünk majd tovább, és hogyha a 80-as évek végén, 90-es években jártatok szórakozó helyekre, akkor a Temptations ezen dalával, amely az Aiming at Your Heart, egészen biztosan találkozhatatok 1980-ból. Aztán Danny Cornell és az a Wake Up Everybody, amely dal szerintem sokatoknak nagyon ismerősen cseng, hiszen eredetiben Harold Murwitz and the Blue Notes, amikor még nem volt Teddy Pendergrass a zenekarban, de itthon a Nick Scotti féle verziót ismerhetitek sokan. Ez egy 1981-es, hát Blue Eyed Soul vagy AOR előadó, hát ezt most pontosan nem is tudom, a lényeg egy fehérbőlű előadó, Danny Cornell, és a dal a Wake Up Everybody, amit ismerhettek sokan előtte, meg egy olyan dal, amit még többen ismertek, Aiming at Your Heart, 1980, csendüljön föl, ez a csodálatos dallam.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Wake up everybody! Egy picit másképp, egy picit amerikaiabb módon, egy picit régebbi módon, mert hogy egy fantasztikus Blue Eyed Soul AOR előadó Danny Correll zenélt nekünk itt a Soul Sessionben. Ne felejtsétek, social media oldalainkat, a YouTube-on ezerrel gyűjtjük a hallgatókat, a törzshallgatókat, a követőket, úgyhogy kövessétek be, ha tehetitek, YouTube oldalunkat, ugyanígy tehetek Facebook oldalunkkal, és van egy Donabli oldalunk, ahol anyagilag is tudtok minket támogatni, az ehhez tartozó információkat a Facebook oldalunkon megtaláljátok. Megyünk tovább, Kip Carman és Danny Horton, 1982 Tequila a dalnak a címe, egy olyan dal, amely nagyon-nagyon sokáig ki nem adott dalnak számított, aztán jött Patrick Biggerstaff, és mellé Dennis Dionysos barátom Athénból, aki nagyon-nagyon jó viszonyt ápol Kip Carmennel. Ennek a következtében viszonylag hamar létrejött az a projekt, amin keresztül ez a csodás a 2000-es évek végéig ki nem adott dal végre napvilágot látott, és sok-sok gyűjtő nagyon boldog volt, hiszen lehetett belőle egy-egy kópiája kislemezen, aztán pedig egy személyes kedvencem, John Rose, és a U&I egy előadó Hawaii-ról.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Kip Carman és Danny Horton. Tequila 1982. Ez egy Easy Fo Soul Records kiadvány, mert hogy egészen 2000, majd meg fogom nézni nektek, talán 20 vagy 21-ben jelentette meg Patrick Biggerstaff barátom Dionysos Dimos jóvoltából és Kip Carmennek köszönhetően ezt az egész a 2000-es évek végéig ki nem adott dalt. John Rawls volt utána, You and I, Hawaii-ról, egy nagyon nagy kedvenc dalom, és ezen a lemezen van még két vagy három csodálatos, abszolút, ahogy szoktatok fogalmazni a chatfalon, Soul Session-es dal. Megyünk tovább. Gene Chandler, kihagyhatatlan. Szinte minden héten lehetne egy dalt játszani az úriembertől. Sosem felejtem, mert hogy tőle számomra a Get Down volt az első dal, méghozzá Fekete Tomi barátom mutatta nekem nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt. Akkor még viszonylag keveset tudtunk, még internet sem volt Gene Chandlerről, úgyhogy azóta már jól kikupálottunk Gene Chandler munkásságából. Fantasztikus előadó, a 70-es évek Amerikájának megkerülhetetlen figurája. Mark Meadows gyűjteményem egyik legbecsesebb dalapja, You and Me, egy nagyon-nagyon ritka kislemez. Itthon kislemezről egészen biztosan csak a Soul Session tudja bemutatni, és aztán mindig meghallgatom, mert hogy szembe jön velem a dal, tudom, hogy sokszor volt, de Purin in a Magazine 82, egy igazi Las Vegas énekes, Sonny Charles zenél nekünk, de ebben a blogban először Gene Chandler és az I Will Be There 1976-ból.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
2: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
4: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: Soul Session. Kizárólag eredeti vinilekről.
1: Hát egy elég erős blokkot hallottunk szerintem, de mondjátok meg ti, Gene Chandler, Mark Meadows. Nagyon-nagyon sokáig kerestem ezt a kis lemezt. Egy francia gyűjtő barátom vette rá magát végül sok-sok év után, hogy eladja nekem a kópiát is, képzeljétek. Még azért is pénzt ígértek egy 2 vagy 3 évvel ezelőtt, mert nem volt belőle, hogy valaki, mivel jól ismerte Mark Meadows-t és megszerezték a jogot, de nem volt meg senkinek jó minőségbe, felhívtak, hogy a kislemezemről digitalizálnák le a dalt, amiről aztán próbálnák újra kiredni, és aztán valami jogi vita adódhatott, mert félbe maradt az egyeztetés, és nem is jelent meg hivatalosan újra kiadványként Mark Meadows csodás You and Me-je, és Sony Charles, reméljük, hogy már ez könyökötökön jön ki ez a dal. Oscar Harris, I Wanna Be Where You Are, a ütem, a dallam remélhetőleg sok mindenkinek ismerős, mert hogy természetesen az eredetie, így instrumentálban egy Mervyn Gaye lemezen volt rajta, Leon verszerzemény, és egy holland úriember Hollandiába élt nagyon-nagyon sokáig, amerikai születési Oscar Harris, akinek a 77-es lemezére rákerül, aztán pedig Bo Kirkland és Ruth Davis, That's a Bet, 1977, válogatás CD, megvan különben nagy lemezen is, az érdekessége különben ennek, hogy a 7-incses verzió, ami nagyon-nagyon ritka és nagyon nehezen megszerezhető, úgyhogy hallgassátok nagy szeretettel itt a Soul Sessionben, először Oscar Harris, aztán Bo Kirkland alát.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: 1977, micsoda dátum. Bo Kirkland, Groot Davis. Ennek a párosnak, ugye, ha jól emlékszem, egyetlen egy nagy lemeze jelent meg a 70-es években, és azon lemez szinte minden dala csodálatos, és megmondom nektek őszintén, hogy nem csak az eredeti nagylemezzel, hanem ezt az emlegetett That's a Bet kislemezzel is rendelkezem a gyűjteményben, bár most a válogatás CD-ről, ami Japánban jelent meg, és három bónusz tracket is tartalmaz, gyűjtők azért szokták venni általában a japán bónusz, vagy a japán CD-ket, mert hogy nagyon sokszor olyan bónusz trackeket tartalmaz, és tényleg pénzt nem kímélve szerzik meg olyan daloknak, ki nem adott daloknak a jogait bizonyos zenekaroktól, hogy ezeket a CD-ket még jobban eladhatóbbá tegyék, és azok is vásároljanak CD-t, akik mondjuk alapvetően elsősorban vinileket gyűjtenek. De például én, aki ugyanúgy a vinileket preferálom, ilyen esetben természetesen a van rá mód, akkor ezeket a lemezeket és CD-lemezeket is meg szoktam szerezni. Na, de nem is ez a lényeg, hanem hogy Miller & Company, a Princeton Miller & Company Life Goes On, ezzel a ritkasággal, itthon azt gondolom sosem játszott felvétellel búcsúztatjuk el az első órát, aztán a második órában lesz majd még egy jó pár olyan kislemez, nagy személyes kedvenc, Ron Holmes, Ron Van Horn, Joe Jenkins, Willie Shore, szóval lesznek még csodák a második órában, messzire ne menjetek, az első órát szépen lemuzsikáljuk Prentice Miller & Company-val. Life Goes On!

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: 10 millióból fejlődhetnek turisztikai kisvállalkozások, több mint 24 ezeren futnak holnap a Budapest félmaratonon, hét elejétől melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok! Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, indul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte Facebook oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
4: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfel az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés. Reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
3: Nevezési rekord a Wizz Air Budapest félmaratonon, holnap több mint 24 ezeren indulnak a versenyen. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is napokkal ezelőtt betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók. A tömeg miatt csaknem 50 percig tarthat majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A futóverseny miatt egyébként a fővárosban korlátozásokra kell készülni. Az autósok holnap számítsanak egyebek mellett a pesti és a budai alsórakpartok, a Szabadsághíd vagy az Árpád-fejedelem útjának szakaszos lezárására. A változások több busz és villamos járatot is érintenek. A részleteket megtalálják a BKK oldalán. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Hát ez egy igazi instrumentál kezdés, és direkt nem is szólaltam meg, mert nagyon szeretem az első hangzástól az utolsóig, és sokszor előfordult az elmúlt időszakban, hogy nem instrumentális dallal kezdtem, mert annyi csodát szerettem volna nektek mutatni, bár instrumentálisból is lehetne, de aztán valahogy úgy alakult a szerkesztés meg a zenehallgatás közben, hogy nem instrumentális dal volt a második óra eleje, de a Jump Street-ben be nem tudok beleszólni. Native New Yorker, sok mindenkitől ismerhetitek, akár még az Odyssey-től is, vagy Freda Payne-től ezt a csodálatos dalt. Ha van kedvetek, írjátok meg, ha tudjátok, hogy ki az eredetie. Szóval Jump Street Band-del indultunk, és aztán hát felteszünk egy Roger Adams nevű When Shirley Smile kislemezt, ami nagyon-nagyon ritka, és nagyon ismeretlen. Ugye nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy mindig az információ a legdrágább, meg a legfontosabb, hogy mit érdemes keresni, mert nagyon sokszor a 70-es évekbeli lemezek és dalokba nem is lehet belehallgatni. Nincsenek olyan platformok, mindegy, hogy a Discogs, eBay vagy bármi, ahol ezek be a lemezekbe bele lehetne hallgatni, és éppen ezért nem tudjuk, hogy mit érdemes keresni, vagy mi van rajta, és sokszor mivel drága, így hát nem kerül gyűjtőberkekbe, és aztán nehezen indul el a gyűjtői körforgásba egy-egy dal. Roger Adams, When Shirley Smile-a egy amerikai rádióműsorban, egy amerikai gyűjtőbarátomnak köszönhetően aztán szétdurrantotta a gyűjtői berkeket, és mindenki nekiállt vadul keresni. Egy vagy két kópiát láttam az eBay-en belőle, úgyhogy nem egy sűrű darab. Aztán pedig az a Robert Gillum, aki már egy pár héttel ezelőtt volt itt a Soul Sessionben, de aztán egy jó pár üzenetet kaptam. Kérték, hogyha lehet, akkor játsszuk le még egyszer. Úgyhogy a Michael Jackson Thriller LP-re fel nem került Carousel körhinta. Robert Gillum egy csodálatos színész tolmácsolásában, aki dudolgatta a dalt Quincy Jones és Michael Jackson jelenlétében. Aztán úgy voltak vele, ha már nem kerül fel a Thrillerre, akkor mit szólnál hozzá, hogyha elénekelnéd, mert szerintünk fantasztikusan nyomod. Ment a párbeszéd egy picit természetesen más szövegkörnyezetben. A lényeg, hogy Roger Adams kislemeze és egy csodálatos ritkaság Robert Gillum nagylemeze jön majd itt most a Soul Sessionben.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Na mit szóltok? Robert Gillum Carousel, Roger Adams, When Shirley Smile. Igazi. Megint csak hagyd mondjam, ugyanúgy az első órában, ahogy ti szoktátok már lassan nekem küldeni üzenetbe Soul Session-ös muzsikák. A második órában Bogyó Tomi továbbra is a lemezgyűjteményemből mutogatok nektek szól és funky muzsikákat. Reméljük, hogy hétről hétre egyre többen vagyunk, hogy tetszenek, amiket mutatok. Találtok legalább egy jót egy adott héten, egy jó dalt, egy olyan előadót, akit elkezdtek egy picit többet hallgatni, akinek a munkássága utána néztek a munkásságának. Szóval lényeg a lényeg, reméljük, hogy ezen a héten is mindenki talál legalább egy jót. Hogy az egy Oasis Miss, vagy egy Ron Holmes dal lesz, az mindjárt kiderül. We are making love, we are making music. Ez lesz az Oasis Miss dalunk. Aztán pedig, hogyha hallgattok Soul Sessiont, akkor tudjátok, hogy milyen sok vendéget elértem már telefonon, internetes telefonon keresztül, videóüzenetben és különböző módokon. Ron Holmes sztoria talán egyik legérdekesebb, ahol egy szinte semmit nem tudtunk előadó kislemezére nagyon-nagyon sok éven keresztül vadásztam, míg nem egy South Carolina-i lebezból feltette az eBay-re, ott csaptam le erre a csodára, You Are The Girl, de mivel nem tudtunk semmit, gondoltam a YouTube csatornánkon, és megint csak felhívok mindenkit, ha tehetitek, akkor kövessétek be, mert vannak rajta érdekességek. Hát feltettük a dalt a YouTube csatornának egy olyan alcsatornájára, ahol viszonylag ritka dalok szerepelnek a gyűjteményemből, és képzeljétek, a családból valaki beírt oda a YouTube-ra. Ennek a következtében egy-két héten belül kialakult a kontakt, beszélhettünk telefonon, üzenetet küldött, felhívattam telefonon, beszélgettünk vagy egy fél órát, egy floridai öregek otthonában van Ron Holmes, úgyhogy fantasztikusan boldogok voltunk Nagy Gabival, amikor kiderült, hogy Ron Holmes írt nekünk, és van lehetőségünk beszélni vele. Mindig egy érdekes dolog, hogy egy nagy halnak az elérése, vagy egy ilyen nagyon-nagyon ritka kislemezt éneklő zenésznek az elérése, nagyobb szám, vagy nagyobb szó a Soul Sessionnek, én sem tudom. Egy biztos, Ron Holmes elérte a Soul Session előtte. Oasis Miss, We Are Making Love, We Are Making Music, a dátum 1982.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Hát ezt nem lehet annyiszor meghallgatni, hogy megújjam, gyerekek. Ron Holmes, You're the Girl. Olyan fantasztikus boldogság hormon termelő hatása van. Nincs betegség, amit szerintem nem gyógyít. 1978. Dionysos Dimos barátomnak, képzeljétek, a tesztkópia van meg. Nekem már az eredeti label-lel eredeti kiadvány, amiből hát azt hiszem, mióta nekem megvan, talán még egyet láttam eladósorba, sajnos nagyon-nagyon gyenge minőségbe. Ez is mindig egy érdekes dolog, hogy az ember, amikor nagyon-nagyon sokáig keres valamit, és utána rátalál, mennyire igényes saját magához, már csak abba a tekintetbe, hogy még olyankor foglalkozik azzal, hogy oké, ha már rátaláltam sok év után, de mégis elengedem, vagy nem vásárolom meg csak azért, mert a minőség olyan, hogy ez egy dolog, hogy most lejátszanám nektek a rádióba, vagy nem. Inkább az, hogy a gyűjteményen belül milyen minőségben van meg az adoddal. Nagyon örülök, mert csodás és makulátlan kópia Ron Holmes, You're the Girl-je az én vinyl gyűjteményemben. Na de megyünk tovább. Grady Tate and Gwen Michaels, Love Wins, 1984. Hát itt most jó sok érdekesség van.

és hihetetlen lemezekkel bővült a gyűjtemény, úgyhogy már alig várom, hogy ezeket megmutassam nektek. Most be kell érnetek Grady Tate, Ron Van Horn és Duke Jenkins hármasával. Azért ez egy nem akármilyen trió lesz. Kíváncsi vagyok, mit szóltok.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Hát Duke Jenkins, I Will Never Smile Again-je, és az első órában Sonny Charles vagy akár Oscar Harris, de említhetném akár a Tyrone Davis dalt is, hát nagyon magasan a mérce. Nem is tudom, hogy hogy lehet tovább menni, de közben azért kitaláltam Village Shore, This Summer Feeling. Hát a nagy lemezek tekintetében az egyik legkeresettebb lemezgyűjtő berkekben ez a néha több mint 2000 dollárra rugó lemez, pláne hogyha jó minőségben van. Képzeljétek, egy bontatlan kópia van nálam, és az, hogy le tudom játszani a dalt, az pedig egy londoni ismerősnek köszönhető, aki már digitalizálta a saját kópiáját, úgyhogy úgy lett elküldve nekem egy WAV file, hogy le tudjam nektek játszani, ne kelljen kibontani, mert hogy azt szokták mondani, hogy a sealed copy-k, tehát a bontatlanok versus a mint, amik tökéletes állapotban vannak, de már volt lemezjátszón, kb. 25-30% árdifferencia van, tehát csak most megsimítom a farmer nadrágomon, akkor egy olyan 250-300 dollárba került, úgyhogy ezt a simítást, ha nem haragszatok, kihagyom. Really Short, This Summer Feeling, és Walter Jackson, ha már Tyrone Davis volt az első órában, nálam mindenképpen kéz a kézben, párba járnak, The Meeting 1979.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Hát, ha így belegondolok a mai adásba, és visszagondolok, milyen dalokat hallgattunk meg közösen a mai este, nem tudom, mikor volt zeneileg ilyen komoly minőség, meg ennyi sok ritkaság, ennyi nehezen beszerezhető vinil egy műsoron belül. Úgyhogy komoly kis zenehallgatásban voltunk a mai alkalommal itt veletek, és örülök, hogyha velem tartotok. Sajnos egyetlen egy West Side nevű dal maradt fér bele az időnkbe, Something's Wrong kislemezről. Megvan nagy lemezen is a dal, vagy inkább úgy mondom, kiadták, nekem nincs meg, viszont itt is az az érdekesség fordul elő, hogy nem ugyanaz a kislemez és a nagylemez verzió, ha tehetitek, inkább ezt keresgeljétek. West Side, egy Blue Eyed Soul zenekar, full fehérek. A dal meg csodálatos, Something's Wrong. Ezzel búcsúzik a Soul Session a mai alkalomra. Van még az idei évadból, úgyhogy senki ne keseredjen. Dolgozunk a nyári szünet alatt, mi történjen. Dolgozunk, hogy szeptembertől milyen vendégekkel, milyen műsorokkal, milyen tematikus és milyen érdekes műsorokkal jövünk majd. Különböző témákat próbálunk párosítani a zenével. Ezen keresztül különböző életterületekről szeretnék majd meghívni olyan arcokat, akikkel közösen beszélgetünk és zenélgetünk. Egy fontos, ti legyetek itt, legyünk többen, ha tehetitek, akkor majd következő műsorig is hallgassátok a Soul Session-t, osszátok meg a különböző linkjeinket, és ne felejtjétek, hogy Jackónál nincs nagyobb. West Side, Something's Wrong. Hogy ott, amit hallottátok, ciao.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést, jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A megszokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. Újabb túlélőket találtak a nepáli áradások után. Egyre melegebb lesz majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén október elejéig közlekedik az Adria Intercity. A járat népszerűségének köszönhetően a szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a nemzeti emlékhely és kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiónknak Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
7: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezeti helyszíne a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújítása, ugye ezeknek a nagy részét az NKNÜ csoport állította még ott föl. A 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfokházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
6: Két újabb túlélőt találtak a nepáli katasztrófa helyszínén. Egy nőt és egy kínai munkást sikerült élve kihozni a romok alól a himalájai áradások után 10 nappal. A kínai-nepáli határnál augusztus 26-án egy gleccseromlás okozhatott áradásokat. Az eddigi adatok szerint legkevesebb 1300-an haltak meg, és több mint 5000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. 3 közönség találkozóval és 24 filmmel várja a nézőket a Koreai Filmfesztivál Budapesten. Szeptember 25-e és október 2-a között a történelmi drámáktól a road movie-n át a zombis vígjátékig különféle alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A közönség idén is szavazhat kedvenc filmjére. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
9: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
8: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
10: Jó estét mindenkinek, sziasztok! Hogyha péntek este 9 óra, akkor itt a 100 hold, én Vejszer Alinda vagyok, és tudjátok, ez az a műsor, amely gyerek és ifjúsági irodalommal szoktunk foglalkozni. Ma például egy verses kötettel, egy antológiával, amelynek két címe is van. Az egyik az, hogy a 121 vers, ami összetöri a szíved, illetve 121 vers, ami összetöri a szíved. Tehát ez a két oldalról megközelíthető verses kötet lesz a mai témánk, két alkotóval, a szerkesztővel Péceli Dórával és Kriszbóval, aki a grafikákat illusztrációkat készítette a kötethez, mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
10: És ahogy mondtam, itt ül velem szemben Péceli Dóra és Kriszbó, sziasztok!
11: Szia!
12: Helyó, szia!
10: Kezemben a kötet, mindkét oldalról megközelíthető, az egyik oldaláról piros, ugye ha azt mondjuk, hogy ami összeragasztja a szíved, akkor piros, a másik oldal pedig összetöri a szíved, fekete. És azon gondolkodtam, hogy szerintetek az olvasók melyik irányból kezdik el olvasni? Tehát melyik oldalt ütik fel először? Vagy ti hogy terveztétek, hogy melyiket üssék föl?
11: A legelején arra gondoltunk, és abból indultunk ki, hogy az összetörri legyen a kiinduló pont, de a visszajelzések alapján nem biztos, hogy az olvasók is így közelítenek meg, ezért is lehet még egy irányból olvasni, de majd erre visszatérünk.
10: Jó, erre visszatérünk, de akkor menjünk ebből az irányból. Én is fordítva kezdtem egyébként, tehát a piros oldal kezdtem, de aztán rájöttem, hogy nem úgy kellett volna kezdeni. Mert szerintem a piros oldal első verse az reflektál a fekete oldal verseire, ugyanis a piros oldal első verse, ez Parti Nagy Lajos verse, aminek az a címe, hogy Csigabú, és mivel nem nagyon hosszú, beleolvasok. A bánatot mittán ma érez, mint brummogó halk őszi hangot, idomítgassa kezéhez, gyúrjon belőle kis harangot, csigát, lovat, s ne kérje számon, a búanyag rém furcsa jószág, egy formátlan szomorúságon cseppet sem segít a valóság, de hogyha átöleli szépen, megdédelgeti az ölében, s csinál a búból búbabát, tükörbe néz a hülye bánat, és mert a bánat egy hiú állat, elvigyorogja tám magát. Szerintem ez reflektál a fekete oldalra. Tehát, hogy mit csinálja bánatoddal, hogy ne az legyen, hanem öröm.
11: Abszolút, és remélem, hogy mindegyik vers valamilyen módon reflektál valamelyik másik versre. Nyilván csak gyakran csak láthatatlanabb szálak kötik össze, mint itt ez egy nyitó vers, és mint gyakorlott olvasó, meg gyakorlott szerkesztő, így erre mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy mivel kezdődik és mivel végződik egy antológia. Itt ugye többször kezdődik és többször végződik, és közte is az eredeti terveim ellenére ciklusokra osztódott végül is a szöveg.
10: De miért volt ez a terveid ellenére? Mert nekem úgy tűnik, hogy ezek a ciklusok bizonyos érzelmek köré szervezett ciklusok, vagy kapcsolatok köré, tehát mondjuk Isten kapcsolat, vagy barátoknak írt versek, tehát hogy ezek azért így tömbösíthetők.
11: Igen, ez azért cél volt természetesen, hogy legyenek azonos tematikájú, vagy közel azonos tematikájú versek, és pont örülök, hogy a barátságot emelted ki, mert eddig olyan kötetem még nem volt, amiben ez mint téma feljött volna, itt pedig nagyon hangsúlyos, még akkor is, hogyha nem ez a leghosszabb ciklus. Csak nem akartam ennyire elválasztani eredetileg őket. Az volt a tervem, hogy úgy legyenek a verseknek a sorrendje, úgy legyen a verseknek a sorrendje, hogy az előző versből kötődik át, és nincs is elválasztó oldal, uh-huh. hanem mint egy ilyen hullám megy, és csak valahogy akkor még nem tudtam, hogy elvállalja az, akivel én szeretném illusztráltatni a kötetet, de hogy majd ővele kitaláljuk, hogy ezt hogyan tudjuk vizuálisan megcsinálni, és az történt, ami már annyiszor, hogy ez annyira megtartja ez a határozott ciklusba rendezés, hogy egy ennyire komplex szerkezetű könyvnek pláne muszáj volt megtartani ezeket a határozott ciklusokat címmel, elválasztó oldallal, de itt ebben is el szerettem volna térni az előző antológiáktól, hogy legyen benne valami frissesség, de hát aztán nagyon sok ötletünk volt, majd Kizbó is biztos elmondja, hogy mennyit vetettünk így is el, hogy ne legyen csak kettőnk számára értelmezhető az a vizuális világ meg vers sorrend, amit mi összeagyaltunk eredetileg.
10: Ez mindjárt jön a Kizbó, csak el akarom mondani a hallgatóknak, hogy a fekete oldal azért nagyon bekezd egyébként, tehát hogy Orbán Otto haláldalával indít eleve, tehát mint hogy összetöri a szívedet, hát nem finomkodik a szerkesztő, hogy azt mondja, akkor legyen a halál. Akkor legyen az, hogy valaki, aki haldoklik, azt mondja, hogy fantáziámba tudok csak menekülni, de egyébként meghalok, és akkor egy pár oldalon odébb Markó Béla, igen, az a Markó Béla, aki az RMDSZ-nek volt képviselő, de egyébként költő az egész című versével, úristen, nem tudom, mi lett anyám levágott lábfejével, és azt sem tudom, hogy valójában melyik volt anyám, amit lefűrészeltek, vagy ami megmaradt. És akkor innen folytatódik a vers, szóval nagyon bekezd a sötét oldal.
11: Igen, ennek az az oka, hogy amikor ezt az ötletet behoztam a Pagony Tilos az Ág könyvekbe, akkor ott a visszajelzésekből azt kapta, azt mondták, hogy a szerelmes, hogy áll Dóra a szerelmes antológia.
10: Aha.
11: És először csak azt gondoltam,
10: azt gondoltam,
11: hogy egy valakinek ez így jött le, hogy ez gyakorlatilag szerelmes versekből álló antológia lenne, amit én egyébként bírnék, de hogy én igazából az első pillanattól tudtam, hogy ez nem csak szerelmes lesz, és amikor már az ötödik kiadói munkatárs emlegette szerelmes vers antológiaként,
10: akkor mondtam, hogy... Kerestél egy-két szerelmes verset.
11: Várjatok már, egyébként azt tudjátok, hogy ebben nem csak szerelmes versek, és kiderült, hogy volt, aki nem tudta, hogy ezekben nem csak szerelmes versek lesznek, és akkor úgy gondoltam, hogy meg kell találnom azt, hogy akárhonnan is kezdi az olvasó, rögtön lássa, hogy itt mivel áll szemben, és uh-huh. hogy nem véletlen 16 pluszos, itt tényleg, hát hogy úgy mondjam, amely lehet egy ekkora terjedelembe érinteni.
10: Ami nem is tudom, mi az, hogy 16 plusz, tehát hogy ez egy verses kötet, nem? Tehát nem 16 plusz vagy 10, hanem ez egy verses kötet, tessék olvasni verses kötetet.
11: Igen, de ugye még érvényben vannak bizonyos olyan rendelkezések, amik majd reméljük, hogy nem lesznek érvényben, és akkor már nem kell ráírni.
10: Ugye az a nehézség, hogy nagyon adja a színvilágot, nem, Kriszbó? Tehát, hogy ez nem tudom, közös döntésetek volt-e, de hogy ugye a fekete és a piros azért behatárolja a pozitív és a negatív hangulatok kifejezésének lehetőségét a grafikában, nem?
12: Ez egy érdekes kérdés. Az, hogy piros-fekete lett, az valahogy közben dőlt el. Tehát amikor kitaláltuk, hogy akkor tök jó, kétolvasható könyv, illusztrációk, stb., és hogy nem is tudom már melyikünk ötlete volt, vagy ki állt vele elő, de hogy arra jutottunk, hogy valami színt jó volna belevinni ebbe a dologba, mert hogy tök jó az illusztráció, tök jó, hogyha vannak rajzok, de hogy pont mivel, hogy ennyire kétolvasható a könyv, ezért észszerűnek tűnt, hogy a fekete-fehér mellett megjelenjen egy harmadik szín, vagy valamilyen szín, amivel ezeket el tudjuk egymástól választani.
10: De a fekete meg a piros, az abban mindig van feszültség, nem? Tehát olyan Igen. erős szín mind a kettő, hogy nem simul bele egyik a másikba.
12: Hát egyébként ennek nagyon prózai oka van, ugye a könyv egyik fele piros betűvel van írva. Tehát az eldöntöttük elég hamar, hogy a tipográfiában is fel fogjuk használni ezt a kétszínűséget, és hogy a piros a jól olvasható. Tehát, hogy a piros szín tud annyira erőteljes lenni, hogy nem sötétedik be, nem egy ilyen fakó dolog, viszont fehér alapon jól olvasható tud maradni. Tehát van egy nagyon egyszerű olvashatósági oka is, egyfelől, másfelől meg ha szívről beszélünk, meg erős érzelmekről, meg egyáltalán bármi dologról, ami az összetöri, összeragasztja, tengelyen mozog, akkor adja magát ez a piros dolog. Tehát, hogy egy praktikus, de közben meg koncepcionális oka is volt annak, hogy ilyen kétszínű lett.
10: És te nagyon szereted a verseket? Tehát, hogy a Dóra utalt rá, hogy veled akar dolgozni, tehát ez azért van, mert neked van valami speciális kapcsolódásod a költészethez, vagy valami más oka van?
12: Én nagyon nehezen barátkoztam meg egyébként a versműfajával. Tehát, hogy a prózát nagyon szeretem, meg jó olvasni, de évekig tartott, mire megtanultam verset olvasni, hogy azzal a szemmel olvassak egy verset, ahogy szerintem most már verset érdemes olvasni. És az a szerencsés helyzet állt elő, hogy mielőtt a Dóra megkeresett volna, előtte már 3 évig illusztráltam verseket a Magyar Kultúra magazinba, és akkor szoktam meg ezt a műfajt, hogy vers. Tehát mire a Dóra megérkezett az életembe ezzel a könyvvel, addigra én már rengeteg
10: De
12: verset
10: miért,
12: illusztráltam.
10: De hogy kell verset illusztrálni? Mi a recept?
12: Recept szerintem nincs, meg nem is akarok egyébként ebben én egyértelmű tanácsot, vagy nem tudom, briefet mondani, mert hogy mindenki úgy illusztrál verset, ahogy ő a leginkább jónak gondolja. Az én felfogásomban, vagy az én megközelítésem ebben az, hogy az illusztráció az nem alárendelő viszonyban van a verssel. Tehát, hogyha a költő leírja, hogy és itt a labda, és itt az üveg, és akkor én rajzolok egy labdát meg egy üveget, igen. Tök jó nagyszerű, lehet ezt így, én nem így szoktam, hanem hogy én úgy illusztrálok verset, hogy elolvasom a szöveget egyszer, kétszer, háromszor, ezerszer, uh-huh. és megpróbálom felidézni azokat a személyes élményeket, vagy azokat az érzéseket, amik bennem történtek a saját életemben, a saját tapasztalataim alapján, és ezeket az élményeket kapcsolom össze a versekkel. És akkor ebből létrejön egy ilyen sajátos dolog, egy ilyen érdekes narratíva, hogy van a versnek egy saját belső narratívája, ahogy azt az író gondolta, van a rajznak egy narratívája, ami kapcsolódik a vershez, de mivel a kettő az nem azonos és kicsit különböző, ezért létrejött egy harmadik narratíva, ami az olvasóé, uh-huh. aki megpróbálja kitalálni és a saját érzéseivel, a saját gondolataival összekapcsolni ezt a kettőt, és ezzel létrehoz egy harmadik narratívát. És ez tök izgalmas. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon érdekes játék, amikor amikor valaki azt jelzi vissza, hogy neki milyen harmadik jelentést hozott létre az a kapcsolat, amit felfedezni vélt a szöveg és a kép között.
10: Ez nagyon izgi. Ugye megkérdeztelek, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy van-e olyan kedvenc versed, amihez mondjuk nagyon jól tudtál kapcsolódni, és a Varró Dani Kávéház című versét igen. említetted, ami a jó oldalon áll, vagy a piros erőben, vagy nem tudom. Egy picit idézek belőle, igen, mondjuk innen, hogy és a kávéházi szép, hogy szegleten, hol teljes kávét kavarva üldögél, a költő, ezt teszem hozzá, tehát hogy a költőről szólt, tehát teljes kávét kavarva üldögélt, hüvelykujjával megvakarta, sűrű napi gondoktól terhes fültövét, mit hajdanán, hogy frekventált a múzsa. Úgy kellett kérni szinte már külön, hogy ne csókolja már meg annyiszor ma, nagy néha bírja csípni csak fülön. És amint a papírpohár oldalához odakoppant tompán a halk kanál, eszébe ötlött, hogy az ő korában egy rendes költő meg van halva már, és eltűnődött rajta, hogy letészi a lantot, mely, mint köztudott, nehéz, de legkivált övé nehéz, a könnyű, mint minden jött-ment medve, bocs, na mindegy. Tehát, mely, mint köztudott, nehéz, de legkivált övé nehéz, a könnyű, mint minden jött-ment medve, bocs, lenéz, és mérgesen gondolt a csillagára, ami leszállóban volt és megkopott, szórakozottan összedugta mégis a márványasztalkán a laptopot, költői kérdést intézett magához, hogy nincs ez végső soron korán, és megszokásból klimpírozni kezdett a húrja vesztett lappadzon korán. Miért ez volt ez, ami ilyen nagyon beakadt neked?
12: Nagyon tetszett nekem, én nem szeretem Varró Danit egyébként is, tehát, hogy a verseid rajongok azért, ahogy játszik a nyelvvel. De azért szerettem nagyon, mert ezt az ilyen nagyon sajátos, picit bús szomorú pillanatot, amikor egy művész azzal kínlódik, hogy akkor most mi a következő lépés, ami nem biztos, hogy azt jelenti feltétlen, hogy nincs múzsa, vagy nincsen inspiráció, hanem azt is, hogy egyáltalán mit kezdjünk most, hogyha már van valami, amit eddig csináltunk, és egyáltalán. De hogy mindezt a nyomort, vagy ezt a küszködést egy ilyen nagyon vidám, nem is tudom, hogy mi a jó szó-e a vidám, de egy ilyen érdekes pattogással meséli el, amivel nagyon tudok azonosulni, hogy valahogy annak az élményét, amikor egy alkotó bármilyen típusú válságba kerül, vagy bármilyen problémával találkozik, azt egy ilyen kedélyes, jópofa, vagy hogy is mondjam, kicsi elviccelt módon oldja meg.
10: És ez nekem nagyon tetszett. Észített grafikádat. Egyébként tök jó, amit mondasz. Tehát én bennem meg felmerült ez a kérdés, hogy vajon ez miért ragasztja össze a szívemet, miközben valóban egy olyan problémáról beszél, amivel alkotó emberek akár nap mint nap megküzdenek, hogy nincs kedvem, vagy már kiöregettem, vagy kiégtem, vagy nem tudom, és hogy valahogy mégis a munka hoz rá megoldást. Ez miért a pozitív oldal, Dóra? Csomó versnél felmerült bennem ilyen kérdés.
11: Teljesen joggal, hogy mi alapján tettem ide-oda ezeket a szövegeket. Szerintem végtelenül pozitív az üzenete.
10: Hogy
11: tekintsünk végig azon, hogy tulajdonképpen most leegyszerűsítem, mi bajunk is van éppen akkor, amikor különböző válságokat élünk meg a munkánkban, és így ugye ezen végigmegy, ebben a versben végigfut a fél magyar irodalom történet utalásokban, tehát az is ott van mögötte, hogy az én szakmámban kik voltak már, akik már egyébként ilyen időskorukban meghaltak, nem küzdöttek ezekkel a problémákkal, máskorban éltek. Én itt ülök egy kávéházban, azért valószínűleg meg tudom venni a kávémat, laptopom is van, ismerem az irodalmat, birtokában vagyok a nyelvnek, és tulajdonképpen most hol állok, és akkor hol állok úgy, mint költő, hol állok úgy, mint alkotó, hol állok úgy, mint az idővel való állandó küzdésben lévő ember, munkámat végzem, amit én választottam, és hogy van az, amikor önmagú, nem mindig, de tud az lenni, amikor ezt igazán végig gondolom én, vagy végig gondolja valaki, akkor, és ennyire szembenéz, akkor fölteszi magának a költői kérdést, hogy akkor most mi a választásom innen ebben a pillanatban, és hogyha azt tudja mondani, hogy veszek egy mély levegőt, és előveszem, és elkezdek valamit csinálni, lehet, hogy nem rögtön József Attilai szintű sorok jönnek, vagy nem mindig ilyen vers születik, nem lehet, hogy éppen fordítani kell, vagy javítgatni azt, amit egy hetet csinálunk, de elkezdem valahol.
10: Van egy spéci műfaj benne, amíg nem anyák, akik arról írnak verset, hogy milyen lesz majd a gyerekükkel a kapcsolatuk, és ebben van egy nagyon megrázó, De most erről fogunk mindjárt beszélgetni Péceli Dórával és Kriszbóval egy kis szünet után, hogy mondjuk elkövetett, önmagunk ellen elkövetett testi sértések hogy kerülnek a pozitív oldalra. Tartsatok velünk!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! A 100 Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, four!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene.
5: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 Hold, Vejszer Alindával.
6: És visszajöttünk Péceli Dórával és Kriszbóval, és egy olyan kötetről beszélgetünk, ami két oldalról is elindul. Egyrészt olyan versekkel, amelyek összeragasztják a szívünket, és ami hátoldal lenne, az is tulajdonképpen egy nyitó oldal, a versek, amik összetörik a szívünket, és aztán ezek középen találkoznak, majd a találkozás is szóba fog kerülni. De itt a pozitív oldalon, vagy az összeragasztós oldalon van egy olyan vers, ami szerintem elképesztően megrázó, Vados Anna Vigasztalás című verse. Kicsit érzékeltetem a hallgatóinkkal, tehát, hogy a gyerekünk, aki még nem született meg, gondolatként növekszik közöttünk, mikor fog először rákérdezni, milyen

0: ez a kezeden anya. És lehet, hogy csak ülök majd, és nem tudok megszólalni. Megijedek attól, hogy elszomorodom, és neki kell vigasztalnia. Neki kell elvarázsolni a bánatom, ezért összeszedem magam, és mondok valami ilyet. Az emberek időnként szomorúak. Egy időben én is az voltam, sok dolog miatt, majd egyszer elmesélem. Most elég annyit tudnod, hogy akkoriban a sok szomorúság nem fért el a testemben, és kinyitotta, mint egy ablakot. A test nem arra való, hogy így nyitogassák. Ezért némi keresgélés meg bolyongás után elmentem valakihez, aki nem volt nagyon kedves, egy igazi boszorkány volt, épp csak csúcsos kalapja nem volt, de megtanított vigyázni magamra. Kincsem, most már rendben vagyok. Ezek a fehér vonalak csak útjelzők egy olyan tájról, ahonnét visszajöttem. Ez iszonyatosan durva vers, vagy nem tudom, szóval, hogy így, hogy ez tulajdonképpen persze a gyógyulás, nem? Azért került a pozitív oldalra, mert
1: meg a vigasztalás,
0: van.
1: Tehát a szerzői intenció is benne van, hogyha ennek a versnek más lenne a címe, nem biztos, hogy bele tudott volna kerülni a kötetbe, de az, hogy vigasztalás, az egy annyira gyönyörű és ritkán használt szó egyébként, hogy ez fölemeli, önmagát is fölemeli a vers, de így két helyen van így rögzítve, az elején meg a végén, és közte van, mint egy ilyen hintaágy, az ott tartja, és meg fogja tartani azt a majd megszületendő gyereket.
0: De egyébként ez vagy olyan téma, amit hát most hülyeség, nem olvasok én minden antológiát, de hogy nehezen tematizálható téma, hogy végül is az önsértés, hogy jelenik meg a költészetben, a családon belüli erőszak, hogy jelenik meg, a meleg szerelem, hogy jelenik meg, és ezeket ez a kötet mind kiteszi elénk. Tehát szerelmes versek között van olyan vers, ami két fiú szerelméről szól, és ez biztos vagyok benne, hogy egy szándékos szerzői, vagy szerkesztői terv.
1: Abszolút, ez már a Szevasz antológiában is megjelent a novellák között. Nádasdi Ádám egyik novellája került bele, ráadásul nyitó pozícióba, a hasonlókokból, hogy látszódjon, hogy itt a lehető legnagyobb tétek fognak remélhetőleg, vagy legalábbis a szerkesztő szándéka szerint bekerülni. Nagyon sokszor vádolják, nem is általában egyébként szerintem problematikusan, hogy a gyerekirodalom, ifjúságirodalom miket képes behozni egy fiatal életében, miket képes behozni az irodalomba. Én ugye még amellett, hogy most csak ennek az egy antológiát készítettem az elmúlt években, de továbbra is nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megtaláljuk a státuszát az ifjúsági és a gyerekirodalomnak, és itt nekem ugye, mivel már meglévő versekből válogattam, és azt gondolom, hogy olyanokat is meg szeretnék vele megtalálni, akik megnyitják a testüket, ami ugye nem arra való, és ez is gyönyörűen megvan ebben a versben.
0: De mert hogy azt mondod, hogy van egy olyan funkciója, hogy adjon választ bizonyos élethelyzetekre?
1: Inkább először azt mondom, csak óvatos, hogy kapcsolódási pontot. Én nem ismerek olyan fiatalt, és elég sokat ismerek, aki vagy maga nem lenne benne abban, hogy vágja magát, sérti magát, vagy a barátnője, a rokona, hogy és csak a melegség témájáról nem is beszélve, mindenki kisebb közösségben van, és hogyha azt látná egy 16 éves, akinek ez a kezébe kerül, hogy ebben ezek a dolgok nem jelennek meg, nem fog tudni eljutni a többi versem hozzá, mert ellenállást fog benne kifejteni az, szerintem, hogy...
0: Jó, értem, hogy nem arról a problémáról beszélünk.
1: Hogy el van benne, ki van kerülve óvatosan a melegség, ki van benne óvatosan kerülve a nehéz probléma, és hát egy 16 éves fiatalnak utólag hiába gondoljuk azt, hogy hát azok még, az a szerelmi bánat, az azért, nem tudom, 10 évvel később, amikor meghal a férjem, vagy nem tudom, ahhoz képest mi akkor annál nagyobb, fájóbb, megoldandóbb, sokkal eszköztelenebbül, bár a mai fiatalok, én úgy érzem, hogy ezerszer felkészültebbek.
0: Uh-huh. Ez engem érdekel, hogy amikor ilyen témákról beszélünk, és ugye ezek nagyon nehéz témák, amiket itt most a költészet tematizál, hogy akkor ez például neked inspiráció, a tabutlanítás maga, hogy jelenik meg az illusztrációban?
2: Hát egyfelől ez egy érdekes feladvány volt számomra, én végigbőgtem ezt a könyvet. Tehát, hogy
0: hát van is benne sok.
2: Mert hogy az a helyzet, hogy amikor illusztrálsz egy verset, akkor az nem pont azért, mert nem egy alárendelő, hanem mellérendelő viszonyban vagy a szöveggel, és összekapcsolod a saját életeddel, meg a saját tapasztalataiddal, valamilyen módon visszajönnek azok az élmények, amiket ezek a versek idéznek fel benned. És nekem például sok olyan vers volt benne, ami kimondottan ilyen, nagyon közel éreztem magamhoz, és mondjuk olyan élményeket hozott fel, amivel mondjuk nem biztos, hogy korábban szembenéztem, vagy nem tudom, nem elfelejtődött, vagy nem tűnt fontosnak, és amikor olvastam a szövegeket, akkor rájöttem, hogy de nem, ezek nagyon fontos dolgok. És hogy én úgy voltam vele egy picit, hogy azt gondolom, hogy ezekről az érzésekről, ezekről a problémákról hajlamosak vagyunk picit ilyen szégyellősen, így az asztal alatt, sugdolózva, nem pontosan, olyan bujkálva beszélni. És hogy én megpróbáltam úgy hozzájuk nyúlni ezekkel a képekkel, hogy a lehető legtisztábban, lehető legegyértelműbben, de közben meg mégis virágnyelven beszéljek róluk. És hogy fontosnak éreztem azt, hogy igenis álljunk bele azokba a problémákba vizuálisan is, amikről ezek a versek beszélnek. És volt egy pár olyan vers, aminél kimondottan olyan rajzokat készítettem, amik mondjuk a generációs különbségeket dolgozzák fel, adott esetben nagyon kemény módon, hogy hogyan válik egy bántalmazó apának az alakja, apránként sírkővé például. Ott a végén van egy ilyen vers, és hogy nem elvéve ezeknek a verseknek az élét, hanem hogy csak más nyelven, de azonos illel megfogalmazni őket vizuálisan.
0: Egyébként tök érdekes, mert ezután a vers, után a kötetben Vida Kamilla egyik verssel következik, két cég címen. Ez is egy gondolkodás arról, hogy milyen anya leszek. Az a vers vége egyébként, hogy remélem jó anya leszek. És akkor itt van egy kép, amit mutatok a nézőinknek, ami mindkét versre reflektál szerintem, az mindkét ezt megelőző versre, vagy az előző oldalon lévőre is. Ugye ez itt egy anyuka, itt látható egy anyuka, és akkor itt látható egy kisbaba, és közöttük meg ilyen elszórt fa kocka játékok, tehát mondjuk ez a vágyott anyasság, de még nem elért anyasságnak lehet egy ilyen képe, és miközben mondom, szerintem a színek nagyon meghatározzák a mondani valót, de hogy tulajdonképpen te úgy csinálod, hogy elolvasol egy verset, és azonnal megjelenik valami a fejedben, vagy hagyod dolgozni, és aztán egyszer csak, mert olvastam te egy szöveget, és én azt nagyon imádtam, hogy leírtad, hogy te hányféle helyen rajzoltál, hogy hányféle helyen készítetted ezeket az illusztrációkat.
2: Hát igazából ez nálam úgy nézett ki, hogy valóban ez úgy született ez a könyv, hogy 1000 különböző helyen dolgoztam. Tehát kávézóban, kocsmában, buszon, útközben, ebédkor, vacsorán, randin, nem tudom, tehát rengeteg utaztam.
0: Országhatáron
2: túl, tehát elmentem Franciaországba közben, Olaszország, millió helyen volt, ami készült ez a könyv. És rengeteget olvastam. És hogy nagyon ritkán, tehát hogy tök érdekes, hogy ezek a képek, re így vársz egy picit. Tehát van olyan vers, amit így elolvastam, és egyből jött egy kép, de tényleg ilyen villanásszerűen, amikor tudod, mint amikor egy polaroid képet készítesz, és ott van, és megvan. És közben voltak olyan versek, amik a leg-leg-leg végén találták meg a formájukat, mert annyiszor olvastam el, és kerestem, és kerestem, és kerestem. Sőt, olyan is volt, hogy adott esetben illusztráltam egy verset korábban, és annak az illusztrációnak volt a folytatása az a vers, aminek a képére mondjuk sokáig vártam, mert hogy az egyik rajz hozta meg a másik rajzot, és akkor hirtelen a kettő között kapcsolat lett. Egyébként érdekes, amit mondasz, hogy az viszonylag gyakori, hogy egy oldalpáron két vers van, és igyekeztem minden oldalpára olyan rajzot készíteni ilyen esetben, ami egy picit mind a két vershez kapcsolódik.
0: Egyébként szerintem a két legdrámaibb rajzod, az egyik a Faludi György Sztálingrádi szánkók című versenye van, ezt most mutatom a nézőknek, tehát szerintem nagyon impresszív, tehát mert ebből is látszik, hogy ez egy ilyen elég brutál sztori, maga a vers is brutál. És a másik, és nekem ez a legdurvább ebben a kötetben, Molnár H. Magor Elégia című költeménye, amellé pedig Kriszbó egy ilyet rajzolt, szóval ez a már gyakorlatilag teljesen sötét, és van benne egy icipici valami szívtájékon egy ember.
1: És lapoz a végére a versnek.
0: Jó, lapozok a végére. Ez egy hosszú vers. Nem is fogom felolvasni, csak itt vagyunk a végén. Igen. Így válik sírkövé az apa. Ez az, amire utaltál. Ez a vers, én nem is tudom, tehát ezt elolvasni is borzasztóan nehéz. Tehát egy bánt, ugye neked is.
2: Az igazság, hogy amikor ez eszembe jut, akkor mindig a bőrös leszek. Most is.
0: Én nem ismertem őt, tehát utánolvastam természetesen, hogy kicsoda Magor, de hát szóval ez egy olyan családon belüli bántalmazás története, amit így egyszerűen tényleg azon, hogy félbe kell hagyni egy ponton, kicsit sírni, aztán folytatni. Nem is tudom.
2: Itt például egyébként nekem fontos volt az, hogy ne legyen túl didaktikus. Tehát, hogy pont az, hogy ezek a témák, mondjuk a bántalmazás egy ilyen dolog, ami nagyon könnyen válik...
0: Ez jó, ez fontos,
2: ilyen, igen. Ilyen nyomorpornóvá, hogy ábrázolom a fájdalmat, ábrázolom, hogy valaki gyötörnek, abban a pillanatban értelmetlené válik az illusztráció, mert azt elmondja a vers. Tehát nekem nem kell rajzolnom azt, hogy valakit bántanak, vagy valakit bántalmaznak. De annak az élményét, hogy valaki bántva van, ettől szenved, majd ezen túllép, és ennek a metaforája egyébként az, hogy sírkővé válik az apa, ez már más, így már oké. Okay.
0: Egyébként idézek belőle egy pár versszakot, úgy kb. A közepe. Óvoda után elcsavargok, a fülemnél fogva vonszol hazáig. Nadrág szélveri a hátam, amíg anyám könnyek között köszöni a szomszédnak, hogy megtalált. Később is elver még a szia, már nem tudom miért. Arra sem emlékszem rendesen, hogy nagy kamaszként miért pofoz meg annyira, hogy bereped a dobhártyám. Talán valami pénzzel nem tudok elszámolni pontosan. Anyámat többnyire ököllel üti, vagy a cirok seprű fanyelével. Néha az arcán, de leginkább ott, ahol nem látszik a fájdalom. A mellkason, a hasüregnél, bordatájon, vagy a koponya hajjal takart részein. Egy jobb egyenessel olyannyira eltalálja egyszer, hogy a feje hátra csapódik, az ornyárge felhasad, a szemei eltűnnek, és úgy esik össze véres arcán, mint akinek kihúzták a gerincét. És úgy marad. Miután eléggé megveri, apám mindig megköveti, szelídesz és hónapokig békén hagyja. De azért az iskolából óvatosan megyek haza, míg nem derül ki, délelőtt mi volt, és hogy mennyit ivott. Itt abba hagyom most. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez annyira, valóban, ahogy mondtad, hogy annyira vizualizálja a bántalmazást, hogy honnan tudjuk, hogy valami belül van azon a határon, ami még nem válik, nyomorpornószót használtunk, gicsé.
1: De ez a vers, ez... Amikor először elolvastam, ez nagyon hosszan készült ez az antológia, igazából ki. Csak az általam, az én részem 2 évig. Mert hogy ezt így nagyon végig akartam gondolni, hogy mi kerül ebbe, és ez volt az a vers, amit hol betettem, hol kivettem.
0: Aha.
1: És aztán pont, amiket az előbb beszéltünk, annak a hatására azt mondtam, hogy ha most ezt én kihagyom, azért, mert én magam is nehezen olvasom végig, pláne többször, és nekem nagyon sokszor végig kellett olvasni, hogy döntsek felőle. Ha most ezt kihagyom, akkor kihagyom azt a lehetőséget, hogy ez a vers eljusson azokhoz, akik ha nem is pont ebben a formában, ha nem is ennyire hosszan, de megtalálhatják ezt a szöveget.
0: És ez a szöveg szerinted azért fontos, hogy eljusson azokhoz, akik bántalmazó helyzetekben vannak, mert amit te is elmondtál, hogy van benne átlépni tudás, felülemelkedni tudás, vagy gyógyulás útjára lépés?
1: Amiről nem beszélünk, az nem tud meggyógyulni. Ott kezdődik minden. Ez a legfontosabb ebben a kötetben, hogy addig, amíg azt hiszi valaki, hogy ez csak ő vele történik meg, és nem mondja el senkinek, mert szégyelli, képtelen rá szavakat találni, nem tudja, kivel beszél, nem tudja, hogyan mondja, addig nem tud elindulni semmi. Akkor tud, hogyha megérti azt, hogy ez nem az ő hibája, ez nem az ő szégyene, és hogy mással is megtörtént sokakkal. És erre ad esélyt az, hogy ez belekerült ebbe a kötetbe.
0: Mondd, Kriszbó.
2: Nekem meg az jutott eszembe, hogy amikor ezt a verset illusztráltam, akkor rengeteget gondolkodtam magán a költőn. Nem néztem annak után, hogy élő költője vagy sem, tehát ez nem ezen a ponton nem volt számomra érdekes. Az viszont igen, hogy ha és amennyiben élő költő, és olvassa a verset, akkor egy olyan rajzot kapjon, amiben benne van a tovább lépésnek az ígérete. Az, hogy amikor látja az illusztrációt, akkor úgy érezze, hogy igen, én ezt túléltem, én ezen már túl vagyok, ez már megtörtént. És hogy nem egy ilyen vers volt, aminél úgy igyekeztem úgy rajzolni, picit adott esetben üzenve a költőnek is, hogy figyelj, ezen már túl vagy, és ez a rajz arról szól, hogy te ezt már túlélted, végigcsináltad.
0: Egyébként kaptál reakciót?
1: Ezt szeretném mondani, hogy ez a szerző írt, hogy köszöni, és ezt is köszöni, hogy ő ezt most megkaphatta vizuálisan.
0: Aha, tehát, hogy akkor most már tudod, hogy élőszerző.
2: Igen.
0: Mert nem néztél utána, de hogy egyébként, ha már felvetetted, hogy élőszerző, akkor egy kérdést az is megér, hogy miért nem csak kortárs van benne? Tehát, hogy miért kell mellé József Attila, Radnóti, nem tudom, kik vannak még most így fejbe, de a középen is, ahol összeér, ő is egy klasszikus lesz, mindjárt rátérünk.
1: Igen, ugye ez volt a harmadik ilyen típusú versantológia, amit szerkesztettem, az elsőben csak élők voltak, az volt a Szívlapát, a másodikban pedig 30 év alatti költők, akik meghaltak olyan versekkel, amit 30 éves koruk előtt írtak, és olyanok, akik 30 évesek még akkor nem voltak. És most ugye ezeket a koncepciókat kitaláltam annó magamnak, és itt most azt szeretem volna, ha azt rakok be, akit akarok, hogy itt nem hozok szabályokat, mert akkor leszűkítem azt, amiért igazából szerettem volna ezt a Szívlapát kettőt, ahogy egy darabig hívtam, összeállítani. Szabadságot szerettem volna, hogy tényleg azok a versek kerüljenek bele, amiket én valahogy
0: jó, és akkor ebben meg vannak olyan szerzők, akik adott esetben nem élnek, József Attilától Faludi Györgyön át. Egyébként egy csomó versről lehetne egyenként beszélni, de most térjünk a közepére. Tehát elindul ez a kötet két oldalról. Egyébként nem csak ennyire durva témákat tematizált. Tehát azt szeretném mondani, hogy én például kifejezetten imádtam azt a verset, ami egy ilyen felkiáltója, egy ilyen dühös beolvasás mindazoknak, akik jól boldogulnak a társaságban. Tehát én például ezt a verset nagyon szerettem.
1: Lokker Dávid
0: verse, igen, én ezt nagyon-nagyon csíptem, hogy tényleg van ilyen, hogy azt érezzük, és azt, hogy valaki ki, hogy nem szoktak erről se verset írni feltétlenül. De ahol összeér ez a kettő, a középső oldal, el is kell forgatni hozzá 90 fokban a kötetet, hogy az ember elolvassa, az Kosztolányi Dezső, lásd kisfiam, ezt mind neked adom most. És úgy kezdődik, hogy lásd kisfiam, ezt mind neked adom most, legyen tiéd örökre az egész, vedd a telet és a nyarat, a lombost, itt van neked az epe és a méz, ez itt a keserű, és ez itt az édes, ez itt a fekete, és ez a fehér, ez a nyugalom, s a láz is, hogy éges, ez itt a méreg, és ez a kenyér, nem olvasom tovább, ugye ezt a kettősséget járja körül a vers, hogy minden is, meg az ellenkezője is. Ugye miért Kosztolányival te nyer ez a két kötet egymásba olvadást?
1: Igazából itt kivételesen bár nagyon kedves költöm, nem Kosztolányi a lényeg, hanem a vers. Tehát nagyon, amikor rájött, amikor ezt a verset újraolvastam, akkor rájöttem, hogy, hogy még egy dolgot akarok bele, hogy két irányba is lehessen középről olvasni. Mert hogy megtaláltam a mértani közepét, úgy éreztem, nem emlékeztem erre a szegény kisgyermek panaszaiból, de amikor megtaláltam, akkor tudtam, hogy ezt is akarom még, hogy akkor oké, legyen bármilyen korból, meg legyen két irányból, meg még ki tudja, akkor még nem is beszéltünk a Kriszból, egyébként korábban nem is ismertük személyesen egymást, és én úgy akartam eredetileg, hogy csak egyszer legyen benne.
0: De kétszer van, mutatom.
1: Ezen nagyon sokat agyaltunk, így most olyan természetesnek tűnik,
0: ez a te ötleted volt, Kriszból, hogy így legyen benne kétszer?
1: Ezt szerintem együtt agyaltuk, mert nagyon nem működött semmi, amit akartunk. Úgy is volt, hogy itt lett volna feketévé, lett volna pirossal, akkor volt, hogy először azt akartam,
0: végül
1: hogy csak
0: lett.
1: Egy... Na, de végül
2: de legalább
1: ez
2: öt
1: lett.
2: Verziója volt annak.
1: Nagyon sok verziója volt, és ugye a szöveg adta meg, én úgy emlékszem legalábbis az én,
0: igen.
1: Hogy benne van, hogy iker ajándékot veszel örökbe. És igen. Itt aztán engem ez vagy megerősített, vagy én jutottam, hogy akkor legyen kétszer, és aztán, igen. hogy rendezzük meg, nem tudom, még az utolsó pillanatban is változott.
0: Egyébként a vers vége is ez, tehát sötéten igen. Nyújtom ezeket te néked, s koldusapád most tétovázva áll, mert nincs egyéb. Jobbjában ott az élet, és baljában ott van a halál. Tehát ez ugyanezt a kettősséget zárja le végül. Tehát itt találtad meg a megoldást.
1: Találtam meg arra a megoldást, ami ez nem az első évbe került be az anyagba ez a vers. Tehát akkor már egy éve kerestem, és nem tudtam még, hogy hogyan találkozzanak, és amikor ezt megtaláltam, akkor az tényleg, hogyha van ilyen így szerkesztő életében, hogy a megvilágosodás, hogy ez kb. Hogy fog kinézni, az volt.
2: Meg van egyébként egy tipográfiai oka ennek a játéknak, hogy forgatni kell a könyvet. Igen. Tehát, hogy azt az élményt kapd meg, amikor a közepére érsz, hogy fizikailag el kell forgatnod a könyvet. Hogy értsd, hogy ez a könyv egy ilyen forgathatós könyv, ami azért poén, mert hogy ezt mondjuk így is, hogy persze forgatom ezt a könyvet, de ezt a könyvet szó szerint forgatod.
0: Igen, igen, ez így egy jó szójáték is egyébként. Meg hát a végső üzenet az, hogy oké, hogy van bánat, meg öröm, de hogy valahogy minden az élet része, és mindenen kell, mindennek neki kell menni, meg át kell élni. Mindenkinek ajánljuk olvasásra, és most csak kiemeltünk belőle néhány szöveget egyébként, de hát, hogy érdemes sokkal többet is, de még nem menjetek sehova, mert ugye a vendégeink ajánlani fognak, ahogy mindig szoktak.
3: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
0: És itt van a stúdióban Péceli Dóra és Kriszbó, akik alkotói egy olyan verseskötetnek, ami két oldalról is olvasható, 121 olyan verset tartalmaz, ami összeragasztja a szívünket, és 121 olyat, ami összetöri a szívünket. Milyen kötetet ajánlanátok ti most ezen kívül a kedves hallgatóinknak, ami valamiért nagyon fontos számotokra?
1: Nem tudok más mondani, mint Andersent. Pedig sok volt, de hogy abban a pillanatban így megrohantak az emlékek, az illusztrációk, annak a gyönyörű mesekönyvnek, ami az Andersenhez kapcsolódott, és ugye ott is a szív nagyon-nagyon sokszor törik össze egy Andersen mesében. És nem is biztos, hogy mindig meggyógyul, bár Andersen is nagyon szépen ki tud növeszteni egy kis növényt, egy olyan edényből, ami 100 000 darabra tört. És hogy egyszerre vonzódtam ahhoz, hogy összetörjön a szívem, mert akkor az abból való kilábalás, vagy annak a megtalálása nyilván nem olyan tudatosan, mint ahogy most hiszem magamról, hogy tudatosan teszem, mindig kerestem, hogy hogyan lehet ebből a fájdalomból kikeveredni, és tulajdonképpen, mivel én egy olyan generáció gyereke vagyok, akinek a szülei nem nagyon beszéltek, nem nagyon meséltek olyan dolgokról, mint a halál, uh-huh. vagy hogy hogyan kell fájdalommal megküzdeni, ilyesmi, ezért így eléggé magamra voltam hagyatva, és ezt a könyvekben is, a mesékben találtam meg, mert én tipikusan az vagyok, aki megtanult olvasni, akkor elkezdte, és még a mai napig nem hagyta abba, és az egész kamaszkorom azzal telt, és meséket mai napig nagyon szeretek olvasni, és időnként az Andersen egyes meséket is előveszem.
0: Tök jó, olvassatok Andersent. Kriszbó, te?
2: Nekem először sci-fi jutottak eszembe, de aztán rájöttem, hogy egyik se volt rám akkora hatással egyébként, mint a Bűnös Műhődés.
0: Ne!
2: De egy nagyon nehéz időszakomban találtam meg, egy hosszabb kórházi tartózkodás miatt a öcsémet kérdeztem meg, hogy mit olvassak. És akkor én mondtam, hogy hát Kriszbó, olvasd le a Bűnös Bűnhődést. És tök
0: hát
2: jó.
0: Így szokták.
2: Így szokták. Igen,
0: és akkor, ahol máshol.
2: Igen, és akkor egy ilyen két hónapig voltam bent, és akkor olvastam a könyvet. És hogy igazából nem, tehát minden elemében lenyűgöző volt. Tehát az volt számomra fantasztikus benne, hogy a bűntudat problémája volt számomra izgalmas, hogy ez a szerencsétlen Raskolnikov belebetegszik a bűntudatba, de hogy közben van egy izgalmas másik olvasata is a zseni tudatról, meg arról, hogy ő mennyire egy grandiózus személy, és hogy most jogos-e a bűne, amit elkövetett, vagy nem. És az egész vergődése, hogy ez történik, és ahogy így tényleg egy ilyen lázálomszerű bolyongás az ő pszichéjében, és a környezetében, és ebben az egész korban, ez fantasztikus volt, és ez egy nagyon fontos könyv számomra, azt hiszem.
0: Ez tök jó egyébként, illik a kötetünkhöz, tehát, hogy ugyan itt ifjúságnak szoktunk ajánlani, de hát ez is ifjúságnak ajánlható, hogy 16 pluszos ez a kötet, és a Bűn és Bűnhődés is simán fogyasztható 16 pluszosan, vagy akár már kicsit kevesebben is. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, én jövő héten is várlak titeket, addig pedig mindenkinek jó olvasást kívánok, és jó pihenést, nektek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meséltetek
1: el a kötetről.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Százholdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Házakra, vezetékekre, kocsikra döntött fákat az erőszél. Kaktusz kiállítás lesz a budapesti Fűvészkertben. Jövő hét elején melegszik majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megtépázta az erőszél az ország egy részét, a tűzoltókat több vármegyében autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak miatt hívták. Szükség volt a katasztrófa védelem embereire egyebek mellett Baranyában, Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és a fővárosban is. A harmadik kerületi Nánási úton például kocsikra esett egy fa. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
6: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalog átkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
5: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000-en betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma. A kórokozót szúnyogok terjesztik, lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik. És nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az ELTE Fűvészkertben. Az őszi országos kaktuszkiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek annyira hasonlítanak a környező sziklákra, hogy a növényevő állatok gyakran észre sem veszik őket. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, arra számítottam, hogy a technológia csúcsairól, a mesterséges intelligenciáról és az orvosi innovációról esik majd szó. De aztán valahogy eszembe jutott az orvosi eskü. Ebben a gyógyítást nem szakmának, tudománynak, hanem művészetnek, arcnak hívják. És ez megnyitotta a kaput, amelyen most is beléphettek. Vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd-traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Geniform AI alapító társtulajdonosa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, beszélgettünk, és szóba került egy neves kollégája, Perner professzor úr. És ővel korábban beszélgettünk, és volt egy tulajdonképpen szomorú mondata. Az orvoslás régen művészet volt. Ha jól tudom, az orvosi eskü latin változata, hát ugye sokszor alakult, az is arsként, művészetként hivatkozik a hivatásra. Mert hogy éli meg művészet, vagy inkább mondjuk így technológia?
2: Hát én úgy gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben különösen nagyon sokat változott a világ, és nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, és ez óhatatlanul a technikai irányokba is viszi a szakmát. A tudományos oldala a medicinának szintén megkívánja azt, hogy bizonyos szakmán kívüli, tehát medicinán kívüli ismeretekkel is rendelkezünk. Ennek megfelelően a klasszikus hivatkozott művész jellegű arca az orvostudománynak, illetőleg különösen a gyakorló orvosnásnak, az egy picikét háttérbe szorult, de én azt gondolom, hogy kikapcsolhatatlan egy modern gyakorló orvos, és különösen egy kutatónak a tevékenységéből vagy az arculatából az, hogy egy pici művészi oldal is szerepeljen ebben. Alapvetően az evidence-based medicina világában élünk, tehát minden, amit állítunk, minden, amit hirdetünk, minden, amit tanítunk, az megfelelő tudományos alapossággal, megfelelő bizonyítékokon kell, hogy nyugodjon, de ez nem jelenti azt, hogy a kutatásnak vagy a gyógyításnak különböző fázisaiban ne lenne szükség egy művészi intuícióra. És én azt gondolom, hogy ez a művészi intuíció, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ha az ember bármi újat hozzá szeretne tenni a meglévő ismeretanyaghoz, de elengedhetetlen ahhoz is, hogy ezt a már meglévő ismeretanyagot megfelelően tudja a napi gyakorlatban kezelni.
1: Hát meg talán a betegekhez is kell, nem tudom, hogy ez művészi intuíció, de hogy egy műsorban láttam, azt mondták önről, hogy minden beteghez van két jó szava. De egy biztos.
2: De legalább egy.
1: De legalább egy biztos. És ugye általában a beteg oldalról tudom azt mondani, vagy hát én betegként találkozom orvossal általában, hogyha találkozom, hogy nagyon jó érzéssel tölt el, ha az orvos olyat tud mondani, ami nekem szól. Nyilván egy orvosnak, hát ön úgy tudom, hogy nem tudom, én nagyon sok műtétet végez, tehát az ideje szűkös. És mégis, ha megszólít egy beteget, ami személyesen, de abból ahhoz kell intuíció, hogy szólunk bárkihez is.
2: Ez így van. Én azt gondolom, hogy ha nem vagyok talán nagyon nagyképű, ha azt mondom, hogy így 41 néhány év praxis után azt gondolom, hogy amihez leginkább tehetségem van, az a gyors kapcsolatteremtés. Tehát az, hogy ha bejön egy első pillanatban még idegen ember a problémájával hozzám, és ő természetesen a problémáját éppen a szenvedései miatt terjengősen kívánja előadni, akkor nekem, akinek pedig a másik oldalon az idővel gazdálkodnom kell, kell, hogy legyen egy olyan képességem, amivel néhány szóval, néhány mondattal tudok olyan szintű bizalmat teremteni, ami feloldja őt is, és felold engem is afelől, hogy közben merjek kérdezni. És én azt gondolom, hogy, hogyha nekem valamihez volt tehetségem a gyakorlati orvoslásban, akkor talán ehhez valamennyi tehetségem volt, és ez egy nagy szerencse. Tényleg nagy szerencse, mert egyrészt az időmmel tudok így gazdálkodni, egységnyi idő alatt több beteggel tudok foglalkozni, másrészt egy komfortérzetet tudok kelteni a betegben. És ugyanez a helyzet a kontrollvizsgálatok alkalmával is. Tehát akkor, amikor egy műtét után a beteg jön egy 6-7-es kontrollra, vagy egy 3 hónapos kontrollra, akkor is nagyon sokat számít az, hogyha az ember kicsit ráérez az ő egyéniségére, és tud valami olyan kérdést, vagy esetleg olyan mondatot mondani, ami számára is oldja ezt a feszültséget.
1: Ez honnan jött egyébként? Ez így észrevette magában?
2: Egy idő után igen. Én valahogy úgy látom, és most itt vonatkoztassunk el a saját személyemtől, de tulajdonképpen én se vagyok ebben kivétel, hogy az ember, ahogy halad előre az időben, megszerzi ezt a képességet. Általában a fiatal orvosok sokkal többet beszélnek, mint az idősebb orvosok.
1: A betegekkel?
2: A betegekkel, mert nehezen tudnak elvonatkoztatni attól, hogy amikor el akarnak magyarázni valamit, akkor a saját teljes tudásukat akarják átadni. Aki már egy kicsit rutinosabb, az pedig tudja, hogy a probléma megoldása szempontjából mik azok az ismeretek, amit a betegnek tudni kell, mi az, ami az ő döntéséhez, mert azért ő is döntési helyzetben van, az ő döntéséhez elengedhetetlenül szükséges, és akkor nem szórja szét a figyelmét azokkal az információkkal, amiket nem is tud feldolgozni szegény, amikor jön, és a saját sorsáról érdeklődik, és a saját sorsá vonatkozásában érez egy aggodalmat. Tehát olyankor tudni kell azokat az információkat megadni, amik feltétlenül szükségesek, de amelyek nem is viszik félre a fókuszt.
1: És akkor így ezzel tulajdonképpen nem türelmetlen a beteggel, ha jól értem.
2: Én azt gondolom, hogy nem, és ugye mindenhol, most már az én szakmámban is a minőségbiztosítás egy folyamatos kérdés, és a minőségbiztosításon belül ugye folyamatosan monitorozzák a betegeket, különösen egy magánklinikán. Tehát folyamatosan anonim kérdőíveket töltenek ki, hogy most hogy volt megelégedve, megkapta a szükséges információkat. És én szerencsés vagyok, azt gondolom, mert rám nem szoktak panaszkodni, hogy egyáltalán nagyon nem figyelek oda, vagy nagyon rövid időt beszélek, pedig rövid időt beszélek, csak az alatt a rövid idő alatt, köszönhetően a kapcsolatteremtő készségemnek egy viszonylag barátságos szituáció alakul ki.
1: Hát egy HR-es azt mondaná, egy minőségi idő, és ugye vannak introvertált orvosok is, ahogy minden emberben van introvertált, meg kevésbé introvertált ember. Hogyan kapcsolódik egyébként ön az emberekhez?
2: Hát a napi munkám során abszolút a probléma megoldás szintjén. Ugye az én szakmám ortopéd trauma.
1: Bocsánat, ezt meg kell, tehát igen? Nyilván közhelyes kérdés, de hogy a probléma, azt említette, hogy a probléma megoldás szintjén. Szóval önnek ezzel az együttérzéssel mi a viszonya? Ugye szokták mondani, hogy nem szabad a betegekkel együtt érezni, mert akkor elsüllyedek vele együtt. Igen. A problémával. Igen. De azért szerintem ez nem teljesen igaz, mert hiszen emberekkel van szó, tehát ez egy kényes egyensúly, ezt hogy tudja megoldani?
2: Nagyon jó a kérdés. Kezdjük onnan, hogy az én szakmám a medicinán belül, tehát a mozgásszervi sebészet, ez az én szakmám, ortopédia és baleseti sebészet, egy viszonylag szerencsés terület, mert mi a betegeknek a nagy részét meg tudjuk gyógyítani. A hozzánk fordulókat igen magas arányban egy megfelelő elégedettségi szintre tudjuk eljutatni. Tehát, hogy úgy mondjam, sikerszakma.
1: Win-win szituáció.
2: Igen. Tehát egy sikerszakma szemben egy szintén nagyon áldozatos munkát végző onkológiával, egy onkosebésszel szembe, aki az egyik oldalon a betegeknek az életét menti meg, de azért talán nem olyan arányban tud eredményes lenni, mint amilyen eredményesek tudunk mi lenni. Magyarul mi egy viszonylag kellemesebb közegben dolgozunk. Egy másik tényező az, hogy a mi műtéteinknek egy jelentős része relatíve rövidebb műtét, mint egy onkosebészeti kiterjedt hasi beavatkozás például. Ennek megfelelően időarányosan mi több beteget tudunk ellátni, nagyobb sikerélményt tudunk a betegnek nyújtani, ennek megfelelően több örömet kapunk vissza. És itt jön az a kérdésére a válasz, hogy mennyire lehet involválódni a sikerekben, a kudarcokban, a kételyekben, az elégedetlenségben, és néha az indokolatlan kritikákban is. Tehát ezekre mindre reagálnunk kell, és én azt tudom mondani, hogy én akkor érzem, hogy fáradt vagyok, amikor a betegnek az örömével és a lelkendezésével is nehezen tudok azonosulni. Természetesen egyrészt viselkedem, másrészt megélem azért valamilyen szinten minden betegnek, még a legismeretlenebb betegnek is a helyzetét, de amikor azt érzem, hogy fáradok, akkor azt veszem észre, hogy nem csak a szinte, hogy úgy mondjam, ok nélkül kételkedő beteg, akibe önteni kell az energiát, aki ugyanazt a kérdést teszi már fel harmadszor egymás után, nem csak avval nehezebb viselkednem, hanem azzal is, aki megjön és azt mondja, hogy doktor úr, hát sose volt ilyen jó, és hogy ilyen jó, meg olyan jó, meg hogy elmentem, és az unokámmal fociztam, és ezekkel is néha, tehát elfárad az ember. Tehát
1: hát van úgy, hogy elegünk van az emberekből, nem amikor fáradtak vagyunk.
2: Van. Ezt általában otthon szoktam mondani, hogy már most egy kicsit már elegem
1: és
2: van
1: az emberekből. És akkor hagyja a családja?
2: Megértik. Hát orvos családban dolgozom, a gyerekeim is orvosok, a feleségem is orvos, a szüleim is orvosok voltak, tehát megértik, mindenki hasonló szituációban él, és tudják azt, hogy amikor kicsúszik az embernek a száján otthon egy ilyen mondat, hogy nem szeretnék ma már embert látni, akkor azt nem részvétlenségnek, vagy nem szívtelenségnek tartják, hanem fáradtságnak.
1: A civilek sokszor mondják, talán az orvosok is, hogy ez egy hivatás. Ez egy ilyen megemelő szó. Sokan talán azt látnák különbségnek, hogy a hivatás az deklaráltan sok-sok lemondással jár. Míg a szakma 8-től 5-ig tart.
2: Igen, lehet egy ilyen megközelítés.
1: Tehát a hivatásnál sosincs vége, nincs munkaidő.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok igazság van. A hivatás a mi szakmánkban ugye ezt a kifejezést használtam, a mi műfajunkban a hivatás az, amikor már nem csak önmagamért és közvetlen az ellátott betegeimért, akikkel konkrét kapcsolatban állok, azokért mondok le valamiről, hanem távlati céljaim is vannak, és ilyen például a kutatás. Ilyen például annak, akinek az oktatása, hivatása, ilyen az oktatás is. Tehát ahhoz, hogy valaki jó oktató legyen, ahhoz nem elegendő az ismereteket megszereznie, hanem az ismeretek átadásának a képességét is állandóan ápolni kell.
1: És szeret tanítani?
2: Szeretek, őszintén szóval kutatni jobban szeretek. Még inkább árnyalnám ezt az egészet. Ugye a munkám a feladataim közé tartozott és tartozik az egyetemi, a graduális oktatás. Nem mondom azt, hogy a graduális oktatás önmagában nem jelent nagy örömet vagy kihívást, de azért ennél egy posztgraduális képzés, tehát egy szakorvos képzés, vagy egy továbbképzés, az egy emelt szintű oktatási feladat, sokkal inkább, és ami a legmagasabb szintű feladat, amikor az ember elhagyja ezt az országot, és különböző nemzetközi fórumokon nem csak tudást ad át, hanem megvitat dolgokat, konfrontálódik adott esetben. Ezek szerintem a legmagasabb szintű kihívások. Ezek engem mindig rendkívüli módon vonzottak. Nem csak azért, hogy magasztos kifejezést használva a hazámat képviseljem, azért is, de őszintén szóval ez érdekelt leginkább.
1: De amikor egy ilyen mondjuk ilyen szakmai diskurzusban bocsátkoznak is nemzetközi mezőnyben, igen, akkor gondolom a szakmai ügyekre harap rá, ha szabad ezt a profán kifejezést használni.
2: Abszolút, igen. Hát az én szakterületem az alapképzettségemen és az alapszakmámon belül, tehát a mozgásszervi sebészeten belül, én elsősorban sportsebészettel, izületi porcfelszínek helyreállításával, szalagsebészettel foglalkozom, valamennyire endoprotetikával is, de amiben azt gondolom, hogy nemzetközi szinten igazán szóba jövök és jegyeznek, az mindenképpen a porcfelszín képzés.
1: Ez a bizonyos mozaik plastika,
2: hát ez egy innováció ezen belül, ugye ez a porcfelszín képzés, ez alapvető.
1: Mesél egy picit róla, hogy mi is értjük.
2: Mesélek. Van egy olyan fajta porckárosodás, amit úgy hívunk, hogy kis és közepes méretű defektus. Nevezzük a nevén, ez egy ilyen 1-től 3-4 négyzetcentiméter nagyságú felületet érint, aminek a pótlása és biológiai értelemben teljes értékű kezelése átültetéssel oldható meg. Úgy.
1: Tehát ez a bőrgyógyászatban is csinálják, hogy a hasonló tehát egy emberből levesznek az épp területből, átültetik a sérült területre.
2: Így van, csinálnak ilyet. Maradjunk most konkrétan annál az első ízületnél, ahol ezt elkezdtük alkalmazni, a térdízületnél. A térdízületnek vannak olyan területei, ahol van porc, de nincs terhelés. Ezeket hívjuk nem terhelő felszíneknek. Ezek praktikusan széli zónák, és ezekről a területekről el lehet venni porcot.
1: Egy kis tartalék, a természet létrehozott tartalékot.
2: Így van. Ezekről a területekről el lehet venni porcot, és be lehet ültetni oda, ahol a terhelés van, és ahol a károsodás van. Mivel a károsodott résznek az alakja nem feltétlenül egyezik az adóterülettel, ez vonta maga után azt a technikai újítást, amiről az eljárás a nevét is nyerte, mozaik plasztika, hogy apró darabokat veszünk el a szélről, és ezeket ültetjük be. Ha ez nem elegendő, erre akkor egy másfajta műtéti megoldás kell, akkor jön szóba az, hogy halottból veszünk porcszövetet.
1: Igen, erre alapult a startup, igen, ha jól tudom, ez a Genuform AI, igen, startup, hogy megvizsgálják ezeket a halott emberekből kivett szerveket, vagy szervrészeket, nem tudom, a porcot minek hívják, nem gondolom.
2: Szövetnek.
1: Szövetnek, igen. Bocsánat, nem szervnek. Ezeket a szöveteket, és az a AI abban segít, hogy ezeknek a szöveteknek az alakja legjobban egyezzen azzal, akinek be akarják ültetni.
2: Igen.
1: Ez a magyar startup, igen, hogy úgy
2: mondjam. Igen. Lépjünk egyet tovább, ha már itt egy ilyen kiterjedt portfelszínképzési
1: szemináriumba
2: mentünk bele. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a mozaik plasztika mire jó, a kicsi és a közepes méretű defektusokra, és most eljutottunk oda, hogy de mi van, ha nagy a defektus. Ha nagy a defektus, akkor valóban szóba jön az, hogy kadáver donorból vegyünk el anyagot. A kadáverből kinyert szövetnek, porcszövetnek, annak ugyanúgy csontalappal kell rendelkeznie, mint ahogy a mozaik plasztikánál is az átültetett. Ez annyit jelent, hogy ugye az ízületi porc az egy 3-4-5 mm vastag burkolat, de ez alatt csont van. Uh-huh. És önmagában a porcot nem lehet átültetni, mert a porc nem tapad meg.
1: Csonttal együtt kell átültetni.
2: Csonttal együtt kell, valamennyi csonttal együtt kell, mert a csont a csonthoz jól gyógyul, és ott akkor remény van arra, hogy az átültetett porc is stabil.
1: Most egy kis zene jön, utána folytatjuk professzor dr. Hangodi Lászlóval.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Szevasztok, Krisa vagyok a Pannonia Osztály Ska Orkesztrából. Ez pedig a Rádió Café.
1: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rosszkor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Hangodi Lászlóval, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosával, az MTA rendes tagjával. A zene előtt arról beszéltünk, hogyan lehet gyógyítani a viszonylag kiterjedt porckárosodást. Ehhez már donorból származó épp porcot kell használni, ám ez már csak csonttal együtt lehetséges.
2: Transplantológusoknál mindig probléma, hogy a szövet, szervek illeszkednek-e az adott beteg immunrendszerét. Ez egy komoly.
3: Így van, csak itt az illesztésnek kérdés. Nem immunológiainak kell lenni, mert az a szerencsénk van a többi sebészeti szakmával szemben, akik májat, vesét, szívet, tüdőt ültetnek át, hogy nekik egy komoly probléma az immunológiai egyeztetés. Igen. A mi szakmánkban, ha porcot csontalappal ültetünk át, akkor a porcnak semmiféle immunológiai tulajdonsága nincs, mivel a sejtek, amik az immunválaszt kiváltanák, azok a porc alapállományban vannak benne, úgy, mint ahogy a borostyánban benne vannak azok a kis apró részecskék, és ezért nem találkozik a keringéssel, tehát immunválaszt nem vált ki. A csont részben abban valamennyi sejtes elem található, de azt egy megfelelő technikai metodikával, egy ilyen jetlavásnak hívjuk, tehát egy ilyen pulzáló folyadék öblítéssel el lehet maradéktalanul távolítani, és egy ilyen módon kinyert blokkot, tehát aminek a teteje,
2: tehát
3: porc, a talja,
2: semleges
3: csont,
2: lesz a blokk,
3: az gyakorlatilag semleges lesz immunológiai szempontból. Igen ám, de az ízfelszíneknek megvan az a tulajdonságuk, hogy ezek a legkülönfélébb alakú, domborulatú, homorulatú felszínek, magyarul, hogyha egy blokkban szeretnék átültetni, tehát ha nem mozaik plasztikát szeretnék csinálni, hanem egy nagyobb felszínt szeretnék átültetni, akkor ott annak különös jelentősége van, hogy az pontosan passzoljon oda. És amikor úgynevezett oszteokondrális allograft transplantációt végzünk, mindjárt elmondom, hogy ez micsoda, amiről eddig beszéltünk, tehát amikor kadáver donorból nyert porcot szeretnénk átültetni a csontalappal, akkor különös jelentősége van annak, mivel ez egy nagyobb darab, hogy az pontosan passzoljon. Amikor ezeket a műtéteket elkezdték csinálni a világon, és ezt nem mi kezdtük el, tehát mi ezt csak követtük, tehát oszteokondrális allograft transplantációt, tehát amiről most beszélünk, ezt már csináltak évtizedekkel ezelőtt is, nagyon keveset a technikai problémák miatt, akkor ezt a sebész mindig úgy ránézésre próbálta megoldani, hogy hát itt van ez a defektus, itt van ez a térd, a kadáveré, hát talán ez fog ide jól passzolni.
2: Szemmérték, pusztán szemmérték.
3: Szemmérték.
2: Ahol milliméterek számítanak.
3: Így van, szemmérték, és megfelelő műszerezettség hiánya is gátolta ezeknek a műtéteknek az elvégzését. És amikor mi ebbe az irányba elkezdtünk kutatni, akkor egy megfigyelésünk az volt, hogy ha lerövidítjük az időt a kivétel és a beültetés között, az javítja az eredményeket, mert az javítja a porcsejt túlélést, de nagy szükség van arra is, hogy ez jól passzoljon.
2: De nem lehet csak úgy hip-hop beültetni.
3: Így van. Tehát nagyon jó nem. Lenne egy olyan technika, ami megmondja nekünk, hogy pontosan melyik részt és hová kell beültetni. És akkor találkoztam én kollégámmal, barátommal, Szoldán Péterrel, aki már akkor nagyon otthon volt mesterséges intelligencia fejlesztésben, és fölmerült a részünkről az az igénypont, hogy jó lenne egy olyan metodika, ami felismerné a porcfelszínt, egy porcfelszínnek az MR képét, és a recipienst és a donort ennek a segítségével tudnánk egymáshoz hasonlítani. Most azok a betegek, akik nagy, kifejezetten nagy porcfelszín defektussal, vagy esetleg nem is csak porcdefektussal, hanem az alatta lévő csont hiányával is küzdenek, azok általában várnak erre a műtétre, tehát az ő vizsgálati leleteik, az ő MR képeik, azok a birtokunkban vannak. Amikor történik egy donáció, és alkalmunk van arra, hogy egy kadávernek a térdéből porcot távolítsunk el, akkor arra is lehetőségünk van, hogy erről készítsünk egy MR vizsgálatot. És hogyha az egyik adathalmazt összehasonlítjuk a másikkal, akkor megvan az elméleti lehetősége annak, hogy ki tudjuk választani azt, hogy ez a térd mely recipienseknek a megoldására volna a legalkalmasabb. De ehhez kellett a mesterséges intelligencia, egy olyan program, ami az MR képeken felismeri a porcot, felismeri annak a porcnak a térbeli és topográfiai vonatkozásait, és amely emberi képességeknek a kizárásával tud összehasonlítást végezni.
2: Miért kell kizárni ebből az emberi képességeket?
3: Hát azért, mert nem tudja senki fejbe tartani.
2: Túl sok adat.
3: Persze.
2: Igen, és azért is kérdezem, mert ugye ön életműdíjat kapott. Abban a méltatásban azt mondták, hogy hát igen, Hangodi professzor az, az ember, aki ennek a szakmai hátterét adja, az emberi töltetét, és bennem felvetődött az a kérdés, hogy oké, sokan félünk a mesterséges intelligencia leendő uralmától, de itt a példa, ember nélkül, a szakértelem nélkül mindez csak eszköz. Ez az önök cégében
3: igen,
2: mutatkozik
3: igen,
2: meg.
3: Igen, tehát nem lehet a történetből kihagyni sem az indikáló sebét.
2: Szaktudását nem lehet kihagyni.
3: Igen, ezt nem lehet kihagyni, de ez egy olyan technikai lehetőség, ami segít abban, hogy a legjobb döntést hozzuk meg. Azelőtt is meghoztuk ezeket a döntéseket, csak azelőtt ezeknek a döntéseknek a hiba aránya, vagy a pontossága az alacsonyabb volt. A mi esetünkben ez a mesterséges intelligencia, ami felismeri a porcot, ez egy konkrét igény által fejlesztett mesterséges intelligencia volt, de én mindig azt mondtam a már idézett Szoldán Péternek, aki segített ebben, és aki ennek a informatikai hátterét adja, hogy azon túl, amit mi vártunk ettől a mesterséges intelligenciától, ez még nagyon-nagyon sok mindenre lesz használható. Használható lesz arra, hogy bizonyos porcbetegségeket fölismerjen, használható lesz arra, hogy bizonyos terápiáknak az eredményeit kontrollálni tudjuk a posztoperatív képeken, használható lesz rengeteg mindenre, még akár protézis tervezésre is, mert ugye az endoprotetikai fejlesztés is abba az irányba megy, hogy próbálja a biológiát közelíteni, hogy minél jobban hasonlítson. Igen, így van. Tehát erre is jó lehet. Tehát én azt gondolom, kicsit nagyképűen, hogy mi ezzel csak egyfajta kaput nyitottunk ki egy további fejlődésnek. Azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban ez a mesterséges intelligencia már tudja azt iszonyú nagy pontossággal, amire nekünk szükségünk van, de lesznek olyanok, akik majd ezt más irányba fogják fejleszteni, és én azt gondolom, hogy ahogy én visszatekintek a saját szakterületemre, hasonló a helyzet ezzel, mint volt 30 évvel ezelőtt a mozaik plasztikával. A mozaik plasztika is azon túl, hogy egy olyan eredményt, egy olyan gyakorlati eredményt produkált, amit ma is használunk, azon túl új porcfelszín képzési eljárások kutatásának az irányait is kinyitotta.
2: 40 éve dolgozik a Tuzsokiban. Sehol máshol nem dolgozott. Hogy ennyire hűséges?
3: Hát igen. Igen, én azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy én hát hűséges voltam ugye az országhoz, hűséges voltam a szakmához, és ezen belül hűséges voltam az első munkahelyemhez.
2: Hát ilyen nem nagyon van, hogy manapság 40 évig egy helyen dolgozik. Ez már kuriózumnak számít.
3: Nem tudom, hogy mi az országos átlag, azért azt büszkén mondom, hogy most én idén 25. éve jövőre lesz 25. éve, hogy osztályvezető vagyok, és én arra nagyon büszke vagyok, hogy a munkatársaimnak a zöme, annak ez az első munkahelye, az időseké is. Tehát sokan dolgozunk ott. Tehát ehhez sok minden kell. Kell ahhoz, hogy tényleg, ahogy említettem a beszélgetés korábbi részében, hogy ez egy sikeres szakma, Ez egy jó munkahely, és ez egy jó közösség volt. Amit én az előző főnökeimtől megörököltem, az az, hogy amikor én oda kerültem a Luzsokiba, akkor ez már egy nagyon jó baráti, családi közösség volt, ez az osztály, és büszke vagyok arra, hogy ezt meg tudtuk tartani. És akkor teltek, múltak az évek, jött egy-két siker, nemzetközi elismerés, ami kinyitotta a kaput a kollégáimnak is, nem csak én nekem, és jó leső érzés az, hogy ennek ellenére olyanokkal tudok együtt dolgozni, akikkel 40 éve, 30 éve, 20 éve dolgozom együtt, de én tulajdonképpen azt mondom, hogy a mai világban arra is büszke lehet az ember, hogyha egy fiatal 10-15 éven keresztül meg tud tartani. És erre ez a kórház alkalmas volt. Ebben nem abban, hogy én ezeket a hűségszinteket tudtam produkálni, abban én nem a saját emberi nagyságomat látom, hanem az, hogy tényleg jó közegbe kerültem, szerencsés is voltam, tehát a kutatási vonalon én kifejezetten szerencsésnek éreztem magam, mert én kitalálhattam volna hasonló kariberű, hasonló nehézségű más eljárást, vagy metodikát, amit esetleg egy-két év alatt túl lépett volna a világ, vagy ami kevésbé lett volna népszerű, tehát ugye miről van szó? Az életkor előre haladtával előbb-utóbb mindenkinek lesz valami mozgásszervi problémája. Magyarul óriási a merítés, tehát óriási a betegek oldaláról az érdeklődés is, tehát bármi, ami ebben a szakmában történik, az kiemelt figyelmet kap.
2: Igen.
3: Hát ez kiemelt figyelmet kap. Tehát megyünk az utcán, és találkozunk 10 szembejövő emberrel, akkor, és megkérdezzük, hogy hallott-e már a térprotézisről, vagy a csípőprotézisről, vagy a porcátültetésről, a zöme azt fogja mondani, hogy igen. És hogyha ugyanezeket az embereket megkérdezzük, hogy a policisztás veséről hallottak-e már, akkor nem biztos, hogy kettő is van közöttük, aki azt mondja, igen. Hogy igen. Tehát fókuszban vagyunk, ráadásul, ahogy említettem, szerencsések is vagyunk, mert azért ez egy olyan értelemben szerencsés terület, hogy a betegeink zömét meg tudjuk gyógyítani, nagyon sokon tudunk segíteni, a napi életvitelüket könnyítjük meg. Ennek megfelelően jó, pozitívak a visszajelzések.
2: Igen. Azt mondta, hogy ez egy kvázi, hát nem azt mondom, hogy sikerszakma, de olyan szakma, amiben sok a sikerélmény.
3: Így van, igen.
2: Hát akkor viszont, hogyha valami nem sikerül, akkor ez különösen így erős van. Impulzus. Ez hogy éli meg?
3: Hát nehezen. Hát,
2: jó közegben, sikerekben között ez nem nagyon fér bele akkor a sikertelenség, igen. Ugye?
3: A pályám első részében, mondjuk vegyük úgy, hogy talán az első 20 évben sokkal több traumatológiát csináltam, és a traumatológia vonatkozásában a politraumatizált, tehát a nagyon súlyos traumákat elszenvedett betegeknek az esetleges elvesztése az nagyon megviseli az embert. Az is nagyon megviseli az embert, ha valakinek olyan végtag sérülése keletkezik, ami helyreállíthatatlan, és amputációval végződik a dolog, ezek nyomokat hagynak. A elmúlt 25 évben, amikor is a endoprotetikai tevékenység ennek az aránya rendkívüli módon felszaporodott, és a már több évtizede végzett endoprotetikai tevékenység folyományaként már a kilazult protézisek az idős embereken, rossz immunológiai állapotú, számos mellékbetegséggel vagy kísérőbetegséggel kezelt betegeken nem tudunk esetleg segíteni, ezek megviselik az embert.
2: Ez mit jelent egyébként? Hogy hat rá önre?
3: Hát deprimálja az ember. Tehát ezek azok, amik, hogyha ha hazamegy, akkor is gondolkodik ezeken, akkor is úgy benne van a fejébe, de amik úgy végigvonulnak egy napon. Tehát ugye mi nagyon sok beteget látunk el, mert a műtéteknek a hossza, mondom, az általános sebészettel szemben valamivel rövidebb, nagyobb számú beteggel találkozunk, és ennek megfelelően egy ilyen kontrollos napon 50-60 beteggel is találkozunk. És előfordul az, hogy az 50-60 betegből a 8. vagy a 10. egy problémás beteg, akinél érezzük, hogy nem tudtuk eddig úgy megoldani a problémáját, ahogy szeretnénk. Ő is panaszos, én is tudom, hogy itt valami szövődménnyel kell szembenézni. És akkor utána jön a következő 20-30, akinek semmi baja nincs, de közben többször is eszembe jut, hogy mit lehetne még csinálni, hogy jobb legyen neki. Tehát hál' Istennek mondom, a győzelmek száma nagyobb, mint a kudarcoké. De azért nincsen olyan szakterület, ahol nincsenek kudarcok.
2: Én csak egy pillanatra visszatérnék gondolatilag arról az együttérzésről, amiről pedzegettük az elején, hogy lehet-e egy orvosnak együtt éreznie, vagy nem lehet, de nekem úgy tűnik, ezt nem lehet kikapcsolni.
3: Nem
2: ez
3: lehet
2: vagy,
3: kikapcsolni.
2: Vagy van együttérzés, igen, vagy
3: igen,
2: nincs.
3: Igen. Nem lehet. Nem lehet, még akkor sem lehet kikapcsolni, amikor valakivel semmilyen vonatkozásban, hogy hétköznapi kifejezést használjak, nem jött létre a kémia közöttünk, mert nem azonos típusú emberek vagyunk, nem azonos életkorúak vagyunk, nem azonos intellektuális szinten vagyunk, de akkor is a problémával való azonosulás azért az elkerülhetetlen. Tehát az mindig működik.
2: Fiaival is dolgozik, igen. Két fia orvos, ugye a harmadik műtős asszisztens.
3: Minden tud.
2: És arra lennék kíváncsi, hogy nyilván sokat beszélgetnek, meg önök orvos dinasztia, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatni.
3: Igen. Igen.
2: Mégis mit mondana nekik, ha csak egy mondat, srácok, olyanok legyetek, vagy arra figyeljetek.
3: Az a döntés a sebészeti szakmában az indikáció. Amikor műtétet indikálunk, akkor azon túl, hogy az elvégezhető-e, mérlegelni kell azt, hogy tényleg ez a legjobb a betegnek. Tényleg segít-e rajta, tényleg fel tudja-e azt dolgozni. Mert van olyan műtéti eljárás, amit a beteg nem tud egyszerűen intellektuálisan vagy habituálisan feldolgozni. Vannak olyan kombinált szalagpótlások, amiknek az utókezelését nem biztos, hogy a beteg úgy fogja végigcsinálni, mint amilyen bonyolult az a műtét, és mint amit az a műtét megkíván. Úgyhogy a döntéseken nagyon sok múlik. És ez a napi gyakorlati műtéti tevékenység során is így van, tehát az, hogy amikor haladok előre egy feltárásnál, mi az, aminek jelentősége van, mi az, amit csinálhatok gyorsabban, és mi az, aminél le kell lassítani, és meg kell állni, és meg kell fontolni.
2: Ön is így dolgozik?
3: Hogy én így dolgozom?
2: Igen.
3: Azt gondolom, hogy ha van olyan tulajdonságom, amivel, vagy készségem, inkább így fogalmaznék, amivel úgy tényleg elégedett vagyok, arra azt gondolom, hogy talán amellett, hogy haladósan szeretek operálni, a döntési helyzetekben azokban jó vagyok, szerintem.
2: Hangori professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a Dzsungelharcba, és beszélgethetünk a szakmáról, meg önről is.
3: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, az MTA rendes tagja, és a Genoform AI társalapítója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Sziasztok, Prigás Zsolt vagyok az Anima Sound Systemből, ez pedig a legendás Rádió Café.
0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruczanni. Este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Nem lesz áruhiány, ezt ígérik a tojástermelők. Több mint 24 ezeren indulnak holnap a Budapest félmaratonon. Hét elejétől melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, indul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csak nem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte Facebook oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
5: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket. Ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés. Reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
7: Nevezési rekord a Vizer Budapest félmaratonon. Holnap több mint 24 ezeren indulnak a versenyen. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is napokkal ezelőtt betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók. A tömeg miatt csaknem 50 percig tarthat majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A futóverseny miatt egyébként a fővárosban korlátozásokra kell készülni. Az autósok holnap számítsanak egyebek mellett a pesti és a budai alsórakpartok, a Szabadsághíd vagy az Árpád-fejedelem útjának szakaszos lezárására. A változások több busz és villamos járatot is érintenek. A részleteket megtalálják a BKK oldalán. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek. A legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Primal Scream címmel, illetve névvel létezik egy Mötley Crüe szám, egy egyetemi tradíció a Harvardon és a Stanfordon, egy Michael Slade novella, egy televíziós sorozat, a Birds of Prey egyik epizódja, a Transformers képregény sorozat egyik kiadványa, egy 1976-os Maynard Ferguson jazz trombita album, egy pszichológia könyv Dr. Arthur Janov tollából, valamint egy Brit Awards győztes skót alternatív rockbanda.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Túl hangos koncert miatt perelték be a Smashing Pumpkins zenekart 1999-ben. Peter Jeffrey muzikológus korábban kerülte a rock műfajt, sokkal inkább a Gregorian énekek álltak közel a szívéhez. Az akkor 44 éves professzor mégis elkísérte 12 éves fiát a banda 1997. január 25-i New Haven-i buliára. Állítása szerint még két évvel később is csengett a füle, pedig az esemény alatt végig füldugót viselt. A felháborodott koncertlátogató nem csak az együttest óhajtott a bíróság elé citálni, hanem annak összes tagját külön-külön, az előzenekarokat, a koncert helyszínéül szolgáló arénát, New Haven városát, a Virgin Records lemezkiadót, a füldugó gyártóját, valamint az üzletet, ahol a füldugót vásárolta. Összesen 15 ezer dollár kártérítést követelve. Az ügy kimenetele sajnos titok. Azt viszont tudhatjuk, hogy a csapat nem játszotta a Today-t a szóban forgó fellépésen. Így ezen dal miatt Jeffrey úr biztosan nem indított pert. Ki tudja, talán még tetszett is volna neki.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A 20. századi figuratív festészet egyik nagy alakja Francis Bacon ihlette Oliver George Baston, brit indie funk elektropop előadó művész nevét. Baston azért lett boxed in, mert óriási hatást tett rá Bacon 49-es olajfestménye, a Head Six, amelyen üvegkockába dobozolt ordítófejű pápa látható, elfüggönyözve a külvilágtól. A zenészt a rémisztő képen az üvegdoboz és a függöny a hangstúdióra, az ordítófej pedig az éneklésre emlékeztette. A festmény egyébként Christopher Nolan fantáziáját is megdolgoztatta, a rendező a lila ruhát és a szétfolyó fehér arcot vette kölcsön Heath Ledger Jokeréhez a 2008-as A sötét lovakban. Boxed In 2014-es klipjében a Foot of the Hills-ben is nyomasztó forráshoz nyúlt. Méghozzá Mario Bava 70-es évekbeli olasz horror filmjeinek lázálomszerű látványvilágához.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy montreáli koncerten az alábbi szóváltás alakult ki a frontember és a közönség egy már jól beállított tagja között.
2: Hey Jimmy, hadd menjek már fel énekelni.
1: Kösz, de inkább ne.
2: Tudod, hogy ki vagyok? Jim Morrison, a Doorsból.
1: Ja, persze, hogy tudom. Én meg Jimi Hendrix vagyok. Aztán folytatódott a koncert.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 2017-ben startolt Duck Shell együttes a világzene sajátos ötvözetét játssza. Célkitűzésük szerint ska, punk, hip-hop, brazil és balkáni hatásokat kevernek. A balkáni vonalat rendesen megnyomták egyik kedvenc, visszatérő témájukkal, a vonatokkal, amelyek menetrendszerűen megérkeznek dalszövegeik ízes soraiba, ha már máshová nem feltétlenül. A kérdéskör legalább annyiszor előkerül a Duck Shell-nél, mint Demién Ferencnél, aki pedig köztudottan pár röpke évtizeddel korábban kezdte. A kilépő kocsma közeli vasútállomásán részeg állat áldogál a peronon. A gőzmozdony szereplőit váróteremben alvás és kerék alá becsúszás veszélye is fenyegeti, a Blitz esetében már a cím is kapásból megválaszolja a fejünkben motoszkáló kérdést. Vajon mi lehetne még ennél is balkánibb?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1991-ben alapított Deus minden idők egyik legjobb, legsikeresebb és legfontosabb belga art rock zenekara. Nem tudni nevüknek van-e bármi köze a szintén belga sörmárkához. Sister love, why don't you break it up?

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
2: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the
1: samurai. A mai mixet Cyborg Templar készítette.

0: Ah, ça, c'est complètement fou. Ce type est un génie.
1: It's amazing.
2: A mai DJ Cyborg Templar volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova homályon lépek át. A kakukkosóra egy pillanat.

0: Lázár, a magyar királyi tébolyda.
1: Sziasztok, Héra Barnabás vagyok a Karzonkóma zenekarból. Én a

0: Original bad boy talk. Comedy the robot.
1: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Bőm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

magasabbra sabra megyek, mint a Gagarin. Rap paladin, elszállok, én bármikor, amíg a gács, csak tekerek a kártyitom. Jó az a tárbitom, tudod, hogy viccelek. Betonkába borít,

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

belül a már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak és folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írásba olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangja jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásnak. Meg a számolás is a kajokban megy. Miért? Eiler megmondta, hogy

Mindenkinek csak az új kell, de azt is újra cseréli. Semmi sem marad a régi, te is a tájjal változó baby. Mögötte full üres vagonok végig, egyet választhatsz.